0: hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széles körű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható, és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adó nem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyányi Stratmann László Alapítvány fő feladatát az átalakuló országos egészségpénztár veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka. Számolt be erről az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel. Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét. A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között teremtik meg. A Battyányi Stratmann László Alapítvány a gyógyításért honlapja szerint közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére nyújthat támogatást. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is. Üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az európai friss akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az országos rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 milliméternél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolcváros napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja, csaknem 4 évtizede. Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolcváros napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja, csaknem 4 évtizede. A kitüntetettel Kisné Veres Viktória beszélgetett.
2: Engedje meg, hogy beszélgetésünk elején szeretettel gratuláljak ehhez az elismeréshez, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat egy beszélgetésre.
3: Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Nagyon köszönöm a kedves szavait, a gratulációt.
2: Mit jelent az ön számára ez az elismerés?
3: Mindenképpen nagyon jó érzéssel töltött el, amikor ezt a díjat megkaptam, bár nagyon hihetetlen dolog volt ez számomra, el sem akartam hinni, amikor a színpadon álltam. Valami csodálatos érzés volt, a 40 évben eltöltött munkámnak a gyümölcse volt ez, hihetetlen öröm számomra, és csak köszönni tudom mindazoknak, akik méltónak találtak erre a díjra. Mindenképpen köszönöm eddigi vezetőimnek, akik ezen az úton engem elvezettek eddig, munkatársaimnak, akikkel közösen e feladatokat oldottuk minden nap, és természetesen családomnak, akik a mindennapokban mindig mellettem állnak.
2: Hogyan idézné vissza a Miskolc városnapi május 11-i ünnepi alkalmat? A Miskolci Nemzeti Színházban bizonyára a családja körében élte meg ezt a pillanatot.
3: Igen, hát nagyon csodálatos nap volt, igaz, nagyon nagy izgalommal készültem erre a napra, nagyon izgultam, hiszen még színpadon nem álltam a Nemzeti Színházba, csak a nézőtéren ültem. A családom kísért el természetesen, akik nagyon büszkék voltak rám, illetve a munkatársaim otthon szorítottak értem, és ők is nagyon örültek annak, hogy egy díjat megkaptam. Nagyon felemelő érzés volt, amikor átvehettem polgármester úrtól és jegyzőasszonytól ezt a gyönyörű díjat, és a közönség tapsa valami felemelő érzéssel töltött el. Csak köszönni tudom ezt a díjat, nagyon hálás vagyok érte.
2: Néhány hét távlatából, miután ugye megkapta ezt az elismerést, mik azok az érzések, gondolatok, amelyek tovább kísérik ennek a díjnak az elnyerése után?
3: Nagyon hosszú volt az út, amit eddig megtettem. Hosszúra sikerült itt a Hámori Szolgáltatási Központban is az utam. Annak idején, mikor 2 gyermekes édesanyaként oda kerültem, nem gondoltam, hogy sikerül ilyen hosszúra nyújtanom az ott eltöltött éveimet, bár bíztam benne, hiszen amikor oda kerültem, már éreztem, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem, és tudtam, hogy azokért az emberekért dolgozhatom, akik számomra nagyon sokat jelentenek, ezek az idősek. Gyermekkoromtól nagyon szerettem körükben lenni. Nagymamám még körül nagyon szívesen töltöttem az időmet, még a testvéreim kint játszottak az udvaron, én addig nagymamám még körül szívesen voltam, nagyon szerettem náluk lenni, és az élet furcsa dolgokat tud produkálni, az én nagymamám is ezen a területen dolgozott. És örömmel hallgattam, és nagyon szerettem hallgatni a történeteit, ahogy mesélt gyermekkoromba, és úgy gondolom, hogy ez indított engem leginkább ezen a pályán, és természetesen az idősek iránti szeretetem, tiszteletem, hiszen Számomra ők azok az emberek, akik megérdemlik a segítő kezünket. Mindenképpen jó érzéssel tölt el, ha tudunk segíteni rajtuk, hiszen ők építették fel nekünk ezt az országot, és nekik köszönhetjük azt, hogy ma itt lehetünk.
2: És hogyha itt az elmúlt évtizedekről picit részletesebben szólhatunk, akkor ugye jelenleg is, és csak nem 4 évtizede a Meszegyi Hámori Szolgáltatási Központjában dolgozik. Idézzük vissza egy picit részletesebben az idevezető utat, ha szabad kérnem.
3: Én Szolnok megyében egy kis alföldi városban születtem, és 82-ben kötöttünk házasságot férjemmel, és 83 óta élünk Miskolcon együtt, 2 gyermekem született párommal, és 86-ban kerültem az első munkahelyemre, bölcsődei területen kezdtem el dolgozni, majd jött egy új lehetőség számomra, 1988. december 6-án, a bölcsődei vezetőm kérésére, akit annak idején fölkértek a Hámori Szolgáltatási Központ vezetésére, kérte, hogy tartsak vele. Hát nem kellett sokat kérlelnie, és így kerültem a jelenleg is, ahol dolgozom, a Hámori Szolgáltatási Központba, és kezdtük el az akkori közös munkát. Az épület akkor még üresen állt, és közös tevékenykedés munka következett, hogy december 21-én, amikor is a nyitás napja volt, méltóképpen tudjuk fogadni a területen élő időseinket. Hát nem volt könnyű időszak. Az első időszakban, ha visszagondolok, voltak nehézségek. Ugye abban az időben a szociális szó valahogy egy kicsit úgy az emberekbe nem is félelmet, de nem szívesen léptek be hozzánk, mert úgy gondolták, hogy akkor a családon belül megoldják a idősek ellátását, és nem szívesen kértek segítséget. Egy kicsit úgy húzózkodtak tőle, majd amikor jobban megismertek bennünket, a munkánkat, egyre többen és egyre szívesebben csatlakozták hozzánk, és fogadták el segítségünket.
2: Ahogy hallhattuk a családban, a nagymamájától is ugye ezt a példát látta, így akár a kezdeti időben, vagy az azóta eltelt évtizedek alatt, mik lennének azok az emberi tulajdonságok, melyeket ön is megfogalmaznak, kiemelne, hogy a szociális téren dolgozók körében meghatározóak, hogy látja ezt most?
3: Hát mindenképpen a munkámban. A szeretet, az idősek iránti szeretet, a munkám iránti elhivatottságom, ahogy a munkám végeztem, az idősek iránti tiszteletem, ez mindenképpen a munkámban vezetett, hiszen enélkül nem tudtam volna végezni a munkám, de szerencsés vagyok, mert ez szívemből jött, és nem okozott számomra nehézséget. Mindjárt megtaláltam az idősekkel a közös hangot, nagyon elfogadóak voltak irántam, és érezték ők is az irántam való empátiát, és hogy mindenképpen szeretnék segíteni, könnyíteni a nehezebb napjaikon.
2: Ugye fiatalként kezdte meg az ezen területen való szolgálatot, hiszen ahogy hallhattuk, nem is feltétlen munkának, hanem hivatásnak, szolgálatnak tekinti ugye azt a tevékenységet, amelyet már 4 évtizede végez. A fiatal felnőtt kortól, hogyha nézzük így napjainkig, akkor talán az is elmondható, hogy az ön személyét is formálták, az itt megtapasztaltak ezek a mindennapok?
3: Igen, nagyon sok fajta életúttal találkoztam az éveim során. Nagyon sok feladat merült fel, és a legfőbb cél ugye nyilván az volt, hogy ezeket a feladatokat megoldjuk. És mindenképpen az emberi módon próbáltam mindig segíteni. Mindig az volt a célom, hogy a legempatikusabb módon, a legegyszerűbb, de legempatikusabb módon próbáljak az időseken segíteni. Az évek alatt úgy gondolom, hogy nagyon fiatalként kerültem ide, de én is formálódtam. És azt tapasztaltam, hogy az ember, tehát az empatikus készségem a soha nem hagyott el. Az idősek iránti szeretetem mindig velem volt, mindig, ahogyan ő hozzájuk fordultam, segítettem, de azt gondolom, hogy az adott helyzetekből mindig lehetett tanulni. Az ember az évek alatt azért erősödik. Vannak pillanatok, amik nagyon nehezek, tehát az embert érzékenyen érintik. Amikor az ember úgy talál egy időst olyan helyzetbe, ott nem lehet nagyon sokat gondolkodni, hanem meg kell oldani a feladatot, az a legfőbb célunk olyankor. Viszont azt gondolom, hogy az idősektől nagyon sokat lehet tanulni. Nagyon sok élettapasztalattal rendelkeznek, amit átadnak a fiataloknak, és én mindig örömmel fogadtam, ha jó tanácsokat kaptam esetleg tőlük. Ebből építkezni lehetett.
2: A munkája során hogy látja, hogy mi az a legtöbb, ami az időseknek adható?
3: Hát mindenképpen megérzik, hogy hogyan viszonyul az ember hozzájuk. Szükségük van a szeretetre, az odafigyelésre, és ha az ember így végzi a munkáját, akkor ez csak elfogadásra talál részükről is, és megnyílnak. Volt olyan család például, akihez jártam, hogy tőlem több mindent elfogadott, mint a saját lányától. Szívesebben fordult hozzám, bizalommal, mint a lányához. Annyira megszokta már a mindennapi látogatásaimat, és szívesen fogadta tőlem a segítséget.
2: Az intézmény keretein belül hogyan telnek a mindennapok, vagy mi mondható el itt ugye arról a 4 évtizedről 1988. decemberétől, hiszen ahogy hallhattuk, a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott már az idős ellátáshoz.
3: 1988. december 21-én nyílt meg a Szolgáltatási Központ az ott élők számára, ami csodálatos, felemelő érzés volt. A mai napig nem felejtem el ezt a gyönyörű karácsonyt, amit akkor együtt tölthettünk el először az ott élő emberekkel. A Szolgáltatási Központban nappali ellátás, étkeztetés és házi segítségnyújtással segítjük az területünkön, illetve a Szolgáltatási Központba érkező ellátottakat. Akkoriban házi segítségnyújtásban kezdtem el én dolgozni, viszont az idő haladtával átkerültem a nappali ellátás területére. Maga a kor összetétel nem változott, csak itt benn dolgozom a Szolgáltatási Központba. A klubtagoknak szervezek programokat, így részesei a mindennapi életnek. Tehát abban az időben, amikor elkezdtem dolgozni, az érdeklődési körük másak voltak az időseknek. Abban az időben ugye nagyon szerettek, például bejöttek a klubba kötni, lábtörlőt fonni, hímezgettek, kézi munkáztak, majd ez az idő haladtával változott. Az érdeklődési körük változott, hiszen bekerültek a modern eszközök a mindennapi használatukba, például ugye megjöttek az okostelefonok vagy a laptop. A laptop használatára lehetőségük volt, hogy a klubban megtanulják a használatokat. Szakember segített számukra, kis csoportokba elsajátíthatták a kezelését ezeknek az új eszközöknek, és valami fantasztikus érzés volt, amikor láttuk, hogy amikor már tudták kezelni önállóan ezeket az eszközöket, bejöttek a klubba, és örömmel mutatták a családi eseményeken készült fotókat, az unokákról készült fotókat, és nagy öröm volt számukra, hogy ők ezt elsajátíthatták. Ennek a klubnak nagyon jó közösségépítő szerepe van. Nem magányosan otthon töltik a szabadidejüket, hanem közösségbe. És ez arra is jó, hogy egyre jobban megismerik egymást. Bővítik a társas kapcsolataikat, illetve napjainkban már az a jellemző, hogy a klubba, ahogy érkeznek, azt tapasztaljuk, hogy régi munkatársi kapcsolatból adódóan keresik meg a klubba, hogy szeretnének járni, vagy baráti csoportok is jelentkeznek hozzánk, és az idővel ez tehát nagyon sokat változott.
2: A világ változásai már ugye megfigyelhetők azokban a tevékenységekben is, ha jól értem itt a tevékenységi körökből, az érdeklődési körből
3: igen,
2: is látszik
3: teljesen
2: ez.
3: Megváltozott az érdeklődési körök, azt tapasztalom, de ez így jó, hiszen haladunk a világgal.
2: Ez akkor minden generációnál megfigyelhető, ugye?
3: Igen, igen, és van már a munkám során, hogy például harmadik generációt viszem a családban, de ez valóban tapasztalható. Ahogy haladunk az évekkel, akkor előre haladtával ez a változás meg lehet tapasztalni a mindennapi életünkben, ott a klubban is, igen.
2: Itt ugye ezek a tevékenységi körökben figyelhetőek meg, de az alapértékek, mint az egymásra való odafigyelés, az idősekre való odafigyelés, a szeretet, ez örök.
3: Ez örök, igen, és nem csak a részemről, hanem olyan jók és csoport működik nálunk, hogy odafigyelnek egymásra. Segítik egymást a mindennapjaikban. Például, ha valakinek van autója, és elmegy vásárolni, segít annak éppen, akinek nincs, és közösen elmennek vásárolni. De ha valaki nem jön esetleg a rendezvényre, akkor már megy a telefon, hogy mi történt, miért nem jöttél, miért nem jelentél meg. Tehát odafigyelést lehet mindenképpen tapasztalni.
2: A munkatársakkal való együttműködésről, együttmunkálkodásról mi az, amit megosztana velünk is?
3: Elmondhatom, hogy a munkatársaimmal nagyon jó a kapcsolat. Nagyon szeretek velük együtt dolgozni. Mondják, hogy ilyen született tyúkanyó típus vagyok, tudom, de szívesen kérnek tőlem segítséget, és én szívesen segítem őket, amiben tudom, de kölcsönös. Egymásért vagyunk, és azért vagyunk, hogy a napi feladatokat minél jobban meg tudjuk oldani. Nem számít, hogy ki melyik részén dolgozik, az a lényeg, hogy a célunk egy, az idősek ellátása. És fordulhatnak ők is hozzám bármivel, és én is, és nagyon szeretek velük dolgozni. Vezetőnőmmel szintén, akire ha ránézek, már mi pillantásokból is értjük egymást.
2: Az intézmény működéséről, mindennapjairól már hallhattunk néhány gondolatot, hogyha még egy picit azokba a programokba beavatna bennünket, amelyek jellemzik a mindennapokat.
3: Mindenképpen a programjainkat úgy próbáljuk összeállítani, hogy az időseinkhez igazodjon. Kikérjük véleményüket, hogy mi az, amit szívesen végeznének a klubban, de már ismerjük annyira őket, hogy tudjuk, hogy mi az, amivel legszívesebben foglalkoznak. A területünkből adódóan nagyon előnyös helyzetben vagyunk, hiszen a barlangok a túráinknak kiváló alkalmat adnak. A túrákat gyakran teszünk a bükkben, ilyenkor termiseket gyűjtünk, amit a kreatív foglalkozásainkon fel tudunk használni, vagy például gyógynövényeket gyűjtünk, amit a klubban megszárítunk, és a tél folyamán te a délelőttökön elfogyasztjuk. Szerencsére van köztünk, akik ebben szakemberek, ismerik ezeket a gyógynövényeket. Szeretnénk minél tovább és minél jobban fenntartani állapotukat, hogy a jó állapot ne romoljon, és mindenképpen megmaradjon a testi-lelki jólétük. Arra törekszünk, és ennek megőrzése nagyon fontos számunkra, és mi ezért próbálunk tenni programjainkkal is, minél változatosabban, hogy részesei lehessenek ennek a klub életnek, közösségbe töltsék el, ez a fontos, hogy nem magányosan otthon, hanem társaságba. És nagyon jó közösségépítő társas kapcsolatokat alakítanak ki, illetve bővítik társas kapcsolataikat ezáltal.
2: Itt a beszélgetésünk folyamán ugye elhangzott, hogy ön is milyen mintákat látott maga előtt, akár a családi körben, akár itt a munkaközösségben a legelső vezetője, személyes és szakmai példáján keresztül is. Ennyi időtávlatából úgy gondolom, hogy ön is sokaknak tudott utat mutatni, akik ezen a területen kezdték meg a tevékenységüket. Mik azok a legfontosabbak, amelyeket ilyen tekintetben a jövő generációjának igyekezett az eddigiekben is átadni?
3: Tudom, hogy nem népszerű ez a szakma sajnos. A fiatalok más irányba próbálnak elhelyezkedni, de én azt gondolom, aki az idősek iránt szeretettel van, látja ennek a munkának az értelmét, azt, hogy milyen jó érzés egy idős embernek segíteni. Én azt tanácsolom a fiataloknak is, hogy merjék ezt a munkát vállalni, hiszen ha szívvel, lélekkel végzik, és bele tudják adott helyzetbe képzelni magukat, az idős ember oldaláról meg tudják ezt közelíteni, hogy milyen érzés lehet az ő helyébe lenni. Én azt gondolom, hogy jó érzéssel tölti el az embert, és megvan ennek a munkának a szépsége, csak meg kell találni benne.
2: Ön megtalálta, ezt igen. Hallhattuk az eddigiekben
3: igen,
2: is.
3: Igen, én mindenképpen.
2: Beszélgetésünk végén egy picit összegzésképpen, hogyha még egyszer megfogalmazhatjuk ugye azokat a gondolatokat, hogy a Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díj mit jelent az ön számára.
3: Hát, ahogy az elején is elmondtam, a Benkő Sámuel díjat megkapni valami csodálatos érzés, mely nagyon boldoggá tett. A színpadon állni valami felemelő érzés volt. Tudom, hogy kevés embernek adatik meg ez az érzés, ez a boldogság, amit átéltem aznap a színpadon, de azt kívánom, hogy minél többen élhessék meg ezt a boldogságot, ezeket a pillanatokat. És még egyszer köszönöm azoknak, akik méltónak találtak-e díjra. Több évtizedes munkám így ért véget, soha nem gondoltam. A munkám a hivatásom, amit mindig szívvel, lélekkel végeztem. És tehettem azokért, akik megérdemlik, hogy segítőkezet nyújtsunk számukra. Hiszen sokat köszönhetünk az idős korosztálynak, nekik köszönhetjük, hogy itt lehetünk, megérdemlik a segítőkezünket.
2: Én köszönöm szépen önnek, hogy itt volt velünk, és megosztotta velünk ezeket az érzéseket, gondolatokat, amiket hallhattunk az elmúlt percekben, és beszélgetésünk végén még egyszer tisztelettel, szeretettel gratulálok ehhez az elismeréshez, és jó egészséget, jó munkát, és minden jót kívánok mind a szakmai, mind a személyes életútján a továbbiakban is.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönet a gratulációkért, és minden jót kívánok én is mindenkinek.
1: Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolcváros napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja csaknem 4 évtizede. A kitüntetettel Kisné Veres Viktória beszélgetett.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta. A miskolciak kedvelt kiránduló helye Tokaj hegyalja. A következő percekben Tarcalra hívjuk a hallgatókat, ahol a gróf Degenfeld szőlőbirtok fennállásának 30. évfordulóját ünnepelték. Erre az alkalomra limitált jubileumi pezsgő készült. A palackok különleges címkéit a tarcali iskola hátrányos helyzetű diákjainak rajzai adták. Az összegyűlt 1,5 millió forintot a tarcali általános iskola udvarának felújítására ajánlották fel. Minden tombolára bocsátott pezsgő egyedi darabként kapcsolódott a kezdeményezéshez, amely az elmúlt évtizedekben Tokaj hagyományos örökségét kortárs, organikus és élményközpontú szemlélettel kapcsolta össze. Tóth Máté birtokigazgatóval beszélgettünk. Egyetlen mondattal vezetném be ezt a beszélgetést, hogy mi is ez a birtok ott Tarcalon, hogy Tokaj egyik olyan szakmai és emberi központja, ahol nem csak bor készül, hanem kapcsolatokat teremt. Na hát innen induljunk el Tóth Máté birtokigazgatóval. Jó napot kívánok!
2: Ez pontosan így van. Itt a birtokon általában két dologra helyezzük a hangsúlyt. Az egyik az a kapcsolatok, amiket tudunk létesíteni az emberek között, illetve az ember és a természet között, az ember és a történelem között. A másik pedig ugye az örökségünknek a megőrzése a jövő generációi számára. Ez jelenti nem csak a történelmi örökséget, vagy építészeti örökséget, ami az első dolog, ami az embernek az eszébe jut, amikor hozzánk érkezik, hanem a természeti örökséget, az a madár csergés, ami körbevesz minket, és az, ahogy a szőlőt műveljük, ahol a biodiverzitást próbáljuk megőrizni a lehető legnagyobb mértékben a nagyon környezetkímélő vegyszermentes technológiánkkal, illetve az a fajta szemlélet, ahogy már a borászat épület is ugye a fák kivágása nélkül épült fel.
1: Itt tulajdonképpen a településsel is szorosan tartják a kapcsolatot, mert ez a 30. évforduló, ez egy jótékonysági alkalom is volt tulajdonképpen, hogyan zajlott ez.
2: Pontosan, így van. Hunkó Emese, a tarcali Klapka György általános iskolának az igazgatója, és vele kerültünk kapcsolatba, és ahogy beszélgettünk arról, hogy telik ott a mindennapok az tanároknak, ahogy igyekeznek ezeket a jó részint hátrányos helyzetű gyerekeket főzni, tanítani, és biztosítani nekik azokat a mindennapi dolgokat is, amire szükségük van a tanulmányokon túl. És azt volt a legfontosabb céljuk, hogy a most csak színes traktorgumikkal ellátott iskola udvarban legyen egy tisztességes játszótér, és ehhez a projekthez szerettünk volna valamilyen módon hozzájárulni, és ez a 30 éves jubileumunk az apropója, ahol ugye a különböző illusztris vendégeinket és üzleti partnereinket szerettük volna megkérni, hogy a grófnő adományát kiegészítve járuljunk esetleg közösen hozzá az iskolának, a játszóterének a felépítéséhez, és ehhez ugye a gyerekek is hozzájárultak, ugyanis rajzoltak. Úgy mondták az iskolában a tanárok, hogy 2 hétig Degenfeld lázban égett az iskola, és rengeteg gyermekrajzot kaptunk, és van egy különleges pezsgünk, amit 5 évig érleltünk Seprőn, tehát egy nagyon hosszan érlelt, különleges, mindegyik magnum, tehát egy 1,5 literes kiszerelésű pezsgő, és ezekre hát vakartuk a fejünket, hogy mi is legyen, és azt találtuk ki, hogy a gyerekrajzokat helyezzük rá a címkére, tehát úgy nyomtattuk ki a címkéket, hogy minden egyes pezsgőre a címke az egy külön-külön gyerekrajz, tehát hogy minden pezsgő teljesen egyedi, és ezeket a pezsgőket tettük bele a jótékonysági tombolába, ebből lehetett 20 darabot hazavinni a nyerteseknek, és így tudtunk összegyűjteni 1,5 millió forintot összesen a játszótérnek a részére az iskolának, amiért ők is nagyon hálásak, mi pedig nagyon hálásak vagyunk, mert tényleg így a közös munkával tudtunk valami olyat készíteni, olyat mutatni a közönségünknek, a fogyasztóinknak, amit egyébként nem sikerült volna a gyermekek nélkül, csak úgy magunktól.
1: Említette már, illetve elhangzott a biogazdálkodás, hogyan működik ez a Degenfeld birtokon?
2: mi alapvetően nem arról szoktunk beszélni, hogy így permetezés, meg úgy vegyszerek. Nyilvánvalóan tele vannak a szőlősorok között ugye virágokkal, meg állatokkal, rovarokkal, azok ugye maguk is bevonzák ugye a különböző békákat, nyulakat, néha vaddisznót, őszt is, de hogy tele van élettel maga a szőlő, és azt szoktuk mondani, hogy amikor egy vevő egy ilyen bioterméket vesz tőlünk, ugye ezek biocertifikáltak az ültetvényeink és a boraink is, akkor igazából sok mindig azt kérdezik először, hogy ez miben jobb neki, mint hogyha egy nem bio bort vesz, és azt szoktuk mondani, hogy itt igazából amit ő megvásárol, az az, hogy valahol nagyon messze tőle van valahol egy négyzetméter, ami élettel van tele, és egy ilyen vibráló közeget teremt, és nem pedig egy legyomírtózott, lerovarírtózott kultúrsivatag, ahol a steril körülmények között tud kinőni a szőlő biztonságos körülmények között, hanem sokkal inkább bele van illesztve a szőlőültetvény a már ott lévő természeti közegbe, és nem pedig a természeti közeget vágjuk ki, és annak a helyére tesszük az ültetvényt. Szóval ez egy ilyen hozzájárulás valahol messze tőle egy területhez.
1: Említenek egy borsort, hogy milyen különleges volt ezen az ünnepségen, a 30. jubileumon. Megismerhetik a végterméket is, de hát ez egy nagyon jó PR értéket képvisel mindenki számára. Tehát kifele is sok mindent mutathat Tokaj-hegyaljáról.
2: Abszolút, abszolút így van. Amikor a grófnő és a férje, ugye Linner úr, a 90-es évek után ugye lehetőségük nyílt, hát ugye a Degenfeldstadnak 150 év után újra ugye létrehozniuk, vagy újra megélniük az örökségüket itt Tokaj-hegy alján, és ugye a birtok felépült, akkor ugye ez egy elsődleges cél volt a nulladik perctől, ez a tulajdonosoknak is a látásmódja, ugye a grófnőtől nyilván a grófi család, a hagyományok megőrzése, az építészet, a műemlékek felújítása, és a Linner úrtól pedig az, hogy precíz, modern technológia, professzionalizmus, és ez a kettő, ahogy megvalósul, ebből származik például az is, ami a rendezvényen tapasztalható volt, hogy nem csak az, hogy van egy tradicionális tokai portfólió, hanem hogy például a friss boraink is, azok tényleg iszos precizitással vannak összetve, nagyon kristálytisztán és nagyon érthető módon közvetítik azokat a fajtákat, meg azt a termőhelyet, ahol vagyunk. És benne van ugye az innováció is, amit az étteremben is a Latorcai Csaba, ugye a séfünk tud közvetíteni, hogy ezeket a borokat egy teljes szabad hozzáállással szeretnénk, hogy párosítsa ételekhez, és így is például a rendezvényen is, ugye az ételpárosításoknál ugye a fő étel, ami nagyon örülök, hogy ilyen a legpozitívabb visszajelzéseket kaptuk, az egy ilyen szarvas Wellington volt, és ahhoz párosította ugye a tokai aszunkat, és jellemzően az emberek az édesborra azt gondolják, hogy édes étele lehet, de valójában itt nagy borról van szó, amit nagy ételekhez lehet párosítani, és így ezekkel a vastag, különleges, mély, hosszú ízű tokai bor különlegességekkel nagyon könnyen tudjuk helyettesíteni a nagy vörös borokat, amikor egy ételpárosításról van szó, ami egy meglepetésként szolgál, és a legjobb tényleg az, amikor visszahalljuk, meg látjuk az arcokon, hogy működik, és valami újat tapasztaltak, amit haza tudnak vinni az emberek. És ezt a

0: hírségekkel állnak szembe?
1: Hát ez egy óriási téma, úgyhogy most nem tudom, hogy ha csak 2,5 órás az interjú, akkor nem fog beleférni, de alapvetően itt arról van szó, hogy nem csak felmelegedésről van szó, hanem inkább maga az időjárásnak a eloszlása, tömbösödése, hektikussá válása. Tehát nagyon sok ideig nem esik eső, utána nagyon gyorsan, nagyon sok eső hullik le, egyik sem jó, és ez állít, igazából a kiszámíthatatlanság állít kihívásokat ugye a szőlészborászunknak, Súlyog Balázsnak, akinek ugye köszönhetjük ezeket a termékeket. És ez mind a klímaváltozásnak, mind pedig ugye a bioművelésnek a sajátossága, ez a folyamatos megfigyelés, adaptáció, fejvakarás, és gyakorlatilag nincsen két ugyanolyan év, amikor viszont a receptszerűen lehetne eljárni. De például amúgy talán most április volt egyébként a legmegrázó példa, amikor gyakorlatilag szinte azt mondhatjuk, hogy nem esett eső. Tehát az utóbbi több mint 150 évben ez volt a leg, bocsánat, 1901 óta ez volt a legszárazabb április, de aztán utána néztem, és 1901 óta vannak mérések, úgyhogy a hivatalos mérések, szóval valószínűleg jó formán valaha ez volt a legszárazabb áprilisunk, ami óriási károkat okozott a mezőgazdaságban. A szőlőnek mélyebbre mennek a gyökereinek, olyan hatalmas problémája ennyi kimaradással nem volt, de ez megmutatja azt tényleg, hogy bármelyik hónapban lehet egy olyan időjárási anomália, ami meghatározza a szőlőnek az egészségét. Ez nálunk nyilván az érési időszakban, augusztus-szeptember a legkritikusabb. Akkor nem csak az dől el nálunk, hogy milyen egészséges és milyen mennyiség, vagy milyen minőségű termés van, hogy elégnek-e a savak a nagy melegben, hanem ugye az is, hogy milyen körülmények adottak arra, hogy az aszusodás végbe tudjon menni, és ezeket a tokai édesbor különlegességeket milyen minőségbe és a mennyiségbe tudjuk majd realizálni.
0: Igen, hát szóval ez az a műfaj, ami 0-24-es szolgálatot igényel, ugye? Tóth Mátét hallottuk, a Degenfeld szőlőbirtok igazgatóját, és hát aki nem hallotta elejétől a beszélgetést, 30 éves jubileumuk alkalmából 1,5 millió forinttal egy jótékonysági akció keretében tudták támogatni a település Tarccal iskoláját, amiből játszóteret építenek. Reméljük, hogy jövőre is lehetőség lesz majd, illetve hát az év folyamán ilyen akciókra. Én nagyon szépen köszönöm az elmondottakat, és kívánunk maguknak jó időt és szép termést.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy meghallgatta.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelné, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széleskörű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány fő feladatát az átalakuló országos egészségpénztár veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka. Számolt be erről az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel. Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét. A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között teremtik meg. A Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért honlapja szerint közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére nyújthat támogatást. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is. Üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az európai friss akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 milliméternél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként a kínai-magyar kapcsolatok lehetséges jövőjéről beszélgetünk Salád Gergely Kína kutatóval.
2: Azzal, hogy jó eséllyel nem mi leszünk az EU-ban a legkínabarátabb kormány, mert az elmúlt bő egy évtizedben az voltunk, azzal Magyarországnak a különlegessége is elveszik Kína számára. Tehát egyike leszünk a sok kicsi EU-s tagországnak. Ez nem tragédia, tehát nem kell nekünk nagyobbnak látszani, mint amilyenek vagyunk, vagy valaki szerint kell, de azt gondolom, hogy ez nem előfeltétele a gyümölcsöző kapcsolatoknak. Tehát, hogyha abba az irányba megy a magyar-kínai kapcsolatok fejlődése, ahogy ez most kinéz, nem leszünk különlegesek Kína számára.
1: Aztán megismerhetik az ország legjobban előadó, prezentáló egyetemistáját, Apró Stefániát.
3: Nem csak ilyen statikus előadást adtam, ilyen nagyon berögzött, jó, akkor elmondjuk az információt, hanem így láttam, hogy mosolyognak vissza az emberek a poénjaimra, és olyan jó érzés volt.
1: Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Apró Stefánia, a kommunikáció szakos hallgató nyerte meg a Szegedi Tudományegyetem prezilimpiáját, azaz prezentációs versenyét. Sőt, az úgynevezett prezentációs karaoke számban is második lett. Itt az improvizációs és rögtönzési képességeiket demonstrálhatták az indulók. A prezilimpia győztesét az egyik tanítványom, Lackó Enikő, szegedi kommunikáció szakos egyetemista kérdezte.
2: Mikor érezted először azt, hogy jó vagy előadásban?
3: Én már kiskorom óta szavaltam, de valahogy úgy éreztem, hogy az nem az én műfajom, és amikor így általános iskola végén már így elkezdtünk így prezentálgatni órákon, akkor így éreztem, hogy ebből lehet valami jó is kisülhet. Aztán így középiskolában már felkértek ilyen előadások vezetésére, meg ilyesmik, és akkor már ott úgy éreztem, hogy ez a lámpaláz, ami így eddig volt bennem, az így átfordult valami mássá, és úgy éreztem, hogy én ebből tudnék fejlődni, és hogy amúgy tök jól érzem magam a színpadon, úgyhogy szerintem ott középiskola végén kezdődött így ez az igazi bepörgés ezzel kapcsolatban.
2: A prezilimpiára maga miatt a verseny miatt, vagy a téma miatt jelentkeztél? Mi volt az első gondolatod, amikor megláttad az idei témát?
3: Igazából két témával dolgoztunk idén. Az első téma itt még a szakos fordulón, ez a mesterség és intelligenciával kapcsolatos téma volt, igazából ennek a térnyerése így az életünkben, és hát kicsit szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban. Tehát úgy voltam vele, hogy már minden erről szól, és próbáltam egy olyan aspektusát megfogni ennek az egésznek, ami egy kicsit más, és akkor igazából nem is teljes mértékben a téma véget jelentkeztem, csak így magát így tetszett ez a prezentálós dolog. Viszont, hogyha visszacsatolok egy kicsit erre a témára, akkor jó is, hogy egy olyan téma volt szerintem, ami ilyen nagyon általános, de hogy így lehetett rajta fogást találni, és szerintem ez így nagyon jó volt. Aztán utána már a kari fordulóra más volt a témánk, ott jött be ez a stresszkezelés, a kiégés, a túlhajtás témája, és hogy ugye így mi maradt a nyugalomból. Ez pedig szerintem egy nagyon fontos dolog, amiről beszélni kell, főleg a mi korosztályunkban, főleg így az egyetemisták körében, és ez meg már olyan volt, hogy itt már így jobban hajtott az, hogy jó a téma is, és akkor így egyszerűbb is készülni erre az egészre, úgyhogy ez így pozitív volt.
2: A prezilimpia után, illetve az elért eredmény után más szemmel nézel a prezentálásra, a szemináriumi szereplésekre, vagy a vizsgaprezentációkra esetleg?
3: Igen, teljes mértékben, mert úgy érzem, hogy megvolt ez a verseny, itt kipróbálhattam magam. Teljesen más így szerepelni nagyobb közönség előtt, mondjuk egy aulában, vagy egy nagy prezentációs tábla előtt, mint mondjuk az egyetemi órákon. És úgy érzem, hogy most, amikor már így lement a verseny, és visszamentem így a terembe, mert azért volt még itt egy pár olyan vizsgafeladat, vagy csak simán prezentálni kellett, akkor teljesen más, hogy éreztem magam. Tehát, hogy annyival szabadabb voltam, és érdekes, mert mondjuk a versenyen ott idegenek voltak. Jó van, ott ültek az utolsó körben már a szüleim is a nézőtéren, de azért csak idegenek voltak más szakokról, más pozícióban lévő emberek. Itt pedig, ahol az órán olyan embereknek prezentálok, akiket ismerek, valahogy sokkal jobban szorongtam, vagy nem is tudom, volt egy ilyen megfelelési kényszer lehet bennem. De most így a verseny után meg olyan szabadon álltam ott, meg így éreztem, hogy jó vagyok benne, és láttam is így a visszajelzéseket, hogy mondjuk már így a teremben is nem csak ilyen statikus előadást adtam, ilyen nagyon berögzött, jó, akkor elmondjuk az információt, hanem így láttam, hogy mosolyognak vissza az emberek a poénjaimra, és olyan jó érzés volt.
2: Említetted a szüleidet, ugye vajdasági vagy.
3: Igen.
2: Szerinted van különbség a között, ahogyan a vajdaságban és Magyarországon kommunikálnak és előadnak az emberek?
3: Igazából én szerb közegben nőttem fel, és szerintem ez nagyon kihatással is van a személyiségemre. Nem tudom, hogy mennyire közhelyes ez, hogy a vajdaságiak vagy a szerbek, ők ilyen nagyon lazák, nagyon nagy ez a kávékultúra, tehát a kávéház kultúra, hogy beülünk, és akkor beszélgetünk órákon keresztül, és kicsit úgy érzem, hogy otthon mindig szabadabb voltam, mert ilyen közegben voltam. Viszont itt Magyarországon, hát mondhatni kellemesen csalódtam, mert itt az egyetemi közegben is szintén ugyanolyan nyitottak voltak az emberek, mint otthon. És főleg itt a kommunikáció szakon, itt vannak vajdaságiak rajta kívül nyilván, és hogy jó volt látni, hogy ők is így be tudtak illeszkedni ebbe a közegbe, én is, és hogy van különbség a kommunikációban, van különbség az előadásmódban, viszont mindig van egy közös pont, és az a magabiztosság. Otthon mindig szabadabban éreztem magam, meg igazából így a nyelvvel is az egyetlen probléma, hogyha ilyen közegben nősz fel, ahol több nyelvet beszélnek, akkor eljössz mondjuk Magyarországra, és itt magyarul beszélnek, meg hát jó angolul is, de hogy nekem problémám volt azzal például, hogy megtaláljam a pontos szavakat, vagy pontos kifejezéseket. És nagyon jó érzés volt az, hogy itt mindenki befogadó volt, és nem az volt, hogy most úgymond kinevettek volna, hogy nem jól mondok valamit, vagy nem úgy affektálok hozzá, ahogy azt helyes lenne, hanem hogy így nyitottak voltak arra, hogy jó, ez a kifejezés mit jelent, vagy ez a mozdulat, amit most éppen csináltál, ez mit jelent, és hogy igen, vannak különbségek, viszont egybe lehet hozni a kettőt, hogyha erre mind a két fél nyitott.
2: Mennyit készültél egyébként a versenyre? Inkább spontán előadó vagy, vagy mindent precízen megtanulsz, bemagolsz és úgy adod elő?
3: Én nagyon szeretek szkriptet írni, tehát én szeretek egy keretet meghatározni magamnak, általában a beszédem elejét és a végét azt mindig megírom. Aztán közötte azt a taktikát használom inkább, hogy körülbelül tudom, hogy miről szeretnék írni. Na most fontos, hogy legyen egy jó prezentáció alap, ami mondjuk ki van vetítve, mondjuk egy Canva. Nekem ez fontos. Nem minden előadó használja ezt, viszont nekem ez fontos. Igazából, amikor megírom az elejét és a végét a szövegemnek, utána ötletelek, utána beszélek. Felveszem azt, amit mondok, és írom egybe. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen multitaskos dolog, és amikor ez minden megvan, akkor utána készül el a prezentáció, és akkor úgy kerülnek fel a címszavak is, hogy tehát nem írok mindent fel a prezentációra, hanem egy-egy címszó, egy-egy gondolat, ami így megragadja a közönség figyelmét is, viszont nekem is ad egy ilyen sávot, amin tudok haladni.
2: Prezentációs karaoke kategóriában is második lettél. Ezt hogyan kell egyébként elképzelni pontosan? Miben más egy prezentációs karaoke, mint egy klasszikus előadás?
3: Nekem az első benyomásom, amikor meghallottam azt, hogy prezentációs karaoke, akkor rögtön az éneklés jutott eszembe. És én nem voltam azzal tisztában, hogy erre kötelező a jelentkezés. Tehát, hogy amikor mi elmegyünk a prezilimpiára, akkor nekünk ezen kötelező részt venni. Beszélni tudok, viszont hogyha spontán kell gondolkodni, az néha egy kacsvasz. Ez az egész úgy nézett ki, hogy megkértek minket, hogy vonuljunk be egy szobába, távol az előadó tértől, és egyesével hívtak ki minket. És igazából ez úgy nézett ki, hogy mindenki ugyanazt az egy prezentációt kellett, hogy elmondja. A lényeg, hogy 15 másodpercig tartott egy szlájd, és nem tudtuk, hogy miről szól a prezentáció. Tehát, hogy 15 másodpercenként váltakoztak a képek, és nekünk arról kellett beszélni. Tehát nem arról beszélsz a prezentáció alatt, ami a képen van, hanem ehhez csatolsz egy történetet. És akkor igazából egyesével hívtak ki minket, és mi nem láttuk az előző prezentációkat. Tehát nem is tudtuk, miről van szó, nem is tudtuk, hogy néz ki ez az egész, és egyébként meglepően dőlt belőlem a szöveg. Tehát valahogy elkaptam azt a flow-t, és egyébként jött magától, úgyhogy ezen is tökre meglepődtem, hogy tudok ilyet is.
2: Szerinted egyébként a spontán beszéd az tanulható, vagy inkább személyiség kérdése?
3: Szerintem a spontán beszéd az teljes mértékben személyiség kérdése. Nagyon sokat szoktam ezen gondolkodni, hogy vannak tipikusan olyan arcok így az életünkben, akikből dől a szöveg. És így belegondolsz, hogy. És nem, egyszerűen nem lehet szerintem ezt megmagyarázni, erre születni kell.
2: Szegedi BTK-s hallgatóként mit üzennél azoknak a hallgatótársaidnak, akiknek jó ötleteik vannak, de félnek velük előállni?
3: Nagyon jó csatornák vannak itt a BTK-n, mint tanárok, mint hallgatók, akiken keresztül kivetíthetjük ezeket az ötleteket. Igazából szerintem jobb, hogyha először ezek a hallgatók, vagy ezek a hallgatótársak ezeket az ötleteket felírják, vagy felveszik magukat. Például, hogyha van egy jó podcast ötleted, vagy egy jó TikTok ötleted, akkor ezt igenis fel kell venni, és vissza kell nézni. És amikor visszanézed ezeket a dolgokat, akkor nem a hibákat kell benne keresni, hanem a pozitívumokat. Tehát, hogy például nem azt kell nézni egy TikTok videón, hogy jaj, most csúnyán áll a hajam, hanem, hogy ha valaki ezt a videót megnézné, akkor az milyen érzéssel tölti el. Vagy hogy vannak-e olyan emberek, akik kíváncsiak lennének erre. És egyébként mindig vannak olyan emberek, akik erre kíváncsiak lennének, úgyhogy szerintem igenis fel kell venni ezeket a dolgokat, és idővel el kell kezdeni ezeket megosztani. Még hogyha kis csoportokba is a barátaidnak elküldöd, vagy a családodnak, de szerintem érdemes ezekkel foglalkozni.
2: Mit tanácsolnál a hallgatótársaidnak, hogyan kezeljék könnyebben a stresszt? Hiszen egyetemistának lenni nem könnyű azért. Hogy lehet ezt egészséges kereteken belül csinálni?
3: Nagyon sok stresszkezelési módszer létezik. Van, aki rajzol, van, aki táncol, van, aki zenét hallgat, van, aki sportol. Igazából ez mind szép és jó, és ezeket jó is, hogyha alkalmazzuk, vagy jó is, hogyha használjuk, viszont szerintem már kialakult egy olyan fajta stressz az egyetemisták között, ami az egymással való kapcsolódásra utal, vagy vezethető rá. Állandóan a telefonunkban vagyunk bújva. Állandóan tartalmakat fogyasztunk, és állandóan próbáljuk magunkat összehasonlítani más emberekkel, és próbálunk felérni egy olyan szintre, mint a másik, és úgy érezzük, hogy el vagyunk késve, és akkor kell a hajtás, és akkor be akarom bizonyítani. Ezt nem szabad. ez egy olyan dolog, ami egy olyan töréspontig viszi el az embert, legyen az fiatal, idős vagy akár gyerek, ami egy idő után visszafordíthatatlan, tehát hogy történhet egy olyan dolog az életedben, amitől teljesen lebénulsz, legyen az testi, lelki vagy mentális bénulás. Na most, hogy lehet kitörni ebből a stresszből, hogy kapcsolódni szeretnék másokkal is, hogy szeretnék fejlődni az életbe? Erre egy nagyon jó taktika, amit én is már egy pár éve alkalmazok, az a rejection therapy. Tehát ez az ilyen visszautasítási terápia, és igazából ez arról szól, hogy olyan dolgokat kell csinálnunk az életben, ami nagyon spontán. Mondjuk, hogy megdicsérsz valakinek valamit, valamiét. Tehát, hogy mondjuk megdicséred az outfitjét, megdicséred, hogy szép a szemed. Vagy egyszerűen odamész valakihez, hogyha mondjuk dohányzol, hogy kérsz tőle egy gyújtót, még hogyha van is egy gyújtó a zsebedben. És ezek az olyan kis pici dolgok az életben, ami másoknak is örömet okozhat, viszont te is úgy érezheted, hogy valamivel többet tettél azért, hogy kapcsolódni tudj másokkal. Na most vannak olyan szituációk, amikor visszautasítanak. Ez miért jó? Ez azért jó, mert az életben nem mindig fog minden sikerülni. Legyen az egy vizsga, legyen az egy prezentáció, legyen az egy párkapcsolat, vagy akár egy baráti kapcsolat, és szerintem egyetemistaként, főleg kommunikációs hallgatóként fontos az, hogy merjünk nyitni mások felé, és hogy ez az egész ne legyen stressz.
2: Ha egy mondatot kellene hagynod a hallgatóknak a stresszről és a teljesítményről, akkor mi lenne az?
3: Szerintem a mondat az lenne, hogy álljatok meg egy pillanatra, és hallgassátok meg, hogy mit mond nektek a testetek, amikor nyugalom van, és így menjetek előre.
1: Apró Stefániát, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és média tudomány szakos hallgatóját, az STE Prezilimpia idei győztesét hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, közölte a kabinet a kormány.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések, minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása. A Tisza kormány világosan látja, hogy a minisztériumi dolgozók jelentős része az elmúlt évek során tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért, hibáiért és embertelen döntéseiért, hangsúlyozták a közleményben. Ugyanakkor hozzátették, azt is ki kell mondani, hogy voltak olyanok, akik nem egyszerű végrehajtói, hanem aktív kiszolgálói voltak annak a korrupt rendszernek, amely éveken át a magyar emberek érdekei helyett egy szűk hatalmi kör gazdagodását szolgálta. Az átvilágítások célja éppen az, hogy világosan elváljon egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágakba, természetvédelmi területekre elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult országos vízügyi koordinációs központ közleményben. A koordinációs központ folyamatosan engedélyezi azokat a vízpótlásokat, amelyeket nemzeti parkokkal, önkormányzatokkal, civilekkel közösen valósítanak meg a vízügyi igazgatóságok. Az ország területén már 27 helyszínen zajlik holtágak ökológiai vízpótlása, természetvédelmi területek vízellátása, nem állami kezelésben lévő csatornák feltöltése. A további lehetőségekről folyamatos az egyeztetés. A legtöbb helyen szivattyúk segítségével végezhető a feladat, például a Szikrai Holt-Tiszánál és az Alpári Holt-Tiszánál, a Tiszadobi Holtágnál, a Tiszaugi Holt-Tiszánál, a Bodrog keleti holtágánál, a Tunyogmatolcsi Holt-Szamosnál, a Dabasi Túr János természetvédelmi területen és a Fokorú pusztavizes élőhelyen. A tolnai holtágak vízpótlása a Sió árvízkapu duzzasztásának köszönhetően gravitációsan megoldható. Az ezekre a területekre kivezetett víz mennyisége május 31-éig megközelítette a 8 millió köbmétert. Hamarosan újabb területeken lesz vízpótlás. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. A közlekedési és beruházási miniszter erről egy interjúban beszélt. A miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni. Vitézi Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet. Több százmillió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményében. A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak büntető eljárást, amelynek adatai szerint az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez, népszerű keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A termékeket a tovább értékesítést végzők címkézték fel. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint 500 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket digitális, formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 ezer hamis címkét. A gépek a napi 8 órás műszak alatt 27 ezer címkét képesek legyártani. A nyomozók találtak elfbár csomagolásokat és hamis parfümöket is. Gyártókat, vevőket hallgattak ki, valamint az előállításban, értékesítésben segítséget nyújtó 12 gyanúsítottat. Közülük őrizetbe vettek 8 embert, 7 letartóztatását rendelte el a bíróság, a többi elkövető szabadlábon védekezhet.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatal is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Milyen hatással lesz a kínai-magyar kapcsolatokra például az, hogy a magyar hatóságok feltártak egy szennyezést a szegedi BYD autógyár építésénél, és milyen lesz az új kormány Kína politikája? Mit vár és mire figyel a Kína kutató? Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével beszélgetünk.
2: Nyilván nem sok idő telt még el a magyarországi politikai változás, kormányváltás után, és minden bizonnyal nem is ez a legfontosabb témája a magyar külügynek, hogy milyen lesz a kínai-magyar kapcsolatuk, de önnek mi a benyomása, milyen irányban változhat, ha változik, vagy nem változik a kínai-magyar kapcsolat? Hogy látja ezt?
3: De valóban csak benyomásaim vannak, hiszen ugye még föl sem állt a külügyminisztériumnak a teljes stábja, államtitkári szintig megvannak a vezetők, de közöttük nincsen Kína specialista, de ez persze nem is elvárás, vagy az lenne furcsa, hogyha lenne. Az alsóbb szinteknek a személyzete, meg az egész hozzáállás az még nem teljesen egyértelmű. Nem az első, aki felteszi ezt a kérdést, különösen a kínai kollégák érdeklődtek, hogy akkor most így lőttek-e a kínai-magyar kapcsolatoknak, és akkor most mindent lerombolunk-e, amit az elmúlt 16 éve felépítettünk. Én nekem a benyomásom annak alapján, amit ugye Magyar Péter miniszterelnök, meg Orbán Anita külügyminiszter kínai ügyekről, vagy kínai-magyar kapcsolatokról mondott, ez nem sok, az pozitív, tehát optimizmusra ad okot, már hogyha azt pozitívnak tartjuk, hogy próbálunk egy jó pragmatikus kapcsolatot tartani a kínaiakkal, én annak gondolom, én mindenképpen pozitívnak gondolom. Ugye Magyar Péter választási győzelme után másnap rögtön tartott egy nagy nemzetközi sajtótájékoztatott a Hungexpo-n, ahol a South China Morning Post-nak ez az egyik legtekintélyesebb ázsiai lap, egy hongkongi napilapról van szó, de egész Ázsiában hát ilyen nagyon tekintélyes újságról van szó. Szóval ennek külön azért ide utazott a tudósító, hogy megkérdezze Magyar Pétertől az, hogy mi lesz a magyar-kínai kapcsolatokkal, és a miniszterelnök, vagy akkor még csak miniszterelnök jelölt, vagy megválasztott miniszterelnök, azt mondtam, hogy Kína egy nagyon fontos ország, egy nagy hatalom, jóba akarunk vele lenni, ő nagyon szívesen elutazik Kínába, nagyon szívesen fogad Magyarországon kínai vezetőket, tehát tulajdonképpen egy ilyen jó pragmatikus kapcsolatokra törekszik. Még amikor a kampányban, hát így a kínai akkugyárok kapcsán kérdezték őt, hogy akkor mi lesz ezekkel a kínai befektetésekkel. Ott eléggé adta volna magát, hogy kampány szempontból azt mondja, hogy mindent eltöröl a föld színéről, és jóval fogja behinteni a helyüket, de nem ezt mondta, tehát nagyon bölcsön azt mondta, hogy ezek a gyárak már itt vannak, ezek termelnek, rá kell őket szorítani arra, hogy betartsák a mindenféle környezetvédelmi, meg munkabiztonsági szabályokat, hogy ezeket betartják, akkor nincsen velük semmi gond, működjenek tovább. Orbán Anita is, ő kevesebbet beszélt, neki Facebook posztjai voltak a kínai kapcsolatokra, amiben leírta, hogy a keleti nyitás nem volt különösen sikeres, mert nemhogy növekedett volna például a Kínába az exportunk, vagy pontosabban a magyar exporton belül a Kínába irányuló exportnak a aránya, hanem inkább csökkent. A nagy keleti nyitáson meg összességében elég korlátozottak a siker. Kínából is nem olyan befektetéseket sikerült ide csábítani, amelyek magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremtenének, hanem alacsony hozzáadott értékű, végig is egy összeszerelő üzemeket hoztunk ide, ezt ugye Orbán Anita írta, de a kínai-magyar kapcsolatokat pragmatikus, kölcsönös előnyökön nyugvó alapokra kell helyezném. Én ebből azt szűröm le, hogy nem akarják így felborítani, vagy lerombolni mindazt, ami az elmúlt időszakban így üzleti kapcsolatokban, tudományos, kulturális, stb. Kapcsolatokban épült. Nyilván kevesebb csinadratta lesz, kevésbé leszünk konfrontatívak az érdekekben. Lehet, hogyha megint lesz ilyen EU-s nyilatkozat a nem tudom kínai emberjogi helyzetről, vagy a dél-kínai tengeri kínai mozgásokról, egyebekről, akkor Magyarország nem fogja ezeket megvétózni, de nem mi fogjuk az első sorban verni a dobokat, hogy akkor most azonnal nem tudom, ítéljük el Kínát, és váljunk le tőle, és ne vegyünk semmit Kínától, és ne engedjük be ide a kínai tőkét, hanem azt gondolom, hogy egy jó pragmatikus kapcsolat lesz, kevesebb politikai kínadattával, és esetleg több vagy nem sokkal kevesebb üzleti együttműködéssel.
2: Már ahogy szóba hozta a gyárakat, arra eszembe jutott egy közelmúltbeli hír, hogy a Szegeden épülő BYD gyárnál a Csongrád Csanád megyei kormányhivatal feljelentést tett a BYD-t építő, vagy a BYD gyárral szemben, hogy nem tettek eleget a környezetvédelmi engedélyeknek, és erre aztán a rendőrség is reagált, és környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást is indítottak. Ez már ennek a politikának lehet a következménye, hogy ez eddig nem került a föld felszíne fölé, képletesen is, meg gyakorlatilag is, mert a szántóföldekre ment ez a szennyezett föld állítólag, de ez most csak egy kép akart lenni, szóval, hogy ez ön szerint ebben változás, hogy a kormányhivatal most ezt publikálja, nyomozás indul, vagy ez így lett volna egy hónappal ezelőtt is ön szerint?
3: Hát ez tényleg csak spekuláció, de én azt gondolom, hogy ez nem lett volna így egy hónappal ezelőtt. Tehát az előző kormányzat alatt egyfajta ki nem mondott védettséget élveztek ezek a cégek. Nyilván ezek közül ugye a Gödi Samsung gyára a legeklatánsabb példa, ami ugye nem kínai, de hát a kínaiak nem sajnálják, hogy a koreaiaknak a mindenféle szó szerint is piszkos ügyletei rávetültek az ő gyáraikra is. De akkor, mint hogyha lett volna valamiféle politikai védettség, ez most megszűnt, és egy picit azt látom, hogy hát a mindenféle alacsonyabb szintű hatóságoknak, hivataloknak, egyébeknek a vezetése próbálja kitalálni, hogy mit szeretne az új kormány. Tehát ugye új kormány még igazából nem nagyon állt fel. Most még nincs ilyen policy, de próbálja kitalálni. A Csongrád Csanád megyei, nem tudom, IMTS, nem tudom ki indított az eljárás, mindenféle szervek, hogy mi lesz az új irány, és abban ez eléggé illeszkedik, hiszen ezt, hogy a kínai, meg minden egyéb más céget is fel kell szorítani arra, hogy tartsák be a magyarországi törvényeket, ezt azért többször jelezte Magyar Péter. Azt gondolom, hogy ez jó irány, és itt összességében elmondható, hogy a kínai cégek, mint általában egyébként a kapitalista cégek, ugye mindig annyit tesznek meg, addig mennek el, amennyit megengednek nekik. Tehát, hogyha engedik a kínai cégnek, hogy olyan helyre tegye le a szennyezett földet, ahol az szennyez, ahol azt tilos, és a magyar hatóságok szemet hunynak, akkor a kínai cég, de egyébként nem csak a kínai cég, hát azért volt bőven környezet szennyezési botrányai nyugati cégeknek is, az oda fogja tenni, hogyha ezzel nem tudom, 3 forinttal kevesebb költsége van. Ha viszont azt látják, hogy itt a szabályok keményen be vannak tartatva, akkor be fogják őket tartani. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen indokolt, reális, olyan nagyon a befektetőket nem elriasztó politika, hogy azt mondja, hogy egész egyszerűen tartsátok be a törvényeinket. Ez elfogadható, és szerintem ez jó irány. Nyilván legközelebb a BYD is meg fogja gondolni, hogy hova teszi a szennyezett földet.
2: De ez azt nem befolyásolja szerint, hogy a gyár el fog készülni, a termelés el fog indulni, és elkészül az első Szegeden gyártott BYD?
3: Nem, hát itt ilyen Pityáner ügyekről van szó, a debreceni szét, ezek elképesztő hatalmas komplexumok, amik ráadásul épülnek. Ugye én is láttam a BYD építkezést, gondolom ön is látta, hiszen ugye szegedi illetőségű, hogyha jól tudom. Tehát olyan, hogy egy ekkora építkezésen, ahol sok ember dolgozik, sok évig, ekkora területen, ne legyen sem rengeteg alvállalkozóval, tehát nem arról van szó, hogy jönnek a kínaiak is felépítik, hanem itt több száz céget megbíznak, azok is alvállalkozókat alkalmaznak, azok is alvállalkozókat alkalmaznak. Tehát, hogy ebben a bonyolult láncban senki ne kövessen el semmi szabálytalanságot, és mindig minden munkáson legyen munkavédelmi sisak, mindig minden vegyi anyagos hordott ponttól ugye tegyenek, ahol azt a környezetvédelmi hatóságok előírták. Ez lehetetlen. Hát, ilyen nincsen, nem csak a kínai építkezéseken, hanem a német építkezéseken, meg az amerikai gyárépítkezéseken se. Ez egy veszélyes dolog. Itt lesznek sérülések, itt lesznek szabályszegések. Ez nem azt jelenti természetesen, tehát ezek ilyen pityáner ügyek ahhoz képest, hogy hány, nem tudom, csillió forintos beruházásról, mert milyen jelentésé.

0: Az eső hideget hoztak, a levegő nyers lett és barátságtalan, az éjszakák ködösek. A tél szagát ott lehetett már érezni a ködben. A tábornok is egyre szótlanabb lett, foltozott esőköpenyében, és egy idő múlva hallani lehetett túlról a köhögését. Görcsösen és kínlódva köhögött. Néhány napig ágyban kellene maradnia, tanácsolta a professzor, amikor néha összetalálkoztak. Ezek a ködös éjszakák nem használnak a köhögésnek. De a tábornok ilyenkor csak haragosan összehúzta bozontos fehér szemöldökét. Nem dezertálunk, fiatalember recsegte. Ilyen nincs. A szolgálat szolgálat, ez még a régi iskola. Aztán egy este idegen ember ült a bódéjában. Az öreg alig, hanem befejezte, mondta, és vállat vont. Minek is éljen, nincs senkije. Három napra rá eltemették. Olcsó fenyőfa koporsóban, virág nélkül, díszkíséret nélkül. A professzoron kívül csak a dramaturg volt jelen, és néhány öreg asszony, amikor a koporsóval együtt betették a földbe. Az öreg asszonyok sírtak, pedig azt se tudták, hogy ki az, akit ott temetnek. Ők szokásból jártak ki a temetőbe, és valószínűleg magukat síratták. Don Quixote letette a fegyvert, mondta halkan, és meghatottan a dramaturg, amikor ott állottak a nyitott sír fölött, és az első nyírkos, agyagos göröngyöket aládobálták a vén katona koporsójára. Én azt írnám a fejfájára, itt nyugszik az utolsó Nibelung. De mindegy, hogy odaírnám-e vagy nem, úgysem olvasná el senki. Az eső akkor is esett. Kitartóan egyformán szürkén, mintha egy felhőgyászba öltözött szomorú édesanya valahol odafönt magasan siratná haldokló fiát, a földet. Teltek a hetek. Szürkén egyformán húztak át a város fölött akár a felhők. Néha egy-egy órára kisütött a nap, megcsillogtatta az ázott köveket, aztán újra összetömődött a köd, felhővé lett. Esett az eső. Krista vidám szorgalommal tanonckodott a női szabászatnál, és terveket szőtt, modellekről álmodott, és divatszalonról, amelyet valamikor ő vezet majd. A professzor szótlanul végezte a maga dolgát. Délután 4-kor pontosan megjelent a munkahelyén, elbeszélgetett a pallérokkal, időről, politikáról, árakról. Ismerték már a munkások is, tisztelettel köszöntötték, és barátságosan, és néha egy-egy szót is váltottak vele.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Ed ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Település Fejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amelyet a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika. Ezért a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium minden települést partnerként kezel, és hisz abban, hogy az emberséges és működő Magyarország a városokkal, vidéki térségekkel, a kis településekkel és helyi közösségekkel, valamint az őket képviselő érdekvédelmi szervezetekkel szoros együttműködésben építhető fel. Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban. Közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében, egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. A miniszter kiemelte, a MÁV vezetésétől azt kérte, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek fel a nyári forgalomra, különös tekintettel az utastájékoztatás fejlesztésére, a pótlóbusz kapacitások bővítésére, valamint a főbb állomások tájékoztatási rendszereinek korszerűsítésére. Ahol járműhiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. Vitézi Dávid szerint a hosszú távú megoldást a vasúti járműpark megújítása jelenti. A Wizz Air teljesítette a gazdasági versenyhivatal korábbi eljárása során tett vállalásait, amelynek eredményeként több mint 134 millió forint jutott el az SOS gyermekfalu alapítványhoz, ugyanakkor egyes igazolások késedelme miatt 5 millió forint bírságot kapott a légitársaság. 2019-ben zárták le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amely során a versenyhivatal számos megtévesztő gyakorlatot tárt fel a társaság egyik repülőjegy kiegészítő szolgáltatásával kapcsolatban. Az eljárásban a társaság vállalta, hogy a szolgáltatást 2010 óta igénybe vevő utasok számára összesen több mint 4,5 milliárd forint értékben biztosít kompenzációt és a fel nem használt kreditek összegét az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalja át. A GVH tavaly márciusban indított utóvizsgálata megállapította, hogy a Wizz Air teljes körűen teljesítette vállalásait, több mint 66 ezer utas részesült 290 millió forint kompenzációban, amelyből 156 millió forintot használtak fel. a fennmaradó 135 millió forintot pedig az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalták át. Segíti az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést a szőlőültetvényekben a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal interaktív térképes alkalmazása. Az oldalon pontosan követhető a legsúlyosabb növényegészségügyi fenyegetésnek számító, komoly károkat okozó betegség terjedése, ami hasznos lehet a védekezési stratégiák megtervezésében. A térkép támogatja a helyspecifikus döntéseket, a szőlőtermő területek és borvidékek megjelenítése pedig pontos képet ad a kockázati környezetről. Megjeleníthetők rajta a korábbi kitörések, a fertőzési helyzet, a fertőzött térségek és a puf. Zónák. Ezért a hivatal arra kéri a szőlősgazdákat, hogy figyeljék a honlapon megjelenő adatokat. A közlemény szerint az aranyszínű sárgaság az egyik legsúlyosabb növényegészségügyi probléma, amely nagy gazdasági károkat okozhat a belföldi szőlőtermesztésben. A Nébih laboratóriumi vizsgálatai eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés, ám ennek időpontja térségenként eltérhet, ezért a növényvédelmi intézkedéseket a területi felhívásokhoz időzítve kell végrehajtani.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Modern szimulációs képzés a Skill Laborban, digitális tananyagok és országos továbbképzés, ösztöndíj és rezidens program a pályakezdők támogatására. Röviden és tömören ezt tartalmazza az az átfogó fejlesztési program, amelyet a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza valósít meg 2026-27-ben azért, hogy vonzóvá tegye az ápolási szakmát a fiatalok számára, hogy javítsa a gyermekápolás minőségét és biztosítsa a fenntartható szakdolgozói utánpótlást. Aki pedig majd mesél a részletekről, Simon Viktor, oktatási koordinátor.
2: Ez egy három pillérből épülő projekt, és az első része ugye az a Skill Labornak a fejlesztése. Ugye a Skill Labor rendszer az már nálunk több éve fut, jelenleg most ugye egy nagyobb beruházás keretében új eszközöket fogunk kapni, amikkel ugye tudjuk emelni a gyakorlati oktatásnak úgymond a színvonalát, és szeretnénk abba az irányba eltolódni, hogy szimulációs környezetet tudjunk teremteni, ahol élethűen be tudjuk mutatni az adott invazív és non-invazív technikákat, illetve ugye az a legnagyobb előnye ennek a szimulációs környezetnek, hogy ugye hibákból tudnak tanulni, és ugye mielőtt oda kerülnek, és valós betegeket kell ellátni, ugye előtte már tudják gyakorolni akár egy injekciózást, akár egy vérvételt, amik minden nap egy ápolónak a munkáját képzi, ezeket a folyamatokat. Ugye a második pillére a magának a projektnek készségfejlesztés, egy digitális tananyag csomagot szeretnénk létrehozni, amelyet ugye szélesebb körben mind a tanulóknak, mind a hallgatóknak elérhetővé tennénk. Itt nem csak a manuális skillekre fókuszálnánk, hanem különböző kommunikációs tapasztalatokra, amelyek nagyon fontosak, mint például az, hogy a stressz helyzetben hogyan tudnak csapatmunkában dolgozni, hogyan tudnak a szülőkkel kommunikálni, illetve hogy ugye egy megfelelő asszertív kommunikáció is legyen mind a dolgozók, mind ugye a szülők felé. Illetve akkor ugye a harmadik pillére, ez maga ugye a rezidens ápolói program, ami már több éve megy kórházunkba. Folyamatosan ennek ugye egy továbbfejlesztése, illetve ezt beleintegráljuk egy olyan projektbe, hogy ösztöndíjat is kapnak azok az ápolók, akik ugye a diplomás gyermekápoló programban részt vesznek, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen tanulnak, és mellette a Betesda Gyermekkórházban dolgoznak, és bizonyos tanulmány átlag fölötti eredményük van, akkor ők ilyen anyagi megbecsülés formájában is érezhetik ezt. És ez nagyon fontos, hogy közösségi megtartó erő is legyen, hogy kiszámítható fejlődési utat mutassunk nekik, és hogy kórházunkat válasszák.
1: De itt lesz majd velünk az éterben Nyergesné Závodi Edit, a Betesda Gyermekkórház ápolási igazgatója is, akivel az ápolói szakma szépségeiről beszélgetünk majd.
3: Ez rendkívül fontos mindannyiunknak, hiszen az ápolói hivatás az egy nagyon sokrétű, egy nagyon szép hivatás, ahol igazából az ember beleteszi az egész szívét, lelkét, a személyiségét. Az, amikor az ápoló van a beteg gyermek mellett, jelen esetünkben ugye gyermekkórházban dolgozunk, azt a fajta érzést és azt a fajta humánumot, attitűdöt, amit egy ápoló tud adni, azt igazából más nem tudja megadni. Amikor bejön egy beteg gyermekkel egy szülő a kórházba, a szülő kiszolgáltatott bizonytalanságban van, nem tudja, hogy mi fog vele történni. Nem érti ugye azt, hogy mit mondanak az orvosok, nem érti a szakmai nyelvet. Akkor mindig az ápoló az, aki az első pillanattól kezdve ott van, tud egy biztonságot, egy támaszt nyújtani a szülőnek, ha már az a legelső pillanatban, amikor beérkezik a kórházba, ahogy hozzászól, ahogy felveszi a kommunikációt, ahogy biztosítja a szülőt, a gyermeket, hogy segítséget tudjon nyújtani. Egy szoros bizalmi kapcsolatot alakítunk ki a családdal, hiszen az ápoló az, aki a 0-tól 24 óráig minden egyes percben ott van a család mellett, a beteg gyermek mellett. Ő látja az állapotbeni változásokat, ő tud visszareflektálni, ő van kapcsolatban az orvossal. Tehát gyakorlatilag az ápolók nélkül nincsen betegellátás. Ez a fajta visszacsatolás, amit mi kapunk, szeretetet a szülőktől, a gyermekektől, ez az, ami motivál minket nap, mint nap.
1: Remélem ismét sikerült felkeltenem az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Átfogó, országos jelentőségű ápolóképzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. A három pillére épülő kezdeményezés a modern szimulációs oktatás, a digitális tananyagfejlesztés, valamint az ösztöndíj és rezidens programok megerősítésével szeretné emelni a gyermekápolás szakmai színvonalát és biztosítani a hosszú távú szakdolgozói utánpótlást. Simon Viktor oktatási koordinátor elmondása szerint a Betesda Gyermekkórházban már működő európai színvonalú skill-labor továbbfejlesztése kulcsfontosságú eleme a programnak. A cél egy olyan szimulációs infrastruktúra kialakítása és megerősítése, amely biztonságos környezetben teszi lehetővé az ápolói tevékenységhez szükséges manuális, klinikai és döntéshozatali készségek gyakorlását.
2: Akár Magyarország szinten, akár ugye a Betesda Gyermekkórházat nézve, ugye fokozott az ápolóhiány, hazánkban ugye nagyon kevés az ápoló a rendszerben, és mi leginkább ugye a Betesda Gyermekkórházra fókuszáltunk, hogy megerősítsük az ápolói, gyermekápolói hivatást, és ugye egy stabil bázisként tudjunk működni, és nyilván a mi részünkre is kitermeljük a megfelelő munkaerőt, illetve hogy legyenek a rendszerben olyan ápolók, akik ugye el tudják majd látni a betegeket a jövőben.
1: Tehát magyarán a kezdeményezésnek a célja a gyermekápolás minőségének a javítása, a képzés, a gyakorlati képzés megerősítése, valamint a hosszú távú szakdolgozói utánpótlás biztosítása. A gyakorlati képzést azt miért kell erősíteni?
2: Hát ugye a gyakorlati képzés azért kell erősítenünk, mert sok képzés leginkább elméletre alapoz, elméleti tudást alapoz, mint az egyetemen, mind ugye a középszintű oktatásban is, és mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az elméleti tudás mellett egy gyakorlati tudást is szerezzenek, és a projektnek az egyik kulcseleme ugye a skill labornak, meg annak a továbbfejlesztése, ami ugye jelenleg is már működik kórházunkban, és igazából ezt szeretnénk továbbfejleszteni akár szimulációs környezettel is.
1: Hogyha a hallgatókat nézzük, akik majd kikerülnek a nagybetűs életbe, ők egyébként tisztában vannak azzal, hogy mi vár rájuk? Vagy lehet, hogy pont ezért sok a pálya elhagyó, mert rájönnek, hogy ez mégsem az ő terepük?
2: Ez is egy olyan probléma, amit ugye nyilván próbálunk kiküszöbölni, mert szerintem amúgy sok fiatal, mint akár személyes példaként is, én is, mint diplomás ápoló korábban, én sem tudtam 100%-ig azt, hogy mi fog rám várni, amikor a beteg ágy mellé kerülök, és mi pontosan ebbe az irányba próbáljuk terelni azokat a tanulókat, hallgatókat, akik a kórházunkban jönnek gyakorlatra, hogy az elmélet tudás mellett egy olyan tudást szereznek gyakorlatban, ami valós környezetben, és minél szélesebb körben megismerik akár a kórházat, akár az ellátórendszert, hogy egy megfelelő képet kapjanak, és olyan minőségű szakdolgozókat tudjunk, hát úgymond a piacra bocsájtani, akik megfelelő szakmai és manuális képességekkel rendelkeznek.
1: Ha jól tudom, akkor a programnak három pillére van, és ezek egymásra épülnek. Hogyan kell ezt elképzelnünk?
2: Igen, ez egy három pillérből épülő projekt, és az első része ugye az a skill labornak a fejlesztése. Ugye a skill labor rendszer az már nálunk több éve fut, jelenleg most ugye egy nagyobb beruházás keretében új eszközöket fogunk kapni, amikkel ugye tudjuk emelni a gyakorlati oktatásnak úgymond a színvonalát, és szeretnénk abba az irányba eltolódni, hogy szimulációs környezetet tudjunk teremteni, ahol élethűen be tudjuk mutatni az adott invazív és non-invazív technikákat, illetve ugye az a legnagyobb előnye ennek a szimulációs környezetnek, hogy ugye hibákból tudnak tanulni, és ugye mielőtt oda kerülnek, és valós betegeket kell ellátni, ugye előtte már tudják gyakorolni akár egy injekciózást, akár egy vérvételt, amik minden nap egy ápolónak a munkáját képzi, ezeket a folyamatokat. Ugye a második pillére a magának a projektnek készségfejlesztés, egy digitális tananyag csomagot szeretnénk létrehozni, amelyet ugye szélesebb körben mind a tanulóknak, mind a hallgatóknak elérhetővé tennénk. Itt nem csak a manuális skillekre fókuszálnánk, hanem különböző kommunikációs tapasztalatokra, amelyek nagyon fontosak, mint például az, hogy a stressz helyzetben hogyan tudnak csapatmunkában dolgozni, hogyan tudnak a szülőkkel kommunikálni, illetve hogy ugye egy megfelelő asszertív kommunikáció is legyen mind a dolgozók, mind ugye a szülők felé. Illetve akkor ugye a harmadik pillére, ez maga ugye a rezidens ápolói program, ami már több éve megy kórházunkba. Folyamatosan ennek ugye egy továbbfejlesztése, illetve ezt beleintegráljuk egy olyan projektbe, hogy ösztöndíjat is kapnak azok az ápolók, akik ugye a diplomás gyermekápoló programban részt vesznek, hogy a Károli Gáspár református egyetemen tanulnak, és mellette a Bethesda gyermekkórházban dolgoznak, és bizonyos tanulmány átlag fölötti eredményük van, akkor ők ilyen anyagi megbecsülés formájában is érezhetik ezt. És ez nagyon fontos, hogy közösségi megtartó erő is legyen, hogy kiszámítható fejlődési utat mutassunk nekik, és hogy kórházunkat válasszák.
1: Ugye itt mondta, hogy elindulnak a digitális tananyagok és országos továbbképzés. Ez hogyan valósul meg? Van a Bethesdának egy akadémiája, és annak a keretében fog ez majd elindulni?
2: Igen, van ugye a kórháznak a Bethesda Akadémia nevű platform, és ugye azon keresztül, illetve nem csak online, hanem rendes részvétellel is részt tudnak venni különböző képzéseken, amelyek segítenek abba, hogy a tudásuk emelkedjen.
1: Eszközbeszerzésekről is van szó. Na most ezek tényleg olyanok, amelyeken úgy tudnak gyakorolni azok az egyetemről kikerült emberek, vagy éppen egyetemisták, hogy nem élő emberen kell, például élő csecsemőn. És ez nagyon fontos, úgy gondolom, hogy ne ők legyenek a próbababák.
2: Igen, ezt nagyon fontosnak tartjuk mi is. Ugye jelenleg a Skill Laborunkban már van egy szimulációs eszköz, az egy hasonló, mint ez a nevezett SimBaby, az egy felnőtt méretű, ugyanúgy egy szimulátor, amelyet jelenleg is ugye használunk oktatási célra, illetve ugye most az új beruházásra egy csecsemő baba is jön, ugyanúgy nagyon sok olyan paramétert tudnak rajta mérni, amit ugye a mindennapos ellátásban önállóan ápolói kompetenciák megfelelően tudnak alkalmazni, és ugye ezeket az invazív beavatkozásokat, amik esetlegesen fájdalommal járnának, ugye a betegnek ezeket meg tudják megfelelően tanulni, és később, amikor oda kerülnek a betegágy mellé, akkor egy nagyobb magabiztosság, egy nagyobb pontossággal fogják tudni elvégezni ezeket.
1: A digitális tananyagnál mik lesznek? Tehát mi az, ami mondjuk pluszt vagy többet jelent?
2: Tervezünk szöveges formában is tananyagokat csinálni, illetve videókat is, amik akár szimulációra, akár egy beavatkozásnak a lépéseit, a szakszerű kivitelezését, vagy akár egy betegátadást, egy kommunikációs folyamatot tud szemléltetni, és ezeket otthonról meg tudják tekinteni, akár egy teszt formájában számon tudjuk utána kérni tőlük, és ez mindenképp egy visszamérhető folyamat lesz nekünk, de ugye leginkább ilyen e-bookhoz, ilyen e-learning felületet tervezünk létrehozni, illetve a videókat.
1: Itt elsősorban egyébként azokat szeretné a Bethesda Gyermekkórház megcélozni, akik jelenleg tanulnak a rendszerben?
2: Jelenleg azokat célozunk meg, akik már ugye az oktatási rendszerben ugye részt vesznek, de ugye a későbbiekben nyilván egy pályaorientációs folyamatot is szeretnénk, hogy ugye több ember válaszza az egészségügyet, szóval tervezünk akár olyan tartalmakat is gyártani, edukatívak, és ezzel motiváljuk a leendő egészségügyi szakdolgozókat, hogy válasszák ezt a pályát.
1: Van egy létszám, ami meghatározott, hogy mennyien vehetnek részt benne, vagy ez folyamatosan változik majd?
2: Itt ugye a tananyag részre, itt nincs egy konkrét létszám, ingyenesen hozzáférhető felület lesz, és igazából bárki, akit ugye ez érdekli, ez hozzá fog tudni ehhez férni ezekhez az anyagokhoz.
1: És az ösztöndíj és rezidens program, ugye a pályakezdők támogatására, az hogyan képzelhető majd el?
2: Igen, ugye az ösztöndíj program az úgy lesz, hogy akik ugye a Károli Gáspár Református Egyetemen tanulnak, és mellette a Bethesda Gyermekkórházban dolgoznak, azok tudnak pályázni rá. Támogatni szeretnénk azt, hogy minél többen a kórházunkat válasszák, és hogy megbecsülést érezzék, hogy egy támogató közösség. Valamint ugye a rezidens diplomás ápolói program meg azért nagyon fontos, mert magában a diplomás ápoló képzésben nem esik túl nagy hangsúly magára a gyermekápolásra, illetve ezekre a folyamatokra, és sok diplomás ápoló végzése után még nem tudja egyértelműen, hogy milyen irányba is szeretne tovább menni, és nekik kínál ez egy nagyon jó lehetőséget, hogy egy két éves rendszerben, egy forgórendszerben megismerik a kórházat, minden osztályt, és akkor 2-3 hónapokat töltenek az osztályon. Kicsit hasonlít a orvosoknál is magára a rezidens programra, és akkor utána tudnak választani olyan területet, ami számukra megfelelő.
1: Elindult már a program?
2: Igen, ez ugye most innentől fog elindulni, ugye a rezidens program az már indult, és akkor erre csatlakozik majd rá ugye ez.
1: Meddig tart?
2: Jelenleg ugye ez a programkérés ugye 2 évre szól, de jövőben tervezünk még olyan programokat indítani, amik esetleg ugye ezeket továbbfejleszti, elősegíti.
1: Miért jó ápolónak menni? Miért válassza valaki az ápolói munkát? Mert hogy nagyon nagy szükség van rájuk, és itt én úgy gondolom, hogy amikor az egészségügyről beszélünk, akkor nem szabad csak az orvosokra gondolni, hanem azokra, az ápolókra, nővérekre, akik ott vannak és segítik az orvosoknak a munkáját, és természetesen bennünket is, betegeket is.
2: Igen, ez nagyon fontos szerintem is, hogy nem csak az orvosiakat, hanem a többi egészségügyi szakdolgozót is ugye motiváljuk a pályára, és nagyon fontos az, hogy jelenleg is egy nagy fokú ápolóhiánnyal küzdünk Magyarország szinten, de ugye az ápoló létnek ugye megvan ugyanúgy a szépsége, ugye ez egy hivatásnak tekinthető szakma. Úgy gondolom, hogy ez mindig egy olyan munka, amiben folyamatos kihívásokat, folyamatos tanulást, tényleg egy ilyen lifelong learning jellemzi ezt a szakmát, és nagyon fontos az, hogy egy rugalmasság, csapatmunk, közös gondolkodás legyen az ápolók között.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a megkezdett témát. Itt lesz majd velem az éterben Nyergesné Závodi Edit, a Betesda Gyermekkórház ápolási igazgatója, aki arról beszél majd, hogyan, milyen eszközökkel próbálják pályán tartani a már meglévő szakembereket. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Európa Rádió az interneten is. Európa Rádió.hu.

szívesen, ki egy szemében asszony és gyermek. Örömében jön és megyen, pillangó tűz, virágot szed, koszorút fűz, majd eltűnik, majd előjön. Úgy lebeg a hegytetőkön, mint egy álomtűz.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelné, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Német László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széleskörű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Német László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László Alapítvány fő feladatát az átalakuló országos egészségpénztár veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka. Számolt be erről az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel. Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét. A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között teremtik meg. A Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért honlapja szerint közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére nyújthat támogatást. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs- és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is. Üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az Európai Friss Akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukós isak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak, különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 milliméternél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést arról, hogy átfogó országos jelentőségű ápolóképzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. Nyergesné Závodi Edit ápolási igazgató elmondása szerint lesújtó a helyzet. Jelenleg ugyanis mintegy 14-40 ezer fős ápolóhiány jellemzi az egészségügyet. A szakdolgozók átlag életkora majd 50 év. Ezt felismerve indítja el programját a Betesda, a 2026-27-es időszakban megvalósuló fejlesztések eredményeként egy integrált, szimulációs és digitális elemekre épülő oktatási rendszert hoznak létre, amely összekapcsolja az infrastruktúrát, a modern tananyagokat és az életpálya támogatást. A program országos szinten is hozzájárul a gyermekápolás minőségének javításához, a betegbiztonság növeléséhez és a fenntartható szakdolgozói utánpótlás biztosításához.
2: Ez rendkívül fontos mindannyiunknak, hiszen az ápolói hivatás az egy nagyon sokrétű, egy nagyon szép hivatás, ahol igazából az ember beleteszi az egész szívét, lelkét, a személyiségét. Az, amikor az ápoló van a beteg gyermek mellett, jelen esetünkben ugye egy gyermekkórházban dolgozunk, azt a fajta érzést és azt a fajta humánumot, attitűdöt, amit egy ápoló tud adni, azt igazából más nem tudja megadni. Amikor bejön egy beteg gyermekkel egy szülő a kórházba, a szülő kiszolgáltatott bizonytalanságban van, nem tudja, hogy mi fog vele történni. Nem érti ugye azt, hogy mit mondanak az orvosok, nem érti a szakmai nyelvet. Akkor mindig az ápoló az, aki az első pillanattól kezdve ott van, tud egy biztonságot, egy támaszt nyújtani a szülőnek, ha már az a legelső pillanatban, amikor beérkezik a kórházba, ahogy hozzászól, ahogy felveszi a kommunikációt, ahogy biztosítja a szülőt, a gyermeket, hogy segítséget tudjon nyújtani. Egy szoros bizalmi kapcsolatot alakítunk ki a családdal, hiszen az ápoló az, aki a 0-tól 24 óráig minden egyes percben ott van a család mellett, a beteg gyermek mellett. Ő látja az állapotbeni változásokat, ő tud visszareflektálni, ő van kapcsolatban az orvossal. Tehát gyakorlatilag az ápolók nélkül nincsen betegellátás. Ez a fajta visszacsatolás, amit mi kapunk, szeretetet a szülőktől, a gyermekektől, ez az, ami motivál minket nap mint nap. És az, hogy tényleg az ember egy hosszú műszak után, egy 12 órás műszak után, amikor nagyon elfárad, de úgy megy haza, hogy igen, ma is tudtam segíteni egy beteg gyermeknek, egy családnak. Ez egy olyan fajta plusz töltetet ad, ami szerintem ez visz minket, ápolókat tovább minden nap, hogy ez a hivatás igenis szép és érdemes csinálni. Úgyhogy mi azért vagyunk, hogy az ápolóinknak minden segítséget meg tudjunk nyújtani, támogassuk őket ebben, megelőzzük ezt a kiégés közeli állapotot. Ezért is csináltuk ezt az ápolásfejlesztési programot, amiben lehetősége van az ápolóinknak is, mint mentor szerepben jelen lenni, tanítani a fiatalokat, az új nemzedéket kinevelni. Ez az ápolóknak is plusz töltet arra, hogy igen, amit ő tud, ez a hosszú éves szakmai gyakorlat, a 20-30 éve dolgozik a betegágy mellett, ezt igenis a jövő generációnak, a jövő nemzedékének át tudja adni. Úgyhogy ez az, ami igazából nagyon fontos és motivál, úgy gondolom. És hát aki benne dolgozik, aznak olyan erős hivatástudata van, hogy ez szerintem nélkülözhetetlen, illetve az a nagyfokú empátia, amivel az ápolók bírnak, hogy segíteni akarnak. Ez az alapmotiváció, valaki ápolónak megy. És hát ez van bennünk, hogy ezt a fajta attitűdöt és ezt a fajta érzelmi töltetet, és ahogy mi dolgozunk, ezt tényleg adjuk át a fiatal generációnak. És tanítsuk őket, támogassuk őket.
1: Önöknél is nagy egyébként a fluktuáció?
2: A fluktuáció az nálunk a kórházban itt nem olyan nagyon erős, de azért jelen van. Ugye nyilván az utánpótlásunkat azt biztosítja az egyik főtámasz a Károli Református Egyetem Egészségtudományi Intézetében a diplomás ápolói képzés, de ezen kívül a szakképzésből is látjuk a hallgatókat gyakorlatra, úgyhogy őket neveljük ki.
1: És egyébként milyen szintig lehet eljutni, ha valaki ezt a szakterületet választja? Mert ugye lehet, hogy kevesen tudják, hogy azért itt is el lehet menni, akár külföldre tanulni. Igen. Az orvos az, ha választ, akkor elmehet, Igen. ugye ösztöndíjprogram keretében Igen. külföldre, és stb. Stb. Igen. Ez az ápolóknál is megvan?
2: Ez az ápolóknál is, például ebből az ápolásfejlesztési projektről, amiről most beszélünk, ebbe benne van egy külföldi tanulmányút is, ami lehetőségére nyílik a mentoroknak is, az ápolóknak, illetve a fiataloknak, akik bekapcsolódnak ebbe a programba, hogy elmenjünk igen külföldi tanulmányotokra, ott jó gyakorlatot szerezzünk. Képzési tervbe is benne van, és az ő lehetőségük a továbbfejlődésre az meg azt gondolom, hogy egy szakképzésben végezett gyerek ápolóként, ápolóként, utána tovább tud lépni a diplomás ápolóra, szerez egy diplomát, majd egy kiterjesztett hatáskörű ápolói mesterképzésen is részt tud venni, és utána, ha valakiben van még motiváció, erő, energia arra, hogy tovább tanuljon, akkor doktoriskolába is be tud iratkozni. Tehát az ápolóknak a lehetősége is nagy. Ebben támogatjuk a mi dolgozóinkat is, hogy tanuljanak tovább, és végezzék el a diplomás ápolói képzést, és akár még azután is. Aki meg már úgy érzi, hogy nem tud felsőoktatásba menni, őnekik meg abban kérjük a segítségüket, hogy ők meg a gyakorlati tapasztalataikat adják tovább, és mint mentor, mint oktató, oktató ápolók működnek, és ők tanítják a fiatalokat, és várják a kórházba.
1: Mi a könnyebb, gyerekek vagy felnőttek mellett ápolónak lenni?
2: Hát mind a kettőnek megvan a maga szépsége, meg nehézsége, ezt így nem lehet.
1: Azért kérdezem, mert a felnőttek azért néha hisztisebbek tudnak lenni, mint a gyerekek.
2: Igen, igen, igen, hát a felnőtt ápolásnak is nagyon-nagyon megvan a sok maga szépsége, az, hogy ott azért nyilván ugye a kommunikációt maga a beteggel kommunikálunk, ha van olyan állapotban, és ott is ugyanúgy megvan ez a nagyon erős kapcsolat az ápoló és a beteg között. A gyerekeknél azért más, mert ott ugye jelen van a szülő minden pillanatban, tehát egy szülő nap 24 órájában a beteg gyermeke mellett lehet. Tehát ott ugye a gyermeket is, és a szülőt is egyaránt nagy figyelemmel tekintünk. Úgyhogy ez a különbség, azt gondolom, és a gyerekápolásban a szülő támogatása, ez az, ami egy kicsit az ápolóknak több figyelmet igényel.
1: Mondjuk azért ez megdöbbentett az az adat, hogy a hazánkban 2020-as évek elején körülbelül, akkor az egészségügyi szakdolgozók, ugye ápolók, asszisztensek száma 100 000 felett volt. 2023-ban mintegy 104 103 szakdolgozót tartottak nyilván, tehát hogy nagyon minimálisan nő, és hogy 40-50 000 Igen. fős hiányról beszélünk.
2: Igen, pontosan ezért van, hogy minden eszközt meg kell ragadnunk arra, hogy ennek a hivatásnak a szépségét tudjuk megmutatni, és legyen lehetősége arra, aki ide jön gyakorlatra, és ezt a pályát választja, hogy lássa, hogy ebben is van előrelépési lehetőség. És ami még nagyon fontos, a pályaorientációk, tehát azt már az első pillanattól, amikor a gimnáziumi években van, vagy a szakközépiskolában, szakgimnáziumokban vannak, most már úgy hívják a szakképzésben, szakgimnáziumban tanuló gyerekekhez kimegyünk, elmegyünk, és egy pályaorientációs nap keretein belül bemutatjuk a hivatásnak a szépségeit. Egyáltalán mi az, hogy ápoló? Mi a feladat? És ott próbáljuk már meg őket ebbe az irányba terelni.
1: Talán ez is lenne a legfontosabb, mert szerintem ugye az egészségügy mai helyzetét látva leginkább csak a rossz dolgok vannak kiemelve, a jók nincsenek.
2: Igen, igen, ezért kell, hogy lássák, hogy azért ebben rengeteg sok szépség van, és ad egy olyan plusz töltetet, ami más hivatásba nem kaphatja meg az ember.

0: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Település Fejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amelyet a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika. Ezért a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium minden települést partnerként kezel, és hisz abban, hogy az emberséges és működő Magyarország a városokkal, vidéki térségekkel, a kis településekkel és helyi közösségekkel, valamint az őket képviselő érdekvédelmi szervezetekkel szoros együttműködésben építhető fel. Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében, egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. A miniszter kiemelte, a MÁV vezetésétől azt kérte, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek fel a nyári forgalomra, különös tekintettel az utastájékoztatás fejlesztésére, a pótlóbusz kapacitások bővítésére, valamint a főbb állomások tájékoztatási rendszereinek korszerűsítésére. Ahol járműhiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. Vitézi Dávid szerint a hosszú távú megoldást a vasúti járműpark megújítása jelenti. A Wizz Air teljesítette a gazdasági versenyhivatal korábbi eljárása során tett vállalásait, amelynek eredményeként több mint 134 millió forint jutott el az SOS gyermekfalu alapítványhoz, ugyanakkor egyes igazolások késedelme miatt 5 millió forint bírságot kapott a légitársaság. 2019-ben zárták le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amely során a versenyhivatal számos megtévesztő gyakorlatot tárt fel a társaság egyik repülőjegy kiegészítő szolgáltatásával kapcsolatban. Az eljárásban a társaság vállalta, hogy a szolgáltatást 2010 óta igénybe vevő utasok számára összesen több mint 4,5 milliárd forint értékben biztosít kompenzációt és a fel nem használt kreditek összegét az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalja át. A GVH tavaly márciusban indított utóvizsgálata megállapította, hogy a Wizz Air teljes körűen teljesítette vállalásait, több mint 66 ezer utas részesült 290 millió forint kompenzációban, amelyből 156 millió forintot használtak fel. a fennmaradó 135 millió forintot pedig az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalták át. Segíti az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést a szőlőültetvényekben a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal interaktív térképes alkalmazása. Az oldalon pontosan követhető a legsúlyosabb növényegészségügyi fenyegetésnek számító, komoly károkat okozó betegség terjedése, ami hasznos lehet a védekezési stratégiák megtervezésében. A térkép támogatja a helyspecifikus döntéseket, a szőlőtermő területek és borvidékek megjelenítése pedig pontos képet ad a kockázati környezetről. Megjeleníthetők rajta a korábbi kitörések, a fertőzési helyzet, a fertőzött térségek és a puf. Zónák. Ezért a hivatal arra kéri a szőlősgazdákat, hogy figyeljék a honlapon megjelenő adatokat. A közlemény szerint az aranyszínű sárgaság az egyik legsúlyosabb növényegészségügyi probléma, amely nagy gazdasági károkat okozhat a belföldi szőlőtermesztésben. A Nébih laboratóriumi vizsgálatai eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés, ám ennek időpontja térségenként eltérhet, ezért a növényvédelmi intézkedéseket a területi felhívásokhoz időzítve kell végrehajtani.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. június 4-e csütörtök van. Néhány mondatban a tartalomról. Feltalálom magam, ez a címe annak az új, egész országot megmozgató kulturális programnak, amelyet állami támogatással indított útjára a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet. A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum is részese ennek a programnak, amelynek alapgondolata, hogy a régió központoktól távolabb eső kistelepülések közösségeit is bekapcsolja a kultúra és a művelődés vérkeringésébe.
2: Tulajdonképpen egy központi gyűjtő oldalon ajánljuk ezeket a lehetőséget, programokat, amiket kiválaszthatnak különböző települési közösségek, jelentkezhetnek erre, és ugye ebből az említett programból az utazásuk, a buszos utazásuk finanszírozásra kerül, mi pedig nagy szeretettel fogadjuk ezeket a csoportokat.
1: Előtte kalendáriummal, útra való gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 4-e van a Nemzeti Összetartozás napja. Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező június 4-ére eső Nemzeti Emléknap Magyarországon ez, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az országgyűlés. 1920-ban e napon írták alá Versailles-ban a Nagy Trianon palotában a Magyarország területének kétharmadát elcsatoló trianoni békediktátumot. 1741-ben e napon született Reinis József költő, bölcseleti és teológiai doktor, tanár, műfordító. 1862-ben Jekelfalusi Zoltán, a monarchia utolsó fiumei kormányzója született. 1869-ben Tragor Ignác jogász, takarékpénztári igazgató, helytörténeti író. 1902-ben Illés Endre író született. 1925-ben e napon látta meg a napvilágot Harag György erdélyi színész, rendező. 1940-ben Kozma Imre, római katolikus papa, magyar máltai szeretetszolgálat elnöke született. 1942-ben Béres Ilona, Kossuth Díjas színésznő, kiváló művész. 1952-ben Lempert László, magyar-amerikai matematikus. 1966-ban pedig Cecilia Bartoli, olasz operaénekesnő született. E napon hunyt el 1946-ban Simonyi Semadom Sándor politikus ügyvéd miniszterelnök, akit 1920-ban Horthy Miklós kormányzó nevezett ki miniszterelnöké. 1976-ban Latinovics Zoltán színművész hunyt el, ő érdemes művész volt, a magyar színház művészet kiemelkedő egyénisége, posztumusz Kossuth Díjas. Szuggesztív indulatok, belső tűz, az érzelmek és az értelem harmóniájából fakadó alak ábrázolás jellemezte művészetét. És 1977-ben hunyt el Kovács Margit, keramikus művész, a modern magyar kerámia művészet megalapozója.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: útravaló. Egy társulszegődő gondolat.
1: Életfilozófiák, minden mindegy. Indulni kellene. Csak menni, de lehet, hogy elmenni. A közelségért. A távolságért. Még sincs, ami vezéreljen. A láb nem mozdul, vagy csak éppen tétova lépéseket tesz. Várnak, nem várnak, úgyis mindegy. Maradni kellene. Valakinek ez fontos lenne, de a lábak szinte szaladnak a maradás felelőssége elől, úgyis mindegy. Meg szólni kellene. A szavak vigasztalhatnának, taníthatnának, talán simogatnának, elgondolkoztatnának. A száj mégis zárva marad, nehogy viselni kelljen a következményeket. És úgyis mindegy. Vagy hallgatni kellene. Meghallgatni, elhallgatni, végighallgatni. De a szózuhatag elkergeti a csendet. Nehogy utána véletlenül elfogjanak a szavaink. Úgyis mindegy. Tanulni kellene. Emberséget, törődést, élni tudást. Mégis mindegy, ha a boldoguláshoz mindezek nem elegendőek. Tanítani kellene. Átadni a tudást. Mindazt, ami által úgy gondoljuk, jobbak lettünk. Az ismeretet, amivel többek lettünk. De nem lehet tudni, lesz-e, aki hallgatja, akkor meg mindegy, hát ha megteszi más. Látni is kellene a mellettem lévőt s a távoliakat. De a szem bezáródik. Túl sok energiát emésztene föl a látni tudás, és úgy is mindegy, hogy én látom-e, vagy más. Tenni is kellene kis dolgokat, amelyek kevesek számára láthatóak, legfőjebb érezhetők. Ám ha látványosat, nagy dobra vertet nem lehet, a többi úgy is mindegy. Várni kellene, kivárni, megvárni. De ami nem ma az enyém, az már nem is számít. Mindig az a mindegy, a minden mindegy. Még mindegy, és már mindegy. Élet célok nélkül, élet felelősség nélkül, élet értékek és mértékek nélkül, mert még nem számít, mert már nem számít. Egyszer itt, egyszer ott, egyszer így, egyszer úgy, oly mindegy. Minden lépés, minden szó, minden tett, még nem mindegy, már nem mindegy. Pedig az életben, azért ugye tudjuk jól, semmi sem mindegy.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! A magyar bankrendszer stabilitási mutatói továbbra is kedvezőek. A szektor likviditása bőséges és képes nagyobb sokkokat is kivédeni, mondta Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdász ügyvezető igazgatója a legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentést bemutató online tájékoztatóján. Továbbra is jelentős profitabilitás jellemzi a magyar bankrendszert, 18,9% volt a saját tőke arányos jövedelmezősége tavaly év végén. A nem teljesítő hitelek aránya mind a vállalati, mind a lakossági piacon alacsony. A bankok nettó kamatjövedelmének növekvő része származik a központi költségvetéstől. A bankok teljes kamatjövedelme 2137 milliárd forint volt, amihez a támogatott hitelek jelentősen több mint 400 milliárd forinttal járultak hozzá tavaly, közölte Banai Ádám. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. A közlekedési és beruházási miniszter erről egy interjúban beszélt. A miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni. Vitézi Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet. A modern technológiai megoldások segítségével, korszerű hőkamerás drónok alkalmazásával védik a gidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Május vége, június eleje az őszgidák születési időszaka, amely egybeesik a gépesített mezőgazdasági kaszálások kezdetével, amikor rendkívül körültekintően kell eljárniuk a gazdálkodóknak, hogy ne veszélyeztessék az újonnan világra jött állatokat. A világra jövetelt követő első hetekben a gidák túlélését a lapulási reflex és a teljes szaktalanság biztosítja. Álcázó testszínük és semleges illatuk következtében elkerülik a rájuk leselkedő ragadozók figyelmét. A gabonatáblákban, erdőkben ez elegendő védekezési stratégia, azonban a rétek lucernások kaszálása során ez a legfőbb veszélyforrás is egyben. A gidák az érkező traktorok zajára sem ugranak fel, hanem továbbra is mozdulatlanul lapulnak, ami akár végzetes is lehet számukra.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, feltalálom magam, ez a címe annak az új, egész országot megmozgató kulturális programnak, amelyet állami támogatással indított útjára a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet. A Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum is részese ennek a programnak, amelynek alapgondolata az, hogy a régióközpontoktól távolabb eső kistelepülések közösségeit is bekapcsolja a kultúra és a művelődés vérkeringésébe. Három témakörben zajlik az ismeretterjesztés, ez év végéig a Kazinczy Múzeumban. Az első előadáson kérdeztük az előadókat és a résztvevőket élményeikről. A riporter Jászter Beáta.
2: Feltalálom magam címmel egy múzeumi program indult a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. Egészen év végéig tart ez a programsorozat. Ringer Istvánnal, a múzeum igazgatójával beszélgetek erről. Mit jelent ez a program?
3: A Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével zajlik egy nagy állami kulturális program, aminek mi is, a Kazinczy Ferenc Múzeum is részesei lettünk. Ennek a programnak az az alapgondolata, hogy a kistelepüléseket, a régió központoktól talán távolabb lévő települések közösségeit megpróbálja minél intenzívebben a kultúrához hozzájuttatni, most nagyon profán módon talán ennyiben fogható meg a lényeg, és ebben az állami programban kistelepülési közösségek buszos utaztatását valósítják meg, aminek a célállomása valamilyen kulturális intézmény vagy kulturális szervezet, és ezekben az intézményekben, ugye mi esetünkben a múzeumban különböző programokat kapnak a kistelepülési közösségek. És hát ugye ennek a mi részünkről három fontos eleme, lába van. Az egyik a régészeti programelem, ami az Újhelyi Vár ásatásához, az ott előkerült leletekhez és a vár történethez kapcsolódó prózairodalmi szövegekhez kötődik. A másik a várostörténet, helytörténet, és van egy harmadik programelem, ami meg természettudományi, az élő környezeti örökség megismertetésére szorítkozik is. Tulajdonképpen egy központi gyűjtő oldalon ajánljuk ezeket a lehetőségeket, programokat, amiket kiválaszthatnak különböző települési közösségek, jelentkezhetnek erre, és ugye ebből az említett programból az utazásuk, a buszos utazásuk finanszírozásra kerül, mi pedig nagy szeretettel fogadjuk ezeket a csoportokat. Ugye ennek az a lényege, hogy olyan közösségek is eljönnek, eljuthatnak ide a múzeumba, akik máskülönben valószínűleg nem jutnának el, akár a távolságokán, akár azért, mert nincs egy ilyen szervezett program, ami ennek keretet ad. Tehát ez egy tipikus win-win helyzet, ahogy mondani szokták, hogy ők is nagyon jól járnak, hiszen élményeket kapnak, mi pedig nagyon örülünk annak, hogy új közösségeket ismerünk meg itt a múzeumban, és az idei évben ez egy nagyon jelentős látogatói számnövekedést is eredményez majd, ami azért nem elhanyagolható szempont. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ennek a programnak mi észesei, állomásai lehetünk, és ma volt az első ilyen alkalom, aminek az élménye, azt gondolom, hogy kölcsönösen pozitív volt a vendégekben is, bennünk a szervezőkben is.
2: Így van, ma a régészeti témával indult az első alkalom, és Hajdú-Bihar megyéből jött egy nagyon lelkes csapat. Hogyan épült fel ez a mai alkalom, ez a mai előadás, és mi minden történik még a csoporttal, hiszen estig tart a program?
3: Most ugye mondhatnám azt, hogy heteken keresztül készültünk és gyakoroltunk, de ez nem lenne teljesen igaz. Volt azért egy erős improvizatív jellege ennek a dolognak, de azt gondolom, hogy mivel ez egy kísérleti első alkalom volt, most láttuk azt, hogy hogyan működhet az, amit mi elképzeltünk. Ugye három lába eleme volt a mai programnak, az Újhelyi Várból kibontva. Én meséltem egy kicsit a régészetről, a régészettudomány kialakulásáról, szerepéről, majd az Újhelyi Vár régészeti kutatásáról és történetéről. Jászter Beáta prózai szövegeket olvasott föl, a vár történetéhez kapcsolódóan és a régészethez köthető irodalmi szemelvényeket, Váradi László restaurátor pedig a régészeti lelet restaurálás kulisszatitkaiba adott egy rövid bepillantást, egy kvázi élő restaurátor bemutatóval, ahol az alkalmazott módszereket, vegyszereket, eljárásokat illusztrálta, és közben egy 16. századi ezüstpénzt is tisztítani kezdett. Ebből a három elemből állt a mai program, amit nagy érdeklődéssel és figyelemmel fogadott a közönség, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeknek a rendezvényeknek van valóban értelme, ez nem egy ilyen kötelezően letudott program volt, hanem éreztük azt, hogy itt van egy nagy figyelem, egy nagy szeretet, és hát nyilván mi magunk is akkor ezáltal egy picit inspirálódtunk, és nagyon-nagyon jó élményekkel zártuk ezt a délelőttöt.
2: Gyula Ferenc nével beszélgetek, aki Berettyó Újfaluból érkezett Sátoraljaújhelyre egy múzeumi program keretében. Mit láttak, mit hallottak, hogyan tetszik a város, hogyan tetszik ez a múzeum?
4: Valójában ismerjük Sátoraljaújhely nevét, de ilyen átgondoltan, felkészülten, váró vendéglátókkal még nem találkoztam. Minden értelemben érdekessé tették. Nem egy száraz előadást hallhattunk, hanem rendkívül vicces, felkészült, vidám betétekkel és irodalmi részletekkel, ami külön csodálatos volt, és köszönjük az előadó hölgynek. És úgy láttam, hiszen nem volt fiatal korosztály, hogy feszült figyelemmel kísérték, pusmogtak, főleg mikor körbeadták az ásatások során előkerült pénzérmét, akkor mindenki izgatottan várt, hogy milyen volt, és milyen lett, és hogy csinálták ezt, és sőt, még kérdeztek is e tárgyban. Nagyon köszönjük és hálásak vagyunk, hogy megismerhettük Sátoraljaújhely történetét, és irodalmából, vagy a rávonatkozó irodalmi részleteket is hallhattunk. Így egy komplex délelőttünk van, most még egy tüzetes tárlatnézés következik, majd pedig, ahogy a programból értesültünk, a város többi részét is megismerhetjük bizonyos kiskerekes vonatról megtekintve.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szép napot kívánok!
4: Köszönöm szépen, és én is hasonló szépeket kívánok. Remélem még lesz lehetőségünk önt hallani máshol is. Köszönöm szépen!
2: Váradi László restaurátorral beszélgetek. Egy nagyon különleges program indult itt a Kazinczy Ferenc Múzeumban, és most a régészeti témában indult az első előadás. Szó volt itt a város erősségéről, a vártörténetéről, a várostörténetről, de talán ami a legjobban érdekelte az embereket, az az, hogy mit csinál a restaurátor a várban található fémpénzekkel. Azt mondtad, hogy piszkálod őket.
5: Hát igen, nem biztos, hogy megfelelő volt a szóhasználat minden esetben, de valóban olyan, hogy a végén idejött az idős hölgy, és akkor mondta, hogy azt állapítottuk meg, hogy jobban szeret dolgozni, mint domálni. Csak ebbe igaza van. Igen, adott esetben, mert ilyen is volt, nem is egy eset, amikor tényleg, ha jól emlékszem, pontosan 32 darab érme volt összetapadva. Ezek többség ez is volt, de volt közte bronzból vert érme is, és ez köztudomású, hogy a bronz alfinisabb, és ő neki a korróziója sokkal intenzívebb, és be is tudja fedni, összetapasztotta ezeket olyan mértékben, és persze viszonylag gyenge állapotúak voltak a tárgyak, belőle is nem lehetett nekiesni mondjuk szikével, hogy szétfeszegessen, mert mondjuk tettem próbát, és láttam, hogy a perem, a pénzpereme le fog válni, és a közepe meg ott marad oda tapadva, úgyhogy ez bizony hetekig kellett áztatnom előtte. De azt hiszem, ammóniás kálium karbonátot használtam akkor. Színes részvegyületeket kioldja, az ezüstöt nem bántja, de ez türelemjáték, tehát ennek idő kell, ezt nem lehet melegíteni, ezt idegen kell addig újra piszkálni, tehát hogy mondja, hogy ha már ezt a szót használtam, akkor maradjunk ennél, és újra feszegetni is, hogy eltávolodjanak egymást, hogy közé tudjon hatolni a vegyszer, és így tovább. Ez mondjuk ez a része az érméknél, de hát ugye a leletek rengeteg félék. Itt csak éppen pénzeket hoztam a könnyebbség kedvéért, de mondom, ha megküszködünk a vassal azért, mert ő a legkevésbé állóképes, vannak meglepő esetek, amikor olyan állapotban tud maradni földbe több száz éven át, hogy az ember el se hinné. De ugyanez persze igaz a bronzra is. Mert hogyha is csak a szakmát vesszük, és nem kifejezetten ezt a témakört, amiről itt szó volt, akkor ugye volt már a kezemben olyan bronzkori lelet, amin gyönyörű egybefüggő patina volt, csak le kellett mosni, és ahol makacs volt a föld, mert cementálódott, megkeményedett, ott meg mechanikusan meg pattingatni, meg szóval arra rávenni, hogy távozzon. Egyik leggyötrelmesebb dolog az egy szarmata júnyíró olló volt a kezembe. A szarmata leletek egyébként is arról nevezetesek, hogy nagyon romaty állapotúak tudnak lenni, és ez már volt restaurátor kezébe valaha, de egy új kiállításra fel akarták újra használni, és már olyan állapotban volt. Na hát ott leválasztani mindent, amit a korábbi kollega a kor technikai ismerete is tudatában rárakott, attól megszabadítani az egészet, újra konzerválni, ha el tudsz képzelni egy arasznyi pengét, az ollónak egy ilyen viszonylag széles és kihegyesedő pengéjét, akkor ugye ugyanebből az anyagból van kovácsolva ez a hátsó része, ez rugós, tehát nem csuklós, hanem rugós. Na, ezek a lemezek talán 70-valahány darabra esett szét alattárgy, amikor elkezdtem főzni. És ez is időre ment. Azt hittem, hogy a hagybajt kapok.
2: Azt is mondtad itt az előadáson, hogy te most egy nagyon steril terepen vagy, mert hogy ez a munka sokkal piszkosabb, hát, és nem tudsz mindent megmutatni.
5: Pontosan így van. Hát például ez is, de tényleg így van. Hát azért bronzból, ezüstből, stb. Készült tárgyak nem olyan nagyok, azt ugye nyilván az ember is gondolja, hogy a vasból készült tárgyak lehetnek akármi, egy méteres kartpenge, egy ekevas töredék, stb. Annyi földel és korróziós maradványal, amennyit el lehet képzelni. Na, most azt lefejteni, lebontani, és akkor már nem lehet egyszerű kézi szerszámmal, hogy te megfeszíted le, patintod oda, elsik alá, hanem gépet kell alkalmazni. Például mondjuk a Dremelnek sokféle megmunkáló eszköze van, amit szoktam használni. Na, hát az viszont mindent beterít maga körül. Ezt nem is szoktam még én se otthon, mert csak egy pici műhelyem van kint, csinálom a szabadba, és természetesen pormazgba, szemüvegbe. És akkor csülökig rozsda, por, meg föld. Tehát az ember ilyen. Tökötényt szoktam használni.
2: Azért meg tudtad mutatni a munkádat, hiszen körbeadtátok itt a fémpénzeket. Igen. Nagyon érdeklődő volt a közönség, de leginkább az érdekelte őket, hogy lehet-e a boltban kapni azokat az anyagokat, amikkel ezeket a fémeket meg lehet tisztítani.
5: Igen, is felmerült ez a kérdés is. Igen, mert a bácsi később nem mondta, hogy ő foglalkozik. Hát nem numizmatikával, mert az nem, de hogy így azért begyűjti, ha van ilyen érme, ez nem hajítja el. Mint a legtöbb ember egyébként. És akkor ezekkel szórakozik, hogy ő ezt megtisztítsa, megpucolja, olyanná tegye, amilyen az ő személynek kellemes, kívántos. Kérdezte érdeklődött. Persze a nagy többségét meg lehet venni egyszerűen, ezek nem olyan veszélyes. Ismerni kell azért a recepteket, hogy mit mivel keverek össze, mert a legtöbb egyszer önmagában nem azt a hatást fejti ki, amit kellene, hanem csak bizonyos arányú keverékek formájában. Tudja ezt. Na jó, érdekes volt. Érdekes. Valóban volt bennük érdeklődés, mert azokon is láttam, ahogy körbeadtam, akik ugye nem voltak valamennyi sem benne, és nem érdeklődtek ilyen konkrét dolgok után, mint hogy a vegyszerek, hogy milyeneket használok, és hogy ezt lehet-e kapni. De azért úgy ránéztek, hogy ugye az egyik egy teljesen fekete állapotú ezüstérme volt, a másik pedig egy csillogó, villogó. És az itt lett olyan, mert olyan fekete volt, mielőtt betettem volna az argentolba, tehát volt valami kis látványélményt is lehetett ilyen módon. Mert a műveletet nem láthatták, mert ugye ezt nem tudják itt körülállni, hát mi így tudtuk ezt most megoldani.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert a további programokhoz. Köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, Feltalálom magam, ez a címe annak az új, egész országot megmozgató kulturális programnak, amelyet állami támogatással indított útjára a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet. A Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum is része.

0: megkötöttem.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: ez a hely.
1: Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról. Ezt mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. A nap folyamán Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György elmondta, konkrét ügyekről nem esett szó, de a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. Ez tartalmaz sürgős, de még az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke arról beszélt, hogy üdvözli a Tisza képviselői által a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és reklámhálók betiltására vonatkozó törvényjavaslatot, bármint fogalmazott, lesznek a végrehajtás szolgáló jogtechnikai módosító javaslataik, az irányt kedvezőnek tartja. A törvényjavaslat az önkormányzati világ számára az első pozitív kézzel fogható jel, hangsúlyozta a társelnök. Kiszámítható, tervezhető és hosszú távon fenntartható működési környezet szükséges a magyar fürdő ágazat fejlődéséhez. Az új elnökség egyik legfontosabb vállalása, hogy minden rendelkezésre álló szakmai fórumon képviselni fogja a magyar fürdők érdekeit. Ezt mondta Vég Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke sajtóbeszélgetésen Budapesten. Vég Andor kiemelte, Magyarországon mintegy 170 olyan település található, amely valamilyen egészségturisztikai adottsággal, gyógytényezővel vagy fürdőlétesítménnyel rendelkezik. A vidéki vendégforgalom csaknem 70%-a fürdővel rendelkező településeken realizálódik. A magyar fürdők nélkül elképzelhetetlen a magyar turizmus teljesítménye vagy a vidéki turizmus sikere, fogalmazott az elnök hozzátéve, a májusi tisztújító közgyűlésen megválasztott elnökség a hazai fürdő ágazat előtt álló gazdasági, energetikai és turisztikai kihívások kezelését tekinti elsődleges feladatának. Vég Andor kitért arra is, hogy a fürdőknek még mindig nem sikerült a rekordnak tekintett 2019-es vendégszámot elérniük, átlagosan 20%-os az elmaradás. A fürdők nettó árbevétele 2019 óta folyamatosan és erőteljesen nőtt, ugyanakkor a bér és működési költségeik is jelentősen emelkedtek, hangsúlyozta az elnök. Együttműködési megállapodást írt alá a Központi Statisztikai Hivatal és a Debreceni Egyetem. A kooperáció részeként a hivatal szakmai támogatást nyújt az egyetemi hallgatóknak és kutatóknak, emellett a felek közös projekteket indítanak, többek között a mesterséges intelligencia alkalmazása, az adattudomány, illetve a kísérleti statisztikák fejlesztésének területén tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. Közleményükben azt írták, a KSH konzultációval is segíti a szakdolgozatok, valamint a TDK munkák elkészítését. Az egyetemmel való kooperáció előzményeként 2025. novemberében Debrecenben a hivatali képviselői szakmai program részeként ismerkedtek meg az informatikai karon zajló képzésekkel, tudományos kezdeményezésekkel és innovatív hallgatói startupokkal. Az egyetem képviselői januárban a KSH székházba látogattak, írja a közlemény hozzátéve. A Központi Statisztikai Hivatal elkötelezett a felsőoktatási intézményekkel való szakmai kapcsolatok bővítése és folyamatos mélyítése mellett. Az egyetemekkel kötött megállapodások hozzájárulnak a statisztikai edukáció és kultúra erősítéséhez, az adatjártasság és az elemző készségek fejlesztéséhez, a tudományos párbeszéd ösztönzéséhez, valamint a legújabb technológiák hatékony alkalmazásához. Negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján a jóautók.hu. Májusban 12.382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51.542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Így a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is nőhet a behozott használt személyautók darabszáma ebben az évben. A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő új autópiacon 9,6%-os növekedést mértek az év első 5 hónapjában, írja a jóautók.hu.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel és főképp keleten gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

dobd ki a régit, és jöjjön az új. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe. Márk evangélium a 2. fejezet 22. vers. Új teremtésként többé már nem a régi viselkedésed, hanem a Krisztussal való kapcsolatod irányít. John Walker ezt írja. Néhány mérföldre a házamtól felújítottak egy közértet, de az ott dolgozók a jelek szerint kimaradtak a renoválásból. A pult mögött álló srác új egyenruhát viselt, de közben ugyanazzal a mogorva tekintettel bámult rám, mint azelőtt. Az jutott róla eszembe, hogy valahogy így néz ki, amikor régi tömlőkbe próbáljuk tölteni az új bort. Jézus figyelmeztet, hogy ez nem fog sikerülni, hiszen szétrepeszti a bor a tömlőt, és tönkre megy a bor is, a tömlő is. Mégis hajlamosak vagyunk így élni a keresztény életünket, nem igaz? A munkahelyi becsületesség új borát a sumákolás régi tömlőjébe töltjük, a feltétel nélküli szeretet új borát a kétajtóval odébb lakó család iránti gyűlölet régi tömlőjébe, a dicsőítés új borát a pénz, a hatalom, a zene vagy a legújabb videójátékok bálványozásának régi tömlőjébe, a reggeli biblia tanulmányozás új borát a kapkodás és rohanás régi tömlőjébe, az alázatosság új borát az önteltség régi tömlőjébe, a megbocsátás új borát a megkeseredettség régi tömlőjébe, mások előtérbe helyezésének az új borát az önző ambíciók régi tömlőjébe, az öröm új borát a féltékenykedés és a pártoskodás régi tömlőjébe, a békesség új borát a viszálykodás régi tömlőjébe. Ha ezek közül bármelyik ismerősen hangzik számodra, ideje kidobnod a régi tömlőt és engedned, hogy erős, új és tiszta edényé formáljon téged Isten. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Noé ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. június 4-e csütörtök van. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, és ma ünneplik névnapjukat a Bulcsúk. Isten éltesse névviselőit, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Mai magazinunk tartalmáról. Miskolcváros napján az év sportolója díjban részesült Bükki Ádám sífutó, a miskolci honvédese sportolója, aki 5 versenyszámban indult a milánói téli olimpián. Ennek apropóján beszélgetünk a miskolci sportolóval.
2: Én Miskolcon nőttem fel, gyakorlatilag az egyetemista éveim során költöztem később Budapestre, és gyakorlatilag én ott alapoztam meg a nevezett kis sportkarrieremet. Tényleg nagyon jó közösség van Miskolcon, szerintem az, hogy nagyon közel van a természet, ugye ott a Bükk, mi szerencsére nagyon jó helyen laktunk, illetve a szüleim most is ott élnek még.
1: A 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható 1-2 hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt.
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi foglalási adatok nem ezt mutatják. Tehát az biztos, hogy azok a közeli földközi tenger medencében elterülő üdülőhelyek, tehát gondolhatunk itt esetleg a török riviérára, gondolok itt a görög szigetekre, vagy Egyiptomra, vagy esetleg Spanyolországra, ezek pillanatilag nem mutatják, hogy nem lenne komoly az érdeklődés. Egy picit nyilván kevesebb, mint a tavalyi, de egyáltalán nem esett olyan mértékben vissza az érdeklődés a repülőgépes nyaralások iránt, mint ahogy eredetileg gondoltuk.
1: Ez tehát a kínálatunk. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a továbbiakban, és kellemes rádiózást kívánunk.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a hagyományoknak megfelelően május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlésen adták át a kitüntető címeket és díjakat a város kiválóságainak. Az év sportolója díj férfi kategóriájának győztese Büki Ádám sífutó, a Miskolci Honvéd Sportegyesület sportolója lett, aki már 6 éves korában megismerkedett a sífutással. A sportegyesület színeit képviselve kvótát szerzett a sportágban a 2026-os milánói téli olimpiára. 5 versenyszámban indult a rangos megmérettetésen. A kiváló sportoló a veszprémi Kónya Ádámmal képviselte hazánkat az 5 karikás játékokon. Büki Ádámmal Sütő Dávid Pelé beszélget.
2: Üdvözlöm Büki Ádámot, a Miskolci Honvédese sportolóját, sífutóját. Első körben gratulálok egy díjhoz, és korunkra való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. Milyen kitüntetést, milyen díjat vehettél át itt Miskolcon?
3: Köszönöm szépen először is a meghívást, illetve a gratulációt is. Én a Miskolcváros év sportolója kitüntetést vehettem át, ami igazán megtisztelő volt, és őszintén szólva annyira nagyon nem is számítottam rá. Úgyhogy mindenképp ez egy nagyon jó pillanat volt.
2: Hogyan élted meg a kitüntetést, akár ott a színpadon magát, az ünnepséget? Említetted, hogy meglepetés volt.
3: Igen, szerintem egy nagyon szép ünnepség részesei lehettünk. Mi gyakorlatilag a színpadon berendezett ilyen kicsit kávéház feelingben élhettük át az egészet, és ott ugye minden díjazottról egy ilyen körülbelül egy perces kisfilmet levetítettek, amit a kitüntetés megelőző hetekben forgattak le mindenkivel. Nyilván a mi részünk is egy már maga az, hogy készítettek velünk ilyen felvételt, az, hogy kijöttek egy edzésre, és ott igazából ez is egy kicsit úgymond újdonság volt, mert például síróleren ilyet én még nem csináltam, úgyhogy ott Lilafüred környékén trükkös volt, hogy autóval követték a sírollert, illetve hát ugye az is nagyon jó volt, hogy itt tényleg az összes díjazottat kicsit mi is megismerhettük, és beleláttunk a munkájukba.
2: Milyen érzés volt így kívülről magadat látni egyfajta méltatásként, hogy bemutatják a te munkádat, az eddigi elért eredményeidet?
3: Igen, mi azért színpadról is egész jól láttuk szerencsére a kis filmet. Nagyjából így megvolt, hogy mi lesz, de ugye mi nem láttuk a vágott filmet készen, csak ott tényleg élőben, és akkor szerintem egy ilyen jó dolog volt, hogy mindenki egy kicsit felelevenítette, hogy honnan jön, mit csinál, és hogy mik a mondjuk a céljai, vagy mi az, amit elér.
2: És hát ugye Miskolc városától kaptad az év sportolója díjat. Miskolc neked mit jelent, mit hordozol úgymond a szívedben Miskolcról, akárha egy rajtvonalhoz odaállsz, vagy csak egyszerűen edzel bárhol, itthon, Budapesten, vagy külföldön?
3: Igen, én Miskolcon nőttem fel, gyakorlatilag az egyetemista éveim során költöztem később Budapestre, és gyakorlatilag én ott alapoztam meg a nevezett kis sportkarrieremet. Tényleg nagyon jó közösség van Miskolcon, szerintem az, hogy nagyon közel van a természet, ugye ott a Bükk, mi szerencsére nagyon jó helyen laktunk, illetve a szüleim most is ott élnek még, és gyakorlatilag tényleg kiléptem a házból, és már mentem az erdőbe, vagy éppen kerékpározni, vagy éppen télen mondjuk, amikor még nagyobb havak voltak, akkor ugye Bánkútra is egész gyorsan fel lehetett érni egy-egy sífutó edzést megcsinálni, úgyhogy abszolút pozitív emlékek meg élmények kötnek így Miskolchoz, és tényleg egy ilyen szerencsére egy olyan közösségbe nőhettem fel, aminek így az értékeit a mai napig magamban hordozom, és tényleg, hogyha találkozom az ország bármely részén miskolciakkal, akkor ez egy felüdülés.
2: És gyerekkorodban milyen sport iránt érdeklődtél? Egy kicsit visszalépünk a múltba. Gyerekkorodban hogyan kezdődött a sport iránti érdeklődés? Mi volt úgymond az első sportod?
3: Én elég szerencsés helyzetben voltam, mert sok sportágot kipróbálhattam, már egész az óvodától kezdve ott igazából úszás, jégkorcsolyázás, utána pedig általános iskolába, gimnáziumba mindenféle labdajátékokat. A sífutást is egyébként elég korán, már ilyen 6-7 éves koromban kipróbálhattam, és akkor ott ugye tényleg mindenfélét csináltam, de egyiket se annyira nagyon komolyan is. Amikor ilyen, hát ilyen ifi korosztály környékén, 16 éves koromban, akkor már úgy bennem megfogalmazódott, hogy akkor, ha már csinálok valamit, akkor csináljam egy kicsit komolyabban, és akkor ugye egyfajta válaszút elé érkeztem, hogy akkor még sportág legyen az, és akkor így végül is a sífutás mellett döntöttem, illetve a terepfutás az, ami még úgy hangsúlyosabb maradt, mert ezek nagyon jól kiegészítik egymást, és hát persze a felkészülés részeként azóta is futok, kerékpározok, úgyhogy elég sokféle outdoor sportot csinálok, ez szerintem azért is jó, mert tényleg jól kiegészítik egymást, és segít abban, hogy ne égjünk ki, hogy minél hosszabban, fenntarthatóan legyen motiváció, mert tényleg nem nap csináljuk ugyanazt a mozgást, de mégis közben, meg ugye még nyáron a síroller is egy nagyon fontos felkészülési forma, úgyhogy mindig is így az állóképességi sportokban éreztem, hogy eredményesebb tudok lenni. Nyilván valamilyen szinten csapatsportokkal összehasonlítva könnyebb a felkészülés, mert nem kell edzésekhez másokhoz igazodni, hanem tényleg ilyen elég rugalmas, amikor én tudok menni edzeni, akkor kimegyek, edzek, és amennyit beleteszek, annyit veszek ki belőle jó esetben. Úgyhogy igazából emiatt sokáig még biatlonoztam, illetve azt mondom, hogy ugye sífutásra kezdjünk gyerekkorban, utána itt Magyarországon azért az utánpótlás nagy részt a biatlonra épít, úgyhogy én is ott nagyon megszerettem a lövészetet is, és akkor egészen tényleg gyakorlatilag az előző olimpia utáni évig a biatlon volt így a fősportág, és mellette ilyen évi pár sífutóversenyen rajtozáltam, ami belefért, mert azért a biatlon verseny naptár is télen elég sűrű volt, és akkor végül az előző olimpia után már azért érett, hogy váltsak sífutásra, mert mégis közelebb állt hozzám, és úgy éreztem, hogy talán eredményesebb tudok lenni, de aztán végül szerintem a lehető legjobb időpontban váltottam csak sífutásra, mert onnantól még majdnem egy teljes olimpiai ciklusom volt a felkészülésre, és így részt tudtam venni gyakorlatilag végig a teljes olimpiai kvalifikációs időszakban.
2: Körülbelül mikor dőlt el, és miért pont a sífutás mellett döntöttél? Bármilyen szülői befolyás, behatás volt-e? Ugye szüleid is sportoltak, a szakákban benne vannak. Miért pont a sífutás mellett döntöttél?
3: Igen, egyébként ilyen nyomás, szülői nyomás nem volt sose. Tehát, hogy azt sportoltunk, tesszük, amit szerettünk volna. Igazából tényleg így, hogy ez tetszett meg a legjobban, meg én nagyon szeretek kint lenni a szabad levegőn, menni mindenfelé a természetben, akár éppen tényleg futva, vagy akár síléceken. És hát a biatlonról való váltásban pedig az is közrejátszott, hogy ez egyrészt az olimpiára úgy éreztem, hogy sífutásban azért jóval jobb esélyeim vannak kijutni, illetve már ezt a teljes olimpiai ciklust főállású munka mellett csináltam végig, és biatlonban nagyon nehéz lett volna kvótát szerezni magyarként, mert eléggé más a kvalifikációs rendszer, illetve ugye a másik dolog, hogy így munka mellett az edzés óra számban már jelentősen kevesebbet tudok megcsinálni, mint mondjuk egyetem alatt, és így már a lövészetet nagyon-nagyon nehéz lenne beiktatni, úgyhogy annak tényleg eredménye is legyen.
2: És mit lehet tudni magáról a sífutásról, mint sportágról, szakágról, milyen felszerelésben, milyen körülmények között, hogyan sportoltok? Ha valaki még nem látott volna sífutó versenyt, hogyan képzelje ezt el, miként zajlik egy ilyen?
3: Igen, most itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Gyakorlatilag, ha azt veszik, hogy a mai világban úgy néz ki egy sífutó felkészülés, akkor az úgy néz ki, hogy a versenyszezon az körülbelül november végétől március végéig tart. Áprilisban van egy körülbelül hónap most pihenőidőszak, és akkor ilyenkor májusban kezdjük el az alapozást, ahol azért változatos, hogy éppen ki mit csinál, de mondjuk a többség tényleg fut, sírolezik, kerékpározik, konditermi edzéseket végez, és akkor az így megy a nyár végéig. Itt nagyon sok az edzésóra szám, az intenzitás még csak mérsékelten magas, és akkor ez is megint versenyző függő, hogy ki mennyire akar mondjuk síróleren versenyezni, mert annak is ugye külön van versenyszezonja mondjuk nyár közepétől ősz végéig, és ott egyre inkább síroller irányába helyeződik a hangsúly, tehát egyre több edzést végzünk síroller-en, és akkor egyfajta második alapozás következik szeptember, október, novemberben, amikor ugye elkezdjük a havas kilométereket gyűjteni. Őszelején nyilván inkább ez gletszeren tud megvalósulni, tehát ott ilyen kb. 3000 méter magasságban vannak sífutópályák, és akkor oda járunk fel gyűjteni a havas kilométereket. Felszerelés igényben pedig, hát sajnos ez egy elég technikai sportág, aminek magas a felszerelés igénye. Ugye, csak hogyha most azt nézzük, hogy arról beszélünk, hogy alapvetően kell mondjuk egy sífutó lét, egy sífutóbot, sífutócipő, akkor az még úgy nem is hangzon olyan soknak, bár egyik se egy kifejezetten olcsó felszerelés, de hogyha viszont azt mondom, hogy egy felnőtt versenyzőnek alsó hangon most sífutásban a kézfutó stílus, tehát a klasszikus és kocsijázó stílust is veszük, akkor ilyen 16-16 pár lét az, ami sílét az, ami lefed mindenféle hótípus, mindenféle időjárás viszony, akkor azért ez egy elég költséges sportág tud lenni, illetve a másik az, hogy tényleg ugye rengeteget kell hozzá most már sajnálatos módon külföldre utazni, hogy egyáltalán havon lehessünk. Szerencsére ebben a Magyar Sífszövetség minket válogatott versenyzőként teljes mértékben támogat, tehát minden edzőtáborunk, minden versenyünk költségeit gyakorlatilag fedezik. Ugyanakkor viszont azt kiemelném, hogy normafán van egy 1 kilométeres sífutókör, amit azért szerencsére egész sok havas napot tudnak garantálni a tél folyamán, amikor olyan az időjárás. Ez egy szerintem kiváló felkészülési lehetőség, én is gyakran járok, amikor itt van vagyok. Tehát most például ugye januárban, amikor leesett ez a nagyobb hó, akkor tényleg így öröm volt látni, hogy az országnak nem is tudom, ilyen 20-30 különböző pontján, ahol azért voltak olyan helyek, ahol már nagyon rég nem húzott szerintem senki sífutó létre, de mégis látszódott, hogy azért az emberekben van erre igény, és hogy amint van egy kis lehetőség, akkor megragadják, és kimennek sífutni a természetben.
2: A síellés és a sífutás között, gondolom ezt gyakran megkérdezik, egy kicsit árnyalva ezzel magát a sportágat. Mi is a különbség, vagy hasonlóság? Gondolom azért a sífutás egy kicsit másabb.
3: Igen, a lesiklás az egy sokkal technikaibb, nem álló képesség alapú sportág, inkább mondanám ügyességinek, de azért iszonyatos erő kell ott ugye gyakorlatilag az embernek a testsúlyát mozgatni olyan sebességgel, olyan kanyaríveken, tehát teljesen más képességeket igényel, illetve ugye csak ha magát a pályát nézzük, akkor ugye egy lesikló pályánál az a nehezebb, hogy ott ugye mondjuk tényleg egy előkészített profi minőségű pálya kell, ahol van egy sílift, le tudnak zárni pályaszakaszokat, ahol a versenyzők tudnak edzeni, versenyezni. A sífutópályáknál kicsit talán olyan szempontból egyszerűbb, hogy az bárhol, ahol leesik egy kis hó, vagy éppen tudnak hóágyúzni, vagy snow farmingból van nekik eltéve hó előző szezonokból, akkor azt ki tudják teríteni, csak onnantól kezdve ott lehet sífutni.
2: Az olimpiára, ugye a 26-os milánói téli olimpiára hogyan, miként készültél, hogyan sikerült a kvalifikáció? Talán ezt a történetet ott az elején, hogy mit szóltál hozzá, amikor kiderült, hogy kijutottál, mehetsz az olimpiára?
3: Nagyon nagy megkönnyebbülés volt, mikor kiderült, bár már azért régebb óta lehetett sejteni, de azért tényleg egy olimpia olyan, hogy amikor eljutunk addig, hogy ki van mondva, hogy valaki kijutott, illetve én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor a repülőben vagy a buszban ülsz az adott versenyre, akkor jutottál ki, addig még ugye bármi megtörténhet, akár egy betegség, sérülés, tehát odáig el kell jutni a megfelelő formában, és tényleg egészségesen. És azért az olimpiai kvalifikáció az elég hosszú volt, tehát most próbálom azért viszonylag röviden összefoglalni, de nagyjából 2,5 évvel az olimpia előtt már úgymond résen kell lenni, mert ugyan hivatalosan akkor még nem indul el az olimpiai kvalifikáció, de az olimpiai kvalifikáció úgy nézett ki, hogy egyrészt egy egyéni szintet is meg kellett futni nemzetközi versenyeken. Itt két fajta szint van. Az egyik szint, ami a gyengébb szint, az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ha azt megfutod, akkor vagy egy, vagy két versenyszámban állhatsz rajtad az olimpián. A nehezebb szint, az most csak, hogy így nagyságrendileg nézzük, 300 fix pont alatti eredmény kell ehhez az első szinthez, amit mondtam, másikhoz 150, itt minél alacsonyabb a pont, annál jobb egy versenyző. Tehát azért itt arányaiban ugye a fele pontszám alatt kell lenned, hogy ezt az erősebb kvalifikációs szintet elért, amivel indulási jogot nyersz minden versenyszámban. Na most itt minden nemzetközi verseny számít, az olimpiát megelőző körülbelül másfél éves időszakból. Ez a része, ez viszonylag simán sikerült, gyakorlatilag már néhány verseny után szerencsére megvolt ez a kvalifikációs szinten. És akkor kvótaszerzés az pedig úgy zajlott, hogy az országnak tudunk mi kvótákat szerezni, mert hiába mi indulunk minden versenyeken, ugye végül Kóny Ádámmal ketten jutottunk ki, hiába mi indultunk minden kvótaszerző versenyen, az nem garantálja, hogy ugye mi jutunk ki, ez csak az garantálja, hogy az országnak van kvótája, vagy nincs. Az első kvótát azt viszonylag relatív könnyen tudja minden ország megszerezni, mert ott az olimpiát megelőző világbajnokságon kell egy ilyen 300 fiszpont alatti eredményt egy versenyzőnek elérnie. Tehát ez igazából azt szolgálja, hogy minél több nemzet képviseltetesse magát az olimpián, és emiatt viszonylag alacsony a belépési szint. Tehát ezzel az egy kvótával gyakorlatilag mi, amióta sífutás, számolhatunk, hogy ezt meg tudjuk szerezni Magyarországnak. Na most a második kvóta viszont ennél már sokkal-sokkal nehezebb, mert ott a nemzeti rangsorban a top 30 nemzet között kell végezni, és a nemzeti rangsorban pedig úgy tudsz pontokat gyűjteni, hogy világkupa indulásokkal, világbajnokságon való részvétellel, június 23-as világbajnokságon való részvétellel, és ugye minden helyezésért kap pontokat a nemzet. Na most gyakorlatilag az nehezíti meg, hogy akinek nincs világkupás versenyzője, legalábbis a férfiaknál, a nőknél kicsit más a helyzet, mert ott kevesebb nemzet van a világkupán, de férfiaknál, ha nincs világkupás versenyződ, akkor gyakorlatilag ebbe a top 30 nemzetbe bekerülni lehetetlen, és nekünk éppen ez volt a szerencsénk, hogy Kóny Ádámnak is, meg nekem is megvolt abban a szezonban a teljes szezonra a világkupa kvalifikációnk, így el tudtunk indulni minden világkupa versenyen, és ezzel bőségesen elég pontot tudtunk gyűjteni, hogy végül a top 30 nemzet között zárjunk, és akkor gyakorlatilag így szereztük meg a második kvótát, és onnantól kezdve igazából ugye a Magyar Sífszövetségnek a feladata, hogy eldöntsék, hogy ezt a két kvótát, ami ugye megszerzésre került, ezt kiknek fogja odaadni, és szerencsére így nálunk ez nem volt nagyon kérdés, voltak válogatóversenyek, ott igazán ugye a tartalék helyett válogatóztak a fiúk, én is részt vettem egyébként a válogatóversenyek egy részén, de mivel ugye nekik még nem volt meg akkor ez az indulási joguk minden versenyszámban, és onnantól már igazából nem is volt úgy annyi idő, hogy reálisan meg tudják szerezni, meg nem is voltak annyira közel ahhoz a szinthez. Tehát onnantól igazából mi már sejtettük, hogy biztos a helyünk, illetve hát ugye mi már előtte is jóval igazából az egész nyári felkészüléstől úgy építettük fel a versenytervezetet, meg tényleg az edzőtáborokat, hogy az olimpiára legyünk jó formában, és nem feltétlenül, hogy most azokon a válogatókban legyünk csúcsformában.
2: Amikor kiutaztál az olimpiára, érzelmileg, lelkileg ez miként csapódott le benned? Hogyan érted meg azt, hogy már ott vagy a helyszínen, olimpián lehetsz kint? Gyerekkorodban gondoltad-e volna, hogy olimpikon leszek?
3: Én szerencsére nagyon pozitívan éltem meg ezt az egészet, és abszolút így hozzátett a teljesítményemhez, hogy úgy álltam hozzá, hogy nincs vesztenivalóm, és csak élvezem ki, amennyire lehet. Úgyhogy ez szerintem mindig egy jó megközelítés, hogy nem foglalkoztam másokkal, mások eredményeivel, vagy hogy ki milyen versenyző, hanem tényleg így próbáltam magamból a maximumot kihozni. Volt egy kisebb betegségem sajnos így az olimpia előtt közvetlenül, egy ilyen vírusos fertőzés, de még azt mondom, hogy szerencsére abból is sikerült annyira helyre jönni, hogy azért, ha nem is életem csúcsformájában, de jó formában, és abból a maximumot kihozva tudtam versenyezni. Úgyhogy tényleg én most már azért ugye 30 évesen jutottam még ki az olimpiára, és hát azért gyakorlatilag 14 éve készültem komolyabban így a sífutásra, biatlonra, úgyhogy tényleg egy olyan pillanat volt, amire már nagyon régóta vártam, és emiatt ugye nagyon tudtam értékelni ezt az egészet, hogy tudtam, hogy mennyire sok munka meg áldozat van mögötte, hogy én itt lehetek, és kijutottam, és hát ugye azért is hálásak lehetünk, hogy mi gyakorlatilag így, hogy minden versenyszámba rajtozálhattunk, így 3 hetet kint tölthettünk Valdi fiamében, mert azért ez egy szerintem kivételes helyzet.
2: Maga belülről a verseny, vagy a különböző versenyszámok milyen élményt adtak neked, illetve mely versenyszámokban tudtál elindulni, és milyen eredmények sikerültek?
3: Igazából a siatlon versenyszámmal kezdtünk, ami nekem nem egy legerősebb versenyszámom, ez 10 km klasszikus stílus és 10 km korcsolyázó stílus. Itt igazából az volt a cél, hogy itt elég rövid körökön futjuk a versenyt, és az volt a cél, hogy minél tovább eljussak a versenyben, mert itt ugye lekörözés van, tehát amikor a legjobbak gyakorlatilag utolérnek ezen a körön, akkor ki kell állni, vagy kintenek, sőt még nem is amikor utolérnek, hanem kicsivel ugye hamarabb. Ez igazából egy úgymond bemelegítő verseny volt nekem a többi versenyszámra, meg egy kicsit a formafelmérést is szolgálta így a betegség után, hogy mennyire sikerült helyre jönni. Úgyhogy szerencsére azért összességében kifutottam magamat, és kiosztam magamban a maximumot. A következő versenyszám az egy klasszikus stílusú sprint volt. Igazából nekem ez a úgymond leggyengébb számom, mert se nem vagyok sprinter alkat, illetve a klasszikus stílusra is gyakorlatilag én azóta készülök egy kicsivel komolyabban, amióta ugye biatlonról sífutásra váltottam, de azóta is egyébként inkább a korcsolyázó stílusú távolsági versenyekre fókuszálok, vagy így a felkészülésem alapját, úgyhogy itt igazából semmilyen elvárás nem volt magammal szemben. Itt egy kicsit az időjárás körülmények nehezítették meg a versenyt, úgyhogy amiatt egy kicsi maradt az eredményben, de egyébként nem volt egy nagyon rossz futás. A 10 kilométeres skating egyénindításos verseny volt ugye nekem a főszámom, amiben 86. helyezést értem el, 113 vagy 116 indulóból. Ez volt így a főversenyszám, meg ugye ezen indulhattak a legtöbben, tehát ebben volt a legnehezebb jó helyezést elérni. Szerintem a helyezésben abszolút elfogadható, meg sikerült nálam egyébként jobb versenyzőket megelőzni. Az időhátrány az egy picit lehetett volna jobb. Ott megint az volt, hogy egyénindításos versenynél a jobbak elindulnak a mezőny elején, tehát gyakorlatilag mi mondjuk ilyen, van akihez képest, hogy ugye 96-os rajtszámmal indultam, azt hiszem, tehát több mint 3/4 órával a első induló után indultam, és amikor melegszik a hó, akkor azért az akár egy ilyen fél perc, egy perces különbséget is jelentett a pályában, ahhoz képest, aki korábban indul. Tehát azt egy kicsit sajnáltam, hogy ez az időhátrányom emiatt egy kicsit talán több lett, de teljes mértékben kifutottam magam, tehát nem maradt semmi a pályában, sikerült jól felépíteni a versenyzést, és a következő versenyszám a csapatsprint volt, ahol szerintem így messze sikerült felülmúlnom az elvárásokat, mert én is meglepődtem, hogy igazából ennyi hátrányal be tudtam érni, és még egy csapatot meg is tudtunk előzni, mert ott végül 27 csapat volt, ami ugye már eléggé limitálja a résztvevők körét, tehát ez ugye mindig az arra utal, hogy a mezőny viszont akik vannak, azok nagyon erősek, és így nézegettük a rajtlistát, és hát nem nagyon volt olyan, akit így reálisan előre azt mondtuk, hogy hát akár meg tudunk közelíteni, de szerencsére így, hogy tényleg egy úgymond magamhoz képest extrát sikerült futni, illetve hát ugye az Ádi is nagyon jól futott, így meg tudtunk előzni egy csapatot, és a zárószám az pedig az 50 kilométeres klasszikus stílusú versenyszám, ahol a siatlonhoz hasonlóan ugyanolyan célokkal vágtunk neki, hogy minél tovább eljutni a versenybe, mert az is tömegrajtos verseny lévén a lekörözéses verseny volt. Ott még kevesebb induló volt, mint a siatlonon, mert azért egy 50 kilométeres versenyre már nem áll oda mindenki. A sprinterek például nem nagyon, ugye még egy 20 kilométeresre csak odaállnak, mert ott azért el lehet jutni a bojjal, és akkor a hajráversenyben a sprintereknek is van esélye. Itt az 50 kilométeresen azért így, hogy a norvégok gyakorlatilag az elejétől kezdve elég komoly tempót mentek, és az élbolyt szétszakították. Gyakorlatilag sprintereknek gyaklábon kívül, aki, de ő nem is fejezett sprinter, mert ő távolsági versenyeken is iszonyatosan jó eredményeket tud elérni. De hogy innentől kezdve ugye, mivel erre számítottunk, ezért egy szűkebb mezőny indult, így végül is 54. helyen köröztek le, ami szerintem helyezésben elég jó. Még egy kicsit jó lett volna ott menni, de igazából ez is klasszikus stílusban volt, és bár egy 50 kilométeres versenyszám az elég közel áll hozzám, én szeretem a minél hosszabb távokat, és ott ugye állóképességből tudom valamennyire kompenzálni a technikai hiányosságokat, úgyhogy így azt gondolom, hogy ameddig eljutottam a versenybe, az így rendben volt, és elég jól tükrözte az aktuális állapotomat, meg a teljesítményemet.
2: Így egy év sportolója díj után és egy téli olimpia után egy azon éven milyen jövőbeli tervek vannak még? Miket tervezel, mi vár rád?
3: Ezt az évet most egy kicsit szeretném mindenképp lazábra venni, mind edzés, mind versenyzés szempontjából. Vannak persze célok, ugyanúgy edzek, csak nem szeretnék magamra semmilyen nyomást helyezni, meg azért kimerítő volt így az olimpiai kvalifikációs időszak, iszonyú mennyiségű verseny, tényleg ilyen 40-50 verseny per évet csináltam az elmúlt 2-3 évben, úgyhogy ezt mindenképp most egy kicsit szeretném, hogyha kevesebb lenne, kicsit a magánéletre koncentrálni, meg igazából az egész az a célom, hogy feltöltődjek és bele tudjak vágni a következő olimpiai felkészülésbe. Úgyhogy ezzel most így le is lőttem előre, de szeretném folytatni a következő olimpiáig, és igazából jó lenne egy második olimpiára is kijutni, meglátjuk, hogy ez sikerül-e.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc város napján az Él sportolója díjban részesült Bükki Ádám sífutó, a miskolci honvédese sportolója. Ennek apropóján beszélgetett a sportolóval Sütő Dávid Pelé.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható a világ szintéren 1-2 hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt. Az autóbuszos utazások iránti érdeklődés megnőtt az utóbbi időszakban, a repülőgépes nyaralások száma pedig alig esett vissza. Továbbra is a legnépszerűbbek a közeli, a földközi tenger medencéjében elterülő üdülőhelyek, valamint a Török Riviera, a Görög szigetek, Egyiptom vagy a spanyol tengerpart. Hogyan érintette a régió utazási irodáit a Dubaj és a környező országok elleni támadás? Milyen kihívások elé állította a szakembereket ez a váratlan helyzet?
2: Az kétségtelen, hogy minket is meglepett az első pillanatban, amik történtek, és annak a hirtelen reakciói sem mutatták azt, hogy ebből esetleg majd ilyen eszkaláció lesz, vagy pedig egyáltalán más irányt mutatnak. Az események hát sajnos pillanatilag nem túl jól áll a helyzet, legalábbis a közel-kelet és arra lévő desztinációk irányában. Azt azonban talán szerencsésnek mondhatjuk a szerencsétlenségben, hogy ez gyakorlatilag a téli egzotikus szezonnak majd, hogy nem a végén következett már be. Tehát a nagy utazások, a távoli utazásokat ez már kevésbé befolyásolta, illetve a végét sajnos igen, hiszen ott azért kellett csoportokat, utasokat hazahozni, de alapjában véve a téli egzotikus utak már nagyjából lecsengtek.
1: A konfliktus kirobbanása óta mit tapasztalnak az utazási irodák? Visszafogta-e a vállalkozói, illetve utazási kedvet, vagy inkább csak az úticélok változtak meg? Mennyire lettünk óvatosabbak az úticélok megválasztása terén?
2: Hát az első pillanatban nyilván mindenki megriadt, és nekünk is az volt az első gondolatunk, hogy valószínűleg felértékelődnek az autóbuszos és a saját gépkocsis utak, talán a repülős kárára, de azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi foglalási adatok nem ezt mutatják. Tehát az biztos, hogy azok a közeli földközi tenger medencében elterülő üdülőhelyek, tehát gondolhatunk itt esetleg a Török Rivierára, gondolok itt a Görög szigetekre, vagy Egyiptomra, vagy esetleg Spanyolországra, ezek pillanatilag nem mutatják, hogy nem lenne komoly az érdeklődés. Egy picit nyilván kevesebb, mint a tavalyi, de egyáltalán nem esett olyan mértékben vissza az érdeklődés a repülőgépes nyaralások iránt, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Az kétségtelen, hogy az autóbuszos utak száma megnőtt, illetve hát azok gyorsan beteltek, vagy legalábbis nagy részük betelt, és hát az is várható, hogy a személykocsis utak kapcsán pedig nyáron ki lehet tenni valószínűleg Horvátországba megtelt táblát, annyian fognak gépkocsival elindulni a legközelebbi horvát tengerpartra, de azt kell mondjam, hogy a jelenlegi állapotok szerint, én sem tudom, hogy egy hónap múlva mi várható. A jelenlegi állapotok szerint úgy néz ki, hogy egyáltalán nem csökkent az érdeklődés a Török Riviera, a bulgár tengerpart, a görög szigetek irányába, sőt Albánia is most már feliratkozott, és a spanyol partok is megmaradtak az érdeklődés középpontjába. Tehát pillanatilag azt tudom mondani, nyilván mindenki óvatos. Tehát nagyon sokan vannak úgy, mint ön, hogy meggondolják, hogy akkor most foglaljak, vagy ne foglaljak, vagy mi lesz, vagy megyünk, nem megyünk, vagy csak itthon maradunk. De én például tegnap jöttem haza Balatonról, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Balatonon sem mondják azt, hogy már olyan óriási nagy a belföldi érdeklődés. Tehát ez egy érdekes szituáció, mert nyilván a belföldre is és a külföldre is bizonyos utasok kivárnak, viszont van egy alapvető probléma, egy helyzet, hogy minden nyaralásnál, mindenütt a helyszínek azok adottak, tehát a helyszínek és a helyek. Tehát pillanatilag az van, hogy aki nem mer foglalni, az valószínűleg később egy emelkedett árral fog, vagy éppen foglalt táblával találkozni egy bizonyos üdülőhely tekintetében. De azt kell, hogy mondjam, a repülős utakra visszatérve, hogy vannak például olyan utaztatóirodák, utazási irodák, akik most már garantálják, hogy ugyanazon az áron, vagy egy minimum áron, de el fognak menni az utak. Hát nyilván mindenki bizakodó, és még a nyári szezon, hál' Istennek, azért kicsit odébb van, azért egy-másfél hónap még van, addig pedig várhatóan megoldódnak, vagy oldódnak meg problémák, de alapjában véve a foglalások alapján ezt tudom mondani.
1: A hírekből viszont azt halljuk, hogy egyre több légitársaság jelenti be, hogy ritkítja a járatait, illetve lehet, hogy bizonyos idő után el se tudnak indulni a kerozin hiány miatt. Lehet ilyen körülmények mellett is tervezni?
2: Ez egy egészen más álláspont vagy állapot. Ezek a nagy légitársaságok, és nem is mondjunk neveket, mert nem illik, valószínűleg nagyon sok olyan járatot szüntetnek meg, amik eddig sem voltak eredményesek. Tehát amikről úgy tűnik, hogy nem hozta a várt eredményeket, azokat nyugodt szívvel lezárják és nem indítanak, ugyanakkor azokat a járatszámokat, amik akár Budapestről egy London vagy bármelyik irányba eddig elindultak, egyáltalán nem csökkentek és nem is állnak meg. És a másik érdekes dolog, hogy a fapadosok közül a két komolyabb, ugye a Ryanair és a Wizz Air, ők egyértelműen bejelentették, hogy ők tovább repülik a járatokat, náluk nincs probléma kerozin hiánnyal, vagy nem tudom.

0: utazásokat, erre készül-e valamilyen vészforgatókönyv?
1: Hát általában, ha egy ilyen szituáció bekövetkezik, akkor nyilván nem az utas a hibás, és azt valószínűleg az utaztató meg is téríti. Tehát ott valószínűleg nem fog az utas rosszul járni, ha valami olyan ok miatt nem tudja elindítani. De én úgy gondolom, és úgy látom, hogy a különböző más területekről, más irányból próbálják beszerezni az olajat. Nyilván én sem látok bele teljesen a légitársaságoknak a hátsó dolgaiba, de alapjába véve mindenki igyekszik más, még ha drágábban is, igyekszik máshonnan üzemanyagot nyerni. Pillanatnyilag azok a hosszú járatú utak, amik tényleg komoly problémát okoztak, mert ott azért óriási mennyiségű kerozin fogy egy távol-keleti, vagy egy még távolabb menő utaknál. Ezeknél valószínűleg lesznek járat felfüggesztések, ha nem változik a helyzet, de ezek a rövid távú 1-2-3 órás utak, ezek szerintem nem hiszem, hogy olyan komoly helyzetet eredményeznének, hogy ne lehetne megvalósítani. Bár jós, én sem vagyok nyilván, és én is a szakma oldalát képviselem, és reménykedem benne, hogy nyilván pozitívan fog eldőlni a helyzet, de én azt mondom, hogy pillanatnyilag ne temessük még el a nyarat.
0: Ha valaki most bemegy egy utazási irodába, és tanácsot kér arra vonatkozóan, hogy milyen úti célokat javasolnak számukra a nyári időszakban, milyen lehetőséget tudnak nekik ajánlani teljes biztonsággal?
1: Vannak olyan üdülőhelyek, üdülőcélok, amik már évtizedek óta bejáratottak, akár gondolhatunk egy Bulgáriára, vagy a Görög-szigetekre, de ugye azt tudjuk, hogy az utóbbi évtized legfelkapottabb úti célja az a török riviéra. Ez azért érdekes, mert árérték arányban, még ha emelkedtek az árak a korábbihoz képest is, árérték arányban egyszerűen ez verhetetlen úti cél. Ott a kiszolgálás, a minőség, a kapott mennyiség, az valóban egyensúlyban áll azzal a költséggel, amit fizetni kell. Más területeken még ez nem járatott be, bár a görögök is most már igyekeznek bevezetni ezt az úgynevezett all-inkluzívos szolgáltatásokat, de hát az övéké azért még mindig görögös egy kicsit, nem igazából hasonlít a törökhöz, de nyilván máshol is próbálkoznak vele. És aztán beléptek ugye az új célok, belépett Bulgária ismételten, mert ő egy hosszú éven keresztül kimaradt, belépett Albánia mellé, érdekes módon egész télen és nyáron is megmarad érdekes és forgalmas desztinációnak Egyiptom, tehát a Vörös-tenger, és a másik irányban pedig a Tunézia is ismételten jön, emelkedik fölfelé, és a másik irányban pedig Spanyolország most már nem csak a kiemelt részek, tehát akár a Barcelona, akár a Malaga, tehát az északi déli, hanem az egész a spanyol tengerpart most már érdekes lett, hiszen több helyre repülnek közvetlen járatok, és ugye ott van még mellette a Kanári-szigetek is, ami kicsit távolabb, de izgalmas hely. Tehát én úgy gondolom, hogy a repülős utaknál ezek maradnak a fő desztinációk a nyáron is.
0: Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt.
2: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt 2 órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztőt Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 76. fejezetének 7. verséből hallgassuk meg. Dorgálásodtól, Jákób istene, mozdulni sem tud a kocsi és a ló.

0: A zsoltáríró egy olyan képet fest elénk, ahol a legyőzhetetlennek hit harcosok hirtelen elvesztik erejüket. A leggyorsabb harci kocsik pedig Isten egyetlen szavára lebénulnak. Ha őszinték vagyunk, mi is nagyon büszkék vagyunk a saját modern harci kocsiainkra, a felívelő karrierünkre, a percre pontosan beosztott naptárunkra, a sikereinkre és a végtelennek hit teherbírásunkra. Padlógázzal száguldunk az életben. Isten azonban tisztán látja, ha ez az őrült rohanás egyenesen a szakadékba vezet. Ilyenkor előfordul, hogy a szeretetéből fakadóan enged egy bosszantó defektet az utunkon. Kapsz egy megállító betegséget, egy váratlan akadályt, vagy egy látszólagos kudarcot, ami hirtelen lefékez. Az adott pillanatban ez iszonyatosan bosszantó és fájdalmas, hiszen felborul a gondosan felépített terved. Valójában azonban ez a defekt ment meg a teljes kiégéstől, vagy egy sokkal nagyobb tragédiától. Amit te ma kudarcnak, időrabló akadálynak, vagy fájdalmas megakadásnak élsz meg, az nagy eséllyel Isten kegyelmes vészfékezése az életedben. Ő állított meg, mielőtt teljesen tönkretennéd magad. Ma reggel ne a csúszásokon vagy a bezárult ajtókon mérgelődj. Helyette állj meg egy pillanatra, és engedd meg magadnak a pihenést. Vedd észre, hogy az akadály sokszor nem büntetés, hanem mentőöv. A mai ige magyarázat Katona Béla lelki pásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
1: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A Vidéki és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidéki és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. Kiszámítható, tervezhető és hosszú távon fenntartható működési környezet szükséges a magyar fürdő ágazat fejlődéséhez. Az új elnökség egyik legfontosabb vállalása, hogy minden rendelkezésre álló szakmai fórumon képviselni fogja a magyar fürdők érdekeit. Ezt mondta Vég Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke sajtóbeszélgetésen Budapesten. Vég Andor kiemelte, Magyarországon mintegy 170 olyan település található, amely valamilyen egészségturisztikai adottsággal, gyógytényezővel vagy fürdőlétesítménnyel rendelkezik. A vidéki vendégforgalom csaknem 70%-a fürdővel rendelkező településeken realizálódik. A magyar fürdők nélkül elképzelhetetlen a magyar turizmus teljesítménye vagy a vidéki turizmus sikere, fogalmazott az elnök hozzátéve, a májusi tisztújító közgyűlésen megválasztott elnökség a hazai fürdő ágazat előtt álló gazdasági, energetikai és turisztikai kihívások kezelését tekinti elsődleges feladatának. Vég Andor kitért arra is, hogy a fürdőknek még mindig nem sikerült a rekordnak tekintett 2019-es vendégszámot elérniük, átlagosan 20%-os az elmaradás. A fürdők nettó árbevétele 2019 óta folyamatosan és erőteljesen nőtt, ugyanakkor a bér és működési költségeik is jelentősen emelkedtek, hangsúlyozta az elnök. Együttműködési megállapodást írt alá a Központi Statisztikai Hivatal és a Debreceni Egyetem. A kooperáció részeként a hivatal szakmai támogatást nyújt az egyetemi hallgatóknak és kutatóknak, emellett a felek közös projekteket indítanak, többek között a mesterséges intelligencia alkalmazása, az adattudomány, illetve a kísérleti statisztikák fejlesztésének területén tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. Közleményükben azt írták, a KSH konzultációval is segíti a szakdolgozatok, valamint a TDK munkák elkészítését. Az egyetemmel való kooperáció előzményeként 2025. novemberében Debrecenben a hivatali képviselői szakmai program részeként ismerkedtek meg az informatikai karon zajló képzésekkel, tudományos kezdeményezésekkel és innovatív hallgatói startupokkal. Az egyetem képviselői januárban a KSH székházba látogattak, írja a közlemény hozzátéve. A Központi Statisztikai Hivatal elkötelezett a felsőoktatási intézményekkel való szakmai kapcsolatok bővítése és folyamatos mélyítése mellett. Az egyetemekkel kötött megállapodások hozzájárulnak a statisztikai edukáció és kultúra erősítéséhez, az adatjártasság és az elemző készségek fejlesztéséhez, a tudományos párbeszéd ösztönzéséhez, valamint a legújabb technológiák hatékony alkalmazásához. Elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet közleményében azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. A Hungaromet az éghajlatváltozási multidisziplináris nemzeti laboratórium részeként az elmúlt években számos fejlesztést valósított meg az éghajlatkutatás, az adatszolgáltatás és az alkalmazkodás támogató szolgáltatások területén. A felhalmozott szakmai tudás, adatvagyon és információk átlátható bemutatását szolgálja az új éghajlati portál, az éghajlat.met.hu. A felület célja, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tudományos eredmények és adatok minél szélesebb körben hasznosulhassanak, támogatva a döntéshozókat, a gazdasági szereplőket és a lakosságot az alkalmazkodási feladatokban, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a konfirmációról beszélgetünk Ablonci Áron református lelkésszel, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével. Szó lesz a jelen állapotról, a gyakorlatokról, és arról is, hogy milyen jövője van a konfirmációnak, de részletesen beszélünk arról, hogy az évi 8000 konfirmandusból hányan maradnak meg a református gyülekezetekben.
2: 52%-a ezeknek a fiataloknak lemarzsolódik a gyülekezeteinkből a konfirmációt követően.
1: Beszélünk arról is, hogy hány éves korban lenne érdemes konfirmálni a fiataloknak.
2: Ilyen nagy döntéseket, mint amit mi hitben várunk tőle konfirmációnál, ezt nem szokott, nem kész meghozni ilyen életkorban. Ezért érdemes szerintem kitolni felfele ezt az életkort, sokkal-sokkal feljebb a gimis éveknek a közepére, végére, de nem ez a legfontosabb kérdés szerintem.
1: És szó lesz arról is, hogy jó-e, ha egy vizsgával zárul a konfirmáció.
2: Célja az, ami nagyon-nagyon sok helyen nem tiszta. Szerintem mentorálni, kísérni, tanítványozni, evangelizálni érdemes ilyenkor a fiatalokat, és ebben vezetni őket minél személyesebben.
1: Mai vendégünk tehát Ablonci Áron református lelkész, a zsinati hivatal ifjúsági osztályának vezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hogy vezet autót egy keresztjén? Meg lehet-e enni az úrvacsorából kimaradt kenyeret? Két kérdés, amelyel foglalkozhatnak konfirmációra készülő fiatalok, amelyre lehet biblikus, hiteles választ adni, de nem a Heidelbergi KT-ból van. Mire alkalmasak ezek a kérdések? És egyébként hány éves korban lenne jó konfirmálni? Kell-e változtatni az évszázados szokásokon? Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével, református lelkésszel beszélgetünk.
3: Én először a konfirmációról való beszélgetésünket a szónál szeretném kezdeni. Szerinted mennyire értik, ismerik az emberek ezt a szót egyáltalán? Van-e már esetleg a szónak egy ilyen távoltartó vagy elidegenítő hatása attól, hogy fiatalok bejelentkezzenek egy konfirmációs előkészítőre?
2: Ezt az idegen szót lehet, hogy sokan nem ismerik, de ha megismerik a jelentését, akkor nagyon gyorsan megértik. Azt jelenti, hogy megerősítés, a hitemnek a megerősítése, amiben elkezdtem ezt a folyamatot, vagy a hitemben, amihez a startvonalhoz állok, hogy szeretném Krisztust jobban megismerni, ennek a megerősítése ez a folyamat, és a végén a vizsga, a megáldás, a bizonyságtétel, és hogyha így ezt elmondjuk, akkor én azt tapasztalom, hogy ezt mindenhol értik a fiatalok és a szüleik.
3: És akik az egyházon kívül vannak még ma, de szeretné őket megszólítani a református egyház, ott nem a szó magyarázata fontos szerinted, hanem egyszerűen megszólítani őket?
2: Szerintem nagyon sokan, akik az egyházon kívül vannak, nem értik ezt a szót, de nagyon sok minden más sem értenek, mint az, hogy az úrvacsoránk, a hitvallásunk mit jelent, miért úgy néz ki, miért állunk fel a templomban, vagy a katekizmusunk milyen. Ezek nagyon sok idegen kifejezés, de egyrészt, ha magyarázzuk, ezt megértik, másrészt szerintem nem az a feladatunk minden egyes folyamatunkkal, hogy ezt tökéletesen olyan szavakat használunk, ami kívülről érthető, mert ez egy belső körnek szóló folyamat, nem pedig egy missziós folyamat, amit feltétlenül jó hallgatnak egyből a kívül levők.
3: A szó biztos, hogy marad, nem ezen múlik az, hogy hányan fognak konfirmálni, és milyen jövőjük lesz az egyházban. Oké, akkor lépjünk tovább, ha már a számokat itt szóba hoztam. Megjelent egy számomra érdekes statisztika a zsinati ifjúsági osztály Facebook oldalán, hogy 8000 konfirmáló fiatalról tudtok az idei évben a református egyházban. Engem már önmagában az is érdekelne, én nagyon szeretem a statisztikát, hogy hogyan van ilyen adatotok, és ezt a számot egy kicsit járjuk körül, hogy ez sok, kevés, mit gondolsz erről?
2: Ez egy nagyon nagy szám. Az ifjúsági munkában ez az a program, ahol a legtöbb fiatalt elérünk. Ennél nincs nagyobb ilyen program. Onnan tudjuk ezt az adatot, hogy minden évben közegyházi adatokat kell szolgáltatnia a gyülekezeteknek, és azokat összesítve jön ki. Ez egy éves átlag. nem az ez évinek a pontos száma, hanem átlagosan ennyi fiatal konfirmált. Az is igaz, hogy 3 évente körülbelül 15%-kal csökken ez a szám, tehát ez egy lefele ívelő pálya most. És hogy miért lehet viszonyítani ezt a számot, körülbelül heti szinten 20-35 ezer fiatallal foglalkozunk a gyülekezeteinkben, ifjúsági munkában, ebben az 1300-1200 gyülekezetben, ami a református egyházban van. Tehát ahhoz képest a 8000 fiatal, az egy nagyon jelentős szám.
3: Most itt muszáj ilyen fogalmakat behoznunk, bár én nagyon nem szeretem a konfirmáció kifejezésnél, de kíváncsi vagyok, te hogy látod ezt a gyermek vagy fiatal konfirmációt, meg a felnőtt konfirmációt, hiszen a konfirmáció az pont, hogy a hitben felnőttségre utalna már, de szóval itt a 18 év alatti konfirmálókról van szó, amikor ezt a 8000-es számot mondod?
2: Ez egy összesített szám, az összes konfirmandusnak a száma. Nem tudom megmondani annak az arányát, hogy ebből mennyi a gyermek konfirmáló, és mennyi a felnőtt konfirmandus.
3: És kell-e egyébként szerintem ezt szétszedni, vagy ez jól van így?
2: A legjobb az lenne egy ideális állapotban, hogyha egyáltalán nem szednénk szét, sőt, hogyha nem is ezeken vitatkoznánk, hogy milyen életkorban van, mert helyén van az is, hogy egy ötödikes életében legyen ilyen hitvallási folyamat, egy gimis életében is, egy fiatal felnőtt is, egy 40-es, akár idősebb életében is legyen konfirmáció. Mert ez a hitének a megerősítése, ami teljesen független az életkorától. Lehet annak hatása erre, de nem feltétlenül van. Például Tim Keller-i gyülekezetében, a Redeemerben, ott már egészen kicsi kortól, már a 3 évesek korától elkezdik ezt a katekizmust, és a gyerek Isten tiszteleteknek is része. Tehát nálunk nagyon sokszor azon vitatkoznak, hogy hány éves kortól érdemes elkezdeni a konfirmációt, vagy mikor legyen a konfirmáció. Míg azt látjuk, hogy más gyülekezetekben ez egy annyira hosszú folyamat, hogy mindenféle életkorra kihat. És nem csak a minitínik vagy a gimisek életében szokott lenni.
3: És a magyarországi gyakorlatban ismersz olyan lehetőséget, hogy valaki hamarabb konfirmáljon, mint ez a 7.-8.-os 14 év körüli időszak? Most említetted itt mondjuk egy 5.-est, ez fiatalabb ennél. Ez megoldható szerinted, vagy ennél merevebbek a struktúráink?
2: Szerintem megoldható, ismerek egyedi ilyen helyzeteket, ahol ez megtörténik, és ezek szerintem az egyedi jó esetek, mert az én ismeretem szerint ilyenkor tényleg az a fiatal olyan hitbeli stádiumban van, hogy ő ezt szeretné. Ő az, aki magától jelentkezik, mert a megszokott struktúránk, az később szokott velük foglalkozni, de olyanból meg jóval többet ismerek, amelyik szintén a megszokottól eltérő, de fölfelé, tehát hogy idősebbek konfirmálnak, inkább a gimis évek végén levők. Abban az életkorban tartják a gyülekezetekben a konfirmáció.
3: Ebből kellene szerinted valamilyen következtetést levonni? Tehát jó helyen van-e ez a 14 körüli életév, vagy esetleg el kellene azon gondolkodni, hogy ezt gimi végére kitolni?
2: Szerintem nem az életkor a legfontosabb kérdés, hogy mikor konfirmálnak a fiatalok, de egy fontos kérdés lehet. Tehát ahogy előbb mondtam, bármilyen életkorba eljuthat ide egy fiatal, de ha szigorúan életkori sajátosságok alapján nézzük őket, akkor a mai generációban tolódik fölfele, kifelé ezeknek a döntéshozásoknak az életkori küszöbe. Nagyon sok fiatal, hogyha beszélgetünk velük, hogy mondjuk jövő héten, pénteken milyen programot tervez, akkor nem igazán tudja megmondani, mert ennyire előre nem szokott tervezni, látni, döntést hozni. A döntéshozásai nagyon sokszor napi szinten változnak, hogy mi szeretne lenni, hol szeretne tovább tanulni, milyen tantárgyakat szeret, kik azok, akik nagyon közel álló emberek hozzá, és pont emiatt, mivel a döntéshozása az élete többi területén is változó, ezért ilyen nagy döntéseket, mint amit mi hitben várunk tőle konfirmációnál, ezt nem szokott, nem kész meghozni ilyen életkorban. Ezért érdemes szerintem kitolni felfele ezt az életkort, sokkal-sokkal feljebb a gimis éveknek a közepére, végére, de nem ez a legfontosabb kérdés szerintem. Ettől még lehetséges az, hogy fiatalabbként kezdik el. Nagyon sok gyülekezetben ezt azért teszik, mert egész egyszerűen utána máshol tanulnak, elköltöznek, és addig tudnak ebben az ifjúsági folyamatban részt venni.
3: És akkor szerinted mi a legfontosabb kérdés, hogy kérdezzek vissza a konfirmáció tekintetében? Mi az, ahol a leginkább szükség lenne arra, hogy arra oda fókuszáljunk, hogy az jobban tudjon működni?
2: Szerintem a konfirmáció célját kellene nagyon pontosan tisztázni. jelenleg nagyon sok helyen ez egy oktatási folyamat, és ezért van a végén vizsga, hogy egy lexikális tudást összegyűjtsenek a fiatalok. Csak hogy a hitanórák miatt már nagyon sok ilyen tudást amúgy is tanulnak, és így csak duplikálva van a konfirmációs folyamat során. Tehát a célját lenne a legfontosabb tisztázni. Szerintem a konfirmációm célja az kellene legyen, hogy tanítványozzuk ezeket a fiatalokat, hogy a hitben vezetjük, hogy ehhez a startvonalhoz, ha odaállnak, hogy ők önszántukból, saját elhatározásukból kezdik el a folyamatot, akkor abban kísérjük őket, és a végén akkor lépnek be a konfirmációnak a fogadalomtétel részébe, hogyha ez tényleg a sajátjuk, ha pedig nem, akkor felszabadítjuk őket, bátorítjuk és vezetjük abban, hogy ezt később is letehetik ezt a fogadalomtételt, és semmi hátrány nem éri őket ezért cserébe. A konfirmáció célja nagyon nem tiszta, nagyon sok mindennel keveredett, és elfelejtettük azt a hitvallásos részét az egyházunknak, hogy a kereszteléskor pont azt fogadjuk meg, hogy ő majd, ha majd felnő, akkor önként a saját döntése alapján konfirmál. Tehát szerintem a keresztelőt is ehhez kell kapcsolni, át kell gondolni, és szerintem a célja az, ami nagyon-nagyon sok helyen nem tiszta, szerintem mentorálni, kísérni, tanítványozni, evangelizálni érdemes ilyenkor a fiatalokat, és ebben vezetni őket minél személyesebben.
3: És ezt hogyan lehet megtenni, amikor mondjuk otthonról egy olyan motiváció jön a fiatal mellett, biztos te is hallottál ilyen történeteket, de ha nem, akkor kérlek azt is mondd el, hogy a család, hogy teljesítse ezt az ígéretét, meg a hagyomány tiszteletből, meg családi békességből, hogy a nagymama, nagypapa is nyugodt legyen, hogy az unokája konfirmál, valamiféle külső motivációt kap a gyermek, hogy csak járjon el ezekre a felkészítőkre, és legyen túl rajta, mit tudom én, megkapja a legújabb okostelefont, amire vágyik, és hát az egy egészen más cél, mint amiről most te beszéltél.
2: Ezekben az esetekben, amikor a hagyomány nagyon erős, és a szokás is tovább erősíti ezt a folyamatot, akkor az az ütközőpont alakul ki mindig, hogy melyikre hallgatunk inkább a hagyományra, vagy arra, hogy eredetileg hitvallásaink szerint és céljaink szerint mi ez a folyamat. Én az utóbbit motiválom, azt bátorítom, hogy errefele lépjünk. Ez küzdelmekkel fog nyilván járni, hogyha ilyen ütközés van, de nagyon sok jó gyakorlatot ismerek, ahol elkezdik a gyülekezetet tanítani ezt éren, vállalják azokat a konfliktusokat, hogy leülnek szülőkkel, nagyszülőkkel, még a folyamat legelején tartanak szülőit, vagy közben is az évközben több szülői van, és beszélgetnek arra, hogy mi a konfirmáció. Vagy hogyha többször egy gyülekezetben látnak arra példát, hogy egy fiatal esetleg nem konfirmál, pedig benne volt a csoportban, a folyamatban, de valamiért békességben és egyetértésben is tényleg bizalmi kapcsolatban meg tudják azt beszélni a tavasz folyamán, hogy ő még nem kész erre, és ezt a fiatal is érti, akkor azok lehetnek olyan példák, amin felbuzdulva a következő években már lehet erre hivatkozni. Mert hogy jelen példák is vannak, olyan fiatalt is láttam, látok, aki végigmegy ezen a konfirmációs folyamaton, van ez az ütközés a családdal, a nagyszülőkkel, mégis rekonfirmál, és aztán éveken keresztül neki ez nagyon rossz élmény, nem közeledést segít az egyházzal, a saját gyülekezetével, hanem azt érzi, hogy valamit ráerőltettek, és ez az egyik része is lehet annak, hogy később neki nincs kedve, saját motiváció, hogy olyan helyre jönni, ahol valamit ráerőltettek, nem pedig maga akarta. És egy utolsó jó példa, például a Kápolytás megyei gyülekezetben azt csinálják, hogy minden konfirmandus mellé az oda járó gyülekezeti tagok közül, presbitere, hívő érett keresztények közül egy-egy házaspár vagy egy érett ember, ő maga mellé fogadja, mentorálja egy éven keresztül a fiatalt. Savonta egyszer meghívja vacsorára, beszélgetnek egy adott tematika alapján, de így kíséri. És egyik személyesebbé válik, a fiatalnak is személyesebb, a saját kérdéseit teheti fel, a gyülekezetbe integrálódik, és arra mondom ezt a példát, ami az eredeti kérdés volt, hogy ott van sokszor ez az ütközés a hagyománnyal, a tradíciókkal, hogyha ezeket próbáljuk egy kicsit átalakítani, értelmezni és jó irányba terelni, akkor szerintem a fiatal részéről is, és a gyülekezet részéről is befogadó fületre találhat, mert látják, hogy van egy jobb folyamat, mint a jelenleg.
3: És mennyire nyitottak erre a lelkészek, gyülekezetek, hogy átgondolják ezt a folyamatot? Most mondtál egy jó példát, de hogy látod ezt nagy egészben?
2: Nagyon nagy éjséget látok a lelkészek részéről, hogy valamit kezdeni kellene ezzel a folyamattal. Éppen ezért nyitottság is van, de sok-sok fenntartással párosítva, ami teljesen érthető és természetes. De sokszor az az ütközőpont, hogy bár a lelkész szeretné ezt megújítani, vagy átgondolni, de a presbitérium a hagyományokhoz ragaszkodik. Vagy van másfajta ütközés is, hogy például a lelkész szeretné ezt nagyon jól csinálni, de annyi más feladata van, hogy egyszerűen nem jut erre ideje, és olyankor pedig abban örlődik, hogy érzi, hogy ez a folyamat nem annyira jó, de nem tud rajta változtatni. És van a harmadik, ami szintén nagyon gyakori, hogy szeretne változtatni, de nem ismeri, hogy hogyan lehet, mert nem ismeri a többiek példáját, nem ismeri, hogy milyen konfirmációs folyamatok vannak. Ebbe próbál az ifjúsági osztály folyamatosan segíteni képzésekkel, ilyen közösségi médiában posztolásokkal, honlappal, különböző anyagok fordításával, amiket használhatnak és beépíthetnek a lelkészek, ugyanúgy, mint azokat az ifjúra vázatokat, amiket most már másfél éve heti szinten gyártunk, és nagyon örülnek is neki, és 790 gyülekezetből használják.
3: És mi a visszajelzés? Szeretik? Segítség? Arra gondolok, hogy önmagában a lelkészek ezt a folyamatot, amit elkezdtetek, hogy támogatjátok őket akár a külföldi példák fordításával, jó gyakorlatok felmutatásával, ezekből tudnak meríteni? Van aki visszajelez, hogy nagyon köszönöm, ez nagyon engem sokan. Arra indított, hogy...
2: Igen, nagyon-nagyon sokan. Akik részt vesznek ebben a folyamatban, azok nagyon fellélegzés, nagy fellélegzést élnek meg. Látszik a szemükön, hogy örülnek, hogy valami hiány töltődik be. Nemrégen 24 egyházmegyéből voltak együtt az ifjúsági referense. Ők hallották ezt a képzést, és öröm volt nekik. A kezükbe adtunk egy konkrét segédanyagot. Szintén nem annyira régen 6 teológiáról Kolozsváron volt együtt. Sok-sok teológus, akik ebben képződtek, és hallgatták azt, hogy lehet ezt a jövőben végezni, és milyen példák, gyülekezeti modellek vannak erre. És szintén azt jelzték vissza, hogy ez volt a legjobb előadás, ami nekik nagyon-nagyon sokat segített.
3: A beszélgetésünk végén még a konfirmáció jövőjére visszatérünk, de most még ide a napjainkra hagy térjek ki. Szintén a Facebook oldalatokon találtam egy ilyen nagyon inspiráló felvetést, hogy mi az, amit egy konfirmációs vizsgán tudni kell. Önmagában ez a vizsga dolog, te is felvetetted, hogy mennyire lexikális tudás kell, vagy nem. Erről is beszélhetünk, de itt azt a két kérdést hagy tegyen fel, amit ebbe a posztba hoztatok a titeket figyelő internetezőknek, amiről lehetne beszélgetni akár a fiatalokkal, hogy hogyan vezet autót egy keresztény ember, és hogy megehetjük-e a kenyeret az úrvacsora után. Miért ezt a két kérdést tettétek ide, és ezek mire alkalmasak szerinted mondjuk egy KT kérdés mellett, azzal szemben, amellett, azzal együtt?
2: Azért ezt a két kérdést tettük ide, mert azt mutatja be, hogy lehet úgy feltenni kérdéseket, hogy ez a fiatal életéhez, érdeklődési köréhez kapcsolódik, és mégis segít olyan dolgok megtanulásában, ami amúgy is fontos egy konfirmációs folyamatban. Egyszerűen csak a kérdés van átfogalmazva, de a válaszra nagyon sok esetben ugyanúgy egy bibliai ige. Ebben a 42 tételes kérdéssel van, amit közé tettünk, csak ezt akartuk megmutatni, hogy igazából ugyanúgy bibliai ismeretet kell tudnia a fiataloknak, vagy konkrét hitvallási kérdéseket a KT-ból. Csak más, hogy kérdezünk, akkor már közelebb kerül a fiatalokhoz. A konkrét kérdésre felolvasom a választ is, hogy elmondom a választ is, mert akkor egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy miért is így kérdeztünk, hogyha ez így rendben van neked.
3: Persze, hallgatunk.
2: Szóval hogyan vezet autót egy keresztény ember, és erre a Filippi 2:5 a válasz, azaz indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Tehát egyszerűen a cél az, hogy bibliai ismeretben segítsük és tanítsuk a fiatalokat. Csak a metodika, az megmarad ugyanúgy a KT-s verzió, egy kérdés felele, csak olyan kérdést teszünk fel, amit a fiatal meg fog jegyezni. Érdekli őt is, mert azt gondolja, hogy na, ez érdekes kérdés. És a kérdés miatt aztán a válaszra is figyel, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Egyszerűen csak a pedagógia, a metodika változik át. Vagy megehetik-e a kelyhek mosogatása közben az úrvacsoráról megmaradt kenyeret? Igen, mert az úrvacsora vételkor nem a kenyeret szenteljük meg, hanem a maga a cselekmény teszi Isten ajándékává. Tehát nem a kenyér lesz szenté, hanem maga a hívő ember. A megmaradt kenyér és bor sorsa ezért lényegtelen, ellente egyben a megszentelt élettel. Tehát megint csak próbál praktikus lenni, olyasmi, ami az életben neki is használható, érdekes kérdés, de mégis attól még hitvallási marad.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról. Ezt mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. A nap folyamán Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György elmondta, konkrét ügyekről nem esett szó, de a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. Ez tartalmaz sürgős, de még az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke arról beszélt, hogy üdvözli a Tisza képviselői által a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és reklámhálók betiltására vonatkozó törvényjavaslatot, bármint fogalmazott, lesznek a végrehajtás szolgáló jogtechnikai módosító javaslataik, az irányt kedvezőnek tartja. A törvényjavaslat az önkormányzati világ számára az első pozitív kézzel fogható jel, hangsúlyozta a társelnök. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Településfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. Kiszámítható, tervezhető és hosszú távon fenntartható működési környezet szükséges a magyar fürdő ágazat fejlődéséhez. Az új elnökség egyik legfontosabb vállalása, hogy minden rendelkezésre álló szakmai fórumon képviselni fogja a magyar fürdők érdekeit. Ezt mondta Vég Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke sajtóbeszélgetésen Budapesten. Vég Andor kiemelte, Magyarországon mintegy 170 olyan település található, amely valamilyen egészségturisztikai adottsággal, gyógytényezővel vagy fürdőlétesítménnyel rendelkezik. A vidéki vendégforgalom csaknem 70%-a fürdővel rendelkező településeken realizálódik. A magyar fürdők nélkül elképzelhetetlen a magyar turizmus teljesítménye vagy a vidéki turizmus sikere, fogalmazott az elnök hozzátéve, a májusi tisztújító közgyűlésen megválasztott elnökség a hazai fürdő ágazat előtt álló gazdasági, energetikai és turisztikai kihívások kezelését tekinti elsődleges feladatának. Vég Andor kitért arra is, hogy a fürdőknek még mindig nem sikerült a rekordnak tekintett 2019-es vendégszámot elérniük, átlagosan 20%-os az elmaradás. A fürdők nettó árbevétele 2019 óta folyamatosan és erőteljesen nőtt, ugyanakkor a bér és működési költségeik is jelentősen emelkedtek, hangsúlyozta az elnök. Negyedik hónapja stabilan 12.000 felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján a jóautók.hu. Májusban 12.382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első öt havi 51.542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Így a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is nőhet a behozott használt személyautók darabszáma ebben az évben. A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő új autópiacon 9,6%-os növekedést mértek az év első 5 hónapjában, írja a jóautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel és főképp keleten gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével, református lelkésszel, témánk pedig a konfirmáció.
2: És ott van a kérdések között például a Heidelbergi KT híres, hírhet első kérdése, ami neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod is, tehát ezek így egymás mellett jól megférnek a példa szerint.
3: Ahogy ott van az apostoli hitvallás, a 10 parancsolat, rengeteg ige, további KT kérdések, egyháztörténeti kérdések, rengeteg mindenet, ami benne van.
2: Biztos vagyok benne, hogy van olyan lelkész és gyülekezet, és te is utaltál rá, mondjuk presbiterek vonatkozásában, akik nagyon a hagyomány oldaláról közelítik meg a konfirmációt, ott el tudom azt képzelni, hogy egy ilyen kérdéssor az már nem lenne elfogadható abban a közösségben. Nekik mit tudnál egy ilyen fiktív, de minden bizonnyal létező gyülekezetnek javasolni, mondani ezzel kapcsolatban?
3: Azt tudnám mondani, hogy a céljaink a fontosak. Miért vagyunk gyülekezet? Miért van konfirmáció? Miért van ez a folyamat? Mit szeretnénk a fiatalokkal hosszú távon? Miért kezdik el, ki kezdi el, és ki fejezi be? Hogyha ezekről a célokról beszélgetünk, akkor szerintem, ha azt az utat választjuk, hogy a hagyományaink miatt, vagy azért, mert ez a szokás, akkor belátható az, hogy ez nem egy hosszú távú cél, ez nem fenntartható cél. Ettől nem fognak a fiatalok oda járni, mert ez a szokás. Hanem a szokásoknak van jó hozadéka, de nem a szokás a cél, hanem a szokás az egy kialakult eredménye annak, hogyha jól csináljuk a cél. A célunk az az, hogy ezek a fiatalok megtérjenek, halljanak az evangéliumról, és ha megtértek és hallottak az evangéliumot, akkor ebben megerősödjenek. Ha ez megtörténik, akkor ebben a folyamatban kialakulhat az, hogy ő tudja, hogy kell felöltözni egy vasárnapra, hogy hova kell ülni, hogy veszünk úrvacsorát, hogyan köszönünk, vagy ki milyen tisztségben van egy gyülekezetben, és hogy épül fel az egyház. És sok más bibliai igét, meg hitvallási kérdést is. De ez az eredménye annak, hogyha helyes a cél. Szerintem ez egy küzdés az összes ilyen gyülekezetben, de egyszerűen akkor is ez kell, hogy legyen a küldetésünk, mert különben nem látjuk be azt a realitást, hogy az egyházban a missziót ilyen célok alapján kell végezni.
2: És akkor most, ha azokra gondolsz, akik ezen körülmények között, amik ma vannak, ebben az egyedi próbálkozások, módszerek melletti konfirmációnál, itt van ez a statisztikailag 8000 új lekonfirmált fiatal az egyházunkban, őket hogyan lehet beintegrálni a gyülekezetekbe? Hát olyan sokféle gyülekezet van, most csak a beszélgetésre visszautalunk, ugye, hogy ki hogy áll a konfirmációhoz, de hogyan fogadja szerinted egy-egy gyülekezet ezeket a fiatalokat, és hogyan lehet egy-két praktikával, tanáccsal segíteni a közösségeket, és itt most nyilván beszéltünk lelkészekről, presbiterekről, bármelyik gyülekezeti tagról, hogy ne elijesszük a most lekonfirmált fiatalokat, hanem segítsük őket, hogy a közösség része lehessenek.
3: Ideálisabb esetben ez a kérdés nem a folyamat végén merül fel, hogy hogyan hívjuk be a fiatalokat konfirmáció után a gyülekezetbe, hanem előtte, vagy közben. És erre két példát is mondok. Például az egyik gyülekezetünkben vannak modulzáró istentiszteletek, 5 modulból áll a konfirmációs folyamat, van benne egyháztörténeti, bibliaismereti, hitvallási, gyülekezetismereti rész is, és minden egyes modulzárón van egy istentisztelet, ahol szintén a fiatalok ott kell, hogy legyenek az istentiszteleten, és ünneplik őket, kapnak egy oklevelet, imádkoznak értük, kicsit így megismerik őket, látják őket. De hogyha egy konfirmációs alkalomra nem tudnak eljönni, vagy valamilyen feladatot nem tudnak megcsinálni, akkor is fontosan az Isten tisztelettel kellett pótolni, az ottani jelenléttel. Ez csak egy példa arra, hogy már a folyamat közben is beépítenek olyan ünnepeket, amikor a fiatal integrációjára figyelnek. Akkor egy másik példa az az, hogy eleve úgy kezdik el a konfirmációt, hogy már ezért több gyülekezetben így van, hogy előtte ifire kell járni. Addig nem kezdheti el a konfirmációt, amíg nem jár egy évig ifibe. És ez azért segít, mert akkor így van egy olyan kortárs közeg, egy kortárs csoport, akiknek a közösségének a tagja, és hogyha ez megtörténik, ez a közösség a konfirmáció alatt is van, és utána is lesz. Tehát a megtartás könnyebbé is válik ebben a réteg alkalomban, kortárs csoportban. Tehát két olyan példát mondtam, amivel a folyamat közben is segíti, de sok más példa is van, hogy például a konfirmációs istentisztelet után a rákövetkező pénteken van egy befogadó, ifi alkalom, ahol őket így ünneplik, imádkoznak értük, egyszerűen ifissé avatják őket, vagy pedig behívják a következő nyári táborba, ahol szintén van egy beavatás a számukra, ami nagyon különleges és élmény marad. Sok más ilyen példa van, amiben a gyülekezet tehet ezért, hogy valahol kiosztják cetlin fényképen a neveiket, és imádkoznak értük, és egyszerűen segítik ezzel azt, hogy oda lépjen a gyülekezet idősebb része, a felnőtt része a fiatalokhoz, és hogy a fiatal megélje azt, hogy őt ide hívják. Talán egy utolsó, az az, hogyha magában a folyamatban van sok találkozása a fiatalnak felnőttekkel, például az említett mentorálás miatt, vagy egy házi feladat miatt, hogy beszélgetnie kell presbiterekkel, gyülekezeti tagokkal, interjút kell készítenie, vagy valamilyen kis előadást kell készíteni valamilyen gyülekezeti témáról, akkor közben is folyamatosan alakulnak ki a felnőtt kapcsolatai ennek a fiatalnak.
2: Van esetleg arra valamilyen statisztikád, benyomásod, hogy mondjuk egy évvel a konfirmáció után ez a statisztikailag 8000 konfirmált, ő mennyire van jelen a mennyire vannak jelen a gyülekezeteink életében?
3: Igen, van. 52%-a ezeknek a fiataloknak lemarzsolódik a gyülekezeteinkből a konfirmációt követően, és egy másik statisztika az pedig az, hogy a konfirmációs folyamat elején 36% mondja azt, hogy szeretne a gyülekezet része lenni a konfirmáció után, és a konfirmációs folyamat végén pedig 46% az, aki ezt mondja, hogy szeretne a gyülekezet tagjává válni. Tehát nem olyan nagy a növekedés, 10%-os a növekedés maga a folyamat alatt. Ez egy nagyon gyenge eredmény szerintem, és körülbelül ugyanakkor annak az aránya, akik lemorzsolódnak, mint ebben az előző említett kutatásban, ahol meg azt mérik, hogy mennyien akarnak csatlakozni a gyülekezethez.
2: És akkor azok a módszerek, amiket itt az előbb felsoroltál, azok segíthetnének ezen, vagy itt valami gyökeresebb fordulatra lenne még szükség szerinted?
3: Mind a kettő igaz. Itt gyökeres fordulatra van szükség, és segíthetnek. Szerintem a megmaradás ebben a sok-sok gyülekezetben, amire mesélek, beszélek, ahol a példát hozom, ott azért van, mert tesznek érte. Most már sok-sok ilyen gyülekezetet tudnék sorolni, de azért van az, hogy több mint a fele a fiataloknak lemozsolódik, mert nagyon sok helyen meg erre nincs energia, vagy nem figyelnek erre tudatosabban.
2: És akkor ezt tulajdonképpen átvezethet arra a kérdésre még, amire már utaltam pár percre ezelőtt, hogy a konfirmáció jövőjéről is szeretnének kérdezni a hosszabb távlatban. Tehát a tendenciát azt a beszélgetésből megérthették a hallgatóink, te magad is hoztál számokat, például a 8000 és a 3 évenként 15%-a csökkenő szám, a gyülekezetben maradási hajlandóság, stb. Ha meghosszabbítjuk ezt a vonalat, akkor mi lesz ennek a vége 10-20-50 év múlva, és hol kell itt ennél radikálisabban közbelépni, hogy ez a folyamat változhasson szerinted?
3: Már most látjuk azt a nemzetközi konfirmációs kutatásokból, aminek mi is a részei vagyunk, hogy Magyarországon már érzékelhető vidéken és városban egyaránt, hogy eddig mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt a szülő is nagyon támogatta, hagyományokra hivatkozóan motiválta a fiatalt, hogy vegyen részt a konfirmációs folyamatba. Ez kezd átalakulni, hogy nagyon sok helyen már csak a nagyszülők maradnak ezen a párton, akik azt mondják, hogy szeretnék, ha a gyermek, az unoka konfirmálna, és a szülő még erre hajlik, de már nincs annyira saját motivációja. Általánosítva beszélek erről, de most egy általánosított témáról beszélünk országosan. Tehát ez az egyik tendencia, amit látunk, hogy megváltozik a gyermek mögött álló támogatói erő, és nem akkora. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy az, hogy hagyományból indítatva konfirmálnak a fiatalok, ez nagyon-nagyon erősen átalakulóban van. Minden statisztika megerősíti ezt, és nagyon mérhető és látható lesz ez a változás. És pontosan ezért gyökeres átalakításra van szükség, szerintem legalább 5 területen. Az egyik, hogy mi a célja a konfirmációnak, erről beszéltünk. A második, hogy mi van a végén. Ez egy vizsga, egy bizonyságtétel, egy hitvallás, vagy egy megáldás, vagy ezeknek a kombinációja. A harmadik nagy kérdés, hogy mit tanítunk nekik. Mi lesz ez az anyag, amit egy, másfél, két éven keresztül tanítunk nekik? Ez oktatás, vagy tanítványozás, mentorálás? Mi? Ez a harmadik megkérdés. A negyedik, hogy milyen életkorban történik ez, mert életkori sajátosságokról is beszéltünk, és még beszéltünk nagyon sokat. És az ötödik kérdés, hogy hogyan integráljuk a fiatalokat a gyülekezetekbe. Az a konfirmációs segédanyag, amivel jelenleg sokan dolgoznak, és központi anyag, az most már lassan 40 éves lett, de az is jelzi ennek a komplexitását a témának, hogy Színási Sándor, aki kiadta azt a segédanyagot, ő az életének a végén írta ezt meg, sok-sok évtizednyi gyülekezeti tapasztalat, és több évtizednyi teológiai tanári tapasztalat után. Nyilván azért, mert annyira komplex ez a téma, hogy nehéz ilyen segédanyagot is kiadni. Tehát a konfirmáció jövőjével kapcsolatban ez az öt kérdés van, ami nagy kérdés, hogy mi a célja, milyen életkorban, hogyan integráljuk őket, mi van a folyamat végén, és mi az, amit tanítunk nekik ebben a folyamatban.
2: Hát ezek egy részéről beszéltünk, de akkor amiről talán kevésbé beszéltünk, csak felütés szintén, akkor azt még kérlek, hogy fejtsd ki, tehát hogy vizsga legyen-e a vége egy ilyen folyamatnak, vagy nem, mit tartanál jó iránynak, és engem az is érdekel, hogy ezt mennyire lehet szerinted ilyen törvényszerűen előírni, hogy kell kinézni egy konfirmációnak, hogy miből kell tanítani, hogy annak a folyamatnak mennyi ideig kell tartani, hány éves korban kell elvégezni. Tehát lesz-e szerinted olyan 10 év múlva, 20 év múlva, hogy egy egészen más forma lesz, ami úgymond kötelező lesz minden gyülekezet számára?
3: Ez két kérdés, szóval szedjük akkor ketté őket, melyikkel kezdjünk, azt, hogy lehet ezt törvényesíteni, kötelezőíteni, vagy az elsővel, ami azt hiszem az volt, hogy...
2: Kezdjük a vizsgával akkor, tehát vizsga legyen a vége, vagy egy beszélgetési folyamat, egy mentorálás, egy bizonyságtétel.
3: Szerintem a legnagyobb nehézség abban van, hogy ez a kettő vegyül a legtöbb gyülekezetben a végén. Tehát ugyanazon az eseményen van a vizsga, amin a megáldás, és amin az ünneplés is. Egyszerre a fiatal oda érkezik egy hihetetlen izgalommal, egy vizsgadrukkal, hogy ennyi ember előtt tudni fogom a választ. És ebből nehéz megérkezni az ünnep részébe. Sok helyen ezt próbálják szétválasztani, mondjuk a szombati napon van a vizsga és vasárnap a megáldás. Szerintem ezen lehetne még csiszolni, például úgy, sok helyen ezt úgy csinálják, hogy a lelkész vagy személyesen kikérdezi a sok-sok tételt, akár mindegyiket a fiataltól, és addig nem tud a

0: van, de szerintem lehetne választani. Ez az egyik, hogy a vizsgát és az ünnepet meg lehetne különböztetni. A másik pedig az, hogy nagyon sokszor, nagyon sok helyen most az oktatást helyezik a fókuszba, hogy tudásanyagot tudjanak, mert ez rendkívül fontos. De mióta a kötelező hittan bejött, és rengeteg iskolában jelen van, és a fiataljaink is részt vesznek ebben, azóta ők abban a folyamatban is tanulják a 10 parancsolatot, a hitvallásainkat, egyháztörténetet és sok más kérdést, bibliaismeretet. Tehát a konfirmációnak meg lenne az a lehetősége, hogy itt ne oktatási anyaggal foglalkozunk ennyire mélyen, hanem megértessük velük ezeket a kérdéseket, de ezt lehetne máshogy tenni. Látunk erre jó példát Bonhoeffertől, hogy ő hogy csinálta ezt fiatalokkal, akár gettóban, nagyon nehéz helyzetekben, vagy Tinkerig hogy csinálta ezt most az elmúlt évtizedben. Tehát lehetne a KT-s módon tanítani, de mégis olyan kérdésekről, ami sokkal inkább érdekli a fiatalokat a mai kérdésekben. Tehát a vizsga maradhat olyan szempontból, hogy fontos és jó, hogy a fiataloknak legyen hitbeli tudása. De nagyon sokszor vegyük ezt a konferenciós folyamatot.
1: És akkor zárásként ez a, hogy mindezt, amiről beszélgetünk, ez elvéhet-e oda, hogy valamilyen egyházi törvényben ez összpontosul, és utána úgy kell lenni, de egyébként a kiinduló pont is érdekes, hogy ma egyébként ez mennyire van szabályozva, hogy hogyan kell egy konfirmációnak kinéznie, miből készülnek, hány éves korban kell ezt tenni, vagy ez mind szokás és hagyomány, és csak idézőjelben csak ez mondja például ezt a 14 éves kor környékét.
0: Hitvallásaink vannak arra, hogy miért konfirmálunk, mit jelent a konfirmáció, és liturgiánk, hogy mit mondanak a végén, a fogadalomtételkör, hogyan áldjuk meg őket. Minden más, ami módszertani rész, arra nincsen ilyen keretezett rendszer az egyházunkban, ezért lehet ebben szabadság. Az, hogy törvényileg ezt szabályozható legyen, vagy egységesíthető legyen, ez azért komplexebb kérdés, mert szerintem ennek van olyan része, amit nem kell egységesíteni, mert más-más a gyülekezeteink helyzete. Minimum csomagot létre lehet hozni, és erre van is most törekvés és nyitottság, hogy valamilyen olyan minimum csomag legyen, amit minimum minden fiatalnak tudnia kell, vagy a folyamat része legyen, akár énekanyagban, bibliaismeretben, hitvallási kérdésekben. De maximum csomagot azért nem kell, és nem is annyira lehet létrehozni, mert teljesen más lesz az erdélyi egyháztesteinkben ennek a helyzetnek a sajátossága, mint Magyarország. Más lesz egy magyarországi vidéki kisfaluban is, mint egy nagyvárosban. Tehát ezért a standardeket nem kell így beállítani, egy minimum csomagot viszont fel lehet állítani, azért, mert az segíti a helyi lelkészt is, hogy valamire hivatkozzon. Akár életkori, akár hogy milyen hosszú ideig tart, akár hogy mi van a végén, akár hogy miből tanulnak, ilyeneket fel lehet állítani, amiből aztán ő már könnyen tud támpontokként kiindulni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ablonci Áron, református lelkészt, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjét hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Családban marad. Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
1: 10 órától.
0: Óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő százezres magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, ezt jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Magyar Péter úgy fogalmazott, az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddiginél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat, emelte ki a miniszterelnök hozzátéve, amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárnia mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötő erővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben, írta Magyar Péter. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések fognak megvalósulni a szociális, család és idősügyi államtitkárságon a kormány által hazahozott 16 milliárd 400 millió euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből. Kátai Németh Vilmos szerdán a Facebook oldalán tett közzé egy megfogalmazása szerint közel sem teljes listát. Eszerint megvalósul majd egy jelentős digitalizációs projekt, az Egyablakos Szociális Ügyintézés, amely összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel. Beemelik az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását a családtámogatási rendszerbe, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot, és segítik a társadalmi párbeszédet, továbbá szeretnének kidolgozni más minisztériumokkal karöltve egy mentális jóllétet támogató iskolai programot. Kialakítanak egy 21. századi komplex, a képességtételt erősítő rendszert, támogatják a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket, és hatékonyabbá teszik az energiaszegénység elleni küzdelmet. Hangsúlyt helyeznek majd a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a kiégés megelőzésére, valamint a folyamatos szakmai párbeszédre a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával, írta a miniszter a bejegyzésében. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban, ezt írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Mint írta, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. A miniszter azt mondta, mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, ennek részeként Csehország egy dandárt küld a Multinational Division Center kötelékébe, ezzel is tovább erősítve a térségvédelmi együttműködését. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. A közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti az ehhez szükséges jogi kereteket, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a Velencei tónál az egyeztetésen a helyi környezetvédő civilek, a polgármesterek és a vízügyi szakemberek is személyesen kifejtették álláspontjukat. Az elmúlt évek elhanyagoltsága után széleskörű párbeszéd indult a tó megmentéséért. Gajdos László kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. A közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket. A szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése, ismertette közösségi oldalán a miniszter.
0: Az időjárásról.
2: Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel és főképp keleten gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió családban maradt című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, május 28-án rendezték meg a második Miovi Ovi olimpiát. Erről az alkalomról és a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Stadion sport tagóvodájának mindennapjairól is beszélgetünk Tóth Edinával, a Miovi Stadion sport tagóvodájának tagintézményigazgatójával, óvodapedagógussal.
2: Óvodánkban, mivel mozgásműveltségfejlesztő óvodai nevelési programmal dolgozik, kiemelt célként a mozgásfejlesztése áll, de ugyanakkor mindenféle tevékenységet ugyanúgy megtartunk, és ugyanúgy nagyon gondosan megtervezve, megvalósítva a gyerekeknek, mint másik óvodákban. Az a legfontosabb, hogy az óvodánk hiába sportóvoda, nem az a célunk, hogy élsportolókat neveljünk. Az a célunk, hogy a gyerekek mozogjanak, boldogan mozogjanak, örömmel tegyék mindezt, mert a mozgásban fejlődik minden. Ezt az új kutatások már igazolták, de ez biztos, hogy a gyerek, hogyha mozog, és úgy éli meg a napjait, hogy minél több lehetősége van arra, hogy minden játékban legyen egy kis mozgás, akkor annál értelmesebb lesz, és annál jobban fejlődik.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, május 28-án rendezték meg a második Mi Óvi Óvi olimpiát. Tóth Edinát, a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Stadion Sport tagóvodájának tagintézmény igazgatóját, óvodapedagógust köszöntöm műsorunkban.
2: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre, és azt szeretném kérni, hogy beszélgetésünk elején szóljunk ennek a rendezvénynek a céljáról, és egy rövid összefoglalót, értékelést is tegyen igazgatónő.
2: A második Mi Óvi Óvi olimpiát óvodánk rendezte ebben az évben. Szakítottunk a régi hagyományokkal. Idáig versengtek a gyerekek, egymás elleni küzdelem volt, csapatokat alkottunk, és egymás ellen versenyeztek a gyerekek, de rájöttünk, illetve a korszerű óvodapedagógia azt adja, hogy a gyerekeknek nincs szüksége versenyzése, elég lesz, akik sportolók lesznek, illetve nagyobb korukban, és a játék öröméért játszunk. A játék öröméért legyen mindenféle versenyszám. Ezek a versenyek változatosak voltak, különféle olyan játékokat találtunk ki, amik érdekesek a gyerekeknek, ugyanakkor fejlesztő hatásúak. A gyerekek idegrendszeri érettsége az utóbbi időben lassabban fejlődik, és ezért fontos, hogy a gyerekeknek olyan játékokat alkossunk, amivel ezt fejleszteni tudjuk. Nagyon változatos játékok vannak erre. Érzékelő párnák, érzékelő szőnyeg, olyan játékok, amikor a jobbal agyféltekét fejleszteni szükséges. És próbáltuk ezeket a játékokat összehozni, összehangolni, és 10 pályán játszottak a gyerekek, 6 fős csapatok voltak, nagyon-nagyon élvezték a gyerekek a játékokat, mindenki boldog volt, és a legnagyobb boldogságot az adta a végén, hogy nagyon jót játszottak, de minden gyermek aranyérmet kapott. És ez volt az, amikor a gyönyörű gyermekszemek olyan boldogsággal töltődtek fel, ami a felnőtteknek is egy nagyon nagy örömet okozott.
1: Szóljunk a helyszínről is.
2: A DVTK-nak nagyon köszönjük, hogy biztosította számunkra a sátrat. Ez egy olyan hely volt, egy családias hely, ahol a gyerekekkel nagyon jól elfértünk. Nagyon jó volt a szín, tehát ez a nagy zöld, ez sokkal jobban feldobta azokat a játékokat, amiket mi kitaláltunk, és nagy volt a tér, tehát a gyerekeknek nem kellett picike helyen összezsúfolódnia, hanem lehetőség volt rá, hogy kimozogják magukat.
1: Mert itt röviden szólt, hogy 10 feladat típusban játszottak, sportoltak a gyermekek, hogyha néhány elemet kiemelhetünk mindezekből a tevékenységekből.
2: Célbadobás volt, egyensúlyozás, gumikarikák alatti álbújás, szögdelés, eszközöket kellett egyik oldalról a másik oldalra helyezni a következő gyereknek vissza. És volt egy nagyon érdekes játék, ez egy csapatjáték, be kellett találni a labdával a lyukba egy ilyen lepedőszerű játékeszközön, ami nagyon szép színes volt, ami nagyon megnyerte a gyerekek tetszését.
1: Az óvodás korosztály melyik csoportjának, milyen életkorú gyermekeknek szólt elsősorban ez a hívás erre a napra?
2: Elsősorban nagy csoportosoknak tartjuk ezeket a rendezvényeket, hisz ki kell mozdítani őket az óvodából, a közlekedés azért egy kis csoportosnak nem lenne annyira biztonságos, és ezért az óvónénik a nagy csoportosaikat hozták el.
1: És ugye itt az egyéni tehetségüket, ügyességüket is megmutathatták a gyermekek, illetve a csapatban való együtt működést is megtanulhatták.
2: Igen, itt az együttműködésre is szükség volt, mert voltak olyan játékok, amikor együtt kellett működnie 2-3 gyereknek is. Voltak olyanok, amikor az egyéni ügyességüket fejlesztettük, illetve azt bontakoztathatták ki.
1: Mely intézményekből vettek részt a gyermekek ezen a napon?
2: A Mi Óvi óvodáiból nagy részt a sportóvodák, de csatlakoztak hozzánk közeli óvodák is, illetve olyanok, akik a sportot kiemelt figyelemben tartják.
1: Egy picit részletesebben szólhatunk a napnak a felépítéséről. A reggeli órákban megérkeztek a csapatok bizonyára.
2: Igen, 9 órakor kezdődött a verseny. Verseny, de igazán nem verseny, ez szinte egy játékfesztivál volt. 9 órakor érkeztek a csapatok, volt egy bemelegítő, az egyik kolléganőm tartotta ezt a nagyon jó hangulatú kis bemelegítő tornát, és utána mindenki egy versenyszámhoz ment, ahol elvégezte a feladatot, és mindig a következő versenyszám az egy csípszó után ment át a másik pályára. Nagyon hálásan köszönjük Pallai Sáréti Ritának, a DVTK kosárlabda szakosztály részéről, aki ezt az eseményt lekoordinálta, ő volt a műsorvezető, és ő volt mindig az, aki sípszóval irányította, hogy mikor mennek át a gyerekek egy másik pályára. Az is egy nagyon jó új ötlet volt, hogy mivel meleg volt, nem csak a végén, az elején és a végén volt ivószünet, hanem közben is, mikor láttuk, hogy a gyerekek egy kicsit fáradnak, vagy szomjasak lehetnek esetleg, akkor volt egy kis szünet, és akkor így felfrissülve tudták folytatni a feladatokat. 11 óráig tartott a rendezvényünk. A végén még volt egy közös tánc. Az egyik kolléganőnk a Diákolimpia zenéjére betanított nekünk egy táncot, és ez az óvodáknak annyira tetszett, hogy úgy gondoltuk, hogy itt ezen a fesztiválon minden csoport előadhatja együtt közösen, és elküldtük a videófelvételt minden óvodának, és ők is megtanulták, és közösen eltáncoltuk a végén, ami ennek a rendezvénynek igazán nagyon jó hangulatot adott, és úgy búcsúztunk el a gyerekektől, hogy jövőre újra találkozunk.
1: És ugye akkor 10 csapat, 10 különböző helyszín, feladat, típus, akkor így megvolt a folytonossága a dolognak, bizonyára ez nem véletlen.
2: Így van, ez volt a célunk. Az, hogy egy versenyen egy gyerek csak áll és vár, még a többi gyerek végzi a feladatot, ennek úgy gondoljuk, hogy a mai korszerű pedagógiában nincs helye, és ez úgy a legjobb, hogyha mindenki folytonos mozgásban van. Úgyhogy úgy állítottuk össze a feladatokat, hogy pörgősek is legyenek. Egy pályánál általában 2 feladat is volt, hogy a gyerekek még jobban, tehát legyen annyi idő, hogy amíg végigmegy az egyik a pályán, addig a másik elkezdhesse, és ne legyen olyan, hogy várakozik a gyermek. Mert ez a legjobb, hogyha ez az igazi mozgás, hogyha folytonos, és nem várakozással telik el az idő.
1: Egy-egy ilyen fesztiválon, sporteseményen való résztvétel a sporttevékenységen túl miben fejleszti egy gyermek személyiségét, miben fejlesztheti?
2: Hát már az, hogy kimegy az óvodából és felkészül egy ilyen versenyre, az már egy nagyon nagy pozitív élményt ad neki.
1: Bocsánat, hogy itt közbeszúlok. Akkor volt ennek egy felkészítési íve is, hogy készültek a gyermekek az intézményekben?
2: Persze, elküldtük a gyerekeknek a feladatot is, minden óvoda megkapta, és kipróbálhatták otthon is, hogy már ne úgy jöjjenek ide, hogy ismeretlen számukra ez a feladat. Ez a gyerekeknek mindenképpen fontos, hogy ne ijedjenek meg, ne azt lássák, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Itt az a lényeg, hogy a gyerekek boldogan végezzék ezeket a feladatokat, azt meg csak akkor tudják végezni ilyen örömmel, hogyha biztosak a tudásukban. És nem szabad megijeszteni egy gyereket, ezért már ez, hogy kijöttek az óvodából, és ők részt vehetnek egy óviolimpián, ez már biztos, hogy egy nagy örömet okozott a gyerekeknek, és pozitivitást. A másik, hogy itt csapatban dolgoztak, tehát a csapatszellem kialakítása szintén egy nagyon jó dolog az óvodai életkorban, és kis csapatban voltak, kis létszámú csapatokat alkottunk. Ez is nagyon fontos, mert sokkal jobban össze tudnak dolgozni a gyerekek. A másik, hát itt a sport értéke végül is, tehát ezeken a feladatokon végigmenni, ez mind fejlesztő hatású. Tehát olyan feladatok voltak, amiknek mind megvan a fejlesztő hatása, tehát nem öncélúak, hogy csak végigmennek és kész. Van, ami a rugalmasságot, ügyességet fejlesztette, a mozgáskultúrát mindenképpen fejlesztette bármelyik feladat, és igyekeztünk, hogy újszerűek legyenek. Nem az a megszokott óvodai, amit a mozgástevékenységeken általában használunk, hanem mindegyik egy kicsit új feladatot okozzon a gyerekeknek, tehát legyen miért csinálni és miért kipróbálnia. És a végén, mikor beszélgettünk a gyerekekkel, megkérdeztük, hogy hogy érezték magukat, mindenki azt mondta, hogy nagyon jót játszottunk. És ennél nagyobb dicséret azt gondolom, hogy nincs az óvónéniknek.
1: A közösségépítő jellegét miben látja egy ilyen találkozónak? Milyen lehetőségek voltak erre a gyermekek számára?
2: Az elején volt a közös mozgás, a bemelegítő mozgás, ahol egymás mellett és egymással is tornáztak a gyerekek, és a végén a táncnál beállítottuk őket, hogy csoportonként álljanak, de azért mindenki egy kicsit ismerkedett a másik gyermekkel is, illetve az óvodapedagógusok is örömmel köszöntötték egymást, mikor találkoztak.
1: És akkor, ha jól értettem a beszélgetésünk elején, akkor jövőre tervezik folytatni ezt a programot.
2: Igen, a 10 óvoda nevét feltüntettük, és kihúztuk egy kalapból, hogy ki lesz a jövő évi szervező, jövő évben egy másik óvoda fogja szervezni. Nálunk van a Vándorkupa, és jövőre mi átadjuk egy másik óvodának, aki a szervező lesz.
1: Reménység szerint erről is be tudunk majd számolni a későbbiekben, műsorunkat pedig hamarosan folytatjuk, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban marad című magazinműsorunk Tóth Edinával, a Miskolc Integrált Óvodai Intézmény Stadion Sport tagóvodájának tagintézmény igazgatójával, óvodapedagógussal beszélgetünk, és azt szeretném kérni, hogy itt a folytatásban tagintézmény igazgatónő mutassa be a Stadion Sport tagóvodát.
2: Óvodánk 1975-ben épült, akkor nyitotta meg kapuit a gyerekek előtt. 1990-ben szakmai megújítási törekvésként a mozgásműveltség fejlesztő óvodai nevelési programot alkottuk meg, akkori vezetőnkkel, Patócs Bélánéval. Ebben a programban, mivel rájöttünk, hogy a gyerekek mozgásszegény életmódot élnek a lakótelepen, ezért ebben a programban arra építettünk, hogy minél többet mozoghassanak a gyerekek, és az egészséges életmódot tartsuk kiemelt figyelemmel. Óvodánkban elkezdtük az úszásoktatás lehetőségét. Először még kis csoportosok is jártak, ők januárban kezdték az úszást, de a mostani kis csoportosok elég kicsik, úgyhogy most már csak középső csoporttal járnak a gyerekek úszni, de rendszeresen szeptembertől májusig. A korcsolya oktatás is folyamatosan működött az óvodába, először szeptembertől márciusig, most már csak egy 6 alkalmas korcsolya oktatáson tudunk sajnos részt venni, mert úgy megnövekedtek az árak, hogy ezt a szülők nem tudják a gyerekeiknek biztosítani. Azon kívül mindenféle sportot bevonunk az óvodába. Szinte sportban mindenevők vagyunk. A multisport keretein belül mindenféle mozgást, ritmikus sportgimnasztikát, kosarat, birkózást megismertetünk a gyerekekkel. Nagyon szépen köszönjük a Nagy Lajos Király Általános Iskolának, hogy az ő testnevelő tanárai eljöttek hozzánk, és heti rendszerességgel a gyerekeinket megismertették a sportágakkal. De nem csak a sport van az óvodában természetesen. Igyekszünk a gyerekeket boldog gyerekként nevelni. Ez kifejezett célunk. Boldog óvoda vagyunk, a boldogság programba csatlakoztunk már az elsők között. Az a célunk, hogy a gyerekek szeressenek óvodába járni, mert aki szereti a felnőtteket, szereti a gyerekeket, szereti az óvodát, az olyan biztos burokban nevelkedik, hogy amikor iskolába megy, akkor erős energiákkal felvértezve nagyon jól fogja magát érezni, és nagyon büszkék leszünk rá, mert jól fog tanulni.
1: Még hogyha picit részletesebben szólhatunk a nevelési programról, ugye a mozgásműveltséget fejlesztő óvodai nevelési programról hallhattunk. Hogyan épül fel, vagy hogyan képzelhetjük el mindezt a mindennapokban?
2: Az ONA szerint mindennapos mozgásnak minden óvodában lennie kell. Ez nálunk ugyanígy van, mint minden óvodában, azon felül vannak még ezek a mozgástevékenységek. Heti rendszerességgel járunk úszni a középső csoporttól. A kis csoportosoknak, mivel láttuk, hogy mindig csak a nagy csoportosokra épül minden, azt találtuk ki, hogy mesetornát vezetünk be. Egy pályázat segítségével lehetőségünk volt rá, hogy ezt bevezethessük. Azon kívül, amikor nincs mozgás, akkor még ezeket az érzékelő párnáinkat, mindenféle olyan eszközünket, ami a gyermekek idegrendszeri fejlesztéséhez szükséges, kitesszük a hatalmas nagy tornaszobánkba, és bármikor használhatják a gyerekek. Csoportonként bemegyünk, amikor rossz az idő és nem tudunk kimenni, akkor a tornaszobában tudjuk ezeket a feladatokat végeztetni a gyerekekkel, és akkor kimozoghatják magukat. A mozgástevékenység mellett természetesen minden más tevékenység megvan az óvodánkban. Egy kicsit sokszor másképp, mert kevesebb időnk jut rá, de akkor koncentráltabban adjuk át a gyerekeknek az ismereteket. A szabad játék viszont, mint minden óvodában nálunk is nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy a szabad játék szentségét nem is szabad feladni. Tehát a gyerekekkel mi nagyon sok időt töltünk az udvaron is, mert abban fejlődik a leginkább. Ő tudja, ő érzi, hogy neki mire van szüksége, milyen mozgásformában, milyen játékra van szüksége, és ő ott tudja azokat az ismereteket magába szívni, ami neki szükséges.
1: A szabad mozgás, vagy az irányított mozgás mind a kettő örömet tud okozni, mind a kettőnek megvan a pozitív hozadéka a több tekintetben is. A gyermekek, ugye óvodáskorú gyermekekről, ha beszélünk, akkor azért ők elég örök mozgók, fejleszti ugye az agy működését is a sok mozgás, és hogyha még itt a további jótékony hatásairól szólna, illetve hogy miért fontos az, hogy azért a mindennapi mozgás a későbbiekben is, gyermekkorukban, majd fiatal felnőttként is végigkíséri egy ember életét, a mozgás fontossága már ugye egészen ilyen korban megalapozódik, sőt már hogyha még a még kisebbekre is gondolunk, akkor természetesen már, ahogy megtanul járni, szaladni egy gyermek, ebben is ki tudja fejezni az örömét.
2: Igen, hát amikor bekerülnek a gyerekek 3 évesen az óvodába, általában azt mondják a szülők, hogy nagy a mozgás igénye. Ez rendben van, tehát, hogy fut, szalad, mindenre felmászik, de ezeket a mozgásokat finomítani kell. Tehát az, hogy ő tud futni, és nem összerendezett még akkor a mozgás. Tehát ez az óvodáskornak a feladata, az óvoda pedagógusoknak a feladata, hogy a mozgásokat finomítsuk. És a mozgásban nem csak maga a tevékenység a fontos, hanem annak a, úgymond a hatása is. Tehát amikor a gyerek mozog, akkor fejlődik az agya, fejlődik a gondolkodása. A mozgás nem csak azt jelenti, hogy egy öncélú tevékenység, hanem abban a hallása, például a víznek a csobbanása, hogy hogy megyünk a vízbe, hogy mennyivel másként hangzanak ott a szavak, mennyire másként hangzanak a szavak mondjuk a tornaszobába. Amikor énekelünk, abban is az énekes mozgásos játékokban is mozgunk végül is. Tehát az énekhez is kapcsolódik a mozgás. Amikor ábrázoló tevékenységet végez egy gyerek, rajzol, az is először kell ugye a nagy mozgásokat fejleszteni, és utána fejlődik a finom motorika. A kettő fel nem cserélhető. Mindenféle tevékenységgel, a mesét például azért azt is összevontuk a mozgással, a mesetornával, mert az is sokkal jobban megmarad a gyerekekben, hogyha egy mesét, egy verset mozgással kísérünk, főleg kisebb életkorban, tehát a kisebb csoportokban, nagyon-nagyon fontos, hogy minden mondókához valami mozgást találjunk ki, mert sokkal jobban rögzül, és abban a gyerekek sokkal, tehát figyelmesebbek, jobban érdekli őket, és jobban fejlődnek.
1: Az izmokról is, vagy a fizikai hozadékairól is szóljunk.
2: Természetesen hát az izmok fejlődése az egy nagyon kiemelt feladatunk szintén. Tehát egy óvodapedagógus, amikor felkészül egy mozgástevékenységre, akkor át kell gondolnia, hogy most melyik izomcsoportot szeretné fejleszteni. A koordinációs, kondicionális képességeket esetleg, vagy az ügyességet szeretné fejleszteni, vagy mind a három benne lesz, általában azért benne van mind a három egy mozgástevékenységbe, ami általában egy olyan 45 perces, játékokkal tűzdelve természetesen, és akkor meghatározza, hogy melyiket fejleszti. És mindig egymásra épül minden. Tehát ha látom, hogy már a csoport nagy része már ezt nagyon jól tudja, akkor tudok tovább lépni. De természetesen mindig differenciálunk. Egy gyereket mindig saját magához mérten fejlesztünk. Soha nem az átlagot nézzük, hanem azt, hogy az a gyermek hol tart most a mozgásfejlődésben. Nálunk a mi óvodánkban tiszta csoportok vannak. Ez azt jelenti, hogy kis csoport, középső csoport, nagy csoport, illetve van egy vegyes csoportunk is. Az óvodánkat 2023-ban adták át újra, egy hatalmas felújítás után, akkor kaptuk a tornaszobánkat is, és 5. csoportunk is lett. Általában a gyerekek 3 vagy 4 évig járnak óvodába, de legtöbben 4 évig. Így 4 csoport volt, ez így ideális volt, hogy mindig megvoltak a csoportok, viszont lett 5. Őket nem tudtuk már hova tenni, úgymint, hogy most ő kis csoportos lesz, középsős, és ezért ők lettek a vegyes csoport. Érdekes így látni az óvodát, tehát teljesen más a struktúrája is, mert amikor azt mondjuk, hogy mennek a nagy csoportosok bárhova, akkor másik csoportból is jönnek gyerekek, tehát ezt még újra kellett tanulnunk.
1: Hiszen ugye itt azért más foglalkozásokon vesz részt egy nagy csoportos korú gyermek.
2: Így van, illetve ők, tehát van, amikor nekik van a multisport, például nagy csoportosoknak volt, akkor a nagy csoportosokat onnan kihoztuk, és ők akkor igazi nagy csoportosokkal voltak együtt.
1: És ugye azért pici átfedés van, hogy egy kis, középsős vagy nagy csoportos akármilyen mozgás tevékenységeket is végez, vagy akár itt az időbeni eltérés, hogy mit bírnak, vagy milyen különbözőségekről beszélhetünk.
2: Mint ahogy mondtam az előbb, minden gyereket magához képest fejlesztünk. Meglátjuk, tehát az óvónénik felmérik először évelején, hogy hol tart a csoport, mert lehet, hogy 2-3 hónapos nyári szünet után is annyit fejlődnek, hogy nem is ugyanazok a gyerekek szinte, akik visszajönnek, és felmérik a gyerekeket, és ahhoz képest egy éves tervet készítenek, és meglátják, hogy hol tart a gyerek. Van olyan kis csoport, aki a középső csoportosokat meghazudtulóan ügyes, de van olyan nagy csoport, akinek még a középsős tevékenységek is gondot jelentenek időnként. Nekem is volt olyan csoportom, aki a versenyjátékokat nagyon nehezen tudta megtanulni, a másik csoport azt nagyon ügyesen, de például a padgyakorlatok sokkal nehezebben mentek nekik. Tehát ezt az óvónéni mindig látja, hogy melyik az a terület, ami arra a csoportra íródik.
1: A környezet hogy tudja inspirálni a gyermekeket, vagy a tevékenységüket, ezt hogy látja?
2: Hozzánk a mi óvodánkba azok a szülők hozzák a gyerekeiket, akik nagy mozgásigényűek. Nem csak a mi körzetünkből jönnek gyerekek, hanem a város másik részéről is elhozzák, mert tudják, hogy itt a mozgásigényük ki lesz elégítve, illetve olyan mozgásformákat tanítanak, mutatnak be a gyerekeknek, nem tanítunk semmit, megmutatjuk a gyerekeknek a mozgásformákat, amit esetleg más helyen nem szerezhetne meg. Így a társadalmi környezet, tehát ezek a szülők általában a sportosabb elfoglaltságúak, akik szeretik a sportot. Egy páran vannak olyanok, akik a körzetből jönnek, és esetleg nem, de most már ők is, akik elhozzák hozzánk a gyereküket, azok mind a családok is átváltoznak, és ők is ezek után szeretik majd a sportot.
1: Egy picit, ha még maradhatunk ennél a gondolatnál, amikor a gyermek viszi haza akár a sport szeretetét is egy családban, vagy hogyha néhány olyan mozgásformát ajánlana, amit otthon is a gyermek a szülővel együtt örömet okozva is végezhet, és jótékony hatása is van a mindennapokban beépíthető, és azt sem elhanyagolható, hogy azért közösen végezzenek tevékenységet a családok.
2: Hát, amit én szeretnék, hogy a szülők a gyerekekkel minél többet játszanak. Azt gondolom, hogy a mai digitális kultúra világában ez a leginkább kevesebb, és elég régen vagyok óvónő ahhoz, hogy látom, hogy a gyerekek sokkal kevesebb időt töltenek együtt a szülőkkel, illetve az az idő sem minőségi. Hogyha lehetne és kérhetném, akkor az lenne a kérésem, hogy a gyerekekkel minőségi időt töltsenek, amikor rájuk figyelnek. Amikor jó idő van, játszóterezni lehet menni, ami a gyerekeknek a legjobb lehetőség. És akkor a gyerekre figyelni. Lehet, hogy akkor is lehet a telefonnal foglalkozni, de ilyenkor a gyerekkel kellene egy kicsit, hogy én már milyen ügyes vagyok, hova tudok felmászni, megmutatni nekik. A szülők is, tehát vannak olyan játszóterek már, ahol a szülők is segíthetnek a gyereknek, és ők is felmehetnek, és ez egy hatalmas élmény a gyerekeknek. Ha elmennek sétálni, akkor is nézzék meg a kis bogarakat, nézzék meg a leveleket, nézzék meg a fákat, mert ez a gyerekkel töltött idő soha nem jön már vissza. És ezek elvesztegetett idők lesznek, azt gondolom, a szülőknek később. Most még nem biztos, hogy értik, de már nagyon büszke vagyok, mert azért van már egy pár ilyen szülő nemzedék, aki próbál a gyerekével minél több időt tölteni, és igen, a mozgással is, de nem csak a mozgással, bármivel, ami közös, ami a családokat összefogja, hogy ne csak az, hogy mert egy család vagyunk, hanem igazán együtt tudjunk lenni a gyerekünkkel.
1: Most pedig azt szeretném kérni, hogy ezt a gondolatot folytassuk, még én is ezt szerettem volna kérdezni az előbb, hogy így a több évtizedes óvodapedagógusi szakmája során hogyan látja így a változást a mindennapokban? Egyrészt ugye már ebben a válaszában is hallhattunk, itt akár a digitalizációra is gondolva, de sok mindenben történt ugye olyan változás, olyan fejlődés, aminek így a pozitív hatása is érzékelhető. Mik még azok, amiket így kiemelne, nagyon sok mindenről lehetne ugye beszélni, de talán a legfontosabbak, amelyek most így először eszébe jutnak.
2: Nagyon sokat változott a világ, mióta én óvodapedagógus vagyok. Azt gondolom, hogy nagyon sok jó hatása is van. Én magam is változtam. Tehát egy idősebb óvodapedagógus sem lehet ugyanolyan, mint régen volt, mint pályakezdő koromban. Teljesen más tartottam fontosnak, teljesen másként éltem én is az életem. Most tudom, hogy a kutatások igazolják, és látom a gyerekeken, hogy ezek a gyerekek már nem bírnak el sok minden olyat, amit a régiek igen. Tehát régen kiálltunk, elmondtuk nekik, amit kell, 30 perces foglalkozásokat, és úgy, hogy a gyerek csak nézett minket, frontális foglalkozásokat. A mai gyerekek erre már nem alkalmasak, illetve nem is kell, hogy alkalmasak legyenek, mert az ő idegrendszerük fejlődése még nem tart azon a fokon ebben az életkorban. Most tevékenykedtetni kell a gyerekeket. minden manipuláljanak közben. Tehát ha bármiről beszélgetünk, akkor tudja megfogni, tudja megérezni, tudja megszagolni, tudja megtapogatni. Az, hogy csak elmondjuk, az a gyereknek már nem érdekes. Ennek mondjuk legfőbb baja ez a digitalizáció, ami szerintem a gyerekekre nagyon rossz hatással van. Amit még kérhetnék esetleg a szülőktől, hogy pici babakorban nem kell a gyereknek a kezébe adni a telefont, hogy azzal csendben marad. Amikor étkezik, akkor nem kell a telefonra étkezni, mert amikor bejön óvodába, akkor először vannak olyan gyerekek, akinek minden unalmas. Mert nem pörögnek az események, mert nem pörög a kép, hanem csak beszélünk, elmondjuk nekik, hogy mit kell csinálni, hogy most le kell ülni, és miért. Mert otthon ezek a közös étkezések is, tehát ami fontos lenne, hogy a kisgyerekek megtanuljanak egy bizonyos kultúrát is. Persze egy szülőnek a gyereke a legfontosabb, az ő gyereke, de más gyerek is van az óvodában. Tehát ezt egy kisgyereknek meg kell tanulni, és ha egy szülő próbálja őt erre nevelni már kisebb korától, akkor neki könnyebb lesz. Azt szoktam mondani, hogy az óvodába bejönnek a királynők és a királynék, és utána egyszer csak alattvalóká válnak. Mert amikor otthon csak az van, amit ő akar, és ha nem akar leülni étkezni, ha nem akarja ezt csinálni, ha nem akar elpakolni, akkor anya, apa szalad és megcsinálja. Az óvodában viszont közösen csináljuk ezeket. És nekik ezt meg kell tanulni, és sokkal könnyebb annak a gyereknek, aki otthon már valamilyen szinten ezt elsajátította, vagy valamilyen szinten ő el tudja pakolni maga után a játékot, vagy tud az asztalnál étkezni a szüleivel, mint annak, akinek nem szükséges. Lehet, hogy akkor jó neki, amikor az van, amit ő akar, de amikor már közösségbe kerül, akkor ez már kevésbé jó neki. Az óvodában az élet is teljesen megváltozott végül is, mert mi tudjuk, hogy ezek a gyerekek másak már, mint a régiek voltak. És nekünk kell alkalmazkodni. A gyerek nem fog alkalmazkodni hozzánk, ez mindig az óvodapedagógusnak a feladata, hogy ő találjon ki olyan feladatokat, olyan játékokat, ami a gyereknek érdekes. Ha látom, hogy nem érdekli, hiába le van megtervezve, hogy mit kell csinálnom, de ha látom, hogy nem érdekli a gyereket, akkor váltani fogok, és rugalmasan kezelem, mert annak nincs értelme, hogy a gyerek csak néz, és semmi nem megy a fejébe, mert nem érdekli. Azon kívül a gyerekeknek, ami megváltozott, a figyelme. Tehát a régi gyerekek, ők figyeltek ránk, mert otthon megmondták, hogy azért az óvónéni, amit mond, azt figyelni kell, arra hallgatni kell, tehát ő jót akar neked. Most már ez kevésbé van, és ha nem vagyunk érdekesek, akkor ők ezt ki is fejezik. És erre nagyon kell figyelnünk.
1: Mert ahogy mondta is, ugye sok olyan digitális eszköz, ami másképp működik, mint mondjuk egy könyv, amikor átlapozzák, tanulmányoznak akár együtt, ugye különböző oldalakat is a szülőkkel együtt, vagy az óvodában, ugye az óvodapedagógusokkal együtt, társaikkal együtt, hogy máshogy működik ez a két dolog. De azért még ezek a dolgok is bizonyára sok családban, vagy sok helyen megvannak és működnek.
2: Igen, nagyon örülök neki, hogy sok családban szeretnek társas játékozni például. Ez egy hatalmas öröm a gyerekeknek. Könyveket már azt ritkábban nézegetnek, illetve van egy pár felkapott a bíró, akinek a könyvét még mesélik a szülők a gyerekeknek, de ez a ritkább. Inkább a digitális, tehát hogy megnézzünk egy mesét, az sem baj. Tehát én azt gondolom, hogy ha a tévén megnéznek egy mesét, az nem okozott még senkinek kárt. Csak ott is a legfontosabb, hogy a szülővel együtt nézzék meg, és megbeszélik a végén, hogy miről szólt, mit lehet levonni, milyen következtetést ebből a meséből, szerinted milyen volt. Az érzések kifejezése például a mai gyerekeknek borzasztó nehéz. Ez a boldogságprogram, amiben mi részt veszünk, ez segíti. Mi folyamatosan a gyerekeket megtanítjuk arra, mert újra kell tanítani, hogy mit érzel, mikor mérges vagy például, mit érzel, mikor boldog vagy, hogyan lehetne a mérgedet kivenni magadból, hogyan tudnád ezt áttenni arra, hogy öröm legyen, mikor érzel örömet. És ezt a gyerekeknek most tanítgatjuk, és egy kis csoportossal még csak elkezdjük, de a nagy csoportosok már nagyon-nagyon ügyesek, és olyan szépen meg tudják fogalmazni azt, ami bántja őket például.
1: Talán itt is a mértékletesség, ugye az a kulcs szó, amit ugye sok esetben használunk így a mindennapokban is, és sosem késő ezen változtatni, hiszen úgy gondolom, hogy egy gyermek nyitott arra, hogy megfogja a szülő a kezét, és együtt menjenek játszani, és egy ilyen tevékenység talán azért sokszor hibogatóbb lehet, mint mondjuk egy tévé elé leülni.
2: A gyerekek, ők mindig a szülővel szeretnek játszani. Tehát ők mindig a felnőtt, ők azt szeretik, hogy csak rájuk figyelünk mi is. Na most ez 25 gyerek között azért nem mindig sikerül nekünk, ezért a szülő feladata az legfőképp, hogy a gyerekével játszon. Együtt legyenek, ha csak elmennek, elutaznak valahova, ha busszal utaznak, vagy villamossal, akkor nézzenek ki, nézd már ott egy piros autó, hányan ülhetnek benne. Tehát, hogy lehet olyan dolgokat is megbeszélni a gyerekkel, ami fejlesztő hatású. Ott lehet mindenről, hogy mi történt veled aznap. Ez a beszélgetés, ami a legfontosabb talán, hogy a gyerekeknek a szókincse ilyenkor fejlődik. És a szülő is mondja el a gyereknek, hogy mi történt vele. Ebből rengeteget tanul a gyermek, hogy milyen napja volt anyának. Amikor azt mondja a gyerek az anyukájának, hogy szép napot, anya, legyen szép napot. Tehát ez számomra ez egy borzasztó örömforrás, mert akkor érzem, hogy akkor ez oda-vissza van, tehát akkor a gyermek is ebben nő fel, hogy a szülőnek fontos a saját gyereke. Ez a lényeg, hogy együtt legyenek, nem sok idő, mert már egy 16-17 éves gyerek azért már a kortársaival szeretne lenni. Ilyenkor van az az idő, amikor igenis a gyerekre kell koncentrálni, hogy a családok közösen együtt játszanak, együtt legyenek, mindenféle tevékenységben, teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, hogyha a szülő dolgozik is akár, akkor a gyerek tud benne segíteni. Azt a részét a munkájának, amit lehet, hogy elront, lehet. De ha ő anyával vagy apával együtt tud valamit tenni, akkor ez azt gondolom, hogy a gyerek számára ez a legszebb élmény.
1: És itt többször elhangzott már azt hiszem az a kulcs szó, hogy játékosan kell ugye azokat a tevékenységeket végezni, hogy játékként élje meg gyermek azokat a tevékenységeket, amelyekre akár a szülő hívja mindennapokban, még egy pakolás is lehet ugye játék, és így fejlődik a gyermek.
2: Igen, az a legfontosabb, hogy a gyereknek ez nem feladat legyen, mert ha feladat vagy munka, akkor az egy gyereket már elrettent. Mindenből lehet játékot készíteni, minden olyan tevékenység, ami a szülőnek fontos, az a gyerekének is fontos. Ha főzünk, akkor is oda lehet állítani a kisgyereket, hogy főzzön, válogassunk ki valamit, tegye jobbra, tegye balra, ez már egy fejlesztés, tegye előre, tegye hátra. Amikor ír valaki, a szülő bármit a számítógépen, akkor mellé tesz, és akkor ő addig rajzolhat. Tehát mindenből lehet játékot készíteni, és ez a legfontosabb, hogy a gyerek jól érezze magát. Mindenféle tevékenységben, ha egy gyerek nem érzi jól magát, úgyis ezt el fogja mondani, illetve akkor semmi nem fejlődik. Tehát akkor tud fejlődni a gyermek, hogyha jól érzi magát abban a tevékenységben. Bármilyen, hogyha a szülőnek olyan feladata van, ami esetleg nem is gyerekbarát, de mellé tud menni a gyerek, és eljátszik mellette olyasmivel, ami nem is gondolja a szülő. Például a tollakat egymás mellé teszi. Ha arrébb teszi, akkor három, hogyha elvesz belőle, akkor na most mennyi a toll. Tehát mindennel lehet játszani, és mindennek van fejlesztő hatása. És a boldogság, az öröm, hogy együtt vagyunk.
1: Igen, és talán az érzéseket is úgy megélni, felnőttként is, a gyermeknek megmutatni, kifejezni őszintén, hogy abból is tanul a gyermek, és akkor ő is jobban fogja érteni, hiszen hallhattuk, hogy tanítják az óvodában is már, hogy bizonyos érzéseket hogyan lehet megélni, vagy hogyan lehet feldolgozni, de ha ezt mintaként nem eltitkolva végzi a szülő.
2: Természetesen, tehát a szülőnek joga van szomorúnak lenni egy anyukának, joga van mérges lenni egy apukának, és ezt a gyereknek meg kell értenie. Tehát ő úgy is látja, hogy valami baj van. A kisgyerek az óvoda pedagógust, hogyha szomorú, akkor odajön és megvigasztalja, mert érzi. Tehát ő ezt tudja, hogy valami nincs rendben. Az, hogyha szokták mondani a szülők, de ők egymással például nem vitatkoznak a gyerek előtt. De ha feszültség van, azt is érzi a gyerek. Nem kell ahhoz elmondani semmit, mert ők a legjobb lokátorok, tehát ők észreveszik azt, hogy egy szülő esetleg mérges. Akkor el kell mondani, hogy én most mérges vagyok, ezért és ezért. És hogy dolgozom fel. De majd ezt úgy és úgy oldom meg. Mert ha a gyerek kap egy irányt, ő neki nem az lesz a problémája, de ha látja, hogy igen, anya is lehet mérges, és ő is szokott mérges lenni, de ezt csinálja, akkor én is megpróbálok rá egy megoldást találni. Az a lényeg minden ilyen érzés kifejezésében, hogy ha nem jó az érzés, akkor fel tudjam dolgozni. De ezt csak akkor tudja a gyerek feldolgozni, ha van rá valami paletta, amiből tud válogatni.
1: És itt beszélgetésünk végén, még hogyha az óvoda mindennapjairól szólunk, ugye hallhattuk már azokat a tevékenységeket, amelyeknek a mindennapba való beültetésével játékos formában fejlődnek a gyermekek, fejlődnek különböző készségeik, különböző területeken ugye jártasabbak lesznek, itt ugye sokat szóltunk természetesen a sportról, de emellett a rajz, az ének, különböző tevékenységek is szóba kerültek már. Még egy picit, hogyha itt záró gondolatként összegezni mindazt, ami itt az eddigiekben elhangzott.
2: Óvodánk van tehát, mivel mozgásműveltségfejlesztő óvodai nevelési programmal dolgozik, kiemelt célként a mozgásfejlesztése áll, de ugyanakkor mindenféle tevékenységet ugyanúgy megtartunk, és ugyanúgy nagyon gondosan megtervezve, megvalósítva a gyerekeknek, mint másik óvodákban. Az a legfontosabb, hogy az óvodánk hiába sportovoda, nem az a célunk, hogy élsportolókat neveljünk. Az a célunk, hogy a gyerekek mozogjanak, boldogan mozogjanak, örömmel tegyék mindezt, mert a mozgásban fejlődik minden. Ezt az új kutatások már igazolták, de ez biztos, hogy a gyerek, hogyha mozog, és úgy éli meg a napjait, hogy minél több lehetősége van arra, hogy minden játék

0: először iskolás korukban, utána felnőttként is, hogy egészségesek, és emlékeznek még az óvodánkra is.
1: Tóth Edinának, a Miófi Stadion sport tagóvodája, tagintézmény igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsora csütörtökön délelőtt 11 órától.

0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig 3 héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. A kormányfő szerdán párizsi látogatásán a közmédiának nyilatkozva elmondta, a német kancellár és a francia elnök is tájékoztatta arról, hogy a múlt héten fontos politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró, majdnem 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogy hogyan tudják tovább fejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen. A miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy mindkét vezető nyitott volt a kapcsolatok fejlesztésére, hiszen Németország Magyarország legfontosabb befektetési kereskedelmi gazdasági partnere, és mintegy 45 ezer magyarnak adnak munkát a francia cégek. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén két közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Új elnököt és elnökséget választotta a Megyei Jogú Városok Szövetsége szerdai közgyűlésén, a továbbiakban Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy 2 millió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet, közölte a Székesfehérvári önkormányzat. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát az elnöki tisztségre. Cser Palkovics András közösségi oldalán azt írta, elnökként fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket. Vállalásai között említette, hogy világnézeti pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a kamara. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték a közös agrárpolitika stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek pályázati felhívások változásait, ezek miatt ugyanis módosul a kérelmek beadása. Segítségért telefonon lehet keresni a falugazdászokat, elérhetőségüket a kamara keresőjében tették közzé. A kérelembeadási időszak április 15-én kezdődött, keddig a gazdálkodók 133.275 kérelmet adtak be, 94.366-ot a kamarai falugazdászok segítségével. Tavaly 154.586 egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz, idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésen lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, olvasható a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel és főképp keleten gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának felvételi időszakáról, Nyír Márton falva frissen beiktatott lelkipásztoráról, de először Hosszópályba látogatunk, ahol május 10-én iktatták be az új református lelkipásztort, Keresztény Károlyt. Az előző lelkész Balogh Barnabás nyugdíjba vonulása után hívta meg őt a szolgálatra a Hosszúpályi Református Egyházközség presbitériuma. A közösségépítő munkát, a gyülekezet erősítését szeretné folytatni Keresztény Károly, amit az immár megújult templomban végezhet. Az ünnepi istentiszteleten az épület több lépcsőben megvalósított külső-belső korszerűsítéséért is hálát adtak. A lelkipásztorra a beiktatás apropóján Olá Ilona beszélgetett.
2: Lelkipásztor életében fontos állomás, amikor elérkezik a pillanat, hogy hivatalosan beiktassák egy gyülekezetnél, és érdemes ilyenkor egy kicsit vissza is tekinteni, hogy milyen út vezetett idáig.
3: A lelkész beiktató istentiszteleten és igehirdetésemen a Zsoltárok könyve 37. rész 5. versét olvastam. Hagyd az Úr a utadat, bízz el benne, mert ő munkálkodik. És el is mondtam akkor ott a gyülekezetnek, meg a jelenlévő ünnepi közösségnek, hogy elég rögös volt az út, amit én megtettem a Hosszúpályi gyülekezetig, és hát ez az ige is volt az, amiben tudtam kapaszkodni, hogy hagyd az Úrra utadat, és elmondtam, hogy meg sem gondoltam volna soha, hogy én a Hosszúpályi gyülekezetbe egyszer beiktatásra kerülök, mert hát teljesen más céljaim, terveim voltak az életem felől. Kárpátaljáról származom, és én a teológia elvégzése után is Kárpátaljára mentem haza segédbe, osztott lelkésznek, és valahogy az Úristen mégis úgy alakította az életemet, hogy visszatértem, meg akkor már visszatértünk a feleségemmel, családommal, és ezt követően pedig egyébként én az újlétai gyülekezetben szolgáltam 6 évet. Megyén belül voltam, tehát a Debreceni Református Egyház megyének a lelkésze voltam azt megelőzően is, és tudtam azt, hogy az elődöm Balogh Barna tiszteletes már tudatosan készül a nyugdíjba vonulásra. Sokszor találkoztunk, meg beszélgettünk, nem az utód választással kapcsolatban, és tehát én elmondtam, hogy meg nem gondoltam volna azt, hogy én az ő utódja legyek a gyülekezetben, amíg meg nem keresett a presbitérium ezzel a szándékával, és elmondtam a beiktató istentiszteleten is, hogy hát ez az ige volt az, ami engem akkor is vezetett, meg egész életembe is vezetett, mert egyébként ez a konfirmálásomnak volt az alapigéje, a hagyd az Úrra utadat, bízz el benne, mert ő munkálkodik, és hát akkor azt mondtam, hogy Uram, hogyha te így gondolod, meg így látod jónak, akkor én ezt elfogadom, hogyha az ellenkezőjét, hogyha nem ezt látod jónak, és nem tőled van ez a szándék a presbitériumban, akkor nekem úgyis teljesen jó. És hát végül is engem kerestek, meg engem hívtak meg, és végül választott meg a gyülekezet, meg a presbitérium. Úgyhogy ez számomra is egy megerősítése volt annak, hogy hát ez az Úr akarata, és hogyha nem én gondoltam, meg nem az én gondolatom volt, de rá tudtam hagyatkozni, és így érezhetem azt, hogy valóban a helyemben vagyok a Hosszúpályi gyülekezetben.
2: A presbitérium bizalma mégiscsak egy fontos állomás volt, hogy tényleg ide kösse ki a hajóját ön is, illetve a család.
3: Igen.
2: Ez most akkor egy megérkezés tulajdonképpen.
3: Igen, tehát szerintem mindenképpen megérkezésnek tekinthetjük, meg reménység szerint egy nagyon hosszú útnak a kezdete, mikor meghívott a gyülekezet, és először még a presbitérium egy bemutatkozásra, egy elbeszélgetésre, akkor megkérdezték, hogy mik a szándékaim, vagy hogyha elhívnak, akkor hány évre tervezek, és mondtam nekik, hogy hát nekem még eddig emberi számítások szerint 30-35 év van a nyugdíjazásig, úgyhogy hát maximum ennyit tudok ígérni. Reméljük, hogy az Úristennek az áldása lesz az ott végzett szolgálaton, és tényleg nagyon hosszú ideig tudok szolgálni a gyülekezetben, meg a közösségben.
2: Ha valaki hosszú távra tervez egy helyjel, egy településre, egy közösséggel, akkor tényleg érdemes átgondolni azt is, hogy mik lehetnek azok a célok, amiket meg lehet fogalmazni, amiket rövid távon, középtávon, vagy akár hosszú távon ki lehet tűzni. Tehát milyen elképzelésekkel érkezett a gyülekezet élére?
3: Tudni kell azt, hogy a Hosszúpályi gyülekezetben azért most az elmúlt időben is, meg akiket én ismertem, lelkészeket, tehát hogy nagy elődök voltak a gyülekezetben, és szerintem meg is látszik a munkájuk, meg a szolgálatuknak a gyümölcse. Tehát én azt tapasztaltam, hogy egy nagyon jó közösség fogadott, várt, nem csak a presbitérium, hanem az egész gyülekezet. Nagyon sokaknak fontos a gyülekezet, és szívén hordozzák az egyházközségnek a sorsát, alakulását, már csak a beiktatással kapcsolatban is, tehát nem csak én izgultam, hanem az egész gyülekezet, hogy minden szépen és ékes rendben történjen, és ez egy nagyon jó érzés volt, hogy a gyülekezetet foglalkoztatja ez, és ilyen szempontból tehát azt lehet látni, hogy van egy jó közösség, hát az én célom az, hogy ezt a közösséget megtartsam, megerősítsem, és igazából hosszú távon tényleg a lelki építkezés, amit szeretnék a gyülekezetben végezni, aminek minden tekintetben nagyon jó alapjai vannak.
2: Beszélgessünk egy kicsit a gyülekezetről, mekkora közösségről van szó, milyen aktív az ott a gyülekezeti élet?
3: Ugye Hosszúpály maga egy nagy község, és szokták is a hosszúpályak mondani, meg dicsekedni vele, hogy 3 templomuk van, tehát van görög-római katolikus gyülekezet és református is, de a református felekezet az, ami dominál a településen, tehát a reformátusság az, ami igazából meghatározza a településnek a lelki arculatát, meg szellemiségét, és létszám tekintetében körülbelül 300 fő a választói névjegyzéknek a száma, bár ugye ez egy ilyen képlékeny szám, tehát ez az, amit mi magunk is nyilván tartunk, de 1500 református van a faluba, vagy a településen, és én azt látom egyébként itt az elmúlt 9 hónapban, mióta a gyülekezetbe szolgálok, hogy talán most egy kis lendületet is tudtunk a családommal, a feleségemmel vinni a gyülekezetnek az életébe. Alakult egy már lassan 30 fős kórus, amit tényleg nagy örömmel látunk, hogy a kórustagok örömmel jönnek a próbákra. Ez is egy nagy lendületet tudott adni. Gyermekistentiszteletek indultak az istentisztelettel párhuzamosan, és így ez kicsit talán még az istentiszteletre járásnak a létszámát is megemelte, vagy tapasztaltunk most egy kis fejlődést. Változást.
2: Egy átlagos vasárnapon egyébként hányan ülnek a padokban?
3: Hát itt vidéki gyülekezet kép, tehát most jelenleg ilyen 50-en vagyunk körülbelül. Én azt mondom, hogy itt a vidék terén, hogyha ezt szemügyre vesszük, akkor ez még viszonylag egy jó szám, és mondom, hogy talán most az elmúlt fél évben emelkedő tendenciát mutat, és hát reméljük, hogy ez a szám növekedni fog.
2: De akkor, mint más vidéki kisebb településeken, itt is az lehet a cél, hogy aktivizálják egy kicsit a híveket, tehát, hogy meg lenne a mag, meg van az alap, csak be kell őket jobban vonni, meg kell őket jobban mozdítani, és akkor ezen az úton el is indultak gyerekistentisztelet, kórus, gondolom a női kör esetleg aktivizálható, és akkor egy picit még élénkebb lehet a településen a református közösség összetartása vagy aktivitása.
3: Igen, igen. Megmondom azt is őszintén, hogy tehát ugye mióta oda mentem, azóta még itt az első nagy közös célunk, tehát a hálaadó istentisztelet és beiktatásnak a lebonyolítása, bár tényleg programok, alkalmak terén, meg szervezés terén, tehát már kirándulni is sikerült elmennünk, meg több ilyen rendezvényt lebonyolítottunk, ahol, tehát én azt látom, Istennek az áldása volt. Ez egy mérföldkő volt ez a beiktatás, tehát ezt szerettük volna szépen meg ékesen megrendezni, és hát igazából a lelki munka, meg az építkezés, ez meg szerintem mindentől fog még inkább elkezdődni, meg kibontakozni. Illetve azt is szeretném megemlíteni, hogy ahogy én oda mentem rögtön, sőt már a beköltözésünk előtt a parókiára elkezdődött a templomnak is a felújítása, mivel ugye ez nem csak egy lelkészbeiktató istentisztelet volt, hanem egy háládó istentisztelet is a templom felújításért, és ez is azért emberpróbáló nagy munka volt az elmúlt fél évben, vagy kicsit több mint fél évben.
2: Mit sikerült megvalósítani?
3: Akik a hosszúpályi gyülekezetnek a templomát az elmúlt időkben, években meglátták, azok láthatták azt, hogy sajnos az időnek a vasfoga az nagyon-nagyon kemény és nagy munkát végzett rajta. Nagyon, ha fogalmazhatok így, katasztrofális állapotok uralkodtak az elmúlt esztendőkben, kívülbelül le volt romolva a templomnak az állapota, és én úgy gondolom, hogy akik elmentek a településen, nem csak a református tagoknak sajdult bele a látványba a szíve, és az elmúlt évek során már az elődöm munkája révén is több ütemben több felújítás kezdődött el, aminek most a befejezéséhez értünk. Tehát a templomnak a tetejét egy nagyobb ütemben lecserélték, a tetőszerkezetet felújították, és most pedig állagmegőrzés címszó alatt, de kívülbelül teljes mértékben megújulhatott a templom, és utolsó etapként még itt az utolsó hónapokban, meg hetekben, sőt igazából beiktatásnak a hetén adták át a templomot számunkra is, hogy érkezzünk még előkészülni. A templom belső terének a teljes burkolását is meg tudtuk tenni, tehát tényleg én azt tudom mondani, hogy most már tudja hirdetni Istennek a dicsőségét a templom, és mindenki tud gyönyörködtetni.
2: Egyébként milyen régi épületről van szó?
3: Tehát a templomunk az több mint 150 éves, néhány évvel ezelőtt volt a templom építésének a 150. évfordulója.
2: Nagy munka lehetett visszahozni a 21. századba, hogy a gyülekezetnek méltó helyet biztosítson, és istenházaként méltó módon tudjon szolgálni. Énkor mindig felmerül a kérdés, hogy főleg egy kis közösségről van szó, milyen forrásból sikerült ezt megvalósítani, mert általában a saját erőből nem nagyon lehet ekkora volumenű munkákat elvégezni.
3: Igen, tehát ez nem csak a gyülekezetnek az áldozat készsége révén valósulhatott meg, bár azért meg kell említenem, meg ki kell emelnem, hogy az adakozás terén a gyülekezet is derekasan kivette a részét a felújítási munkálatokból, adományokból, és igazából mindenki, ahogy tudott, igyekezett hozzájárulni, és hadd emeljem ki, hogy nem csak a reformátusok, tehát hogy még a katolikus hívek is, hogyha úgy voltak, akkor odaálltak és segítettek, tehát ez is szerintem példaértékű, és ugye ezen felül Magyarország kormányának a támogatása, illetve az egyházkerületünknek is a segítsége közreműködése által, hát az elmúlt néhány évben több mint 100 millió forintos beruházást tudott megvalósulni több ütemben.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Nyírmárton falvi református egyházközség lelki pásztorával beszélgetünk, akit szintén a közelmúltban iktattak be. Nagy Norbert Adrián már 5 éve szolgál a gyülekezetben. Egy alig 70 tagot számláló egyházközséget vett át, amelynek 2016-ban volt utoljára helyben lakó lelkésze. Ma már több mint 200 név szerepel a választói névjegyzékben, megújultak a helyi református épületek, és igyekeznek az újonnan beköltöző családokat is elérni. Mielőtt rátérnénk arra, hogy a Nyírmárton falvai gyülekezetben milyen úttal jutott el nagy tisztelet úr, én arra lennék először kíváncsi, hogy egyáltalán a lelkipásztori szolgálati útra mi hívta el?
1: Ez egy olyan kérdés, amelyen újra és újra eltöprengek. Ez ugye korral jár, hogy az ember visszatekint életének útjára és azoknak eseményeire, és mindig olyan megelégedett és Istenben bízó szívvel tekint egyes momentumaira, hogy valójában mi miért történt, de az én lelkipásztori elhivatásom szerintem javarészt a középiskolai tanulmányaimhoz kapcsolódik. Tehát én nem egy református felekezetű iskolában végeztem, de egyházi iskola volt, tehát ez a Nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskola Központ volt, ahol neves pedagógusok és hitben élen járó tanárok neveltek, és ők csillantották fel először előttem ezt a hivatást, a lelkipásztori szolgálatnak a hivatását, és tették számomra vonzóbbá az ő példaképükkel, az ő munkásságukkal, az ő hitben járásukkal, és ez indított el, gyakorlatilag ez volt az a momentum, amely rá irányított erre a lelkészi hivatással. Persze aztán ugye életem folyamán, ugye teológián is újra és újra megkérdőjeleztem az én alkalmasságomat, de hála Istennek, hogy ahogy teltek múltak az évek, Isten mindig adott lehetőséget az újratervezésre, és adott számomra olyan megerősítő jeleket, amelyek ezen a pályán tartottak engem, is tartanak mind a mai napig.
0: Ugye, ahogy említi, hogy nem református intézménybe járt, akkor szerintem valahol kicsit adódik a kérdés, hogy akkor miért például a református teológiára jelentkezett, hogyha az előjárók és illetve a példamutatók nem ehhez a felekezethez tartoztak?
1: Hát ugye az én családom az református, de hát ugye, hát mint minden ugye átlagos református család, tehát ugye sátoros ünnepeken vettek részt az istentiszteleteken, tehát nem volt jellemző annyira a túlzott templomba járás a mi családunkban, de mégis azért a gyökerekhez csak a reformátusságom kötött. Illetve egy nagyon érdekes történés is történt, ami gyakorlatilag visszavitt engem a református valláson, pedig az, hogy 2012 tájékán a helyi református gyülekezetben a kántori állás megüresedett, és úgy én akkor kezdtem el hangszeren tanulni, tehát még nagyon gyerekcipőben jártam a hangszerjátékot illetően, de mégis ugye a szükség nagy úr volt, ezért kaptam egy felkérést, hogy a helyi gyülekezetben azzal a kis parányi tudásommal, amivel rendelkeztem, tehát hogy szolgáljak az istentiszteleteken. Aztán persze később ebben jártasságot szereztem, és egyre jobbá vált az én játékom, de mégis ez volt az a pont, ami gyakorlatilag visszavezetett az én hitemhez, az én vallásomhoz.
0: És akkor hogy vezetett az út a teológiáról Nyírmártonfalvára?
1: Ez is egy nagyon érdekes út volt, hiszen ugye én a Párciumban nőttem fel, Nagykárolyban, gyakorlatilag nem állt szándékomban semmiféleképpen Magyarországon szolgálni. Én otthon csak a sajátjaim körében éreztem magam valójában jól, és nekem számomra az volt a haza, és az volt a természetes, hogy én itt maradok, és továbbra is ott szolgálok. Viszont az Istennek más tervei voltak számomra. Segédlelkészi szolgálataimat Nagykárolyban, majd a szatmárnémeti szigetlankai gyülekezetben végeztem, és utána pedig, mivel akkoriban a környékünkön nem nagyon volt lehetőség lelkészként nálóan elhelyezkedni, így jött ez a felkérés egy akkori lelkipásztor testvéremtől, aki Vámospércsen szolgált, Komor Csaba személyében, aki akkoriban 5 gyülekezetet vitt a környéken, tehát Vámospécset, Nyírmártonfalvát, Nyíracsádot, Fülöpöt és Nyírábrányt. Tehát ez egy lelkipásztornak, ez borzasztó sok, és szükség volt a segítségre. És jött egy ilyen megkeresés, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha beosztott lelkészként ő mellette ketten vinnék ezt az 5 gyülekezetet. Hát nagyon sokat gondolkoztam ezen a felkérésen, de végül is, mivel Vámospécs nincs olyan távol, sem Debrecentől, sem az én szülővárosomtól, Nagykárolytól, tehát így úgy gondoltam, hogy hát miért ne. Végül is itt vagyunk a közelbe, annyi, hogy egy határ választ el bennünket, de hát ez nem nagy távolság. És így kerültem erre a vidékre, erre a környékre, és egy darabig ment is az, hogy gyülekezetet vittünk ketten, de akkoriban Esperes úr úgy látta jónak, hogy mégiscsak egy gyülekezet úgy tud fejlődni, hogyha önálló és helyben lakó lelki pásztora van. És jött a határozat, hogy egy lelkész csak egy gyülekezetben szolgáljon, és azt teljes mértékben építse, mert így tud egy gyülekezet teljes mértékben fejlődni. És gyakorlatilag így lett Nyírbárton falva az enyém, azóta is itt szolgálva hűségesen, lelkesen az itt lévő nyájat.
0: Akkor már jól ismeri, mint a beiktatás időpontját nézve, azelőttről a gyülekezetet és annak az életét és múltját. Egy picit mutassuk is be, hogy hány lelket számlál ez a gyülekezet, hányan gyűlnek össze Isten tiszteltenként, és ha már a számoknál tartunk, akkor hányan fizetnek egyházfenntartói járadékot?
1: Követően nagyon távolról fogok indulni. A gyülekezetről azt kell tudni, hogy 2016 óta nem volt helyben lakó lelki pásztora. 2016 volt az az év, amikor az előző utolsó helyben lakó lelki pásztor nagy tiszteletű néhai Pázmány József nyugdíjba vonult, aki 1989 óta szolgált a gyülekezetben. És az ő utolsó éveit sajnos, hogy a betegség nagyon meghatározta, a szolgálatait már nem tudta ugyanolyan lendülettel, frissességgel végezni, és ez rányomta a pecsétjét a gyülekezet életére is. Az ő nyugdíjba vonulását követően pedig még jobban romlott a helyzete a gyülekezetnek. Helyettesítő, beszolgáló lelkipásztorok voltak itt vasárnaponként. Mikor, honnan, hol Vámospércsről, hol a környező települések gyülekezeteiből érkezett egy lelkipásztor, hogy a szolgálatot elvégezze. Tehát 2016-tól 19-ig nagy tiszteletű Petró László vámospércsi lelkipásztor látta el a szolgálatokat, majd Komor Csaba, majd a Simon Mátyás is az ő kedves felesége voltak, akik beszolgáltak, de ugye ez mind-mind kevésnek bizonyult, hiszen tényleg, ahogy az előbb mondtam, egy gyülekezet csak akkor tud fejlődni és épülni, hogyha helyben lakó, itt lakó lelki pásztora van. És 2021-ben, amikor ugye ide kerültem, nagyon siralmas és keserves állapotokkal szembesültem. Mind külsőleg és mind belsőleg a gyülekezet egy óriási mélyponton volt. Külsőleg ugye a parókia épülete romokban hevert, tehát lakhatatlan volt. Ezért én egy évig ingáztam, tehát rá voltam kényszerülve, hogy saját gépjárművemmel otthonról lássam el a szolgálatokat. A templom is felújításra szorult, hiszen az állaga akkora már nagyon megromlott. A templom kertben is mindenfajta növények elburjányzottak, tehát borzasztó látvány volt. A gyülekezeti ház bár felújított állapotban került, de egy lezáratlan pályázat miatt a gyülekezet nem tudta azt birtokába venni, tehát egy óriási hiánnyal indítottuk a szolgálatot, és sajnos ez a hiány még inkább a lelki téren is jelen volt. Hát akkoriban, jól emlékszem, istentiszteleteken olyan 10-15 ember, ha járt, egy teljes lelkészi állást természetesen nem tudtak fenntartani, tehát alig-alig azt a minimális fizetés sem tudták biztosítani. Istennek legyen hála, elkezdtük a szolgálatot, azzal a tudattal, hogy a bizalmat az sokkal nehezebb megnyerni, megszerezni, mint azt eljátszani. És elindultunk, hogy megismerjük a települést, a falut, és a családlátogatások nagyon nagy kulcsszerepet játszottak az én szolgálatomban, amikor szemtől szembe megismerhettem azt, hogy kik is laknak ezen a településen, kik a reformátusok, kik tartoznak mi hozzánk. És így sikerült nagyon sok emberhez eljutni, őket elérni, megszólítani, hívogatni, dédesgetni, és így, hála Istennek, hogy a választói névjegyzékünk, hát a közel 70 főről 200 fölé emelkedett, tehát jelenleg is 204 főt számlál a választói névjegyzékünk. Gyakorlatilag ugyanennyien fizetnek egyházadót is, hiszen az kerül be a névjegyzékbe, aki fizeti a járulékot, de ettől sokkal több református tartunk nyilván, tehát jelenleg olyan 400 főtről tudjuk, hogy református vagy volt valamilyen kapcsolata a gyülekezetünkkel.
0: Azért elég nagy kihívás volt akkor önálló lelkipásztorként elkezdeni Nyírmártonfalván a szolgálatot, de gyönyörű épülésről hallhatunk. mind lelki, és talán ez a legfontosabb értelemben, mind pedig ugye infrastruktúrálisan. Most már megtörtént ugye a beiktatás, ami mondhatjuk úgy, hogy végleg hivatalossá tette ezt a szolgálatot és a szolgálati helyet. Milyen tervek fogalmazódtak meg önben? Mi az, amit még szeretne fejleszteni? Legyen szó tényleg akár a lelki vonalról, vagy akár ugye az épületeknek a felújításáról?
1: Hál' Istennek az épületek, ahogy elhangzott, mostanra már teljes mértékben megújultak. Nyilván vannak még tervek, jelenleg is folyamatban van egy munkálat. Gyülekezeti ház előtetejét építjük, egy 18 méteres hosszú előtetőt, ami ugye egy teraszként funkcionál, ami a nyári programokhoz egy fedett részt biztosítana a kinti alkalmakhoz, illetve lefedni ezt a részt, a bejárati részt, védve a fagytól, az esőtől, meg mindentől. Tehát ugye ez a munkálat most jelenleg is folyamatban van, és ugye hozzáteszem, hogy Istennek legyen hálát, hogy ezeket a munkálatokat, majdnem mindegyiket szinte teljes mértékben a gyülekezet önerőből tudta megvalósítani. Persze az egyházmegye és az egyházkerület is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a lezáratlan pályázatokat ki tudja a gyülekezet fizetni, rendezni tudja. Tehát nagy segítségünk volt onnan is, az egyházi felsőbbségtől is, de a hívek alázatos, áldozatos hozzájárulásából is azért nagyon sok minden megvalósulhatott, aminek külön örülök, hiszen ezáltal a magukénak is érezhetik ezeket az épületeket, hiszen így látják az ő kezüknek munkáját, az ő anyagi fáradozásuknak az eredményét, hogy valóban ők is hozzájárulhattak mindehhez. Lelki téren pedig hát továbbra is fontosnak tartom azt, hogy minél több emberhez elérjen az evangélium üzenete, hogy ez a sorsfordító, életeket átformáló isteni erő megérintse minél több ember szívét. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fiatalokat megszólítsuk, a fiatal családosokat, akik újonnan beköltöztek a településünkre, és keresik a helyüket, keresik a közösséget. Hál' Istennek egyre több ilyen család érkezik a településre, Debrecen közelségéből adódóan egyre többen vesznek itt házat, és telepednek le. Tehát nekik a megszólítása most már ugye elsődleges célpont, illetve a helyi, most már református fenntartású intézményben a gyermekeknek a nevelése, oktatása és hitre juttatása egy további fontos célunk lesz. Munka bőven van, az ember talál magának feladatokat, hogyha tényleg szolgálni akar tiszta szívből, akkor erre lehetőség adatot millió egy alkalom, amiben helyt kell állni. Bízunk a legjobbakban, és hitünk és reménységünk szerint az az Isten, aki egykor velünk volt és megsegített, az ezután is továbbra is előttünk jár, mint vezérlő csillagunk, és bevilágítsa előttünk azt az utat, amelyen ennek a gyülekezetnek járnia kell.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debrecen Református Kollégium gimnáziuma és diákotthona felvételi időszakáról szórunk. Az intézmény a következő 2026-27-es tanévben, ahogy már megszokott, három új osztályt indít. Ezekben az osztályokban összesen 99 diákot tudtak felvenni. Az idei felvételi eljárás során is többszörös túljelentkezést tapasztaltak, a tanulók igen magas pontszámmal kerültek be az iskolába. Erős a képzés a nagy múltú intézményben, erről tanúskodnak évről évre az érettségi eredmények és a továbbtanulási ráta is. Mindezekről Olá Ilona interjújában Iváné Nagy Erzsébet Bernadett igazgató beszélt.
1: Mint minden középiskolának, a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának és diákotthonának is fontos az, hogy egy-egy felvételi ciklusban hány diákot sikerül megszólítani, és az ő irántuk érdeklődő fiatalok közül hányat sikerül felvenni a következő tanévre. Kezdjük a konkrétumokkal, mit mutatnak a számok?
2: Az idei számok azt mutatják, hogy a Debreceni Református Gimnázium beiskolázási programja az elmúlt évek szervezettségének, és most már mondhatom azt, hogy gyakorlatának megfelelően alakult, sőt, hogyha jobban belegondolunk, akkor azt is kimondhatjuk, hogy talán az elmúlt évek egyik legjobb beiskolázási időszakát zártuk. Összesen 99 tanulót sikerült az idén felvennünk, és azért vagyunk nagyon hálásak, mert nem csak, hogy minden létszámot maximálisan feltöltöttünk, hanem több olyan diák is van, aki sajnos helyhiány miatt nem tudott bekerülni az intézménybe. Három osztályt indítunk az idén is, ahogy ez az elmúlt években is történt, és összesen 4 tanulmányi területet hirdettünk meg. Nagyon jól látszik az, hogy az intézmény egyik legnépszerűbb tanulmányi területe, és így egyben osztálya is, az általános kerettantervű osztály, ahová az idén mintegy 6-szoros túljelentkezésünk volt, és a másik 2 olyan terület, amely azt mutatja az elmúlt években, hogy egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik iránta, az a biológia-kémia tagozatunk, valamint a matematika tagozat. Itt 4,5-szeres túljelentkezés mutatkozott az idén, és a nyelvi osztály, ami szintén erős, de jelen pillanatban azt látjuk, hogy a 3-szoros túljelentkezés mellett ők azok, akiknél még van hová fejlődnünk, ahol át kell gondolni, hogy hogyan lehet még megszólítani gyermekeket és tanulókat, hogy magát a nyelvi képzést is minél népszerűbbé tudjuk tenni, és valóban tudjunk rá megfelelő keretet találni és biztosítani. Így is elégedettek vagyunk, hiszen
3: a 3-szoros túljelentkezés
2: itt is nagyon-nagyon jó. De ami talán az egyik legerősebb mutató szám az idei felvételinél, hogy a maximális 200 pontból átlagosan 160-165 pont körüli értékekkel kerültek be gyerekek, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép mutató.
1: A számokat most már átfordítva a tapasztalatokra, amiket ebből le lehet szűrni, ugye egyrészt a többszörös túljelentkezés azt mutatja, hogy van érdeklődés a gimnázium iránt, míg az idegen nyelvi képzésnél is elmondhatjuk ezt, azért 3-szoros túljelentkezés sok iskola összetenni a kezét, hogyha ezt úgy általánosan tapasztalhatná, de a többi specializációnál, illetve pont a nem speciális osztálynál pedig még magasabb ez az arány. Másrészt pedig ez a magas pontszám azt is mutatja, hogy nem csak ötletszerűen jönnek a gyerekek, nem csak azért, mert nincs jobb ötletük, vagy nincs jobb lehetőségük, hanem igenis jó alapokkal érkező, okos, jól felkészült, jó tanulmányeredményekkel rendelkező gyerekek tudatosan választják a gimnáziumot.
2: Így van, és azt gondolom, hogy az elmúlt évek beiskolázásának ez volt az egyik legfontosabb szempontja, hogy olyan gyerekeket tudjunk megszólítani, akik célzottan és valóban tudatosan a Debreceni Református Gimnáziumban szeretnének tovább tanulni. Ez azért is nagyon fontos, mert azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy azok a fiatalok, akik célirányosan érkeznek, akiknek van kötődése, akiknek van célja és van elképzelése a Református Gimnáziumról, azok sokkal jobban tudnak alkalmazkodni ahhoz a rendszerhez és azokhoz a tanulmányi elvárásokhoz, amit a Református Gimnázium elvár a diákjaitól.
1: Hiszen itt azért van egy olyan évszázados hagyomány, amihez igazodni kell, aminek meg kell felelni, és azzal, hogy egyházi egy intézmény, azzal is jönnek bizonyos normák, amik az alapot adják.
2: Így van, és azt gondolom, hogy azok a fiatalok, akik már eleve ebben a rendszerben szocializálódtak, ebben nőttek fel, ezért nagyon fontos számunkra az, hogy a református fiatalokat, a református köznevelési intézményben tanuló fiatalokat meg tudjuk szólítani, ők egy egészen más perspektívából képesek szemlélni azt az intézményi keretet, amiben mi élünk és amiben mi dolgozunk. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a hagyományainkat őrizzük és ápoljuk. És ezek a hagyományok nem csak a kulturális területeket érintik, és nem csak a külső megjelenéseinkben vannak jelen, hanem valóban azokban a református értékekben is, amelyeket rendkívül fontosnak tartunk, és azt gondoljuk, hogy a minőségi oktatás mellett ez az az alap, amire később a fiatalok, amikor majd kikerülnek ebből az intézményből, vissza tudnak nyúlni, és ami tulajdonképpen segíti őket majd abban a, így szoktam fogalmazni, őrülten gyors és talán egy kicsit kaotikus világban és társadalomban, amit most élünk ebben a korban. És én hiszem azt, hogy ez a gimnázium valóban képes megerősíteni őket lelkileg és mentálisan is úgy olyan formában, hogy ez később majd a hasznukra váljon, amellett, hogy egyébként valóban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az oktatásunk minőségi legyen, és egy olyan alapot tudjunk nyújtani és biztosítani a fiataljaink számára, ami nem csak a továbbtanulást segíti elő, hanem az egyetemeken való bennmaradást is.
1: Mindjárt beszélgetünk erről is, bemenet után a kimenetről is, de még maradjunk a felvételinél. Három osztályt említett, de többfajta tematikát, ezt azért tisztázzuk egy kicsit. Egyrészt az idegen nyelvű képzés, az angol nyelvű képzése.
2: Az idegen nyelvű képzésünk tulajdonképpen két nyelvre specializálódik. Az első nyelv az angol, ami mindenki számára kötelező, a második idegen nyelv pedig választható, vagy németet, vagy franciát tanulhatnak a fiatalok, és attól lett egy picit más az elmúlt években, hogy áthelyeztük a hangsúlyt a második idegen nyelvre.
1: Hiszen manapság ez az elvárás szinte, hogy egy angolul beszélő fiatal tudjon még egy nyelvet, azzal tud már kitűnni, mert az angol most már alap.
2: Pontosan, és ezt tapasztaltuk mi is, hogy a diákjaink többsége nagyon jó alapokkal érkezik angol nyelvből, viszont a második idegen nyelvet a nulláról kezdik ezek a fiatalok, és azt gondoltuk, hogy ha magasabb óraszámban és valóban emelt szintű tartalommal töltjük meg ezt a nyelvet, akkor azon túl, hogy egy középszintű vagy egy emelt szintű érettségi vizsgát le tudnak tenni belőle, valóban kapnak egy olyan nyelvi alapot, ami majd később az elhelyezkedésüket, vagy egy egyszerűen csak az életben való igazodásukat segíti majd.
1: A másik osztály pedig ez a reál beállítottságú osztály, és ott van többféle tematika, ha jól emlékszem, három kiemelt tantárgyat is említett, tehát ez hogy oszlik meg?
2: A B osztályunkat, mi csak így hívjuk őket, tulajdonképpen két csoportra bontjuk. Ennek az osztálynak a kétharmad része biológia, kémia tagozatos, és az egyharmad része, tehát egy kisebb csoport matematika tagozatos diákként kezdi meg a tanulmányait.
1: Ide olyan gyerekek jelentkeznek, jól gondolom, akik már nagyon konkrét továbbtanulási elképzeléssel vágnak neki a gimnázium éveknek?
2: Így van, ők a legcéltudatosabbak, tehát ezt látjuk. Nagyon komoly célokkal, nagyon komoly elhatározásokkal érkeznek hozzánk, és ezt minden egyes igazgatói tájékoztatón elmondom a szülőknek és a diákoknak is, hogy aki ezt a tagozatot választja, az egy nagyon komoly elhivatástudattal kell, hogy rendelkezzen tulajdonképpen is kitartással, hiszen nagyon-nagyon magas óraszámokkal dolgozunk ezekben az osztályokban. Ahhoz, hogy valaki orvosi pályára vagy mérnöki pályára bekerüljön, és ott tényleg kiváló tanulmányokat tudjon majd folytatni, ahhoz nagyon komoly alapokat kell letenni. És azt gondolom, hogy aki egy kicsit is ismeri az érettségi követelményeket ezekből a tantárgyakból, biológiából, kémiából és matematikából, az tudja, hogy komoly kihívások elé állítják a fiatalokat. Mi ennek próbálunk a magasabb óraszámokkal és az emelt szintű tematikával megfelelni, és mindenben segíteni és támogatni a fiatalokat.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak a Debrecen Református Kollégium gimnáziumának felvételi időszakáról, valamint Nyírmártonfalva és Hosszúpályi frissen beiktatott lelki pásztoraival is beszélgettünk. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Tizenkét óra.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő százezres magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, ezt jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Magyar Péter úgy fogalmazott, az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddiginél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat, emelte ki a miniszterelnök hozzátéve, amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárnia mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötő erővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben, írta Magyar Péter. Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig 3 héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. A kormányfő szerdán párizsi látogatásán a közmédiának nyilatkozva elmondta, a német kancellár és a francia elnök is tájékoztatta arról, hogy a múlt héten fontos politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró, majdnem 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogy hogyan tudják tovább fejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen. A miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy mindkét vezető nyitott volt a kapcsolatok fejlesztésére, hiszen Németország Magyarország legfontosabb befektetési kereskedelmi gazdasági partnere, és mintegy 45 ezer magyarnak adnak munkát a francia cégek. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. Június 2. felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról. Ezt mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. A nap folyamán Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György elmondta, konkrét ügyekről nem esett szó, de a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. Ez tartalmaz sürgős, de még az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke arról beszélt, hogy üdvözli a Tisza képviselői által a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és reklámhálók betiltására vonatkozó törvényjavaslatot, bármint fogalmazott, lesznek a végrehajtás szolgáló jogtechnikai módosító javaslataik, az irányt kedvezőnek tartja. A törvényjavaslat az önkormányzati világ számára az első pozitív kézzel fogható jel, hangsúlyozta a társelnök. Az élelmiszeripar aktuális kihívásaival foglalkoztak a szakemberek, a vállalati kereskedelmi és tudományos szektor képviselői a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara által nemrég megrendezett gazdálkodás konferencián. Az élelmiszerbiztonság javítása, az ellátási láncok rövidítése, a fogyasztói bizalom erősítése egyaránt fontos kérdés, amikre megoldási javaslatokat kell kidolgozni. A marketingben is innovációkra van szükség. Mindenről Szűcs István, a Kar Ökonómiai Intézetének egyetemi tanára, a rendezvény főszervezője beszélt rádiónknak.
2: Ez a konferencia nem igazán termeléscentrikus, hanem sokkal inkább kereskedelem, marketing, fogyasztócentrikus. Szólamok szintjén nagyon sokszor elhangzik az, hogy rövidíteni kell az ellátási láncokat, gondoskodni kell az élelmiszerbiztonságról, az élelmezés biztonságról, az élelmiszereknek, az ökológiai lábnyomait, különös tekintettel a széndioxid lábnyomra például, a vízlábnyomnak a csökkentésére mindenképpen oda kell figyelni. Most egyik dolog az, hogy ezeknek próbáljunk megfelelni az új kihívásoknak, az ESG-nek például a teljes élelmiszerlánc, élelmiszervertikum mentén. A másik dolog pedig az, hogy ezt hogyan tudjuk beépíteni a promócióba, hogyan tudjuk ezt elfogadtatni a fogyasztókkal, és ugye ez nem egy egyszerű történet, éppen ezért a konferencia próbálta, hogy mind a termelői oldalról, mind a kiskereskedelmi oldalról, mind a piackutatás oldaláról, mind a tudomány oldaláról legyenek olyan képviselők, akik ezeket a kérdéseket körbejárják, és szakértő szintű válaszokat fognak tudni adni. Nagyon szépek ezek a célkitűzések, az, hogy legyen rövid ellátási lánc, növeljük a hazai élelmiszereknek az arányát, szerepét a kiskereskedelmi szektorban. Ezzel általában egyet is szoktak érteni a fogyasztók, legtöbbször az a probléma, hogy ennek a plusz költségeit nem tudják a szektor szereplői áthárítani a fogyasztókra, és azért ez nagyon komoly konfliktusokat szokott okozni. Ezt próbálnánk tényleg körbejárni, feltárva a legfontosabb kihívásokat és megoldási javaslatokat is adni ezekre a kihívásokra.
1: Kezdődik a szenvedélyes juniális idei program sorozata Debrecenben, már hagyományosan ezzel vezetik fel június 26-át, a kábítószer elleni küzdelem világnapját. A szervező a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, annak tagszervezetei, de partnerek a kulturális egészségügyi civil egyházi szervezetek is. A hónap folyamán sokféle rendezvénnyel hívják fel a figyelmet a drogok és más addiktív szerek veszélyeire, és hogy van kiút a függőségből. Az első esemény június 4-én a faültetés lesz, amivel a szenvedélybetegségek áldozataira emlékeznek. Az elmúlt években több intézménynél ültettek egy-egy emlékfát, ezúttal a Debreceni Javító Intézet lesz a helyszín. Juhász Béla Szilárdot, a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai vezetőjét hallják.
3: A kábítószer ellenes világnap kapcsán országosan mindig rendezvények voltak, akár 15-20 évre visszamenőleg. Debrecenben kevésnek éreztük ezt az egy napot, hogy erről beszéljünk. Azt szoktuk mondani, hogy mi nem a kábítószer ellen harcolunk, hanem valami mellett tesszük le a voksunkat. Mi inkább az egészségfejlesztést helyezzük fókuszba, és ezért azt gondoltuk, hogy először kibővítjük ezt az egy napot 2-3 napra. Akkor lett egy hét, ez a szenvedélyek hete volt, és akkor kiterjesztettük egy hónapra, és így alakult ki 8 évvel ezelőtt ez a szenvedélyes juniális, és azóta ez egy hagyományá vált, hogy a június hónapot ennek jegyében próbáljuk különböző programokkal megtölteni. Kezdődik rögtön a héten, 1-én a Göszörmény úti javítóintézetbe lesz egy emlékfaültetés, ami már szintén hozzátartozik a szenvedélyes juniálishoz. Azoknak az elhunyt szenvedélybetegeknek az emlékére ültetjük, akik eltávoztak. Ezzel is javítóintézetbe egy kicsit emlékeztessük a fiatalokat, akik ugye nem véletlenül kerültek oda, érzékenyítsük, edukáljuk őket ez ügyben. Délután lesz bent lévő fiataloknak egy roadshow, ahol különböző tagszervezeteink különböző állomásokat fognak vinni, hogy ez is egy kicsit a probléma különböző megközelítéséből beszéljünk. A juniálisnak vannak konstans rendezvényei, ilyen például egy általamcsökkentő program, ez az éjszakai pingpong a Moonshine, lesznek konferenciák, színházi műhelyek, ifjúsági vetélkedők, kiállítások.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersin Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: December elején történt az első fagyos napon. Az egyik fiatal ácslegénynek neve napja volt, és néhányan a munkások közül ott ünnepelték meg vele együtt a közeli kocsmában. Úgy 10 óra lehetett, amikor félig részegen beállítottak a professzorhoz a bódéba. Sörös üvegeket hoztak a kezükben, hangosak voltak és vidámak. Itt van az öregünk, kiáltotta az egyik vízvezetékszerelő, aki elsőnek nyitott be a bódéba. Hoztunk sört neked, öreg, gyere, így áll velünk. Emberek vagyunk mind, nem igaz? Mit búslak, hogy te itt egyedül? Isten éltessen, öreg! Megtöltötték az egész bódét. Sörös üvegeket nyomtak a markába, és innia kellett az ünnepelt ácslegény egészségére. Az ácslegény részegen ölelgette, és meghatott szavakat motyogott. Így áll, öreg, ne búsulj! Te is csak egy szegény ördög vagy, mint én. Látod, nekem se anyám, se apám, senki ma világon, még csak hazám sincs, és mégse búsulok. Szervusz, öreg apám! Ekkor az egyik kőműves hangosan odaszólt. Vigyázz, te! Ez nem csak olyan egyszerű éjjeli őr, ez valamikor úr volt. Az ácslegény fátyolos szemmel nézett rá, és ingatta a fejét. Mi voltál, öreg apám? Mondd meg, hogy tudjam. Ácspallér voltál talán? Mi? Hova való vagy, öreg apám? Königsbergi, felelte a professzor. Königsbergi! Gyere, hogy öleljelek meg! Kelet-Poroszországból vagyok én is, földiek vagyunk, erre iszunk egyet, fogd az üveget, a hazánkra, testvér, éljenek a kelet-poroszok, hach! Aztán mit csináltál, te ott, testvér? Mi voltál otthon? Egyetemi tanár, testvér, felelte a professzor, és nagyot húzott a sörös üvegből. Az ácslegény egy pillanatra meghökkent, és a részegek bambaságával merett rá, aztán munkától kicserzett vörös keze, mint egy nagy lapát, végig szántotta a levegőt, ahogy legyintett. Mindegy, testvér, akármi is voltál, földiek vagyunk, az a fő, s hazamegyünk, az a fő, a többi az gané. Ez itt minden gané, ölej meg, testvér, s mondd te is, hogy hazamegyünk, hallani akarom, érted? Hallani akarom! Aztán az üvegek kiürültek, és a részegtársaság hangos énekszóval elvonult. A professzor még ott állt a bódé nyitott ajtajában, és fejcsóválva nézett utánuk, amikor a sötétségből valaki belépett a nyitott ajtón kiáradó lámpafénybe, a vízvezeték szerelő volt. Megengedi, professzor úr, hogy néhány percet még itt maradjak, kérdezte, és a hangja komoly volt. Arcán nyoma sem látszott a részegségnek. Tessék, felelte a professzor, és visszament az asztalhoz. A szerelő betette maga mögött a rozog a deszkajtót, aztán odament a kályhához, és leült a mellette lévő ládára. Kint hallani lehetett még a távolodó énekszót. Jó fiúk, kezdte egy idő múlva a szerelő, nem szabad rossz néven venni tőlük, ha olykor isznak. Mit tegyenek mást? Dolgoznak egész nap, mint az állatok, este várja őket valahol egy fűtetlen, sötét odú, és tudják, hogy akár mennyit dolgoznak, nem lesz ez másképpen soha. Fáradtak és szomorúak, mert mindig az otthon jár az eszükbe, ahol minden szebb volt, jobb volt, másképpen volt, és ahonnan elverte őket a politika, amit az urak játszottak az ő bőrükre. Mit csináljanak ellene? Isznak, hogy elfeledjék a fáradtságot, az órabért, a rongyos inget a testükön, a lyukastalpú cipőt, a fűtetlen odut, s a síró gyermekeket esetleg, ha van olyan is. Isznak. És akkor előjön gátlásaik alól a honvágy, amit bent hordoznak magukban, könnyes lesz a szemük, és otthoni dalokat énekelnek, és részegségükben hinni tudják még, hogy egyszer újra jó lesz minden, és hazamehetnek, hát persze, hogy isznak.
3: Professzor lehajtott fejjel ült az ócska széken, hallgatta a szerelő szavait és bólogatott.
2: Igen, gondolta. Talán igazuk van ezeknek az egyszerű durva embereknek. Talán ez még segít rajtuk valamit. Néhány órára feledni tudnak, és gondolkodás nélkül érezni. Csak érezni, hinni, remélni. Más semmit. Ön tanult ember, folytatta egy idő múlva a szerelő ugyanazon a lassú, tűnődő hangon. Úr volt valamikor egyetemi tanár, professzor, ahogy azt az urak egymás között mondják, most éjjeli őr, lássa! Én nem örülök ennek, pedig bizonyára sokan vannak ma, akik azt mondják, úgy kell neki. Eleget uraskodott a fejünk fölött, most tapossa meg őt is a nyomorúság egy kicsit. De én azt mondom, lássa, elég baj az, hogy maga tanult ember létére így kell megkeresse a kenyerét. Nekünk is baj, nem csak magának. Mert hogy mehessen nekünk jól egy olyan világban, ahol rosszul megy azoknak is, akik többet tanultak és többet tudnak, mint mi? És hogy bízunk mi abban, hogy a politikát csináló urak segíteni akarnak rajtunk, ha még egy maguk közül valón sem segítenek? És elnézik azt, hogy egy ilyen nagy tudományú úr, aki sokkal hasznosabb és fontosabb dolgokkal kellene foglalkozzék, buta deszkákat őrizzen éjszakánként. Okádnivaló ez az egész világ. Hanem mondok magának valamit, professzor úr. Az úri osztály kimondta saját magára a halálos ítéletet. Azzal, hogy magából éjjeli őr lett. Hiszi? A professzor ott az asztal mellett fölemelte a fejét és ránézett a vízvezeték szerelőre. Nézte a fiatal sápadt keserű arcot, aztán vállat vont. Nem tudom, mit ért úri osztály alatt, kedves barátom. Vannak orvosok, mérnökök, tanárok, vannak bankigazgatók és gyárigazgatók, vannak nagykereskedők és nagyvállalkozók, de ezek mind csak emberek, egyes emberek. Nincsen egymáshoz semmi közük. Nincs? Kérdezte a szerelő, és a szája megrándult. Ha egy nagyvállalkozónak a lányát megkéri egy orvos, vagy egy mérnöknek a lányát megkéri egy gyárigazgató, akkor szó nélkül hozzáadja feleségül, ugye? De ha én megkérem, akkor kirúg, vagy legjobb esetben kinevet. Ha egy orvos leül egy asztalhoz, amelyiknél már ül egy mérnök vagy egy bankigazgató, akkor udvariasan bemutatkoznak egymásnak és illedelmesen elbeszélgetnek, mert ugyanahhoz a társasághoz tartoznak. Szabályaik vannak és társadalmi formáik, amelyeknek a betartására rettentően kényesek. Hogy nincs úri osztály? De mennyire, hogy van? Próbáljak én elmenni közéjük. Úgy kidobnak, hogy a lábam sem éri a földet. Úri osztály igenis van. Egy zárt, elszigetelt egység, amelyik fenntartja magának a jogot, hogy irányítsa és vezesse az országokat, az ipart, a kereskedelmet és a politikát. De ugyanakkor csal és hazudik. Mert azt hazudja az emberiségnek, hogy nem a maga egyéni érdekeit nézi, hanem a köz érdekeit. Azt hazudja, hogy szolidáris velük, a néppel, pedig nem tartja ezt a szolidaritást még a saját soraikból valókkal sem, mert különben maga nem lenne most éjjeli őr. Hát látja, ezt akartam mondani akkor, amikor azt mondtam, hogy az úri osztály kimondta a saját halálos ítéletét. Mert ha magán, aki közülük való tanult úriember, ha magán nem segítettek, akkor hogy tudjam elhinni nekik én, aki nem tartozom közéjük, akit lenéznek, mert csak öt iskolám van, hogy higgyem el nekik, hogy rajtam segíteni fognak? Látja maga tanár, folytatta csöndesebben, maga úriember, egy másik társadalmi osztályhoz tartozik, és én mégis bejöttem ide magához, és leültem erre a ládára itt, hogy beszélgessek magával. És a többiek is. Egyiknek sincs közülük iskolai végzettsége, mégis idejöttek, ittak magával, bevették maguk közé, még testvérnek is nevezte az egyik, pedig soha nem látta azelőtt. Kérdem, miért nem jönnek el magához a gyárigazgató urak, a nagyvállalkozók, az orvosok, a mérnökök,
3: A többi tanárok. Igen, kérem, a többi tanárok, a saját kollégái. Miért nem jönnek ide? Miért nem mondják azt magának, hogy testvér? Miért nem? Miért nem osztják meg magával a sörüket? Miért nem veszik be maguk közé, mi? Hát én megmondom miért. Mert önzők. Mert hazugok. Mert addig tartják csak a barátságot magával, amíg jól megy magának is. De ha bajban van, akkor félnek magától, mert esetleg segítséget kérhetne tőlük. És ezekben bízzak én? Ezeknek a segítségére számítsak én? Ezeknek az ország vezetésétől várjam a magam sorsának jobbra fordulását? Látja, mi mindenkit beveszünk magunk közé. Nem kérjük, hogy honnét jött, miért jött. Ember, hát ember. Magunk közé ültetjük, testvérnek nevezzük, és aszerint becsüljük meg, amennyit ér. És látja, ez jól van így. Mert rendre mindenki ide kerül majd közénk. Ma maga, holnap az a másik, aki ma magával nem vállalja a szolidaritást. És holnap után a következő, mert ahhoz sem lesz szolidáris senki, ha ő kerül bajba. És aztán mi itt magunk között majd megismerkedünk rendre mindegyikkel, és megrostáljuk őket, aszerint, hogy mit érnek, mint emberek. És aztán, ha majd választani kell, nem lesz szükségünk semmiféle pártra többet. Mert tudni fogjuk, hogy kit válasszunk meg. Aki majd a mi szolidaritásunkért cserébe szolidaritással fizet. És ugyanakkor tanult ember lesz mégis, és úr, valódi úr. Érti, hogy mit akarok mondani? Én csak egy vízvezetékszerelő vagyok, és nem tudok olyan szabatosan beszélni, mint azok, akik iskolákat jártak. De remélem megértett már. Békés éjszakát kívánok. Sok idő van még reggelig. Vajon a többi tudós uraknak könnyű álmuk van-e ez alatt, amíg maga itt virraszt? Ezt szeretném tudni. Na Isten áldja! S harag nincs, ugye? Nem, nem volt harag. Inkább valami furcsa meleg érzés volt, ami ott maradt a beszélgetés nyomán, és végig kísérte Habicht professzort azon az éjszakán. Ez az érzés okozta, hogy először tudott őszintén és józanul számot vetni magával. És a számadás így ütött ki. Magamra vállaltam, hogy nem leszek gyilkosa az emberi világnak. Az út, amit ezáltal meg kellett járnom, az egyetemi laboratóriumból ide vezetett az őrbódéba. Meglátjuk, hova vezet még ezután. De bárhova is vezessen, legalább megtettem a magamét. S ha egy szép napon minden ember így cselekszik majd, mint én, nem lesz több háború a földön. Hónapok óta ez volt az első reggel, hogy Habicht professzor vidáman és derült kedvel érkezett haza a romház alatti pince lakásba. Karácsonyra még egy kétaraszos fenyőfácska is jutott, és Kriszta kalácsot sütött hozzá. Délben elmentek együtt a templomba, s komoly ünnepi hangulat volt. Szilvesztert a bódéban töltötte, s éjfélkor néhányan a munkások közül oda gyűltek köréje a kocsmából, forró grogot ittak, és otthoni emlékekről beszélgettek. Aztán fölírták az új évszámot egy darab szénnel a deszkafalra, és elmentek. Az idő telt, és nem történt semmi. Tavasszal Kriszta elkezdett rajzolni, és május végén megnyert egy kis divatterv pályázatot. Ekkor határozta el, hogy divattervező lesz. Nagy lelkesedéssel fogott hozzá a tanuláshoz, és úgy látszott, hogy van tehetsége hozzá. Akkor fejezték be az építkezést a bódé mellett, és az új lakók elkezdtek beköltözni a házba. Június végén a vállalat Habicht professzort egy másik helyre küldte. Ez valamivel közelebb volt, és nem kellett csak egy jó fél órát gyalogolni a munkahelyig. Itt is egy kiégett bérházat építettek újra. Ugyanazt a deszkabódit állították föl megint, ugyanúgy állott körülötte rakásban a tégla épületfa homok malter, már valósággal otthon érezte magát ebben a környezetben. Augusztusban valami különös fájás támadt a lábában. Csak bottal tudott járni, és a betegsegéző orvosa, aki az előtt való nap tért haza egy kéthetes nyaralásból, azt tanácsolta, hogy menjen tengeri fürdőre vele. Mikor megkérdezte tőle, hogy hol van az a tengeri fürdő, amelyikben éjjeli őrré lett egyetemi tanárokat ingyen kezeltetnek, az orvos vállat vont és azt felelte, hogy ez a fájdalom az idegekkel van összefüggésben, és nem valószínű, hogy magától megszűnjön. Minden esetre azt tanácsolta, hogy pihenjen és óvakodjék a nyírkos levegőtől, a megerőltetéstől és az idegizgalmaktól. A professzor megköszönte a tanácsot, és visszament a bódéba. Októberben már erősen sántított, és csak nehezen tudott járni. Abban az időben sokat gondolt a tábornokra. Tartjuk magunkat az utolsó lélegzetig, hallotta olykor az éjszaka csöndjében az öreg harcos recsegő hangját, ha fájó tagokkal bicegve végigjárta a telepet, és arra gondolt, vajon én is ilyen Don Quixote vagyok? Pusztulásra ítélt ős állat, ahogy annak idején a dramaturg mondta. Megjöttek újra az esős idők, a mély hideg ködök, melyek az érkező tél nyers szagát odaragasztották a házfalakhoz, s a professzor újra ott biceget botjával a deszkarakások körül, és hulladékfát gyűjtött a kis vaskályhához. November vége felé volt már, amikor egy este, még nem is volt késő, 6 óra lehetett talán, de az alacsony súlyos felhők s a lassan szemerkélő eső korán lenyomták a sötétséget a városra, valaki kopogott a bódé ajtaján. A professzor éppen a kis vaskályha előtt térdelt háttal az ajtónak, és kínlódott a tűzzel. – Tessék! – mondta anélkül, hogy hátra nézett volna. Nyírkos fadarabokat kotort ki a kályhából, melyek csak sisteregtek, de nem akartak égni. Hallotta nyílni az ajtót, hallotta azt is, hogy valaki bejött. – Jó estét! – mondta egy szerény hang, kissé rekettes, idegenes kiejtéssel. – Dr. Habicht professzort keresem. – Én vagyok – felelte a professzor csodálkozva, és hátra nézett. Egy középtermetű öreg úr állott a bódé közepén téli kabátban és fekete kalapban. A kalapról csöpögött a víz. A nevem Baradlai, Reverend Baradlai, lelkész Amerikában, mondta az idegen. Kérem, ne zavartassa magát a világért sem. A tűz, motyogta a professzor zavartan, nem akar égni, vizes a fa, tudja, tűz nélkül pedig rossz. Megbocsát, azonnal készen leszek, tessék helyet foglalni. Az idegen körülnézett, aztán leült egy ládára. A professzor fújni kezdte a parazsat, apróra hasított száraz lécdarabokat szórt rá, és a láng hamarosan felkapott. Óvatosan megtöltötte a kályhát fával, megvárta, amíg a tűz megerősödött, aztán gondosan becsukta a kályhajtót és fölemelkedett. Leverte térdéről a port, és ránézett a látogatóra. A kedves lánya küldött ide, mondta az, meg sem várva a kérdést. Ügyes a leány, láttam a rajzait. A professzor odabicegett a rozog a székhez, és leült. Amerikai pap? Kérdezte. Igen, bólintott a másik. Valamikor európai voltam én is. Egy falunak voltam a papja lent messze keleten egy kis országban, amit Erdélynek hívnak. De az régen volt, még egy másik Európában. Ezt itt, ezt az Európát most látom először, meg vagyok döbbenve tőle. Ez az új Európa nem sokra becsüli a tudósait, hogy deszkát őriztet velük. A professzor gyanakodva nézett a vendégre. Európa nem tehet erről, felelte lassan. Európa a valóságban nincs is többé. Szétosztották maguk között a barbárok. A pap halkan nevetgélt. Van valami abban, amit mond. Azonban nem szabad elfeledni, hogy ezeknek a barbároknak egy részét valamikor Európa dobta ki magából. Most csak visszajöttek a fegyver erejével. De ez mind nem fontos. Szabad egy kérdést intéznem önhöz? Tessék. Ha nem akar felelni rá, ne feleljen. Volt önnek valóban valami tudományos fölfedezése, amit eltitkolt mind a németek, mind az angolok elől, vagy csak szóbeszéd az egész? Mondtam, ha nem akar felelni rá, ne feleljen. A professzor arca megkeményedett. Miért ne felelnék? kérdezte szinte ellenségesen. Volt egy felfedezésem. Most már azt is megmondhatom, hogy mi. Ugyanaz, amit a maguk tudósai 2 évvel ezelőtt világgá kürtöltek. A különbség csak az, hogy én annak idején, amikor a nyomára kerültem ennek a titoknak, arra gondoltam, hogy milyen mérhetetlen hasznot jelentene ez az emberiségnek. És amikor rájöttem, hogy pusztításra és rombolásra akarják felhasználni, akkor eltitkoltam előlük. Maguknál oda át pedig kimondottan azért foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hogy romboló fegyvert csináljanak belőle. Ez a különbség. Az öreg pap elgondolkozva bólogatott. Igen, lehet, hogy igaza van, és egyedül csak ez a különbség. Aki a háborút szolgálja, milliókat keres, aki a békét szolgálja, az koplal. De engedjen meg még egy kérdést. Hisz ön abban, hogy minden embernek van valamilyen feladata ebben az életben? Igen, bólintott a professzor, ebben hiszek. Úgy. És azt hiszi, hogy önnek, mint tudósnak, mint különösen nagy képzettségű és tehetségű tudósnak, aki már ilyen óriási felfedezést tett, önnek az a feladata ebben az életben, hogy halála napjáig deszkákat őrizzen? A professzor arca elsötétült. Néhány pillanatig mereven nézett maga elé, aztán hirtelen fölállt a székről. Bocsásson meg egy percre, mondta. Meg kell néznem, mi van odakint. Rögtön itt leszek újra. Fogta a botját és kivicegett. Kint hűvös sötét éjszaka volt, az eső még mindig esett, a szemközti gázlámpa sárgás fénye dideregve küszködött a köt súlyos burka alatt. Amikor visszatért a bódéba, a különös öreg pap még mindig ott ült a ládán. Szó nélkül megrakta újra a kályhát, vizes kabátját felakasztotta a szögre, aztán bocsánat kérő mosollyal a vendég felé fordult. Elnézését kérem, hogy nem kínálhatom meg semmivel, még csak egy jobb ülőhelyjel sem szívesen átadnám ezt a széket, de aki nem tud ülni rajta, az alatt összetörik. A furcsa pap szemei fürkészve nézték az arcát. Nem azért jöttem, hogy alkalmatlanságot okozzak, mondta csöndesen, hanem hogy elbeszélgessek önnel, professzor. A professzor óvatosan leült a székre, a botot az asztalhoz támasztotta, és fájos lábát megemelve kissé odatartotta a kályhához. Ön azt kérdezte az előbb, kezdte el lassú hangon, hogy ezt a foglalkozást itt életfeladatnak tekintem-e? Hát én erre azt felelem önnek, hogy igen. Ma már igen. Az én életemnek ma már csak az lehet a feladata, hogy megvárjam, amíg a leányomból ember lesz. Elindítsam őt a maga útjára, s azzal vége. Tudom, azt akarja mondani erre, hogy ezért kár volt annyit tanulni és annyit dolgozni tudományos téren, de szabad én is kérdezzek valamit? Hogyne, tessék. Mit gondol ön, mint pap? Megtörténhetik-e, hogy az ember azt a feladatot, aminek az elvégzésére élnie kellett, egyszerűen elhibázza? Nem oldja meg. Nem. Felelte a pap, és megrázta a fejét. Ezt nem hiszem. A feladat, amivel Isten megbízott, kívül áll a mi hatalmi körünkön. Végre kell hajtsuk, akár tetszik, akár nem. A professzor elgondolkozva nézte a kályha repedésein át a tűzvillogó játékát. Arca fáradt volt és öreg, ahogy lassan mondta. Látja, én hiszem. Sőt, majdnem azt merem mondani, biztos vagyok benne, hogy elhibáztam a feladatomat. Elmulasztottam megtenni azt, aminek az elvégzésével az öröklődés láncolatán keresztül a fejlődés törvény által megbízattam. És tudja, mi az érdekes? Hogy nem is bánom. Nem is bánom, hogy elmulasztottam a feladatomat. A törvény azért, ha egy kis késéssel is, de beteljesedett. A természet pótolja a hézagokat. Az én feladatomat elvégezte más. És én nem is bánom, hogy így történt. Érti ezt? Nem bánom. Szívesebben őrzöm a deszkát éjszakáról éjszakára, és átrágom magam valahogy az életen, sem mint hogy magamon viseljem annak a feladatnak az emberfeletti súlyát, amivel megbízattam. Mert az én feladatom az volt, hogy ezt a felfedezést megtegyem, és odaadjak az emberiség kezébe egy olyan szörnyűséges játékszert, amelyhez fogható még nem volt. Ez volt az én feladatom, és én kibújtam alóla. Ön tehát azt gondolja, professzor, szólalt meg egy idő múlva az öreg papaládán, hogy Isten gonosz feladatokat is bízhat ránk, emberekre? A professzor szomorúan elmosolyodott. Tudom, hogy nem illik papokkal ilyesmiről beszélni, de meg kell mondjam, hogy én Isten fogalma alatt valami mást értek. Valami mást? Kérdezte az öreg pap szinte vidáman. És mi az a más? Az ok és okozati összefüggések láncolatának törvényét. Vagyis az én szempontomból nézve azt a törvényt, amely az emberiség sorsát meghatározza. Na és? Kérdezte az öreg még mindig vidáman. Eddig nincs közöttünk nézeteltérés, legfeljebb a kifejezésekben. A professzor arca elkomorodott. Az én Istenem nem az a szerető édesatya, akinek a papok mondják. Az én Istenem egyszerűen egy természeti törvény. Nézze, kérem, ha én annak idején átadom a felfedezésemet, ma néhány millió emberrel kevesebb él a földön. És mégis ez a néhány millió életben maradt ember arra ítélt, hogy éjjeli őr legyek. Miért? Mert a törvény, mely az emberiséget kormányozza, egyszerűen akarja a rosszat, akarja a pusztítást, akarja, hogy néhány millió emberrel kevesebb legyen. Ennyi az egész. Hogy én kihúztam magam a rám szabott feladat alól, ez az én magánügyem. Az óramű azért megy tovább. A törvény engem megbüntetett, látja, itt vagyok. És gyorsan pótolt másokkal. Az óramű nem állhat meg, s a törvény ellen nincs fellebbezés. A homokórától az időzített pokolgépig egyetlen acéllánc az egész. Egyik láncszem kapcsolódik a másikba. Az óramű egyszer eljut ahhoz az előre meghatározott ponthoz, amelynél robbannia kell a pokolgépnek. Aztán, hogy ezt utolsó ítéletnek nevezzük, világkatasztrófának, vagy különös természeti tüneménynek, egy jelentéktelen bolygó pályafutásán, ez már igazán mindegy. A lényeg az, hogy a törvény kérlelhetetlen, és én örvendek, hogy kivontam magam a rám bízott feladat alól. Hosszú ideig csend volt a bódéban. Csak a tűz sistergése hallatszott, és az eső halk kaparászása a tetőn. Az öreg papott a ládán felsóhajtott. Érdekes elgondolás, mondta lassan és dörmögve, mintha önmagával beszélne csak. És eszembe jut erről egy öreg halász, aki ott élt egy folyó mellett, ahol valamikor pap voltam. Mondtam, ugye, hogy egy faluban voltam pap valamikor régen, lent Erdélyben. A közelben egy nemzetközi diáktáborozás volt valamikor, és egy csónak 6 gyerekkel majdnem alázuhant a vízesésen. Emlékezteti ez valamire? A professzor felütötte a fejét. Vízesés? Nekem is volt gyermekkoromban egy csónakkalandom valami vízesésnél, valahol Ausztria keleti csücskén. Az öreg pap mosolyogva bólintott. Erdélynek hívták azt a keleti csücsköt, és Magyarországhoz tartozott akkor. Szóval ott voltam pap, ahol ez a csónak szerencsétlenség történt, azaz csak majdnem történt, mert nem történt, meg mégsem. Az utolsó percben, mondja csak professzor, gondolkozott már azon, hogy az a csónak miért nem zuhant le akkor a vízesésen? Úgy emlékszem, valami megakasztotta. Hogyan is jutott az eszébe az egész dolog? Jaj, milyen régen volt. Látja, az még egy rendes világ volt akkor. Igen, felelte a pap, mintha az utolsó szavakat nem is hallotta volna. Valami megakasztotta. És ez az éppen, Nevetni fog, ha azt mondom, hogy Isten akasztotta meg a csónakot? Nem fogok nevetni, miért? Nem a kifejezéseken múlik. Az volt a törvény, hogy ez a csónak az utolsó másodpercben megálljon. És mit gondol, miért? A professzor vállat vont. Azt nehéz lenne levezetni, mint ahogy minden történést nehéz levezetni. Az okok és okozatok hosszú láncolatán múlik. Baradlay tiszteletes elgondolkozva nézett maga elé, csöndesen hüngetett, aztán azt mondta, lehet, így is lehet mondani, ugyanoda jutunk vele. Vagyis, hogy annak a hadgyereknek életben kellett maradni, mert feladatuk volt még a földön. Egyetértünk eddig? Igen, bólintott a professzor. Érdekes, hogy milyen kicsi a világ. Szóval ott volt pap azon a környéken. És most itt találkozunk össze, érdekes. Az öreg pap elmosolyodott. Igen, ez érdekes. De én arról a bizonyos öreg halászról akartam még mondani valamit, és azt hiszem, hogy abban is egyetértünk majd. Öreg halász? Kérdezte a professzor, és csodálkozva rázta a fejét. Nem emlékszem semmiféle öreg halászra. Nem is fontos, talán nem is találkozott össze vele, minden esetre övé volt az a bizonyos csónak, amelyik a végén mégiscsak alázuhant és összetörött. Ja úgy. De nem a csónakról akarok beszélni, hanem a halászról. Öreg ember volt már, és képzelje el, nem hitt az Istenben. Az ő szavaival élve tudta, hogy nincs Isten. És ezt tudta akkor már majdnem 40 éve. Valami történt az életében, és azon átjutott el idáig. Sok emberrel előfordult már, de nem ez a fontos. A fontos az, hogy ez az öreg halász 40 éve tudta már, hogy nincs Isten, és egész jól megvolt vele. És akkor egyszerre történt az a dolog magukkal, az öreg megnézte a helyet, ahol a csónakja a hadgyerekkel megakadt, és nem talált ott semmit, ami megakaszthatta volna. És akkor egyszerre csak megrendült benne a 40 éve őrzött biztonságos tudat, hogy nincs Isten. Hogy úgy mondjam, kételkedni kezdett a maga hitében, és elhatározta, hogy bizonyságot szerez. Tudni akarta, hogy van-e Isten, vagy nincs. A bizonytalanság félelemmel töltötte el. Nekem így fejezte ezt ki akkor. Nem lehet élni úgy, hogy az ember tudja is, meg nem is, hogy van Isten, és tudja is, meg nem is, hogy nincs. Érdekes, ugye? És mindezt az önök csónak balesete váltotta ki belőle. Érdekes, bólintott a professzor. Igazán érdekes. Soha nem gondoltam volna. Látja, ez a láncolat törvénye, amiről beszéltem. Minden láncszem kivált egy másik láncszemet. Nem csak bennem, akivel történik, hanem másból is, akit esetleg nem is ismerek. Nagyon bonyolult hálózat ez. Igen, szóval a halász. Az öreg így okoskodott. Ha én is beleülök egy csónakba, és én is oda tereltetem magamat a vízzel, akkor megoldódik a titok. Ha velem is megakad ugyanott a csónak, akkor nincs Isten. Csupán egy természeti törvény van, mely szerint a csónakok meg kell akadjanak azon a helyen. Ha pedig lesodor a víz és meghalok, akkor van Isten. Egy olyan Isten, aki fölülál természeti törvényeken, ok és okozati összefüggéseken. Ért engem? És mi történt azzal a halásszal? Kérdezte a professzor felelet helyett, és az arca feszült volt és figyelő. Meghalt. A víz besodorta a csónakkal együtt a vízesés alá. Egy ideig hallgatott, és a professzor arcát figyelte, aztán lassan tűnődve hozzátette, de volt az életében egy pillanat, az a bizonyos legutolsó pillanat, amikor tudta, hogy van Isten. És talán ezért kellett éljen 70 évig, hogy ezt megtudhassa. Egyedül csak ezért, az egyetlen pillanatért. Nem gondolja, hogy ez lehetséges? A professzor néhány pillanatig maga elé bámult, aztán ránézett az ismeretlen öreg papra egyenesen a szemébe. És ön ezért jött át Amerikából Európába, és ezért kutatott föl engem ebben a bódéban, hogy ezt elmesélje? Az öreg pap apró kék szeme visszamosolygott rá. Ezért, felelte csöndesen. S fél évre rá, 1950. június 13-án este, Herbert Habich professzor ott állt a hannoveri állomáson, és várta a München-brémai gyorsot. Krista a reggeli vonattal beutazott Hamburgba egy divat bemutatót megtekinteni, és hogy néhány rajzot megszerezzen, amiről azt gondolta, hogy oda át használni tudja majd. Úgy beszélték meg, hogy onnan egyenesen utazik tovább, és Brémában találkoznak a pályaudvaron. Krista lelkes örömmel készült Amerikára. Nagy tervei voltak, és ez a lázas lelkesedése az apjára is átragadt. Ott áll tehát a professzor az állomáson, egy olcsó kis kofferrel a kezében is várta a vonatot. Este volt, langyos jószagú nyár elejé este. Néhány órával azelőtt zápor futott át a város fölött, és tisztára mosta a levegőt. Az állomás épület körül virágoztak a vadgesztenyék, és fehér gyertyáig csillogni látszottak az ívlámpák fényében. Amerikára gondolt és a laboratóriumra, amelyikben annyi elveszett év után újra elkezdheti a munkát. Békés, hasznos, tudományos munkát az egyetlen nagy komoly célért, az emberiség boldogulásáért. Egy pillanatra eszébe jutott a szegény, jó kis szemüveges Bömke kisasszony, és érezte, hogy hiányozni fog. Sok évig nem hiányzott, de abban a pillanatban, amikor újra belép egy laboratóriumba, fájni fog, hogy nincsen ő is ott. A pályaudvar fölött megszólalt a hangszóró, és akkor már látni lehetett a mozdonyt, ahogy mint egy nagy fekete szörnyetek füstöt lihegve feltűnt a váltóház mögött. Ezt is a tudomány adta a világnak, gondolta a professzor. Mindent a tudomány adott, jót és rosszat, vegyesen. De lehet az is, hogy a tudomány csak jót adott, és az emberek csináltak rosszat belőle. Ki tudhatna ezeket? Ki láthat be tisztán és világosan a nagy összefüggések hálózatába? A gyors vonat megállt. Emberek kiabáltak, hordárok rohantak, egy szürke ruhás nő hangosan veszekedett valakivel. A professzor megindult a vonat mentén, kezében a táskájával. Sovány testén lötyögött a ruha, kitaposott cipőjében, sántított egy kicsit, egy pillanatig arra gondolt, hogy a botot mégiscsak el kellett volna hozni. Aztán a leghátulsó kocsi egyik ablakában meglátott egy integető kezet. Baradlai volt a pap. Kihajolt az ablakon, és vidáman integetett feléje. – Ide, professzor, ide! – kiáltotta, és elégedett nevetés volt az arcán. Egy újságárus hangos kiabálással tolt a kocsiját, valaki éles rikácsoló hangon narancsot, cigarettát, cukorkát kínált, emberek jöttek-mentek ideges sietséggel, és ahogy a professzor bicegve haladt a vonat mellett, az integető kéz felé valami megnevezhetetlen furcsa érzés fogta el. Mintha egy ismeretlen, idegen világ borzongató lehelletét érezné az arcán.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvészanyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa

0: érzékeli. Tehát ez a különbség a kettő között.
1: Lehet elvileg egy AI-t arra promptolni, hogy a beszélgetés szórakoztató legyen, hogy aki minket hallgat, az úgy érezze, hogy ehhez van valami köze, és végig akarja hallgatni? Mert akkor nyert ügye van, akkor nekem nincsen holnaptól munkám.
0: Azért az időtényező borzasztó sokat számít, ugye az előbb szóba került ez a rendkívül fontos kérdés, hogy kibe bízunk. És hogy mi lehet ennek az egyik megoldás? Az egyik megoldás azért a validitás, tehát hogy aki egy ideje már ott van, és akkor tőle meghallgatnom. Azért azt is látjuk, hogy például az internet az elején egy tudásgyűjtő rész, de amikor a dezinformáció és a túlzottan sokszínűség ideje lett, azért elindult a visszatérés, hogy emberektől jó tanulni. Tehát igen, én is meg tudom keresni egy hét alatt az összes méhészkönyvet, de mennyivel jobb egy olyan podcastet meghallgatnom, ahogy egy méhész, konkrét méhész, tényleg élő méhész mesél az életéről. Néhány hatékonytalan dolgot is, mert hogy mikor találkoztam először, méhez szeretem a méheket, de mond egy-két olyan tippet, trükköt, hogy puh, lehet, hogy megtaláltam volna, de hát nem szórakoztatóból. Tehát mindig apáidagály hatás van. Az, hogy ez a beszélgetés mitől érdekes, ugye itt van egy olyan szereplő, akit a gép ebben a pillanatban nem ismerhet, az a hallgató, hogy ő mit tart érdekesnek. Mivel sokan hallgatják, ezért be lehet statisztikai átlagot lőni, tehát egy olyan beszélgetést folytatni, ami biztos, hogy nem zavaró senki számára. Vagy reoptimalizálom a beszélgetést arra, hogy legyen nagyon jó azoknak, akik szeretik a pikírt humort. A pikírt humor kedvelő hallgatók azt fogják mondani, puh, ez a legjobb beszélgetés, de a többi nem. Nem csinálunk AI-jal ilyen beszélgetést, hanem olyat csinálunk, ami mindenkinek a lehető legjobb. Nem rossz hangcín, stb. Stb. Nem lehet ezeket így belőni, mert ezek egyedi pillanatok, és gépi tananyagoknál, vagy ismeretterjesztő anyagoknál nem keresjük a kockázatot. Le lehet promptolni, de akkor gyakorlatilag egy olyan döntést hozunk, amivel kockáztatjuk azt, hogy elveszítjük a hallgatók egy részét.
1: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Rabár Pád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa volt a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő százezres magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, ezt jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Magyar Péter úgy fogalmazott, az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddiginél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat, emelte ki a miniszterelnök hozzátéve, amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárnia mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötő erővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben, írta Magyar Péter. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban, ezt írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Mint írta, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és Európai Szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. A miniszter azt mondta, mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, ennek részeként Csehország egy dandárt küld a Multinational Division Center kötelékébe, ezzel is tovább erősítve a térség védelmi együttműködését. Elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet közleményében azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. A Hungaromet az éghajlatváltozási multidisziplináris nemzeti laboratórium részeként az elmúlt években számos fejlesztést valósított meg az éghajlatkutatás, az adatszolgáltatás és az alkalmazkodás támogató szolgáltatások területén. A felhalmozott szakmai tudás, adatvagyon és információk átlátható bemutatását szolgálja az új éghajlati portál, az éghajlat.met.hu. A felület célja, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tudományos eredmények és adatok minél szélesebb körben hasznosulhassanak, támogatva a döntéshozókat, a gazdasági szereplőket és a lakosságot az alkalmazkodási feladatokban, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel és főképp keleten gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, a Ficseri Gyermek Stúdió.
2: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt.
1: Református istentisztelettel kezdődött el a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretet Hidel nevezésű önkéntes programja Ózdon.
3: Ez a mai alkalom lehet azt mondani, hogy a városi történelmi egyházaknak egyik részről a testvéri összekapcsolódása. Hosszú évtizedes hagyománya van, és szerintem Ózdon kiemelkedő az a kapcsolat, ahogy a felekezetek egymáshoz viszonyulnak, tényleg testvéri kapcsolat van, mint az egyházak vezetői, mint pedig a gyülekezeti tagok között, és nagy szeretettel megyünk mindig, és örömmel egymás templomába.
1: Vallástudományi konferencia Kolozsváron.
4: A vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Fischeri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
2: A Fischeri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon végig múlt tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjénk a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 év ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kélek, meséljenek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
3: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengedte a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. Én igazából csak remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is, egy-kettő. Tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet. Például Csékely Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanult, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hál a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
2: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal, Fischeri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
3: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek
2: igen,
3: legyenek.
2: Ez mennyire fontos kérdéskör, igen?
3: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából, ez egy nagy tévhit. Nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni. Szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban. Mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy ú, enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt képzeljük most, hogy hirtelen oda jön és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
2: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
3: Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
1: Az elmúlt percekben a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Református istentisztelettel kezdődött el a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretett Hidel nevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 ezer önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Szeretett Hídhoz. Többek között iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények. A tiszáninneni református egyházkerületből több mint ezren vettek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahét csatlakozott a kezdeményezéshez. Ennek nyitó alkalmán járt Sütő Dávid Pellé kollégánk, akinek helyszín összeállításában elsőként Veres Barta Beátát, az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség lelkipásztorát hallják.
2: Ez a mai alkalom lehet azt mondani, hogy a városi történelmi egyházaknak egyik részről a testvéri összekapcsolódása. Hosszú évtizedes hagyománya van, és szerintem Ózdon kiemelkedő az a kapcsolat, ahogy a felekezetek egymáshoz viszonyulnak, tényleg testvéri kapcsolat van, mint az egyházak vezetői, mint pedig a gyülekezeti tagok között, és nagy szeretettel megyünk mindig, és örömmel egymás templomába, és vagyunk együtt imádságban is, és dicsőítésben a mindenható Isten felé. Januárban ugye nagyon viszontagságos volt az idő, keménytelünk volt, és akkor volt egy beteg hullám, egy betegség hullám itt Ózdon, és az egyházi vezetőkkel közösen arra a döntésre jutottunk, hogy erre a pünkösdi időszakra, az ünnepre való készülődésre tegyük a hangsúlyt, és hogy az ökumenikus ima hét lehet azt mondani, hogy kivételesen ezen a héten legyen megtartása, és utána kaptuk a megkeresést a Magyarországi Református Szeretetszolgálat Alapítványának helyi kirendeltség vezetőjétől, Zsuzsától, hogy ők is szívesen csatlakoznának, hiszen ebben az időszakban szokták megtartani a Szeretett Hidat, és lehet azt mondani, hogy egyébként is a szeretett szolgálatok, a többi felekezethez tartozó szeretett szolgálatok is azért sokszor együttműködnek. Tehát a Caritasszal is, a katolikus egyháznak a szeretett szolgálatával például mi is nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és nagyon-nagyon sok segítséget szoktunk tőlük is kapni, és így ez a testvéri kapcsolat mutatkozik meg ebben.
3: Itt a gyülekezet hogyan készült erre a mai alkalomra? Már most, amikor megérkeztünk, mi is megtapasztaltuk a vendégszeretetet, a vendégséget, gyülekezet, illetve tiszteletes asszony, hogyan éli meg ezt a mai alkalmat, hogyan készültek erre?
2: Mivel egy nagyon pici gyülekezetről beszélünk, ugye Ózdon két református anyagyülekezet van, mi vagyunk a kisebb gyülekezet, számunkra ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés, és egy nagyon nagy ünnep, hogy mi indíthatjuk el ezt a rendezvényt ebben az ünnepélyes formában ezen a héten.
3: Egy gondolat erejéig kikanyarodnék, ugye itt lassan a pünkösd is itt van, és említette, hogy pont így ide pünkösdevé szervezték ezt a programot. Pünkösdre hogyan készülnek szívben, lélekben itt ez a kis gyülekezet? Miként hangolódik a pünkösdre?
2: Hát a pünkösd számunkra mindig egy kiemelt, nagyon fontos ünnep. Ahogy mondtam, hogy nagyon kicsik vagyunk szívvel, lélekkel, szeretettel és imádságban. És így érződik, hogy akár a templom környékét, a parókiát, a templomot is ilyenkor kívülről, belülről szeretnénk minél ünnepélyesebbé tenni, és hogy érződjön az, ahogyan mi készülünk, hogy valóban várjuk a lélek eljövetelét az ebben az ünnepben is.
3: Mai alkalommal kiket várnak, kik fognak részt venni esetleg? Hogyan fog kinézni ez a mai alkalom?
2: Hát a történelmi egyházaknak a vezetőit várnánk itt az ózdi területről, illetve azoknak a gyülekezeteknek a tagjait, akik ilyenkor el szoktak jönni, a még kicsi gyülekezetünkből azok, akik így hát hétköznapra esik, de el tudnak jönni, ugye. De ebben a formában ugye nem mindenki tud részt venni, viszont most annyival egy kicsikét tartalmasabbá válik, hogy a szeretett szolgálat válaszút programjában résztvevő gyermekek is részt vesznek. És számunkra nagyon nagy öröm, mert vannak olyan gyermekek ebben a programban, akik a gyülekezetünkbe tartoznak, illetve innen indultak a további tanulmányaik életük útján.
3: A Szeretett Híd kapcsán említette, hogy nagyon jó a kapcsolatuk önöknek is a Magyar Református Szeretett Szolgálata. Milyen kapcsolatban vannak, miket szoktak közösen együtt csinálni, hiszen említette, hogy itt helyi képviselete is van a Szeretett Szolgálatnak.
2: Nekünk van egy támogatott lakhatásunk. tehát fogyatékosok számára nyújtunk támogatott lakhatást, és nagyon sokszor adományokat is kapunk, vagy szerveztek programokat, amibe a lakóinkat is bele tudták vonni, illetve a gyermektáborainkba segítettek mind természetbeni, mind pedig munkaerővel, lehet ezt mondani, és szolgálattal, illetve akár az adományoknak a célba juttatásában is szoktak segíteni, vagy közös szolgálatokban.
3: Szeretett Híd program az itt Ózdon, bármelyik gyülekezetet nézzük az önökét. Milyen múltra tekint vissza önök, milyen kapcsolatban vannak a Szeretett Híddal, mint alkalommal, programmal?
2: Ha jól emlékszem, szinte a kezdetektől együtt dolgozunk, tehát ahogy a Szeretett Szolgálat megkeresett ezzel a programmal bennünket, akkor mi nagy örömmel fogadtuk. Volt olyan időszak, amikor a Ózdvárosának különböző területein voltak ilyen Szeretett Híd pontok, akkor mi itt a táblási területen vállaltuk ifjúsággal, gyülekezeti tagokkal, sőt a lakóinkkal együtt, ki miben tudott segíteni, hogyan tudta kivenni ebből a szolgálatból a részét. A Covid időszakában az Imalánchoz csatlakoztunk, akkor gyülekezeti tagjaink, dolgozóink közül, illetve még lakóink is vállalták, hogy csatlakoznak az Imalánchoz.
3: Barna Sándorral, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Hogyan, miért is érkezett püspök úr erre a mai alkalomra, milyen szolgálatot fog itt végezni Ózdon?
4: A meghívó alapján egy ökumenikus imahét indul, és egyszerre a Szeretett Híd nyitó alkalma is itt helyi szinten, amelyre egy igehirdetésre kaptam meghívást. A János evangéliumából a 17. rész első 5 versé lesz a textusom, amely Jézus főpapi imája. Egyszerre van benne a szolgálatra a hívás és az imádság, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó üzenet, szól az imádságról, elég beadja azt az életritmust, ami Jézusnak volt, hogy az embertől az atyához, az atyától az emberhez, és nekünk is ez kell, hogy legyen az életritmusunk, hogyha nem akarunk eltévedni ebben a világban, akkor föl kell tekintenünk, ahogyan a beduinok sivatagban, vagy a hajósok a tengeren megvárták a esthajnal csillagot, föltekintettek, hogy tájékozódni tudjunk, ezért nekünk is nagyon fontos, hogy fölnézzünk az atyára, vele kapcsolatunk legyen, és utána el tudjunk indulni azokkal az ikletésekkel, azokkal az erőkkel, azokkal a gondolatokkal, el tudjunk indulni az emberek felé.
3: A mai alkalom hogyan érzi, mitől különleges, ha jól tudjuk, egy ökumenikus alkalom lesz, illetve ugye pünkösd is. Itt van nem sokára, már közeledik a pünkösd is. Ezeket összevetve, hogyan látja püspök úr, úgymond mennyire különleges alkalmon vagyunk?
4: Mindenképpen a kapcsolatban van a Szentlélekkel, a Szentlélek kitöltetésével, mert ebben az új életben, amelyre minket Jézus Krisztus hív, abban magunk erejéből nem tudunk járni. Visszakanyarodva az előbbi imádságos gondolathoz, hogyha elmarad az egyensúly, tehát a föltekintés és az emberekhez való elindulás, akkor abból mindig gond van. Tehát, hogyha csak az egyik van meg, például, hogy nem tekintek föl, de elindulok az emberek felé, akár szeretettel, készséggel, segíteni akarással, akkor hamar kiderül, hogy a magam erejehez kevés. Akkor hamar elveszítem az idealizmusomat, az emberbe vetett hitemet, mert aki szeretetet fektet az emberekbe, az megtapasztalhatja azt, hogy nem veszik észre, nem hálálják meg, visszautasítják. Egy szóval nem elég csak a magam szeretete és ereje ehhez föl kell tekinteni, ahogyan Jézus is mindig elindult az atyától az emberek felé, és aztán amikor úgy érezte, hogy kimerült, amikor töltekezésre van szükség, akkor ismét elindult az atya felé. Ha pedig csak az egyik, a másik van meg, tehát hogy csak az atyára tekintek föl, de azokat a gondolatokat, azokat a indítatásokat azt nem viszem tovább az emberek felé, akkor az olyan, mint az a tó, amely nincs átfolyása és nem frissül. Előbb-utóbb elveszítem azt az Isten kapcsolatot is. Tehát lehetséges, hogy valami félelemből, önzésből, azt gondolom, hogy magam hite csak rám tartozik, és nem élem meg, akkor elég hamar kiderül, hogy akkor az Isten kapcsolatomat is elveszítem, mert az Isten kapcsolat egyben az emberekhez is oda kapcsol.
3: Balog Róbert, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető helyettesével beszélgetek. Hogyan kapcsolódtak össze erre a mai alkalomra a szeretetszolgálat, az itteni gyülekezet, milyen is lesz ez a mai alkalom, tisztelt ügyvezető helyettes úr?
5: Áldás békességet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Leginkább és elsősorban a Szeretett Híd alkalom miatt, ugye a Legyetek felkiáltó jellé Szeretett Hídnak az alkalma miatt, ami a Magyar Református Szeretetszolgálatnak egy kiemelt programja. Ezen a napon valóban a szolgálatban, a diakóniából építünk egy nagy hidat, hiszem, hogy egy lelki hidat. A ország a Kárpát-medence teljes területén önkéntes programokat szervezünk, és különböző önkéntes programok állnak össze, és egy ilyen Szeretett Híd alkalom van most itt Ózdon is, és ennek egy csodálatosan szép istentiszteleti alkalma lesz, és ezért érkeztünk mi is ide a szeretetszolgálatnak a képviseletében, és a helyi szeretetszolgálati szolgálattévőkkel.
3: A Szeretett Híd történetéről kérdezik, hogy milyen múltra tekint vissza, milyen céllal, hogyan indult el?
5: A Szeretett Híd, mondhatom, hogy gyakorlatilag egyidős a szeretetszolgálattal, 20 éves a szeretett szolgálatunk, és egyértelműen olyan célzattal, lelki vágyjal, töltettel képzelték el, amikor elindították ezt a szolgálatot, és mind a mai napig így történik, hogy a gyülekezeteink, az intézményeink, egyáltalában aki szeretne bekapcsolódni ebbe, azon a napon, azokban a napokban, azokon a megadott idősávokon valóban együtt szolgáljuk Istent, és legyünk jelen a diakóniai szolgálatban. Azt gondolom, hogy ez a só és világosság Krisztusi vágyának a megnyilvánulása a társadalomban, ahogyan jelen vagyunk és segítünk. Lehet programokat regisztrálni, illetve a regisztrált programokra jelentkezni is önkéntesként, és ebben a nagyon sokrétű szolgálatban azt gondolom nagyon meggazdagító, és meggazdagodnak azok is, akik részt vesznek ebben a szolgálatban, hiszen a református szeretetszolgálatnak a központi igéje jobb adni, mint kapni, és én ezt hiszem, mi ezt hiszük és valljuk valóban, és így is élünk, e köré építjük a szolgálatunkat, hogy nagyon jó önkénteskedni, és nagy áldások rejlenek abban, ahogyan megmozdul a szeretetszolgálat és a református egyház közössége a Szeretett Híd alkalmán, és a Kárpát-medence minden pontján jelen vagyunk az önkéntes szolgálatban.
3: A mai alkalomra még egy kérdés erejéig visszatérve, hogyan látja, mitől is különleges ez a mai alkalom, vagy mitől lesz különleges, mert még előtte vagyunk, illetve hogy hozzáfűzném, hogy talán ugye egy kicsit abban is különleges, hogy Pünkösd is közelít, illetve egy ökumenikus alkalom is egybe.
5: Igen, a Pünkösd közelsége valóban, hiszen a Pünkösd ünnepnek a lényege az, ahogyan az egyház egy szívvel és egy lélekkel, egy akaraton van jelen, és azt hiszem, hogy a Szeretett Híd kézzelfogható módon, látható módon megjeleníti azt, ami a pünkösdi léleknek az eszenciája. Az, ahogyan egy szívvel, egy akaraton vagyunk jelen. Nagyon várjuk püspök úr prédikációját, szolgálatát, és külön örülök, hogy a ózdi gyerekeink, őket meglátogattam előtte, készülnek énekkel, nagyon készülnek, nagyon sok szeretettel a gyerekeink, a szeretett szolgálatnak a verkein belül működő intézmény rendszer, mondhatom, hiszen egy egész komplex intézmény rendszerünk van Ózdon a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítványnak és a Református Szeretett Szolgálatnak. Nagyon jó érzés volt hallgatni, onnan jövök, az ő éneküket, azt, hogy milyen vágyakozással készülnek ők a templomban, hogy ők fognak énekelni, és hogy ott püspök úr fog prédikálni. Azt gondolom, a Szeretett Hídnak ez is nagyon erős üzenete, hogy egy püspöki prédikáció és a gyerekeknek a szolgálata ugyanazon az istentiszteleten megszólal és megjelenik. Azt gondolom, hogy erről szól az egy akaraton lét, a pünkösdi léleknek az üzenete, aminek valóban a felkiáltó jele, amivé nekünk is kell válni a sóvá és világossággá, az egy nagyon komoly üzenete.
3: Miért erre a helyszínre érkezett? Van-e bármilyen oka, személyes érintettség? Miért is ide Ózdra érkezett?
5: Nagyon erősen kötődöm Kelet-Magyarországhoz, Észak-Kelet-Magyarországhoz. Szabolcsi, szatmári születésű, származású vagyok. Néhai nagyanyám ózdi születésű volt. Én magam nem ismerem az ózdi rokonságot, bár biztosan vannak, de mégis azt éreztem, hogy kötődöm ide, és nyilván a helyi szeretetszolgálati és cigánymissziós szolgálataink ide kötnek, úgyhogy nagy örömmel jöttem erre az alkalomra.
3: Bakos Zsuzsannával, a Magyar Református Szeretetszolgálat szakmai vezetőjével folytatom az összeállítást. Hogyan alakult ki ez a mai alkalom, egy kicsit a hallgatóknak meséljük el?
6: Ugye a Szeretett Híd az benne van, hogy összeköt embereket,
2: És mi arra gondoltunk, hogy most ugye a református egyházban az imádság éve van, hogy kössük össze az itt Ózdon élő gyülekezeteket, egyházközségeket, és csináljunk egy imaláncot ezekkel a gyülekezetekkel együtt. És akkor így hála Istennek, vagyis a Jóisten ezt tudta már, mert januárban elmaradt az ökumenikus imehét, és erre a hétre tették át. Úgyhogy nagyon szépen bele tudtunk kapcsolódni az imalánccal ebbe az ökumenikus imahétbe. És akkor így szépen be van osztva, hogy minden nap melyik gyülekezetnél van találkozó, istentisztelet, és aznap az a gyülekezet imádkozik 0-24 órában. Ózdért, az egyházközségekért, az egységért, a békéért.
3: A mai alkalom esetleg önök még mivel készültek, ha jól tudom, a gyermekek is itt lesznek, mik lesznek a mai alkalmon?
2: Így van, ennek az ökumenikus imahétnek ez az első alkalma, ez a megnyitó alkalma, ami egybeesik ugye a Szeretett Híd alkalmával is, és van nekünk egy válaszú tanodánk, onnan elhoztunk hátrányos helyzetű fiatalokat, hogy egy kis műsorral készüljenek, színesítsék a gyülekezetnek, az eljövőknek, résztvevőknek ezt az alkalmat.
3: Mitől különleges ez a mai alkalom, ez pici különlegesség abban is rejlik, hogy ugye Pünkösd is itt van közel, illetve hogy egy ökumenikus alkalom, illetve a Szeretett Híd is, itt nagyon sok minden kapcsolódik most össze talán.
2: Így van, én is azt gondolom, hogy ettől lesz igazán különlegessé, hogy ennyi minden ember itt van, ennyi különböző tanításokkal, és mégis egy valami, a szeretet, ami összeköti őket. Most itt, ezen a héten, ezen a napon.
3: A tanodában a szeretett szolgálat mit tud végezni, miket tudnak segíteni itt a gyülekezetben, hogyan tudják az ózdi gyülekezeteket segíteni?
2: Területileg ugye mi máshol vagyunk, nem ehhez a gyülekezethez tartozunk, de azt kell tudni, hogy Ózdon 9 általános iskola van, ebből 6 általános iskolában szinte 99%-ban hátrányos helyzetű fiatalok vannak, és ugye a tanodában 30 fiatallal van lehetőségünk, hogy foglalkozzunk, és ővelük 2024 áprilisától tanulunk, és mindenféle dologban próbáljuk őket fejleszteni, hogy fel tudjanak zárkózni azokhoz a fiatalokhoz, akik nem szegregátumban élnek, hanem hétköznapi családjuk van, olyan ingatlanban tudnak élni, ahol vannak közművek, akiknek van külön szobájuk például, és nagyon szépen, nagyon lelkesek ezek a fiatalok, öröm velük együtt dolgozni, mert mindennek örülnek, és legfőképpen annak örülnek, hogy szeretjük őket, és velük vagyunk.
1: Az elmúlt percekben Veres Barta Beátát, az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség lelkipásztorát hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, Sebzettségtől a színpadig. A vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen a vallás kortárs társadalmi szerepének változásait vizsgálták a vallás és modernitás összefüggéseiben. A konferencián Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta, megfigyelve milyen indítékok, okok és tapasztalatok állnak a fiatalok vallás elhagyása mögött. A riporter Pilbák Kincső.
2: A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, Sebzettségtől a színpadig a vallás átalakuló formája bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen Tinka Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta. Kutatásában a fiatalok dekonverziós narratíváit, a vallás elhagyás indítékait vizsgálta. Hogyan fogott ehhez hozzá, hogyan nézett ki a kutatás?
3: A személyes beszélgetésük révén vált számomra világossá, hogy tulajdonképpen a vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak. A második ok pedig az, miért kezdtem el kutatni. Tulajdonképpen, amit korábban is említettem, hogy a legtöbb kutatás az főként nyugati volt, és többségi társadalomba született. A korai megközelítésekben itt leginkább a makrotársadalmi tényezők domináltak. Ilyen makrotársadalmi tényező például a szekularizáció, tehát hogy a vallás visszaszorul a közéletből. Ilyen magyarázat lehet, makrotársadalmi magyarázat, a modernizáció nyomán megerősödő individualizáció, vagy akár a vallási pluralizmusnak a térnyerése, tehát, hogy egyre több vallás van a piacon. És tulajdonképpen, hogyha Romániára tekintünk, akkor a nyugati modellekkel szemben a posztszocialista Romániában, tehát a rendszerváltás után a szekularizációval ellentétes folyamatról beszélhetünk, tehát deszekularizációval, tehát a vallás társadalmi relevanciája újbóli megnövekedéséről. És egy további sajátos helyzete Romániának az erdélyi magyar történelmi egyházak. Tudniillik ugyanis, hogy az erdélyi magyar egyházak a szakralitáson túl, tehát a vallási feladatok ellátáson túl egy fontos kisebbségi önszervezési pillére az erdélyi magyarságnak. Egy kiterjedt intézményrendszerrel rendelkezik az erdélyi magyar történelmi egyház. Tulajdonképpen számtalan olyan feladatot vállalnak el, amivel nem csupán a vallásosságot erősítik, hanem valamilyen szinten az erdélyi magyarság önszerveződését látják el, az etnokulturális reprodukciót.
2: Milyen visszatérő okok jelentek meg a fiatalok történeteiben, amelyek hozzájárultak a vallási közösségekhez való eltávolodásukhoz? Illetve hogyan történt ez a felmérés?
3: A vallás elhagyás nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több tényező együttes hatására. Tehát amikor én most a következőkben okokról fogok beszélni, akkor elsődleges okot említem, és nyilvánvalóan az elsődleges ok mellett megjelentek különböző más okok. A valláselhagyás egyébként egy lassú, fokozatos folyamatként ment végbe, tehát nem egy egyszeri döntés, egy hirtelen jövő egyszeri döntés. És rátérve az okokra és az indítékokra, három okot említenék. Az első a személyes tragédiák. Személyes tragédiák során mondjuk veszteségeket említenék, mint a nagyszülőszülőnek az elvesztése, és itt nem csupán a veszteségnek a ténye, hanem tulajdonképpen a veszteségre adott magyarázata az egyháznak. A második ok az az egyházban való csalódás. Itt leginkább az egyházközségben való csalódás dominál. Tulajdonképpen a vallás elhagyóak több esetben is képmutatónak vagy akár kirekesztőnek mutatták be a saját közösségüket. A harmadik pedig az intellektuális kétely. Az intellektuális kétely alatt arra gondolok, hogy több interjúalanyom, például különböző tudományos, különböző filozófiai vagy társadalomtudományi elméletekkel, tanokkal nem tudta összeegyeztetni a vallásos világképét. Tehát a két világkép, ami az egyik a tudományos, a másik pedig a hitbeli világkép, az feszültségbe került egymással, ez vezetett a vallás fokozatos elhagyásához. A kutatásról azt kell tudni, hogy ez nem egy reprezentatív kutatás, ez nem egy általános. A kutatás során mély interjúkat készítettem a történelmi magyar egyházakban, leginkább református és katolikus volt vallású személyekkel. Tulajdonképpen összesen 12 darab interjú készült, ezek mély interjúk voltak, tehát a vallási szocializációtól egész a kitérést követő időszakig.
2: A vallás elhagyás ezen esetekben egyenlő volt a hit elhagyásával?
3: Tehát amit fontos megemlítenünk, és legelső megállapításom pedig ez is volt, hogy különbséget kell tennünk a vallás elhagyás és a hitehagyás között, hiszen elkülöníthető, egymást nem szükségszerűen fedő folyamat. Az én értelmezésemben a vallás elhagyást az intézményes, illetve a rituális kötődések felbomlását jelentette, míg a hitehagyás pedig a vallási meggyőződés újra rendeződését. Miért fontos ez? Mert tulajdonképpen interjúalanyaim között volt olyan személy, aki azt mondta, hogy ő vallás elhagyóként tekint magára, ellenben úgy gondolja, hogy lehet valami felsőbbrendű erő, ami hatással van az ő életére, ami hatással van rá.
2: Szükséges-e valamit tenni, hogy ezeket a fiatalokat visszaintegrálják ezekbe a közösségekbe, vagy volt erre valami kérdés, vagy kimutatás, vagy ön szerint ez szükséges-e, vagy ők mit gondolnak, hogy valaha vissza tudnának-e térni, vagy ez ilyen végleges?
3: Tulajdonképpen az interjúkat az erdélyi magyar fiatalokkal készítettem, tehát a korosztály 18 és 35 év közötti. Nyilvánvalóan fiatal korban történhetnek olyan változások, amik egy idő után visszatérnek. Úgy érzem, hogy a kutatás szempontjából nem az én feladatom megmondani, hogy az egyháznak milyen stratégiái lehetnek erre. Ami fontos még megemlítenem, hogy az interjúalanyaim között legtöbben aktív tagjai voltak az egyházközségnek.
2: Hogyan reagált a fiatalok környezete, családja, barátai a meghozott döntésükre?
3: Az indítékokon és okokon túl beszélnünk kell arról is, hogy milyen reakciók érkeztek a vallás elhagyásra. Itt többnyire negatívak voltak a reakciók, noha intenzitásuk és formájuk eltérő módon jelent meg. A családtagok, barátok, ismerősök, a közösség gyakran értetlenséggel fordult a vallás elhagyó személye felé, nem értette

0: valláselhagyás időszaka során elveszíti legfőbb barátait, elveszíti legfőbb világképét, amivel magyarázta azokat a dolgokat az életében, amik mondjuk negatívak voltak, amik értetlenek voltak számára. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi veszteséggel jár egy ilyen folyamat. A valláselhagyás időszakát követően, tehát miután megtörténik az adott vallásnak az elhagyása, ambivalens módon jelentek meg pozitív és negatív értelmezések. Pozitív alatt olyan értelmezésekre gondolok, hogy többen megkönnyebbülésként, felszabadulásként élték meg a vallás elhagyását, hiszen úgy érezték, hogy megszabadultak olyan kötésektől, tulajdonképpen kényszerektől, amelyek fogva tartották őket, és ezáltal pedig nyitottabbá váltak új lehetőségekre. De, amit említettem korábban is, hogy a pozitív értelmezések mellett ott volt a veszteség tapasztalat is. Többen érzelmi űrként hivatkoztak arra az állapotra, amit éreztek a vallás elhagyás után, mert amit mondtam korábban is, megszűnt a világértelmezési struktúra, megszűnt az a világértelmezési keret, ami a mindennapok rendjét biztosította, ami a kiszámíthatóságot biztosította, ami a saját biztonságokat volt hivatott biztosítani. Egy érzelmi teherről beszélhetünk ez esetben, és ambivalens volt. A negatív tapasztalatok gyakran társultak bűntudattal is, bűntudattal az egyházközség felé, hogy elhagyták őket, bűntudattal a barátok, család felé. Bűntudat támad akkor is, amikor különböző vallásgyakorlati szokásokat hagytak el. Ilyen volt például az ima, aki elhagyta például az esti imádságot, nehezebben tudott elaludni, mert úgy érezte, hogy valami hiányzik még az éjszakából, valamit még el kell végeznie.
1: Ilyenkor volt-e, vagy erről volt-e felmérés, hogy volt-e valami új, amibe kapaszkodtak?
0: Igen, alapvetően nem fordultak új spirituális utak felé, inkább egy racionálisabb, egy kritikusabb világszemlélet felé fordultak. Ez, ami a világszemléletet illeti. Ami a közösséget illeti, ott beléptek úgymondván profán világi közösségek, ami érdekes módon nagy mértékben hasonlítottak az egyházi közösségekhez, hiszen hasonló funkciók voltak megtalálhatóak benne. Mire gondolok itt? A rendszeres találkozás például. A társas támogatás, a közös tevékenységek, a bizalmi beszélgetések, vagy akár az értékrendi közelség abban az esetben, amikor az új világi profán közösség különböző értékrendekhez volt köthető.
2: Az elmúlt percekben Tinca Rihárd szociológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig 3 héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. A kormányfő szerdán párizsi látogatásának közmédiának nyilatkozva elmondta,

0: A német kancellár és a francia elnök is tájékoztatta arról, hogy a múlt héten fontos politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró, majdnem 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogy hogyan tudják tovább fejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen. A miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy mindkét vezető nyitott volt a kapcsolatok fejlesztésére, hiszen Németország Magyarország legfontosabb befektetési kereskedelmi gazdasági partnere, és mintegy 45 ezer magyarnak adnak munkát a francia cégek. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén két közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Együttműködési megállapodást írt alá a Központi Statisztikai Hivatal és a Debreceni Egyetem. A kooperáció részeként a hivatal szakmai támogatást nyújt az egyetemi hallgatóknak és kutatóknak, emellett a felek közös projekteket indítanak, többek között a mesterséges intelligencia alkalmazása, az adattudomány, illetve a kísérleti statisztikák fejlesztésének területén tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. Közleményükben azt írták, a KSH konzultációval is segíti a szakdolgozatok, valamint a TDK munkák elkészítését. Az egyetemmel való kooperáció előzményeként 2025. novemberében Debrecenben a hivatali képviselői szakmai program részeként ismerkedtek meg az informatikai karon zajló képzésekkel, tudományos kezdeményezésekkel és innovatív hallgatói startupokkal. Az egyetem képviselői januárban a KSH székházba látogattak, írja a közlemény hozzátéve. A Központi Statisztikai Hivatal elkötelezett a felsőoktatási intézményekkel való szakmai kapcsolatok bővítése és folyamatos mélyítése mellett. Az egyetemekkel kötött megállapodások hozzájárulnak a statisztikai edukáció és kultúra erősítéséhez, az adatjártasság és az elemző készségek fejlesztéséhez, a tudományos párbeszéd ösztönzéséhez, valamint a legújabb technológiák hatékony alkalmazásához. Idén a tavainál kevesebben, a magyarok csak nem 40%-a tervez külföldi nyaralást, viszont többen választanának dél-európai úti célt, másfélszer többen látogathatnak Horvátországba, ez derül ki a Grupama biztosító és az OTP Bank országos reprezentatív kutatásából. A közleményükben kiemelték, az idei nyári szezonra a megkérdezettek 39%-a tervez legalább egy éjszakás külföldi nyaralást, ez csak nem 10%-kal alacsonyabb az előző évinél. Az úti célok terén továbbra is Horvátország, Olaszország és Ausztria alkotja a három legnépszerűbb országot. A kutatás szerint a külföldi nyaralást tervezők 61%-a választana dél-európai úti célt, ami szintén markáns emelkedés. Görögország és Spanyolország is változatlanul népszerű. Európán kívülre a megkérdezettek mindössze 7%-a menne. A tervezett összköltség átlagosan 500 ezer forint körül alakul, a gyermekes családoknál jellemzően ennél is magasabb. A nyaralás tervezők tudatosan készülnek erre a kiadásra, 61%-uknak van kifejezetten utazási célra félretett megtakarítása, és csak nem 60%-uk más nagyobb kiadásról is hajlandó lemondani az utazás érdekében, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel és főképp keleten gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

dobd ki a régit, és jöjjön az új. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe. Márk evangélium a második fejezet 22-es vers. Új teremtésként többé már nem a régi viselkedésed, hanem a Krisztussal való kapcsolatod irányít. John Walker ezt írja. Néhány mérföldre a házamtól felújítottak egy közértet, de az ott dolgozók a jelek szerint kimaradtak a renoválásból. A pult mögött álló srác új egyenruhát viselt, de közben ugyanazzal a mogorva tekintettel bámult rám, mint azelőtt. Az jutott róla eszembe, hogy valahogy így néz ki, amikor régi tömlőkbe próbáljuk tölteni az új bort. Jézus figyelmeztet, hogy ez nem fog sikerülni, hiszen szétrepeszti a bor a tömlőt, és tönkre megy a bor is, a tömlő is. Mégis hajlamosak vagyunk így élni a keresztény életünket, nem igaz? A munkahelyi becsületesség új borát a sumákolás régi tömlőjébe töltjük, a feltétel nélküli szeretet új borát a kétajtóval odébb lakó család iránti gyűlölet régi tömlőjébe, a dicsőítés új borát a pénz, a hatalom, a zene vagy a legújabb videójátékok bálványozásának régi tömlőjébe, a reggeli biblia tanulmányozás új borát a kapkodás és rohanás régi tömlőjébe, az alázatosság új borát az önteltség régi tömlőjébe, a megbocsátás új borát a megkeseredettség régi tömlőjébe, mások előtérbe helyezésének az új borát az önző ambíciók régi tömlőjébe, az öröm új borát a féltékenykedés és a pártoskodás régi tömlőjébe, a békesség új borát a viszálykodás régi tömlőjébe. Ha ezek közül bármelyik ismerősen hangzik számodra, ideje kidobnod a régi tömlőt és engedned, hogy erős, új és tiszta edényé formáljon téged Isten. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai adásunk első órájában először arról szólunk, hogy feltalálom magam, ez a címe annak az új egész országot megmozgató kulturális programnak, amelyet állami támogatással indított útjára a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet. A sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum is részese ennek a programnak, amelynek alapgondolata, hogy a régió központoktól távolabb eső kis települések közösségeit is bekapcsolja a kultúra és a művelődés vérkeringésébe. Három témakörben zajlik az ismeretterjesztés ez év végéig a Kazinczy Múzeumban. Az első előadáson kérdezzük hamarosan az előadókat és a résztvevőket az élményeikről.
2: Tulajdonképpen egy központi gyűjtő oldalon ajánljuk ezeket a lehetőséget, programokat, amiket kiválaszthatnak különböző települési közösségek, jelentkezhetnek erre, és ugye ebből az említett programból az utazásuk, a buszos utazásuk finanszírozásra kerül, mi pedig nagy szeretettel fogadjuk ezeket a csoportokat. Ugye ennek az a lényege, hogy olyan közösségek is eljönnek, eljuthatnak ide a múzeumba, akik máskülönben valószínűleg nem jutnának el, akár a távolságokán, akár azért, mert nincs egy ilyen szervezett program, ami ennek keretet ad. Tehát ez egy tipikus win-win helyzet, ahogy mondani szokták, hogy ők is nagyon jól járnak, hiszen élményeket kapnak, mi pedig nagyon örülünk annak, hogy új közösségeket ismerünk meg itt a múzeumban, és az idei évben ez egy nagyon jelentős látogatói számnövekedést is eredményez majd, ami azért nem elhanyagolható.
1: Ezt követően pedig beszámolunk arról is, hogy két évvel ezelőtt 2024. június 4-én adták át sátoralja új helyen a Magyar Kálvárián a Vármegyék emlékkövét, amely a Patronus Alapítvány és civilek adományaiból készült el. Az emlékkövön a történelmi Magyarország vármegyéi és azok jelentősebb városai láthatóak, mellettük pedig jelölve a sátoralja újhelytől való távolságuk. A Patronus Alapítvány elnökével, Szajkó Gáborral a trianoni gyásznap előtt újra felsétáltunk az emlékműhöz, és a létrejöttéről, jelentőségéről beszélgettünk.
3: Kuratóriummal átbeszéltük a dolgot, persze a kuratórium ilyenkor azt mondja, hogy csináld Gábor, és azt jelenti, hogy A-tól Z-ig minden nyűg az én nyakamba szakad, de én szívesen vállaltam, és gyakorlatilag így megszületett a koncepció, informatikus segítséggel összeszedtük a megfelelő adatot, többszörösen leellenőriztük, és ez a csodálatos emlékkő, illetve térkép a kővel a helyére került. Számomra óriási öröm az, hogy közel 150 civil ember vett részt ezen a kezdeményezésen. Furcsa, most így, hogy beszélgetünk, furcsa, hogy senkinek a szájából nem hangzott el a nemzeti összetartozás. Trianon annál inkább. Én örülök, vagy örülnék annak, hogyha napról napra nőne a nemzeti összetartozás, de megmondom őszintén, ezért engem meg lehet kövezni, hogy számomra június 4 egy trianon miatti gyásznap. Természetesen örülünk annak, hogy van nemzeti összetartozás, de nekünk mind a mai napig fáj Trianon, hiszen nem is tudom, ki mondta, hogy magyar az, akinek fáj Trianon.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

csak a tevés kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, feltalálom magam. Ez a címe annak az új egész országot megmozgató kulturális programnak, amelyet állami támogatással indított útjára a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet. A sátorai a újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum is részes ennek a programnak, amelynek alapgondolata, hogy a régió központoktól távolabb eső kistelepülések közösségeit is bekapcsolja a kultúra és a művelődés vérkeringésébe. Három témakörben zajlik az ismeretterjesztés ez év végéig a Kazinczy Múzeumban. Az első előadáson kérdeztük az előadókat és a résztvevőket az élményeikről. A riporter Jászter Beáta.
2: Feltalálom magam címmel egy múzeumi program indult a sátorai a újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. Egészen év végéig tart ez a programsorozat. Ringer Istvánnal, a múzeum igazgatójával beszélgetek erről, mit jelent ez a program.
3: A Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével zajlik egy nagy állami kulturális program, aminek mi is a Kazinczy Ferenc Múzeum is részesei lettünk. Ennek a programnak az az alapgondolata, hogy a kistelepüléseket, a régió központoktól talán távolabb lévő települések közösségeit megpróbálja minél intenzívebben a kultúrához hozzájuttatni, és nagyon profán módon talán ennyiben fogható meg a lényeg, és ebben az állami programban kistelepülési közösségek buszos utaztatását valósítják meg, aminek a célállomása valamilyen kulturális intézmény vagy kulturális szervezet, és ezekben az intézményekben, ugye mi esetünkben a múzeumban különböző programokat kapnak a kistelepülési közösségek. És hát ugye ennek a mi részünkről három fontos eleme lába van, az egyik a régészeti programelem, ami az újhelyi várásatásához, az ott előkerült leletekhez és a vártörténethez kapcsolódó prózai irodalmi szövegekhez kötődik, a másik a várostörténet, helytörténet, és van egy harmadik programelem, ami meg természettudományi, az élő környezeti örökség megismertetésére szorítkozik is. Tulajdonképpen egy központi gyűjtő oldalon ajánljuk ezeket a lehetőséget, programokat, amiket kiválaszthatnak különböző települési közösségek, jelentkezhetnek erre, és ugye ebből az említett programból az utazásuk, a buszos utazásuk finanszírozásra kerül, mi pedig nagy szeretettel fogadjuk ezeket a csoportokat. Ugye ennek az a lényege, hogy olyan közösségek is eljönnek, eljuthatnak ide a múzeumba, akik máskülönben valószínűleg nem jutnának el, akár a távolságokán, akár azért, mert nincs egy ilyen szervezett program, ami ennek keretet ad. Tehát ez egy tipikus win-win helyzet, ahogy mondani szokták, hogy ők is nagyon jól járnak, hiszen élményeket kapnak, mi pedig nagyon örülünk annak, hogy új közösségeket ismerünk meg itt a múzeumban, és az idei évben ez egy nagyon jelentős látogatói számnövekedést is eredményez majd, ami azért nem elhanyagolható szempont. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ennek a programnak mi észesei, állomásai lehetünk, és ma volt az első ilyen alkalom, aminek az élménye azt gondolom, hogy kölcsönösen pozitív volt a vendégekben is, bennünk, a szervezőkben is.
2: Így van, ma a régészeti témával indult az első alkalom, és Hajdú-Bihar megyéből jött egy nagyon lelkes csapat. Hogyan épült fel ez a mai alkalom, ez a mai előadás, és mi minden történik még a csoporttal, hiszen estig tart a program?
3: Most ugye mondhatnám azt, hogy heteken keresztül készültünk és gyakoroltunk, de ez nem lenne teljesen igaz, volt azért egy erős improvizatív jellege ennek a dolognak, de azt gondolom, hogy mivel ez egy kísérleti első alkalom volt, most láttuk azt, hogy hogyan működhet az, amit mi elképzeltünk. Ugye három lába eleme volt a mai programnak, az újhelyi várból kibontva. Én meséltem egy kicsit a régészetről, a régészettudomány kialakulásáról, szerepéről, majd az újhelyi vár régészeti kutatásáról és történetéről. Jászter Beáta a prózai szövegeket olvasott föl a vár történetéhez kapcsolódóan és a régészethez köthető irodalmi szemelvényeket, Váradi László restaurátor pedig a régészeti lelet restaurálás kulisszatitkaiba adott egy rövid bepillantást, egy kvázi élő restaurátor bemutatóval, ahol az alkalmazott módszereket, vegyszereket, eljárásokat illusztrált, és közben egy 16. századi ezüstpénzt is tisztítani kezdett. Ebből a három elemből állt a mai program, amit nagy érdeklődéssel és figyelemmel fogadott a közönség, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeknek a rendezvényeknek van valóban értelme, ez nem egy ilyen kötelezően letudott program volt, hanem éreztük azt, hogy itt van egy nagy figyelem, egy nagy szeretet, és hát nyilván mi magunk is akkor ezáltal egy picit inspirálódtunk, és nagyon-nagyon jó élményekkel zártuk ezt a délelőttöt.
2: Gyula Ferencnével beszélgetek, aki Berettyó Újfaluból érkezett Sátoraljaújhelyre egy múzeumi program keretében. Mit láttak, mit hallottak, hogyan tetszik a város, hogyan tetszik ez a múzeum?
4: Valójában ismerjük Sátoraljaújhely nevét, de ilyen átgondoltan, felkészülten, váró vendéglátókkal még nem találkoztam. Minden értelemben érdekessé tették. Nem egy száraz előadást hallhattunk, hanem rendkívül vicces, felkészült, vidám betétekkel és irodalmi részletekkel, ami külön csodálatos volt, és köszönjük az előadó hölgynek, és úgy láttam, hiszen nem volt fiatal korosztály, hogy feszült figyelemmel kísérték, pusmogtak, főleg mikor körbeadták az ásatások során előkerült pénzérmét, akkor mindenki izgatottan várta, hogy milyen volt, és milyen lett, és hogy csinálták ezt, és sőt, még kérdeztek is e tárgyban. Nagyon köszönjük, és hálásak vagyunk, hogy megismerhettük Sátoraljaújhely történetét, és irodalmából, vagy a rávonatkozó irodalmi részleteket is hallhattunk. Így egy komplex délelőttünk van, most még egy tüzetes tárlatnézés következik, majd pedig, ahogy a programból értesültünk, a város többi részét is megismerhetjük bizonyos kiskerekes vonatról megtekintve.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szép napot kívánok!
4: Köszönöm szépen, és én is hasonló szépeket kívánok. Remélem még lesz lehetőségünk önt hallani máshol is. Köszönöm szépen!
2: Váradi László restaurátorral beszélgetek. Egy nagyon különleges program indult itt a Kazinczy Ferenc Múzeumban, és most a régészeti témában indult az első előadás. Szó volt itt a város erősségéről, a vártörténetéről, a várostörténetről, de talán ami a legjobban érdekelte az embereket, az az, hogy mit csinál a restaurátor a várban található fémpénzekkel. Azt mondtad, hogy piszkálod őket.
5: Hát igen, nem biztos, hogy megfelelő volt a szóhasználat minden esetben, de valóban, ahogy a végén idejött az idős hölgy, és akkor mondta, hogy azt állapítottuk meg, hogy jobban szeret dolgozni, mint domálni. Csak ebbe igaza van. Igen, adott esetben, mert ilyen is volt, nem is egy eset, amikor tényleg, jól emlékszem, pontosan 32 darab érme volt összetapadva. Ezek többség ez is volt, de volt közte bronzból vert érme is, és ez köztudomás, hogy a bronz affinisabb, és ő neki a korróziója sokkal intenzívebb, és be is tudja fedni, összetapasztotta ezeket olyan mértékben, és persze viszonylag gyenge állapotúak voltak a tárgyak, benne is nem lehetett neki esni mondjuk szikével, hogy szétfeszegessen, mert mondjuk tettem próbát, és láttam, hogy a pénzpereme le fog válni, és a közepe meg ott marad oda tapadva, úgyhogy ez bizony hetekig kellett áztatnom előtte. De azt hiszem, ammóniás kálium karbonát ott használtam akkor. Színes részvegyületeket kioldja, az ezüstöt nem bántja, de ez türelemjáték, tehát ennek idő kell, ezt nem lehet melegíteni, ezt idegen kell addig újra piszkálni, tehát hogy mondjam, hogy ha már ezt a szót használtam, akkor maradjunk ennél. És újra feszegetni is, hogy eltávolodjanak egymást, hogy közé tudjon hatolni a vegyszer, és így tovább. Ez mondjuk ez a része az érméknél. De hát ugye a leletek rengeteg félék. Itt csak éppen pénzeket hoztam a könnyebbség kedvéért. De mondom, ha megküszködünk a vassal azért, mert ő a legkevésbé állóképes, vannak meglepő esetek, amikor olyan állapotban tud maradni földbe több száz éven át, hogy az ember el se hinné. De ugyanez persze igaz a bronzra is. Mert hogyha és csak a szakmát vesszük, és nem kifejezetten ezt a témakört, amiről itt szó volt, akkor ugye volt már a kezemben olyan bronzkori lelet, amin gyönyörű egybefüggő patina volt, csak le kellett mosni, és ahol makacs volt a föld, vagy cementálódott, megkeményedett, ott meg mechanikusan meg pattingatni, meg szóval arra rávenni, hogy távozzon. egyik leggyötrelmesebb dolog az egy szarmata júnyíró olló volt a kezembe. A szarmata leletek egyébként is arról nevezetesek, hogy nagyon romatty állapotúak tudnak lenni, és ez már volt restaurátor kezébe valaha, de egy új kiállításra fel akarták újra használni, és már olyan állapotban volt. Na hát ott leválasztani mindent, amit a korábbi kollega a kor technikai ismerete is tudatában rárakott, attól megszabadítani az egészet, újra konzerválni, ha el tudsz képzelni egy arasznyi pengét, az ollónak egy ilyen viszonylag széles és kihegyesedő pengéjét, akkor ugye ugyanebből az anyagból van kovácsolva ez a hátsó rész, ez rugós, tehát nem csuklós, hanem rugós. Na, ezek a lemezek talán 70-valahány darabra esett szét alattárgy, amikor elkezdtem főzni. És ez is időre ment. Azt hittem, hogy a agybajt kapok.
2: Azt is mondtad itt az előadáson, hogy te most egy nagyon steril terepen vagy, mert hogy ez a munka sokkal piszkosabb, és nem tudsz mindent megmutatni.
5: Pontosan így van. Hát például ez is, de tényleg így van. Hát azért bronzból, ezüstből, stb. Készült tárgyak nem olyan nagyok, azt ugye nyilván az ember is gondolja, hogy a vasból készült tárgyak lehetnek akármi, egy méteres kartpenge, egy ekevas töredék, stb. Annyi földel és korróziós maradványal, amennyit el lehet képzelni. Na, és azt lefejteni, lebontani, és akkor már nem lehet egyszerű kézi szerszámmal, hogy te megfeszíted le, patintod oda elsik alá, hanem gépet kell alkalmazni, például mondjuk a Dremelnek sokféle megmunkáló eszköze van, amit szoktam használni. Na, hát az viszont mindent beterít maga körül. Ezt nem is szoktam még én se otthon, mert csak egy pici műhely van, kint csinálom a szabadba, és természetesen pormazgba, szemüvegbe. És akkor csülökig rozsdapor, meg föld. Tehát az ember ilyen. Tökötényt szoktam használni.
2: Azért meg tudtad mutatni a munkádat, hiszen körbeadtátok itt a fémpénzeket. Igen. Nagyon érdeklődő volt a közönség, de leginkább az érdekelte őket, hogy lehet-e a boltban kapni azokat az anyagokat, amikkel ezeket a fémeket meg lehet tisztítani.
5: Igen, is felmerült ez a kérdés is. Igen, mert a bácsi később nem mondta, hogy ő foglalkozik. Hát nem numizmatikával, mert az nem, de hogy így azért begyűjti, ha van ilyen érme. Ez nem hajítja el, mint a legtöbb ember egyébként. És akkor ezekkel szórakozik, hogy ő ezt megtisztítsa, megpucolja, olyanná tegye, amilyen az ő személynek kellemes, kívántos. Kérdezte érdeklődőt. Persze a nagy többségét meg lehet venni egyszerűen, ezek nem olyan veszélyes. Ismerni kell azért a recepteket, hogy mit mivel keverek össze, mert a legtöbb egyszer önmagában nem azt a hatást fejti ki, amit kellene, hanem csak bizonyos arányú keverékek formájában. Tudja ezt. Na jó, érdekes volt. Érdekes. Valóban volt bennük érdeklődés, mert azokon is láttam, ahogy körbeadtam, akik ugye nem voltak valamennyi sem benne, és nem érdeklődtek ilyen konkrét dolgok után, mint hogy a vegyszerek, hogy milyeneket használok, és hogy ezt lehet-e kapni. De azért úgy ránéztek, hogy ugye az egyik egy teljesen fekete állapotú ezüstérme volt, a másik pedig egy csillogó, villogó. És az itt lett olyan, mert olyan fekete volt, mielőtt betettem volna az argentorba, tehát volt valami kis látványélményt is lehetett ilyen módon. Mert a műveletet nem láthatták, mert ugye ezt nem tudják itt körülállni, hát mi így tudtuk ezt most megoldani.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert a további programokhoz.
5: Köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, feltalálom magam. Ez a címe annak az új egész országot megmozgató kulturális programnak, amelyet állami támogatással indított útjára a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet. A sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum is részese ennek a programnak, amelynek alapgondolata, hogy a régió központoktól távolabb eső kistelepülések közösségeit is bekapcsolja a kultúra és a művelődés vérkeringésébe. Három témakörben zajlik az ismeretterjesztés, ez év végéig a Kazinczy Múzeumban. Az első előadáson kérdeztük az előadókat és a résztvevőket az élményekről. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 2 évvel ezelőtt, 2024. június 4-én adták át Sátoraljá újhelyen a Magyar Kálvárián a vármegyék emlékkövét, amely a Patronus Alapítvány támogatásával és civilek adományaiból készült el. Az emlékkövön a történelmi Magyarország vármegyéi és azok jelentősebb városai láthatóak, mellettük pedig jelölve a Sátoraljá újhelytől való távolságuk. A Patronus Alapítvány elnökével, Szajkó Gáborral a trianoni gyásznap előtt újra felsétáltunk az emlékműhöz, és létrejöttéről, jelentőségéről beszélgettünk. A riporter Jászter Beáta.
2: A Patronus Alapítvány kezdeményezte ennek a szép emlékműnek a létrehozását. Szajkó Gáborral, az alapítvány elnökével beszélgetek. Gyönyörű az emlékkő, Nagy Magyarországot formázza a sziklatömb, és rajta fényesen, gyönyörűen részből a 64 vármegye. És minden vármegyének a székhelye, plusz a Sátoraljáújhelytől való távolsága. Honnan jött ez az ötlet?
3: Aki engem ismer, az tudja, hogy mennyire a szívemben viselem a határon túli magyarok sorsán, és érdeklődtem irántuk. Volt egy nagyon régi fogadalmam, hogy Trianon 100 éves évfordulójára végigjárom az összes történelmi tájegységet a Magyar Királyság területén, és 2018-ban így jutottam el az Alduna vidékére, ahol a Kazánszorosban úgy eszembe jutott, hogy milyen messze lehet innét Sátoraljáújhely, meg ugye többször járunk Tátrába, közel van, és hogy az milyen messze van, na meg erről eszembe jutott Pozsony, és sorolhatnám tovább. Az első adandó alkalommal, amikor hazajöttünk, akkor gyorsan megnéztem, hogy milyen távolságok vannak, és megdöbbentem, hogy Kolozsvár közelebb van, mint Sopron. És 2020-ban alapítványunk megépítette ezt a centenáriumi turulszobrot Trianon 100 éves évfordulójára, de itt ez a tér, ahol most állunk, valahogy olyan üresnek éreztem. Valami hiányzott. 2 évig gyakorlatilag mindig, amikor följöttem, valami ide nagyon hiányzik. És aztán eszembe jutott a 2018-as történet, kuratóriummal átbeszéltük a dolgot, persze a kuratórium ilyenkor azt mondja, hogy csináld, Gábor, és azt jelenti, hogy A-tól Z-ig minden nyűg az én nyakamba szakad, de én szívesen vállaltam, és gyakorlatilag így megszületett a koncepció, informatikus segítséggel összeszedtük a megfelelő adatot, többszörösen leellenőriztük, és ez a csodálatos emlékkő, illetve térkép a kővel a helyére került. Számomra óriási öröm az, hogy közel 150 civil ember vett részt ezen a kezdeményezésen. Furcsa, most így, hogy beszélgetünk, furcsa, hogy senkinek a szájából nem hangzott el a nemzeti összetartozás. Trianon annál inkább. Én örülök, vagy örülnék annak, hogyha napról napra nőne a nemzeti összetartozás, de megmondom őszintén, ezért engem meg lehet kövezni, hogy számomra június 4 egy Trianon miatti gyásznap. Természetesen örülünk annak, hogy van nemzeti összetartozás, de nekünk mind a mai napig fáj Trianon, hiszen nem is tudom, ki mondta, hogy magyar az, akinek fáj Trianon.
2: Olyan szép ez a hely, ahogy itt állunk az emlékkőnél, és elénk tárul a város látképe, de látszanak majdnem a Kárpátok is, a Bodrog köz is látszik, Toka is nem messze van. Tehát egy gyönyörű panoráma tárul elénk, és ilyenkor az embernek mindig összefacsarodik a szíve. Főleg, ha a Felvidék irányába és Kárpátalja irányába néz, amit most éppen valami esőfelhő takar el előlünk. A Jóisten szeretett minket, mert itt nem esett az eső, picit csepergett, de nem esett. Tehát, hogy tényleg összefacsarodik az embernek a szíve. És főleg akkor, amikor ránéz a térképre, és azt mondja, hogy Újhelytől Kaposvár 368 kilométer távolságra van, Marosvásárhely meg 300-ra.
3: De mondhatnánk azt is, hogy Ungvár 54, illetve Máramarosziget 174 kilométer. Tehát ezek a számok, amelyek megdöbbentőek, és igazán nem öncélú volt ez az alkotás. Tehát annak nincs semmi értelme, hogy az ember elfárad a semmiért. Én úgy gondolom, hál' Istennek nagyon sokan látogatják a Magyar Kálváriát, nagyon sok zarándoklat folyik itt, sok csoport keresi föl, de ha magamból indulok ki, hogy nekem is úgymond megdöbbenést okozott az, hogy mi milyen messze van Újhelytől, ők még inkább rá fognak csodálkozni, és lelki személyemmel azt látom, hogy például Kolozsvár környéke fog a leghamarabb bebarulni, a kézlenyomat sajnos rajta marad ezen a csodálatos fényes felületen, és majd láthatjuk a kézlenyomatok barnasága miatt, hogy melyik az a hely, amit a legtöbben kerestek, de szerintem mindenkit meg fog lepni, vagy mindenki el fog csodálkozni, és ez volt a cél. Ez volt a cél, hogy Sátoraljaújhely, mint az igazán egyedüli, ténylegesen kettészakított település, emléket állítson a történelmi Magyarországnak, és tettük ezt a szétszakítottság a trianoni gyásznapon.
2: Meg hogy ez itt az élő történelem, mert az a diák, az a gyerek, de az a felnőtt is, aki úgy nőtt föl, például a mi korosztályunk úgy nőtt föl, hogy nem beszéltünk a 64 vármegyéről, csak a magyarországi megyerendszerről. Tehát ha ideállunk, itt tanulni is lehet. És itt mindenki el tudja mondani a gyerekének, unokájának, hogy nincs olyan magyar család az országban, kis Magyarországban, akinek ne lenne valamilyen kötődése az elszakított területekhez.
3: Az előbb Máramaros szigetet említettem, nem véletlenül, mert ugye nagyon sok más megyeszékhely is van, de pontosan egy számomra teljesen ismeretlen hölgytársaság megállt itt, és elkezdte mondani a hölgy, hogy az ő nagymamája Máramaros szigetről, és hogy ő Budapesten lakik, tehát gondolatok szövődnek és forranak az ember fejébe, de ez volt a célja, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ötlet, egy kicsit ugye kellemetlen, hogy ezt saját magam ötletére mondom, de ennek ellenére én, akivel eddig találkoztam, mindenki úgy nyilatkozott, hogy elnyerte a tetszését. És ez a legnagyobb öröm. Annak ellenére, hogy rengeteg küzdelem volt, mint ahogy korábban is beszélgettünk erről, az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy például azt az 5,5 tonnás követ a Kálvária kapu mellett egy teherautó hogy hozza föl. Több vállalkozó bedobta a törölközőt, de volt egy ügyes, aki viszont 15 métert 20 perc alatt tett meg, de kitartásban a siker és a helyén van a kő.
2: Ki hengeríti el a követ? Mindig van, aki elhengeríti a követ. Az én nagymamám Maros-Torda vármegyéből, és nekem rokonaim vannak Felvidéken, Kassa környékén is. Neked vannak ilyen kötődései?
3: Nekem felvidéki vonalom van, én anyai ágon gyakorlatilag Király Helmec környékéről, pontosabban Nagygéresből származom, de vannak elszármazott unokatestvérek, másodunokatestvérek, akik szintén Kassán. De igazán az én Trianonhoz való viszonyomat az határozta meg, hogy annak idején a kert alján volt az országhatár szülőfalomba, Dámócon, és nagyon nehéz volt gyerekként megérteni, hogy ugyanúgy beszélnek magyarul a másik oldalon, mint mi, és akkor mi az, hogy másik ország? És nyilván, amikor a gyereknek az értelme már egy kicsit nyiladozott, akkor a szüleim elmondták, de dédnagyapámra emlékszem, egy jóvágású, mokány, bajuszos öreg bácsika volt. Néhányszor volt lehetőségem a mesét hallgatni, de légvonalban 5 kilométerre jöttünk egymástól, busszal, hogyha közlekedtünk, 100 oda, 100 vissza. És nagyon kevésszer találkoztunk, tehát rengeteg tragédia mellett egy kis dédunokát is megfosztott Trianon attól, hogy a dédnagyapjával beszélgethessen.
2: Te vagy a Kálvária őrzője. És tényleg ez igaz, mert a 90-es években is itt voltál, 80-as évek végén is itt voltál, te vagy az, aki soha nem hagytad itt a Kálváriát. Már akkor olyan erősen kötöttél hozzá, hogy sejtetted, hogy itt fogod élni az életedet, és azon fogsz dolgozni, hogy mindig valamivel gazdagítsd, ahogy őseink is szerették volna ezt a helyet.
3: Talán induljunk ki abból, hogy egyrészt mondtam, hogy van ez a gyerekkori kötődés. Másrészt pedig egyetemista koromban én már rengeteg erdélyi úton részt vettem, sőt, 2 évre kitiltottak Romániából, persona non grata lettem, de Szlovákiában is számtalan alkalommal utaztunk el barátaimmal, és valahol mindig úgy megdöbbent az ember, hogy te jó ég, milyen messze vagyunk már Miskolctól, és még mindig magyarul beszélnek, mondjuk Marosvásárhelyen, azért ez elég érdekes történet volt, és ezek az egyetemi évek komoly nyomot hagytak bennem. Nekem brassói egyetemi barátaim voltak, meg számtalan olyan történetet lehetne elmondani, ami összetartozást hozott a határon túli magyarok és köztem meg a barátaim között, és én azt hiszem, hogy a gyerekkori indítatás és az egyetemi évek alatt, kirándulások alatt szerzett tapasztalat hozta azt, hogy én kimondottan fogékony vagyok a határon túli magyarság ügyébe, és tenni akarok érte. A Kálvária történetét ismertem. Abban a szerencsés időszakban voltam agilis fiatal, amikor gyakorlatilag szóba került ennek a Kálváriának egy más módon való újjáépítése, hiszen tönkrement a II. Világháború alatt, és bocsánat, de azt mondja rólam, hogy nagy szájú vagyok, és be nem áll a szám, meg mindent elérek, amit szeretnék, de voltak társaim, és sikerült megvétózni 89-ben, hogy ez az emlékhely másként nézzen ki, mint ahogy most. De gondoljunk csak bele, 1936-ban Szepesi Bódog megálmodja a Magyar Kálváriát, egy fél év alatt megépítik, megszervezi, elkészül, fantasztikus eredmény. Itt vagyunk 1936-tól 88 évre, ahogyha hirtelen jól számolom. Ha Szepesi Bódog nem építette volna meg a Magyar Kálváriát, akkor ma a Rákóczi Szövetségnek a bázisa nincs itt. Ha Szepesi Bódog nem építette volna meg a Magyar Kálváriát, a Kárpát-medencébe Sántoralja újhely neve ismeretlen fogalom lenne. Az, amit ő alkotott, az ez példamutató. Én szerényen a magam kis habitusával, lehetőségével igyekszem Szepesi Bódog nyomába lépni, bár sosem fogok, de azért annak örülök, hogy itt állunk a centenáriumi turulnál, a márványtáblák a helyükön vannak, és itt van ez a szép emlékmű, ez a Vármegyék emlékköve.
2: Köszönjük szépen, biztos sokan fognak ide elzarándokolni. Isten éltessen sokáig.
3: Nagyon szépen köszönöm, és várok minden zarándoklót, és szívesen tartok ingyenesen is akár idegenvezetést, helyismertetést. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, két évvel ezelőtt, 2024. június 4-én adták át Sátoralja újhelyen a Magyar Kálvárián a Vármegyék emlékkövét, amely a Patrónus Alapítvány támogatásával és civilek adományaiból készült el. Az emlékkövön a történelmi Magyarország vármegyéi és azok jelentősebb városai láthatóak, mellettük pedig jelölve a Sátoralja újhelytől való távolságuk. A Patrónus Alapítvány elnökével, Szajkó Gáborral a trianoni gyásznap előtt újra felsétáltunk az emlékműhöz, és a létrejöttéről, jelentőségéről beszélgettünk. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy jótékonysági koncerttel segítette az idei Crescendo nyári akadémia megszervezését a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A rendezvényről hallhatják összeállításunkat a következő órában.
2: Egyre több helyen említjük meg ezt, hogy a nyári akadémia megszervezése évről évre egy komoly kihívás elé állít bennünket. Értelemszerűen egy ekkora rendezvény, és ez a fajta tehetséggondozás, ami a nyári akadémiát jellemzi, ez éves szinten azért egy komoly összeget kíván, vagy komoly pénzekbe kerül, és Engi Sándor rektor úr régóta komoly támogatója a nyári akadémiának, és az ő lánya, illetve a mi művésztanárunk Dalos Erika fia, ők házasok, és ezért így merült fel az ötlet, hogy mi lenne, hogyha itt Sárospatakon, ahol itt született a nyári akadémia, és aztán 10 éven keresztül itt valósítottuk meg, tartanánk egy jótékonysági koncertet. Egyrészt felhívni az emberek figyelmét arra, hogy minden segítség nagyon számít e nemes cél megvalósításában, másrészt pedig azért, mert fontos számunk,

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, ilyen bárhol a nagyvilágban, jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról, óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó benes dekrétumokat. Magyar Péter úgy fogalmazott, arra adtak felhatalmazást a magyarok, hogy újra egyesítsék a nemzetet, hogy olyan közigazgatási méltóságok képviseljék az országot, akik valóban kifejezik a nemzet egységét, nem hallgatnak, amikor meg kell szólalni, kiállnak az elesettek, a rászorulók, a magára hagyottak, a megtámadott gyermekek mellett, akik nem hagyják

0: szó nélkül az sem, ha egy külföldi politikus magyar hősöket gyaláz, és a sírjukat tapossa, és nem hagyják, hogy bárkit is kirekesztenek a nemzetből, mutatott rá a miniszterelnök. Minél korábban fektetünk be az emberi erőforrásba, annál nagyobb az eredmény, hívta fel a figyelmet Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kora Gyermekkori Platform második országos konferenciáján Budapesten. Nyitó előadásában a miniszter úgy fogalmazott, minél többet és jobban foglalkoznak a hátrányos helyzetű családokkal, annál nagyobb lesz a gazdasági megtérülés is az ország számára. A miniszter rámutatott arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. Az állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kisgyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár, ismertette Lannert Judit hozzátéve, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. A miniszter hangsúlyozta, saját kérése volt, hogy a gyermek szó bekerüljön a minisztérium nevébe. Fontos újításnak nevezte továbbá, hogy most először külön államtitkársága van akkor a gyermekkornak. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, és bezáratta a 3000-es sertés számláló gazdaságot, amely körül védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, és korlátozásokat vezettek be. Megkezdődött a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését felderítő járványügyi nyomozás, valamint az állomány felszámolása is, írja a közlemény. A Nébih járványvédelmi előírások betartására, a fertőtlenítési eljárások végrehajtására figyelmezteti a sertéstartókat. A telepeket zárva kell tartani, korlátozva az idegenek és a járművek belépését, a házi sertések pedig nem érintkezhetnek vaddisznókkal közvetett módon, sem eszközök vagy takarmány révén. Hirtelen lázas megbetegedés vagy elhullás esetén az állatorvosokat azonnal értesíteni kell. Az afrikai sertéspestist Magyarországon eddig nem mutatták ki házi sertésekben. Emberre nem veszélyes, de a sertéságazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina, olvasható a közleményben. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrenföld Fizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A közlemény szerint a hónapban a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitudójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitudójú földrengés keletkezett, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel és főképp keleten gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom, mélyebb ködörbe lásni. Magányos levesporokat fölönteni. Vagy élettársi szennyest kotorázni.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy jótékonysági koncerttel segítette az idei Crescendo nyári akadémia megszervezését a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A rendezvényről hallhatják összeállításunkat az óra második felében.
2: Egyre több helyen említjük meg ezt, hogy a nyári akadémia megszervezése évről évre egy komoly kihívás elé állít bennünket. Értelemszerűen egy ekkora rendezvény, és ez a fajta tehetséggondozás, ami a nyári akadémiát jellemzi, ez éves szinten azért egy komoly összeget kíván, vagy komoly pénzekbe kerül, és Engi Sándor rektor úr régóta komoly támogatója a nyári akadémiának, és az ő lánya, illetve a mi művésztanárunk Dalos Erika fia, ők házasok, és ezért így merült fel az ötlet, hogy mi lenne, hogyha itt Sárospatakon, ahol itt született a nyári akadémia, és aztán 10 éven keresztül itt valósítottuk meg, tartanánk egy jótékonysági koncertet. Egyrészt felhívni az emberek figyelmét arra, hogy minden segítség nagyon számít ebben a nemes cél megvalósításában. Másrészt pedig azért, mert fontos számunkra ez a hely, és komoly nosztalgiával gondolunk ide-vissza, és a szívünk egy része a mai napig itt van, és Sárospatak egy nagyon komoly kultúrával rendelkező város, és szerettük volna az itteni komoly zenére éhes embereket megörvendeztetni egy kis muzsikával.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 4-e van a Nemzeti Összetartozás napja. Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező június 4-ére eső Nemzeti Emléknap Magyarországon ez, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az országgyűlés. 1920-ban e napon írták alá Versailles-ban a Nagy Trianon palotában a Magyarország területének kétharmadát elcsatoló trianoni békediktátumot. 1741-ben e napon született Reinisch József költő, bölcseleti és teológiai doktor, tanár, műfordító. 1862-ben Jekelfalusi Zoltán, a monarchia utolsó fiumei kormányzója született. 1869-ben Tragor Ignác jogász, takarékpénztári igazgató, helytörténeti író. 1902-ben Illés Endre író született. 1925-ben e napon látta meg a napvilágot Harag György erdélyi színész, rendező. 1940-ben Kozma Imre római katolikus papa, magyar-máltai szeretetszolgálat elnöke született. 1942-ben Béres Ilona kossuth-díjas színésznő, kiváló művész. 1952-ben Lempert László magyar-amerikai matematikus. 1966-ban pedig Cecilia Bartoli olasz operaénekesnő született. E napon hunyt el 1946-ban Simonyi Semadom Sándor politikus ügyvéd miniszterelnök, akit 1920-ban Horthy Miklós kormányzó nevezett ki miniszterelnöké. 1976-ban Latinovics Zoltán színművész hunyt el, ő érdemes művész volt, a magyar színház művészet kiemelkedő egyénisége, posztumusz Kossuth-díjas. Szuggesztív indulatok, belső tűz, az érzelmek és az értelem harmóniájából fakadó alak ábrázolás jellemezte művészetét. És 1977-ben hunyt el Kovács Margit, keramikus művész, a modern magyar kerámia művészet megalapozója.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: hatásra való. Egy társulszegődő gondolat.
1: Életfilozófiák, minden mindegy. Indulni kellene. Csak menni, de lehet, hogy elmenni. A közelségért, a távolságért. Még sincs, ami vezéreljen. A láb nem mozdul, vagy csak éppen tétova lépéseket tesz. Várnak, nem várnak, úgyis mindegy. Maradni kellene. Valakinek ez fontos lenne, de a lábak szinte szaladnak a maradás felelőssége elől, úgyis mindegy. Meg szólni kellene. A szavak vigasztalhatnának, taníthatnának, talán simogatnának, elgondolkoztatnának. A száj mégis zárva marad, nehogy viselni kelljen a következményeket. És úgyis mindegy. Vagy hallgatni kellene. Meghallgatni, elhallgatni, végighallgatni. De a szózuhatag elkergeti a csendet. Nehogy utána véletlenül elfogjanak a szavaink. Úgy is mindegy. Tanulni kellene. Emberséget, törődést, élni tudást. Mégis mindegy, ha a boldoguláshoz mindezek nem elegendőek. Tanítani kellene. Átadni a tudást. Mindazt, ami által úgy gondoljuk, jobbak lettünk. Az ismeretet, amivel többek lettünk. De nem lehet tudni, lesz-e, aki hallgatja, akkor meg mindegy, hát ha megteszi más. Látni is kellene a mellettem lévőt s a távoliakat. De a szem bezáródik. Túl sok energiát emésztene föl a látni tudás, és úgy is mindegy, hogy én látom-e, vagy más. Tenni is kellene kis dolgokat, amelyek kevesek számára láthatóak, legfőjebb érezhetők. Ám ha látványosat, nagy dobra vertet nem lehet, a többi úgy is mindegy. Várni kellene, kivárni, megvárni. De ami nem ma az enyém, az már nem is számít. Mindig az a mindegy, a minden mindegy. Még mindegy, és már mindegy. Élet célok nélkül, élet felelősség nélkül, élet értékek és mértékek nélkül, mert még nem számít, mert már nem számít. Egyszer itt, egyszer ott, egyszer így, egyszer úgy, oly mindegy. Minden lépés, minden szó, minden tett, még nem mindegy, már nem mindegy. Pedig az életben, azért ugye tudjuk jól, semmi sem mindegy.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. június 4-én csütörtökön délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják. Bódisz Attila vagyok. Isten áldjon minden magyart a Nemzeti Összetartozás napján, írta a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Örülök, hogy a jövőben a kárpátaljai honfitársaink is visszanyerik a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogaikat, fogalmazott Magyar Péter. A miniszterelnök előző este jelentette be a közösségi oldalán, hogy Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő 100 000-es magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére. Magyar Péter azt írta, hogy a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a NAK. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték, a közös agrárpolitikai stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek pályázati felhívások változásait, ezek miatt ugyanis módosul a kérelmek beadása. Segítségért telefonon lehet keresni a falugazdászokat, elérhetőségüket a kamara keresőjében tették közzé. A kérelem beadási időszak április 15-én kezdődött, keddig a gazdálkodók 133.275 kérelmet adtak be, 94.366-ot a kamarai falugazdászok segítségével. Tavaly 154.586 egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz. Idén több mint 50 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, olvasható a közleményben. Nem elrejtőzni a világ elől, a pálos rend nyomában Észak-Magyarországon, ezzel a címmel szervezett háromnapos tudományos konferenciát a Tokaj-Hegyalja Egyetem Sárospatakon. A rendezvényről Nemesné dr. Kis Tímea, a szervező kulturális örökségtudományok tanszék vezetője beszélt az Európa Rádiónak.
2: A Tokaj-Hegyalja Egyetem Kulturális Örökség Tudományok Tanszékének a célja, hogy minden évben egy nagy országos, sőt akár nemzetközi konferencián mutassa be azokat a kutatási eredményeket, amelyeknek van helyi, illetve környékbéli relevanciája. Természetesen, hiszen Tokaj-Hegyalján vagyunk, minden második évben ez a bortörténet specializációjuk, és minden váltott évben szeretnénk lehetőséget kínálni azon kutatások bemutatására, amelyek ettől különböző tematikától ölelnek fel. Jelesül az idei választásunk, az idei évben a választásunk a pálos rend északkeleti jelenlétére fókuszál, ugyanis, mint köztudott, az egyetlen magyar alapítású szerzetes rendről beszélünk, akik kiterjedt kolostor hálózatot működtettek a Magyar Királyság területén, északkelet Magyarországon is, a középkorban, illetve a kora újkori megújulás időszakában is. Ennek az eredményeit, építészettörténeti, régészeti kutatás, sőt, azon túlmenően irodalomtörténeti, zenetörténeti, történeti vonatkozásait is szeretnénk a következő három nap alatt feltárni. És ez azért nagyon izgalmas, hiszen egy interdisziplináris konferenciáról beszélgetünk, ez azt jelenti, hogy több tudományterület képviselői fognak tanácskozni a következő három napon. És ezt azért tartjuk fontosnak, mert amikor a helyi kutatásokról beszélgetünk, akkor én úgy vélem, hogy nem elegendő csak az üres épületekre fókuszálni, vagy nem elegendő csak az egyes személyekre vagy jelenségekre fókuszálni. Ez egy komplex hálózat volt, az épületekben emberek éltek. Muszáj, hogy a maga komplexitásában lássuk, fedezzük fel ezeket az információkat, hogy egy valóban átfogó képet kaphassunk a pálosok északkeleti tevékenységéről.
1: Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztus végi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz, mondta el Horváth Tamás, a fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője, aki sajtóbejárást tartott a komplexumban. A fürdőben nem csupán a tűzeset utáni helyreállításról van szó, hanem fejlesztésről is. A fürdő komplexum épület gépészeti elemeit teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, emiatt 40 cm-nyi mélyítés történt a padlózatban, ismertette a műszaki vezető. A fürdőcsarnokban található medence burkolatának megerősítése is indokolt, így ott egy olyan szigetelő anyagot helyeznek el az oldalfalon és az aljzaton, amely hosszú távon fogja biztosítani a vízzárást. A barlang járatokban szintén teljesen megújul az elektromos hálózat és a világítás. A műszaki bejáráson elhangzottak szerint a lebonyolító és a kivitelező folyamatosan, esetenként nyújtott műszakokban dolgozik a helyreállításon, hogy a lehető legközelebb hozzák a nyitás időpontját. Kik vagyunk most? Ezzel a címmel meghirdetett egyház kerületi napra várják a tiszáninneni református egyház kerület lelkipásztorait, espereseit, főgondnokait június 6-án szombaton 10 órától a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre. Az eseményről az egyik szervező dr. Füsti Molnár Szilveszter nyilatkozott rádiónknak, aki egyebek mellett a címadásra is magyarázatot adott.
3: Nem többet és nem kevesebbet, mint amit mond maga a cím, hogy kik vagyunk most. Ugye egy egyház életében mindig fontos ezzel szembesülni, és ezt a kérdést azt gondolom egy olyan változások közepette még hangsúlyosabb feltenni, hogy kik vagyunk azok, akik küldetésben vagyunk, kerületként, intézményekként, de mondhatom, és mindenkelőtt gyülekezetekként. Számadás önmagunknak, azok elé, akik ránk vannak bízva, és az a rengeteg szolgálati irányterület is megérdemli ezt a számadást, amiben az egyház részt vesz a társadalomban. A napirendje ennek a találkozónak hangsúlyosan az együttlétre törekszik, és egy fórum beszélgetése, és ezt megelőzően püspök úr áhítata fogja megnyitni az alkalmat. Tulajdonképpen ez egy sorozatnak tekinthető már, hiszen a böjti úrvacsora osztás is egy közös kerületi alkalom volt, ahol tulajdonképpen egy liturgikus együttlét meghatározó alkalmaként láthattuk azt az együttlétet is, és ennek a folytatása, ugye ez a mostani alkalom is, és így egy sorozat, és bízunk benne, hogy lesz a későbbiekre nézve is még alkalom. Azt szeretné beindítani a kerületben, hogy ezeken a közös találkozásokon akár egészen nehéz és kényes kérdések is fölmerülhessenek a mindennapi életünket nézve, és püspök úr áhítata után lesz egy teológiai előadás, ami igyekszik azokat a szempontokat előtérbe helyezni, ami erre a nagyon izgalmas kérdésre, hogy kik vagyunk most, azokat a mélységeket is feltárhatja, amik teológiailag segítik az ilyen együtt gondolkozást.
1: Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet közleményében azt írja, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Hozzátették, a Hungaromet az éghajlatváltozási multidisciplináris nemzeti laboratórium keretében az elmúlt években számos fejlesztést valósított meg az éghajlatkutatás, az adatszolgáltatás és az alkalmazkodás támogató szolgáltatások területén. A felhalmozott szakmai tudás, adatvagyon és információk átláthatóbb bemutatását szolgálja az új éghajlati portál, amely június 3-ával mindenki számára elérhetővé vált. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódi Szatillától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, jótékonysági koncerttel segítette az idei Crescendo nyári akadémia megszervezését a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Dr. Engi Sándor, az intézmény rektora, a felajánlást azzal indokolta, hogy egykor a nemzetközi komoly zenei mesterkurzus helyszíne Sárospatak volt, innen költözött át Tokajba. Meglátása szerint az utóbbi időben minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy a kulturális programok eredményesen meg tudjanak valósulni. A költségek előteremtésének egyik módja a támogatás. Az egyetem ezúttal egy jótékonysági koncert megszervezésével is hozzá szeretett volna járulni a Crescendo idei sikerességéhez, közölte dr. Engi Sándor.
2: A Crescendo egy nemzetközi hírű, tudományos zenei rendezvény. Valamikor Patakon én gyakran hallgattam őket, és meggyőződtem arról, hogy a színvonallal és a lelkülettel és a lelkesedéssel sincs probléma. Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy a kultúrára minthogyha kevesebb pénz jutna ilyen-olyan ismeretlen okokból. A Crescendo elkerülése Patakról nekem egy picit fájt, ismeretlen okokból gyakorlatilag helyszínt változtattak. Nem titkolt szándékom, hogy amennyiben az akarat erre jelen van, és a felfogás és a közfelfogás, akkor a Crescendónak újra itt van a helye Patakon. Én a magam részéről ezt egy állomásnak tekintem. Sárospatak ismerje meg, az újabb nemzedék már jó ideje nem itt vannak, hogy mire képesek. Én azt hiszem, hogy a kultúrához való viszonyunk az ma is egy jelentős attitűdje az egyéniségünknek. Ha egyszer valamire nem annyi pénz jut a nagy-nagy kasszákból, amennyi, nem ismerem a költségvetését egyébként a Crescendónak, amennyire szükség lenne, akkor nem marad más, mint hogy gyűjtünk egy mentőautóra, gyűjtünk egy közcélt szolgáló egészségügyi dologra, ugyanúgy megtehetjük azt, hogy a zsebünkben nyúlunk, és ami ránk tartozik, amiért mi vagyunk felelősek, azt megtesszük. Ezért gondoltam, hogy a Crescendónak itt a helye, és azt hiszem, hogy akik hallották ezeket a művészeket, művész palántákat, nem csalódtak. Szokolai Ádám, Szokolai Sándornak az unokája Weimarban tanul. Hihetetlen volt az a színvonal, amely színvonalon ő megszólalt zongorába. Tehát tőmondatokban ilyen egyszerű volt a szándékom.
1: Maga az intézmény is küldetésének tekinti a zenei kultúra ápolását, hiszen itt az imaterem viszonylag sűrű rendszerességgel ad helyet hasonló rendezvényeknek. Miért gondolja úgy az intézmény, egyébként oktatási intézmény, hogy ezt a küldetését betöltse?
2: Azért, mert ahol a szó véget ér, ott kezdődik a zene. Ha valaki tegnap odafigyelt a ügyvezető igazgató, Tarjányi Tamás bevezetőjére, egy bibliai idézettel kezdte, azzal a kishitűséggel, ami az emberben jelen van, függetlenül attól, hogy van hite, emberek vagyunk, valamit támogatni kell. Ha a Crescendóhoz kötöm ezt a szerkesztő úr által föltett kérdést, akkor is van válaszom, hogy bibliai alapon a kishitűség leküzdése az feladat, emberek vagyunk, a teológia is emberekből áll, nem beszélve arról, hogy van egy orgonaművészünk, szeretnénk a zenét a leges-leges legmagasabb fokon művelni, természetesen mi a szó emberei vagyunk, de ma a gyülekezetünk áhítoznak arra, hogy szakképző intézet is legyen a teológia, ahol az innen kikerülő hallgató odaül a hangszerhez, és kíséri az éneket, és nem bénázik, és nem hivatkozik minden kutya fülére, hogy miért nem tud zenélni, egyéb felekezeteket meg kell hallgatni, hogy máshol hogy szólal meg a zene. Hát sajnos néhol úgy tűnik, hogy kis helyeken, Észak-Kelet-Magyarországon vagyunk, egy személyes intézmény, föl kell mászni a tetőre, meg kell javítani javítani a cserepet, példát kell mutatni, zenében is példát kell mutatni. Én szerintem a lelkipásztor erre képes, egy picit el kell lopni innen-onnan, amonnan időt, és ugyanúgy fog menni a korál kíséret harmóniumon, zongorán, orgonán, mint ahogy ez egy kántornak feladata lenne, sajnos ez is a feladatunk, nem beszélve a harmóniáról, ami abból árad a zenén, a zsoltárirodalmon keresztül és a mai dicsőítő énekeken keresztül. Ez feladatunk.
1: Tarjányi Tamás, a Crescendo Nyári Akadémia igazgatója, színművész és operaénekes elmondta, a nyári akadémia megszervezése évről évre egy komoly kihívás a szervezők számára. A közel 50 művésztanárt, valamint 120-130 résztvevőt összefogó programsorozat költségei ugyanis tetemesek. Ezért ennek az előteremtésére minden segítséget szívesen fogadnak, így jött létre az IMA-teremben megrendezett jótékonysági koncert is.
3: Egyre több helyen említjük meg ezt, hogy a nyári akadémia megszervezése évről évre egy komoly kihívás elé állít bennünket. Értelemszerűen egy ekkora rendezvény, és ez a fajta tehetséggondozás, ami a nyári akadémiát jellemzi, ez éves szinten azért egy komoly összeget kíván, vagy komoly pénzekbe kerül, és Engi Sándor rektor úr régóta komoly támogatója a nyári akadémiának, és az ő lánya, illetve a mi művésztanárunk Dalos Erika fia, ők házasok, és ezért így merült fel az ötlet, hogy mi lenne, hogyha itt Sárospatakon, ahol itt született a nyári akadémia, és aztán 10 éven keresztül itt valósítottuk meg, tartanánk egy jótékonysági koncertet. Egyrészt felhívni az emberek figyelmét arra, hogy minden segítség nagyon számít a nemes cél megvalósításában, másrészt pedig azért, mert fontos számunkra ez a hely, és komoly nosztalgiával gondolunk ide-vissza, és a szívünk egy része a mai napig itt van, és Sárospatak egy nagyon komoly kultúrával rendelkező város, és szerettük volna az itteni komoly zenére éhes embereket megörvendeztetni egy kis muzsikával.
1: Ha már itt tartunk, akkor mit hallhat a közönség?
3: Olyan darabokat válogattunk a mai alkalomra, ez egy egyórás koncert lesz, ahol olyan darabokat kértem a fellépőktől, amik nekik nagyon fontosak, vagy nagyon szeretnek, vagy nagyon szeretnek játszani. Nagyon sok színű a paletta, tehát Bachon, Mozarton keresztül Doppler és Rossini muzsikáját is hallhatjuk, illetve Schubert muzsikáját is hallhatjuk. Ezek mind olyan darabok, amiket nagy örömmel játszanak a közönségének a fellépő művésztanárok, egyébként a Nyári Akadémia visszatérő tanárai, illetve olyan növendékeket hívtam meg, akik még mindig járnak a nyári akadémiára, és persze olyanokat is, akik már felnőttek zenészek, vagy már nem járnak vissza, de nagyon régóta ismerik a nyári akadémiát.
1: Nem mindenki tudja, hogy mi is az a Crescendo Nyári Akadémia. Mi sárospatakiak azzal tisztában vagyunk, hogy néha-néha föltűntek itt a városban, főleg ugye nyáron. Olyan emberek, akik különböző hangszereket cipeltek magukkal, és néha dúdoltak a menet közben az utcán. Miről is szól az az akadémia?
3: A Crescendo Nyári Akadémia ebben az évben 22. alkalommal kerül megrendezésre, amint mondtam, az első 10 évben Sárospatakon, azóta pedig Tokajban. Ez egy 12 napos komoly zenei, klasszikus zenei mesterkurzus, ahol a világ számos országából érkezik, mint egy 120-130 vagy éppen 150 diák, és egy 50 tagból álló nemzetközi tanári kartól tanulhatnak, illetve különböző koncerteket kínál a nyári akadémia ingyenesen látogatható koncerteket az érdeklődők számára.
1: Az ideiről mit lehet tudni?
3: Az idei nyári akadémia Tokajban kerül megrendezésre július 19-e és 31-e között. Több mint 120 diák, több mint 45 tanár a világ számos országából, vendégek, önkéntesek. Tokaj meg annyi helyszínén számos koncerttel várjuk az érdeklődőket, bárkit, aki szívesen kapható egy kis komoly zenére.
1: Kedves hallgatóink, jótékonysági koncerttel segítette az idei Crescendo Nyári Akadémia megszervezését a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A rendezvényről hallották összeállításunkat. Néha

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 76. fejezetének 7. verséből hallgassuk meg. Dorgálásodtól Jákób istene, mozdulni sem tud a kocsi és a ló. A Zsoltár író egy olyan képet fest elénk, ahol a legyőzhetetlennek hit harcosok hirtelen elvesztik erejüket, a leggyorsabb harci kocsik pedig Isten egyetlen szavára lebénulnak. Ha őszinték vagyunk, mi is nagyon büszkék vagyunk a saját modern

0: hiszen felborul a gondosan felépített terved. Valójában azonban ez a defekt ment meg a teljes kiégéstől, vagy egy sokkal nagyobb tragédiától. Amit te ma kudarcnak, időrabló akadálynak vagy fájdalmas megakadásnak élsz meg, az nagy eséllyel Isten kegyelmes vészfékezése az életedben. Ő állított meg, mielőtt teljesen tönkre tennéd magad. Ma reggel ne a csúszásokon vagy a bezárult ajtókon mérgelődj. Helyette állj meg egy pillanatra, és engedd meg magadnak a pihenést. Vedd észre, hogy az akadály sokszor nem büntetés, hanem mentőöv. A mai igemagyarázat Katona Béla lelki pásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Orbán Anita kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter kitért arra is, hogy különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. Orbán Anita hangsúlyozta, Ukrajna európai útja csak akkor lehet hiteles, ha közben maradéktalanul biztosítja a területén élő nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok jogait. Ez a megállapodás a párbeszéd, a következetes érdekérvényesítés és a kárpátaljai magyar közösség bevonásával végzett szakmai munka eredménye, mutatott rá a magyar diplomácia vezetője. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai van.

0: annak az önkormányzati rendszer átalakításáról, ezt mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. A nap folyamán Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György elmondta, konkrét ügyekről nem esett szó, de a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. Ez tartalmaz sürgős, de még az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke arról beszélt, hogy üdvözli a Tisza képviselői által a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és reklámhálók betiltására vonatkozó törvényjavaslatot, bármint fogalmazott, lesznek a végrehajtás szolgáló jogtechnikai módosító javaslataik, az irányt kedvezőnek tartja. A törvényjavaslat az önkormányzati világ számára az első pozitív kézzel fogható jel, hangsúlyozta a társelnök. Kiszámítható, tervezhető és hosszú távon fenntartható működési környezet szükséges a magyar fürdő ágazat fejlődéséhez. Az új elnökség egyik legfontosabb vállalása, hogy minden rendelkezésre álló szakmai fórumon képviselni fogja a magyar fürdők érdekeit, ezt mondta Vég Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke sajtóbeszélgetésen Budapesten. Vég Andor kiemelte, Magyarországon mintegy 170 olyan település található, amely valamilyen egészségturisztikai adottsággal, gyógytényezővel vagy fürdőlétesítménnyel rendelkezik. A vidéki vendégforgalom csaknem 70%-a fürdővel rendelkező településeken realizálódik. A magyar fürdők nélkül elképzelhetetlen a magyar turizmus teljesítménye vagy a vidéki turizmus sikere, fogalmazott az elnök hozzátéve. A májusi tisztújító közgyűlésen megválasztott elnökség a hazai fürdő ágazat előtt álló gazdasági, energetikai és turisztikai kihívások kezelését tekinti elsődleges feladatának. Vég Andor kitért arra is, hogy a fürdőknek még mindig nem sikerült a rekordnak tekintett 2019-es vendégszámot elérniük, átlagosan 20%-os az elmaradás. A fürdők nettó árbevétele 2019 óta folyamatosan és erőteljesen nőtt, ugyanakkor a bér és működési költségeik is jelentősen emelkedtek, hangsúlyozta az elnök. Negyedik hónapja stabilan 12 000 felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján a jóautók.hu. Májusban 12.382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51.542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 000 feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Így a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is nőhet a behozott használt személyautók darabszáma ebben az évben. A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő új autópiacon 9,6%-os növekedést mértek az év első 5 hónapjában, írja a jóautók.hu.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a Galapagos-szigetek óriás teknősei tavakat ásnak? Hogy ezek nem csak számukra fontosak, hanem számos más élőlény számára is élőhelyet teremtenek? Ha nem, akkor nagyon figyeljenek, hamarosan dr. Horváth Zsófia, a Hunren Ökológiai Kutatóintézet Vízi Ökológiai Intézetének igazgató helyettese mesél majd expedíciójukról, hogy mi is állt a kutatásuk középpontjában.
2: Egyébként tényleg ilyen dinoszauruszok közelről, tehát olyan súlya van egyik másiknak, akár 300 kg-os is lehet egy nagy hímteknős, és egyébként hatalmas körmeik vannak, ilyen lapátszerű lábaik, főleg a mellső lábaik. A páncéljuknak a széle így egy kicsit így fölfele kanyarodik, tehát szinte ilyen beépített saját lapátrendszerük van, amivel, amikor mondjuk pláne kicsit esik az eső, sárosabb a talaj, ők ezt így kiválóan elkezdik kiásni maguknak, és akkor először mondjuk csak a sárban ülnek, és akkor ugye egy melegebb napon tök jó, hogy lehet benne hűsölni. És aztán, ahogy egyik másik olyan jobb helyet talál, akkor ott többen összegyűlnek, elkezdik jobban kiásni, és akkor igazából ezek a tavak olyanok, hogy akár évről évre változhat a helyük is. Nagyon érdekes, hogy amikor mi mentünk, akkor semmilyen adatunk nem volt, hogy hol vannak a tavak. A Google-ről ilyen szatellitképek alapján próbáltuk belőni, itt valószínűleg van valami, de hát mondjuk a legkisebb kép is 2 éves volt, és volt olyan, hogy kimentünk, azt hittük, hogy ott lesz egy tó, de már nem volt semmi, csak a kis mélyedés, mert a teknősök odébb álltak és csináltak egy másikat mondjuk 10 méterrel odébb. Tehát, hogy ez így nagyon dinamikusan változik, nem nagyon tudjuk mi se, hogy mi alapján választják mondjuk, hogy hova és mekkora tavatásnak, vannak ilyen kisebbek is, és akkor az ember oda megy, látja, hogy mondjuk egy darab teknős van benne általában, vagy kettő, és akkor tényleg csak mondjuk 2x2 méter. És vannak a nagyobb tavak, amiket meg már, hát valószínűleg ugye ők is régebb óta fenntartják, meg vannak olyan tavak is, amikhez hát már ugye az ember is egy kicsit hozzájárul, mert megörült neki, hogy jaj, de jó, hogy itt mindig vannak teknősök, és akkor kicsit esetleg ki is kotorták egyik-másik tavat, víztározóként használják például fönt a farmokon, hogy az állatoknak is legyen ugye honnan inni, és akkor egy kicsit meg is segítik, és akkor ezek egészen viszonylag nagyok tudnak lenni, tehát akár egy ilyen 50 méter átmérőjű is, de azok is úgy indultak, hogy mondjuk először egy-két teknős oda ment, és elkezdte kiásni.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A világ egyik legismertebb természetes laboratóriumában, a Galapagos-szigetek területén végeztek terepi kutatást a Hunren Ökológiai Kutatóintézet Vízi Ökológiai Intézetének munkatársai. Dr. Horváth Zsófia és csapata Santa Cruz szigetén egy nemzetközi együttműködés részeként vizsgálták a szigetek egyik legkevésbé ismert, mégis kulcsfontosságú természeti kincsét, az édesvízi tavakat. Ezeket a védett szárazföldi teknősök hozzák létre. Szó szerint tavatásnak, testtömegüket kihasználva mélyedéseket formálnak, amelyekben az esős időszakban víz gyűlik össze. Ezekben hűtik magukat, innen isznak, miközben számos más élőlény számára is élőhelyet teremtenek. Horváth Zsófia, a Vízi Ökológiai Intézet igazgató helyettesének elmondása szerint a teknősök által létrehozott apró tavak első pillantásra jelentéktelennek tűnhetnek. Valójában azonban választ adhatnak arra, hogy miként reagál egy ikonikus, sérülékeny ökoszisztéma a globális klímaváltozás kihívásaira.
2: Ennek egyébként egy meglepően hosszú kifutása volt, hogy mi oda eljutottunk. Igazából még a Covid alatt kezdődött, senki nem mehetett sehova, és akkor ugye nagyon sok mindenbe az emberek úgy beletették magukat, hogy jó, akkor mi az, amit online lehet csinálni, mit lehetne kitalálni, kivel, hogyan tudna még így az online térbe kollaborálni. és ebben a fázisban kerestek meg engem egyébként ott dolgozó brazil kolléga, akit én ismertem máshonnan. Ő a Covid alatt nekiállt annak, hogy most úgyis van ideje, mert nem mehet sehova. Ő kitalál egy programot arra, hogy a Galapagos szigeteken hogy lehetne felmérni a nem túl ismert édesvizeket, és viszonylag sok kutatót meghívott ebbe a programírásba, tehát én is így keveredtem bele. És akkor ez egy ilyen nagyon komplex program volt a helyi nemzeti park részvételével, illetve hát rengeteg külföldi kutató, mindenki beletette a saját kis témakörét, és akkor a kolléga elkezdett ezzel kampányolni, és akkor próbált rá keretet szerezni, de hát ugye nem lehetett sehova se utazni, nagyon nehéz volt ezt úgy megvalósítani, és akkor ilyen apró dirib darabokban, amikor a résztvevőknek volt esetleg egy kis lehetőségük, hogy akkor valahogy segítség ezt a programot, akkor így mindenki egyedileg végül is az évek során elkezdte belerakosgatni. És nekünk is most volt egy olyan nagy projektünk, az az egyik ilyen nemzeti laboratórium, amiben mi részt vettünk, ez az éghajlatváltozás multidisziplinális nemzeti laboratórium. Ez most zárult, tehát most zárjuk, és ennek részeként tudtunk végül is mi is egy kicsit hozzájárulni ehhez a programhoz és ennek az elindításához.
1: De jól értelmezem, hogy az óriás teknősökhez köthetők a Galapagos-szigeten az édesvízi tavak? Vagy azért ez így nem teljesen igaz?
2: De nagy részben egyébként ez igaz, mert hogy ezeken a szigeteken, ezek vulkanikus szigetek. Valahogy úgy alakult, hogy viszonylag kicsik, és valahogy a kőzet meg az egyéb feláramlások a legtöbb szigeten nem érik el a felszínt, nem alakulnak ki olyan tavak, mint mondjuk kontinenseken sokkal gyakrabban. A legtöbb szigeten patakok sincsenek, tehát konkrétan folyó víz sincs, ami ugye valahol összegyűlne és kialakítan egy tavat, és olyannyira nincs édes víz, hogy egyébként a legtöbb szigeten ezért tudott nagyon sokáig az élővilág érintetlen maradni, mert az ember nem tudott oda menni tartósan belakni, és ugye ahol nincs ember, ott általában azért a természet kicsit jobban érzi magát. Úgyhogy nagyon sokáig így évszázadokon keresztül igazából mindenki tudta, aki a környéken hajózott, kalózok, kutatók, konkvisztádorok, felfedezők, tudták, hogy ott vannak a Galapagos-szigetek, de azt is tudták, hogy nem érdemes ott nagyon hosszan elidőzni, mert kaja van, mert hogy a teknősöket be lehet fogni, föl lehet tenni a hajóra, és akkor abból el lehet élni, de víz az nem nagyon van. És emiatt a kalózok is inkább csak ilyen átmeneti gyors megállónak használták, fölpakoltak pár teknőst, és akkor mentek vele tovább, és nem alakultak ki nagy települések, mert hogy ugye tényleg egy emberi település az egyik alap dolog, hogy édes víz legyen, mert ha nincs mit inni, akkor nem tudunk ott megtelepülni.
1: Mekkora tavat tudnak ásni a teknősök? Tehát Magyarországon picike teknősökkel szoktunk találkozni, maximum az állatkertekben vagy vadasparkokban találkozhatunk a hatalmas teknősökkel, de hogy képesek tavat ásni ezek a teknősök?
2: Igen, nagyon izgalmas. Egyébként tényleg ilyen dinoszauruszok közelről, tehát olyan súlya van egyik másiknak, akár 300 kilogrammos is lehet egy nagy gímteknős, és egyébként hatalmas körmeik vannak, ilyen lapátszerű lábaik, főleg a mellső lábaik. A páncéljuknak a széle így egy kicsit így fölfele konyarodik, tehát szinte ilyen beépített saját lapátrendszerük van, amivel, amikor mondjuk pláne kicsit esik az eső, sárosabb a talaj, ők ezt így kiválóan elkezdik kiásni maguknak, és akkor először mondjuk csak a sárban ülnek, és akkor ugye egy melegebb napon tök jó, hogy lehet benne hűsölni. És aztán, ahogy egyik másik olyan jobb helyet talál, akkor ott többen összegyűlnek, elkezdik jobban kiásni, és akkor igazából ezek a tavak olyanok, hogy akár évről évre változhat a helyük is. Nagyon érdekes, hogy amikor mi mentünk, akkor semmilyen adatunk nem volt, hogy hol vannak a tavak. A Google-ről ilyen szatellitképek alapján próbáltuk belőni, itt valószínűleg van valami, de hát mondjuk a legkisebb kép is 2 éves volt, és volt olyan, hogy kimentünk, azt hittük, hogy ott lesz egy tó, de már nem volt semmi, csak a kis mélyedés, mert a teknősök odébb álltak és csináltak egy másikat mondjuk 10 méterrel odébb. Tehát hogy ez így nagyon dinamikusan változik. Nem nagyon tudjuk mi se, hogy mi alapján választják mondjuk, hogy hova és mekkora tavatásnak. Vannak ilyen kisebbek is, és akkor az ember oda megy, látja, hogy mondjuk egy darab teknős van benne általában, vagy kettő, és akkor tényleg csak mondjuk 2x2 méter. És vannak a nagyobb tavak, amiket meg már, hát valószínűleg ugye ők is régebb óta fenntartják, meg vannak olyan tavak is, amikhez hát már ugye az ember is egy kicsit hozzájárul, mert megörült neki, hogy jaj, de jó, hogy itt mindig vannak teknősök, és akkor kicsit esetleg ki is kotorták egyik-másik tavat, víztározóként használják például fönt a farmokon, hogy az állatoknak is legyen ugye honnan inni. és akkor egy kicsit meg is segítik, és akkor ezek egészen viszonylag nagyok tudnak lenni, tehát akár egy ilyen 50 méter átmérőjű is, de azok is úgy indultak, hogy mondjuk először egy-két teknős oda ment, és elkezdte kiásni.
1: És akkor utána ezeket a tavakat már mesterségesen mélyítették az ott lakók?
2: Egy részüket igen, de a nagy részét nem. Tehát a nagy része az most is folyamatosan olyan, hogy attól függően, hogy éppen a teknősök az adott évben használják-e vagy nem, megtelhet vízzel, vagy akár begyepesedik, és következő évtől már nincs ott.
1: De egyébként a teknősök ezt elsősorban önmaguk hűtésére kezdték el ásni ezeket a kis tavakat?
2: Hűtik is magukat benne. Galapagos szigetek az Ecuadorhoz tartozik, és Ecuador, ahogy a nevében is ott van, rajta van az egyenlítőn, tehát nagyon meleg, nagyon magas UV, tényleg igazi trópusi területet kell elképzelni. Tehát őnekik az számít, hogy egy kicsit tudnak hűsölni a vízben, meg isznak is belőle, tehát ez nekik is egy jó ivóvízforrás. És ha már ott van a víz, akkor egyébként meg ugye a környező élővilág is ezt használja. Tehát ha az ember egy kicsit megáll ezeknek a tavaknak, folyamatosan jönnek a madarak, a Darwin pintyek.
1: Honnan tudják, hogy hol kell ásni? Tehát ők érzik, tudják, hogy hol van víz?
2: Valószínűleg ők is érzik, hogy mondjuk ahol hűvösebb egy kicsit, ott érdemesebb. Tehát mi azt figyeltük meg, hogy sokszor például egy-egy ilyen nagyobb fa alatt kezdenek el ásni. Tehát az új tavak, amiket mi még úgy láttunk, hogy még nem igazi tó feltétlenül, hanem inkább csak egy kis gödör, amit most kezdtek el kialakítani, az egyébként nagyon sokszor fák alatt van, tehát az árnyékban.
1: És egyébként mindig ugyanazokon a helyeken tartózkodnak, vagy azért vándorolnak?
2: Folyamatosan mozognak a tavak között is, meg szezonálisan is egyébként van egy vándorlási útvonaluk. Ugye a különböző szigetek mindegy kicsit máshogy működnek, mi a központi szigeten voltunk a leghosszabb ideig, meg ott próbáltunk egy ilyen nagyobb felmérést elvégezni. A központi sziget ez Santa Cruz, ahol mondjuk idézőjeles fővárosa is van a szigeteknek, Puerto Ayora, és ez a sziget, ez így nagyjából egy ilyen kerekedett sziget, és a közepén egy ilyen kifli alakban van egy felföldje. Mivel hogy ugye vulkanikus, tehát mind úgy kell elképzelni, mint egy ilyen nagyon lekopott vulkán, a közepén, a felföldön, olyan 400 méterrel vagyunk az óceán fölött, tehát a víz fölött, úgyhogy ott egy kicsit más klíma van, és az az érdekes, hogy ugye bár az egyenítőn vagyunk, a tenger áramlatok miatt azért van száraz, meg nedves évszak. És a teknősök ezt lekövetik, mert hogy ugye úgy van, hogy mivel fönt a felföldön, meg lent a tengerparton nem ugyanaz a növényzet van, meg nem ugyanakkor elérhetőek a zsenge levelek, amikkel ők szeretnek esetleg táplálkozni, vagy ugye a zsenge fű, általában a fűnyírói mennek végig a gyepen. Ezért ők ezt lekövetik, és akkor fölle vándorolnak, igazából fél évente változtatják azt, hogy ők fönt vannak-e a felföldön, vagy lent egészen akár a tengerparton.
1: És mi állt a kutatás a vizsgálatok középpontjában, fókuszában? Tehát miért érdekesek ezek a kis édesvízi tavak?
2: A vizsgálatok azt mutatják, hogy nagyon sokáig elhanyagoltuk, nem foglalkoztunk velük, mert mindig mindenki a nagy tavakra, meg a nagy folyókra fókuszált, és ezért ökológiában is volt egy nagy váltás így a 2000-es években, amikor rájöttünk, hogy nem arról van szó, hogy a kisvizekben is nagy biodiverzitás, vagy nem fontosak, csak igazából nem nagyon foglalkoztunk velük. És például ma már tudjuk, hogy Európában az ilyen pici vizecskék, ezek az európai biodiverzitás 70%-át fent tudják tartani, tehát óriási biodiverzitás van bennük. És egyébként az embernek is nagyon fontos, mert rengeteg ilyen ökoszisztéma szolgáltatást tudnak biztosítani, és ugyanez megfigyelhető egyébként Galapagoszon is. Ugye el voltak hanyagolva, senki nem foglalkozott ott sem velük, hiszen azt lehet mondani, hogy nincsenek nagy tavak, nincsenek patakok, ugye nagyon sokat vizsgálták a terrasztis élőhelyeket, a tengereket, ugye a madarakról rengeteg vizsgálat volt, de valahogy ezek a kis vizek nem kerültek sorra. Ugyanakkor meg egy nagyon érdekes rendszer, mert ugye az embernek is fontos, mert például ott a felföldön, ahol ezeket a teknősök kialakítják, ugye a teknősök is nagyon gyakran ezek mellett vagy ezekben találhatóak meg, és például a turizmus erre abszolút elkezdett ráépülni. Tehát a fönti felföldi farmokon, ahol ilyen tavakat lehet találni, ott látogatói központok alakultak ki, tehát aki teknős szeretne látni, azt tudja, hogy az ottani farmra kell fölmenni, és akkor meg lehet nézni a tavaknál a teknősöket. Ugyanakkor nagyon fontos nézni, mi van a vízben, mert például a különböző inváziós fajok sok esetben úgy kezdenek el terjedni, hogy mondjuk ugye nem figyelünk rájuk, nem nézünk bele ezekbe a kis vizekbe, és hát ez a kettő kislogunk, és már ott vannak mondjuk a szúnyogok, amik addig nem voltak jelen a szigeten, és ez csupa olyan dolog, amit eddig nem monitorozott senki, nem nézett senki.
1: Tehát magyarán akkor vizsgáltátok azt is, hogy milyen élőlények telepednek meg, találnak életfeltételeket ezekben az édesvízi tavakban?
2: Igen, mi a helyszíneket próbáltuk felvenni, ugye hol vannak maguk a tavak, milyen vízkémiai paraméterek jellemzik, milyen mélyek, mennyire borít őket vegetáció, és mi él bennük. Tehát vettünk belőlük különböző planktonikus mintákat, tehát ez az a lebegő életközösség, ami mindennek az alapja, milyen algák, milyen kisrákok élnek bennük, illetve milyen aprók gerinctelenek, és igazából ott ugye nagyjából véget is ér a táplálékhálózat, mert annyira picikék, hogy hát hal az ugye mint bennük, tehát a maximum az az, hogy mondjuk szitakötőláról ők a legnagyobb ilyen top predátorok ezekben a vizekben.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Horváth Zsófiával, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is! Hogy jó.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, ilyen bárhol a nagyvilágban, jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról, óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó benes dekrétumokat. Magyar Péter úgy fogalmazott, arra adtak felhatalmazást a magyarok, hogy újra egyesítsék a nemzetet, hogy olyan közigazgatási méltóságok képviseljék az országot, akik valóban kifejezik a nemzet egységét, nem hallgatnak, amikor meg kell szólalni, kiállnak az elesettek, a rászorulók, a magára hagyottak, a megtámadott gyermekek mellett, akik nem hagyják szó nélkül azt sem, ha egy külföldi politikus magyar hősöket gyaláz és a sírjukat tapossa, és nem hagyják, hogy bárkit is kirekesztenek a nemzetből, mutatott rá a miniszterelnök. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén két közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Új elnököt és elnökséget választotta a Megyei Jogú Városok Szövetsége szerdai közgyűlésén. A továbbiakban Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy 2 millió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet, közölte a Székesfehérvári önkormányzat. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát az elnöki tisztségre. Cser Palkovics András közösségi oldalán azt írta, elnökként fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket. Vállalásai között említette, hogy világnézeti pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. A közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti az ehhez szükséges jogi kereteket, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a Velencei tónál az egyeztetésen a helyi környezetvédő civilek, a polgármesterek és a vízügyi szakemberek is személyesen kifejtették álláspontjukat. Az elmúlt évek elhanyagoltsága után széleskörű párbeszéd indult a tó megmentéséért. Gajdos László kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. A közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket. A szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése, ismertette közösségi oldalán a miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Horváth Zsófiával, a Hunren Vízi Ökológiai Intézetének igazgató helyettesével arról, hogy a világ egyik legismertebb természetes laboratóriumában, a Galápagos-szigetek területén vizsgálták az óriás teknősök által létrehozott édesvízi tavakat. A klímaváltozás hogyan befolyásolja ezeknek a tavaknak a fennmaradását vagy a meglétét? Mert ugye egyre jobban szárazodunk, gondolom a Galápagos-szigetek sem kivétel ez alól.
2: Így van, nagyon érinti őket a klímaváltozás, és ugye minél kisebb egy víztest, annál inkább érzékeny erre, tehát szokták őket ilyen szentinelnek, ilyen őrszemnek is hívni, hogy ugye a klímaváltozást akkor látjuk meg először, mikor esetleg még nem látjuk, hogy a nagy tavaknak vagy a nagy folyóknak megváltozik a vízrajza, de a kis tavak elsők között ugye eltűnnek, az az első lépés. És abszolút lehetett látni, például ugye mi azért mentünk februárban, tehát február az gyakorlatilag a két évszaknak, az esősnek meg a száraznak a váltása, el kellene kezdődjön a nagy esőzés, és mi arra számítottunk, hogy akkor ugye a legtöbb tó fel lesz már töltve. De most ehhez képest alig volt eső, és hát mondták, hogy ez a szuper El Niño, ugye amiről most már nagyon sokan beszélnek, és Magyarországot is érinti, ugye onnan indul, Dél-Amerikából a tengeráramlatok alakítják, és azok alatt, a hetek alatt, amíg mi ott voltunk, tehát folyamatosan egyébként a helyiekkel is erről beszéltünk, hogy mennyire furcsa, hogy mennyire szárazodik, alig van eső. A tavaknak föl kellett volna telniük, és ehhez képest volt olyan tó, hogy mondjuk két héten keresztül többször kimentünk, és a szemünk előtt láttuk, hogy szárad ki a helyet, hogy egyébként telne meg vízzel.
1: Sok egyébként az inváziós faj a Galápagos-szigeteken? Egyáltalán hogy kerülnek oda?
2: Igen, ez nekem például személyesen nagyon furcsa volt, tehát én arra számítottam, mivel nekünk kutatóknak rengeteg kutatási engedélyt kell beszerezni, hogyha kutatni szeretnénk a Galápagos-szigeteken, és olyannyira szigorú, hogy például a mintáinknak a nagy részét nem is tudtuk még megvizsgálni, tehát a mintákat magukat, amiket begyűjtöttünk, ott kellett hagyni, és egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat mentén fogják majd kiengedni egyáltalán Galápagosról, ahonnan mi kölcsönbe kapjuk, és miután földolgoztuk a mikroszkóban, vissza kell juttatni, mert hogy az az övék, tehát nem lehet ugye kivinni se semmit tartósan, és hogy ugyanígy befele sem szabad semmit, tehát nekünk nyilatkozni kellett arról, hogy a cipőnket lepucoltuk, nem viszünk semmi olyat, amivel sátrazni szoktunk máshol, tehát mi nagyon komoly ellenőrzésre számítottunk, és igazából engem nagyon meglepett, hogy ehhez képest azért annyira nem volt szigorúan véve, és igazából nagyon sokan simán sárosba kancsal behozták azt, amit nem kellene, meg hát ugye folyamatában, amikor hatalmas tankerekkel érkezik egy csomó minden mondjuk, mert hogy a sziget nem önellátó olyan szempontból, hogy ugye még a vizet is be kell hozni. Uh-huh. Tehát amit ugye mondtam, hogy nincs ivóvíz, tankerhajókon szállítják be, tehát nincs igazából egy önfenntartó gazdasága a szigetnek ilyen szempontból, nem mindent tudnak maguknak megtermelni. És ugye ezeken aztán hát nem tudnak minden sarkot átvizsgálni, és elég elképzelni, hogy mekkora egy ilyen hatalmas tanker, hogy abból hány érkezik, akár heti szinten, ha abból minden másodiknak a sarkában van mondjuk egy kisegér, ami éppen bejut a szárazföldről, akkor az már azonnal bent van, és folyamatosan így érkeznek egyre inkább az inváziós fajok. Igazából sokkoló, hogy milyen sok van, ahhoz képest, hogy mennyire messze van ez a sziget együttes a kontinenstől, és azt gondolnánk, hogy pont azért, hogy nagyon sokáig nem találkozott igazán tartósan emberekkel, egy kicsit talán jobb a helyzet, de sajnos sehol nem jó.
1: Vannak olyan inváziós fajok, növények, amelyek például nem jók az óriás teknősöknek, tehát gátolják például őket?
2: Abszolút, így van. Van például egy olyan, cédrusnak hívják így az angolban, és akkor magyarra is úgy szokták fordítani, de ez egy olyan fafaj, amit annó bevittek a szigetekre azért, hogy ugye amikor elkezdtek betelepülni, akkor az egy nagyon jó faanyagot biztosított, mert nem voltak ilyen igazán nagy olyan erdőségeik, amikből olyan igazi, szép nagy dongányi fákat lehetett volna kivágni. Ezért betelepítettek olyan fafajt, ami ilyen hatalmas erdőségeket képzett, és ott egészen más az aljnövényzet, például ott is az aljnövényzetében megjelennek az európai szeder, például az egy ilyen inváziós faj újabban, és azt figyelték meg az ott dolgozó kutatók, hogy például az óriás teknősök konkrétan kikerülik ezeket az erdőségeket, meg a szedret, amikor ugye vándorolnak a szigeteken, és nem mennek át rajta, mert nekik is kényelmetlen, tehát egy ilyen áthatolhatatlan erdőséget, meg bozótost hoz létre. Tehát konkrétan megváltoztatta az ő mozgási útvonalaikat. Tehát vannak olyan teknősök, amiket a helyi kutatók megjelöltek ilyen rádiótelemetriáson, tehát mi is láttunk, amikor ott voltunk ilyet, hogy így rá van ragasztva gyakorlatilag a teknősnek a hátára egy adóvevő, és hát akkor ugye követni lehet, merre járnak, és akkor amikor már 10-15-20 ilyen teknős megjelölnek, akkor egyébként gyönyörűen kirajzolja azt, hogy a szigeten hol vannak ezek a, úgyis mondják, hogy ilyen teknős autópályák, amiken ők szeretnek közlekedni, és egyébként fantasztikus, hogy abban a több 100 000 évben, amíg a teknősök mindig ugyanazon az útvonalon mentek, van, ahol a kőzetben lehet látni, hogy a kő már ki van koptatva, mert már a teknős átment rajta, tehát ténylegesen autópályáik vannak, és hogy ez konkrétan eltolta az, hogy mondjuk betelepítettek erre a részre egy ilyen nagy cédrus erdőt, és a teknősök így jobbról-balról ki kell kerüljék, és akkor mondjuk annyival többet kell, hogy vándoroljanak, hogy eljussanak a szaporodó helyükre.
1: És hogyha a tavakat nézzük, ugye mondtad a szúnyogokat, de vannak olyan élőlények, amelyek inváziós fajnak számítanak, és elszaporodhatnak pontosan ezeknek a tavaknak köszönhetően?
2: Igen, például a szigeteken természetes módon nincsenek kétéltűek, mert ugye a kétéltűek egy olyan csoport, ami tipikusan nem szoktak nagyon messzi szigetekre eljutni, mert hogy ilyen nagyon kis szenzitívek, tehát ugye kiszárad a kis bőrük, nem tudnak visszahúzódni a páncéljukba, nincs igazán olyan petéjük, ami mondjuk el tudna messzire jutni, mert azonnal kiszárad, úgyhogy kétéltűeket szinte soha nem találunk őshonos kétéltűt messzi szigeteken. És a Galapagos szigeteken sem alakultak ki, és sajnos az utóbbi hát egy-két évtizednek a hozadéka az is, hogy egyszer csak bekerült egy ilyen invazív, hát ilyen leveli béka fajnak nevezhetjük ezekbe a tavakba. Szintén nem pontosan tudjuk, hogy most ezt valaki ott tartotta, megunta, kidobta, vagy véletlenül bekerült ugye valami emberi mozgásnak köszönhetően, de egyszer csak megjelent, és vannak olyan régiók, ahol egész egyszerűen már ilyen fülhasogató a hangjuk, annyira hangosan kurutyolnak, és minden tóban ott vannak.
1: Mi lesz ennek a kutatásnak a további élete? Tehát magyarán ezek az adatok, amelyeket ti elemeztek, miért fontos ez a kutatás?
2: Hát mi nagyon reménykedünk abban, hogy ehhez a programhoz így igazából tényleg hozzá tudtunk járulni, hogy a Nemzeti Parknak is adunk a kezébe olyan adatokat, amiket ők előttünk nem tudták még, hogy hogyan, vagy hol kellene fölmérni, mire figyeljenek, mert ugye a Nemzeti Park is inkább ugye a magukkal a teknősökkel, illetve mondjuk a tengeri élőlényekkel, vagy a különböző őshonos növényekkel foglalkozott, tehát hogy ez új kutatási irányvonal nekik is, meg új tudásanyag nekik is, ami nagyon hasznos ahhoz, hogy ugye ők helyben tudjanak olyan dolgokat dönteni, tervezni, hogy az úgy mindenkinek jó legyen, tehát az invazív fajok se feltétlenül terjedjenek tovább, de a teknősöket is mondjuk segítsék, hogy akár jobb útvonal mentén jobban fent tudják tartani a nekik kellő tavakat. Úgyhogy mi nagyon reménykedünk abban, hogy ennek van egy ilyen helyi hasznossága, vonzata is. Ugye ezen belül meg nyilván van egy olyan alapvető tudományos érdeklődés is, ami miatt nekünk ez fantasztikusan izgalmas, mert hogy én sokat dolgozom élőhelyhálózatokkal, tehát pont azzal, hogy a kis tavak azok nem egyesével pontosak mondjuk, hanem egy nagy tájban, az különösen izgalmas, hogy ők hogy állnak egymással összeköttetésben. Tehát nekem egy ilyen rendszer, ahol egyébként rengeteg kis tó van, tehát ezrével, tízezrével vannak valószínűleg a szigeten, tehát ennek fel se lehetett mérni, mert annyi van belőlük, hogy ha rendesen esik az eső és föltölti őket, és nagyon-nagyon izgalmas abba belegondolni, hogy ők körülbelül ilyen csíkosan vannak összekötve egymással, tehát ugye ahogy mennek a teknősök föl le a hegyre, ők összekötik egymással ezeket az élő helyeket. Ez alatt azt értem, hogy ugye a hátukon viszik a sárral együtt mindenféle élőlényeket, meg azoknak a petéit, vagy magvait, és ugye egyik tóból a másikba tudják juttatni. És az én kutatócsoportom sokat dolgozik, sokat foglalkozik ilyen jellegű összekötésekkel, tehát önmagában, mint egy tudományos élőhely hálózati rendszer is borzasztóan izgalmas egyébként ez az élőhely hálózat.
1: Lesz esetleg folytatás? Tehát van még mit kutatni, hogyha ezeket a tavakat nézzük?
2: Rengeteg mindent lehet még kutatni, tehát ez egy terra incognita igazából az édesvíz rendszer a szigeten, Én nagyon remélem, hogy egyébként ne lesz még folytatás, amíg kint voltunk, az alatt is egyébként új dolgokba csöppentünk bele, meg új kollaborátorokat találtunk. Például a helyszínen pont akkor kezdtek el dolgozni egy ilyen kísérleti rendszerben, ilyen mezokozmosz rendszerben egy kísérleten arra, hogy megvizsgálják, hogy ezek az invazív kétértőek mit csinálnak a vízben, mivel függ össze az ő elterjedésük, és akkor például ebbe is csak úgy szinte random belecsöppentünk, hogy éppen zajlott, és egy fantasztikus koincidencia volt, hogy egyébként mi ugyanilyen kísérleti rendszerekkel dolgozunk itthon, tehát például ebbe is nagyon sokat tudtunk akkor ott helyben segíteni, hogy mire érdemes figyelni, milyen gyakorlati módon lehet ezt megvalósítani. Úgyhogy nagyon reménykedünk benne, hogy lesz még folytatása, mert ez egy fantasztikus élőhely, tényleg különleges. Tehát amit az ember olvas arról, hogy a Galapagos-szigetek mennyire különleges és szinte álomszerű, az egy biológusnak ez teljesen tényleg a non plus ultra.
1: Banálisnak tűnhet a kérdés, de most Magyarország jutott eszembe, hogy Magyarországon lenne olyan élőlény, ami képes lenne ilyen édesvízi tavakat létrehozni vagy ásni? Ezt tudjuk, a klímaváltozás Magyarországot nagyon sújtja, az egész Kárpát-medencét. Talajvízszint az már nagyon-nagyon mélyen van, nagyon-nagyon alacsony. De hogy lenne olyan élőlény, ami nálunk képes lenne ilyenre?
2: Vannak olyan emlőseink nekünk is, amik egyébként hasonló módon, mondjuk nem ennyire intenzívebb, meg kizárólagosan csinálják. Tehát például a hód az tipikusan most nagyon sokat elő szokott kerülni, most itt az Ökológiai Kutatóközpontban a kollégák nagyon sokat dolgoznak a hódokkal, meg az ő tájalakító szerepükkel, tehát ők tényleg egy kis csordogáló patak mentén ki tudnak egy hatalmas vízes élőhelyet alakítani, tehát formálják a tájat. Ezeket egyébként ökoszisztéma mérnök fajoknak szoktuk az ökológiában hívni, hogy tényleg mint egy mérnök kimegy és odébb rakja a dolgokat, és egyszer csak azt veszük észre, hogy a térképen ott mondjuk megjelent egy öblözet, vagy egy tó, vagy akár kicsit megforgatta a vízjárást mondjuk egy patakon. Úgyhogy igazából igen, tehát nekünk a hód az például egy ilyen faj, de mondjuk az erdőben, amikor mondjuk több víz van, tehát nem ennyire száraz az időszak, hanem mondjuk tényleg egy ilyen saras, esős időszak van, akkor a vaddisznók turkálásukkal szintén tudnak ilyen kisebb pocsolyákat kialakítani az erdeinkben. Az is egyébként egy nagyon hasonló folyamat.
1: És egyébként, hogyha lesz folytatása, akkor lesz lehetőségetek arra, hogy újra kimenjetek a Galapagos-szigetekre, elmenjetek?
2: Folyamatosan keressük azokat az ilyen pályázati formákat, ami ezt lehetővé tenné, mert ugye nyilván ez mindig valamilyen projektből, valamilyen pályázatból van finanszírozva, és a kollaborátorink ezt egyébként folyamatosan keressük ezeket a lehetőségeket, úgyhogy ha lesz már lehetőség, akkor igen.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy miért fontosak a világ egyik legismertebb természetes laboratóriumában, a Galapagos-szigetek területén az óriás teknősök által létrehozott édesvízi tavak.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról. Ezt mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. A nap folyamán Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György elmondta, konkrét ügyekről nem esett szó, de a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. Ez tartalmaz sürgős, de még az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke arról beszélt, hogy üdvözli a Tisza képviselői által a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és reklámhálók betiltására vonatkozó törvényjavaslatot, bármint fogalmazott, lesznek a végrehajtás szolgáló jogtechnikai módosító javaslataik, az irányt kedvezőnek tartja. A törvényjavaslat az önkormányzati világ számára az első pozitív kézzel fogható jel, hangsúlyozta a társelnök. Kiszámítható, tervezhető és hosszú távon fenntartható működési környezet szükséges a magyar fürdő ágazat fejlődéséhez. Az új elnökség egyik legfontosabb vállalása, hogy minden rendelkezésre álló szakmai fórumon képviselni fogja a magyar fürdők érdekeit. Ezt mondta Vég Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke sajtóbeszélgetésen Budapesten. Vég Andor kiemelte, Magyarországon mintegy 170 olyan település található, amely valamilyen egészségturisztikai adottsággal, gyógytényezővel vagy fürdőlétesítménnyel rendelkezik. A vidéki vendégforgalom csaknem 70%-a fürdővel rendelkező településeken realizálódik. A magyar fürdők nélkül elképzelhetetlen a magyar turizmus teljesítménye vagy a vidéki turizmus sikere, fogalmazott az elnök hozzátéve, a májusi tisztújító közgyűlésen megválasztott elnökség a hazai fürdő ágazat előtt álló gazdasági, energetikai és turisztikai kihívások kezelését

0: tekinti elsődleges feladatának. Vígandor kitért arra is, hogy a fürdőknek még mindig nem sikerült a rekordnak tekintett 2019-es vendégszámot elérniük, átlagosan 20%-os az elmaradás. A fürdők nettó árbevétele 2019 óta folyamatosan és erőteljesen nőtt, ugyanakkor a bér és működési költségeik is jelentősen emelkedtek, hangsúlyozta az elnök. Együttműködési megállapodást írt alá a Központi Statisztikai Hivatal és a Debreceni Egyetem. A kooperáció részeként a hivatal szakmai támogatást nyújt az egyetemi hallgatóknak és kutatóknak, emellett a felek közös projekteket indítanak, többek között a mesterséges intelligencia alkalmazása, az adattudomány, illetve a kísérleti statisztikák fejlesztésének területén, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. Közleményükben azt írták, a KSH konzultációval is segíti a szakdolgozatok, valamint a TDK munkák elkészítését. Az egyetemmel való kooperáció előzményeként 2025. novemberében Debrecenben a hivatali képviselői szakmai program részeként ismerkedtek meg az informatikai karon zajló képzésekkel, tudományos kezdeményezésekkel és innovatív hallgatói startupokkal. Az egyetem képviselői januárban a KSH székházba látogattak, írja a közlemény hozzátéve. A Központi Statisztikai Hivatal elkötelezett a felsőoktatási intézményekkel való szakmai kapcsolatok bővítése és folyamatos mélyítése mellett. Az egyetemekkel kötött megállapodások hozzájárulnak a statisztikai edukáció és kultúra erősítéséhez, az adatjártasság és az elemző készségek fejlesztéséhez, a tudományos párbeszéd ösztönzéséhez, valamint a legújabb technológiák hatékony alkalmazásához. Negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a DataHouse adatai alapján a jóautók.hu. Májusban 12.382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51.542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Így a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is nőhet a behozott használt személyautók darabszáma ebben az évben. A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő új autópiacon 9,6%-os növekedést mértek az év első 5 hónapjában, írja a jóautók.hu.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió Családban Maradt című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, május 28-án rendezték meg a második Miovi Ovi olimpiát. Erről az alkalomról és a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Stadion sport tagóvodájának mindennapjairól is beszélgetünk Tóth Edinával, a Miovi Stadion sport tagóvodájának tagintézményigazgatójával, óvodapedagógussal.
2: Óvodánkban, mivel mozgásműveltségfejlesztő óvodai nevelési programmal dolgozik, kiemelt célként a mozgás fejlesztése áll, de ugyanakkor mindenféle tevékenységet ugyanúgy megtartunk, és ugyanúgy nagyon gondosan megtervezve, megvalósítva a gyerekeknek, mint másik óvodákban. Az a legfontosabb, hogy az óvodánk hiába sportóvoda, nem az a célunk, hogy élsportolókat neveljünk. Az a célunk, hogy a gyerekek mozogjanak, boldogan mozogjanak, örömmel tegyék mindezt, mert a mozgásban fejlődik minden. Ezt az új kutatások már igazolták, de ez biztos, hogy a gyerek, hogyha mozog, és úgy éli meg a napjait, hogy minél több lehetősége van arra, hogy minden játékban legyen egy kis mozgás, akkor annál értelmesebb lesz, és annál jobban fejlődik.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, május 28-án rendezték meg a második Mi Óvi Óvi olimpiát. Tóth Edinát, a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Stadion Sport tagóvodájának tagintézmény igazgatóját, óvodapedagógust köszöntöm műsorunkban.
2: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre, és azt szeretném kérni, hogy beszélgetésünk elején szóljunk ennek a rendezvénynek a céljáról, és egy rövid összefoglalót, értékelést is tegyen igazgatónő.
2: A második Mi Óvi Óvi olimpiát óvodánk rendezte ebben az évben. Szakítottunk a régi hagyományokkal. Idáig versengtek a gyerekek, egymás elleni küzdelem volt, csapatokat alkottunk, és egymás ellen versenyeztek a gyerekek, de rájöttünk, illetve a korszerű óvodapedagógia azt adja, hogy a gyerekeknek nincs szüksége versenyzése, elég lesz, akik sportolók lesznek, illetve nagyobb korukban, és a játék öröméért játszunk. A játék öröméért legyen mindenféle versenyszám. Ezek a versenyek változatosak voltak, különféle olyan játékokat találtunk ki, amik érdekesek a gyerekeknek, ugyanakkor fejlesztő hatásúak. A gyerekek idegrendszeri érettsége az utóbbi időben lassabban fejlődik, és ezért fontos, hogy a gyerekeknek olyan játékokat alkossunk, amivel ezt fejleszteni tudjuk. Nagyon változatos játékok vannak erre. Érzékelő párnák, érzékelő szőnyeg. Olyan játékok, amikor a jobbal agyféltekét fejleszteni szükséges. És próbáltuk ezeket a játékokat összehozni, összehangolni, és 10 pályán játszottak a gyerekek, 6 fős csapatok voltak, nagyon-nagyon élvezték a gyerekek a játékokat, mindenki boldog volt, és a legnagyobb boldogságot az adta a végén, hogy nagyon jót játszottak, de minden gyermek aranyérmet kapott. És ez volt az, amikor a gyönyörű gyermekszemek olyan boldogsággal töltődtek fel, ami a felnőtteknek is egy nagyon nagy örömet okozott.
1: Szóljunk a helyszínről is.
2: A DVTK-nak nagyon köszönjük, hogy biztosította számunkra a sátrat. Ez egy olyan hely volt, egy családias hely, ahol a gyerekekkel nagyon jól elfértünk. Nagyon jó volt a szín, tehát ez a nagy zöld, ez sokkal jobban feldobta azokat a játékokat, amiket mi kitaláltunk, és nagy volt a tér, tehát a gyerekeknek nem kellett picike helyen összezsúfolódnia, hanem lehetőség volt rá, hogy kimozogják magukat.
1: Mert itt röviden szólt, hogy 10 feladat típusban játszottak, sportoltak a gyermekek, hogyha néhány elemet kiemelhetünk mindezekből a tevékenységekből.
2: Célba dobás volt, egyensúlyozás, gumikarikák alatti álbújás, szögdelés, eszközöket kellett egyik oldalról a másik oldalra helyezni a következő gyereknek vissza. És volt egy nagyon érdekes játék, ez egy csapatjáték, be kellett találni a labdával a lyukba egy ilyen lepedőszerű játékeszközön, ami nagyon szép színes volt, ami nagyon megnyerte a gyerekek tetszését.
1: Az óvodás korosztály melyik csoportjának, milyen életkorú gyermekeknek szólt elsősorban ez a hívás erre a napra?
2: Elsősorban nagy csoportosoknak tartjuk ezeket a rendezvényeket, hisz ki kell mozdítani őket az óvodából, a közlekedés azért egy kis csoportosnak nem lenne annyira biztonságos, és ezért az óvónénik a nagy csoportosaikat hozták el.
1: És ugye itt az egyéni tehetségüket, ügyességüket is megmutathatták a gyermekek, illetve a csapatban való együtt működést is megtanulhatták.
2: Igen, itt az együttműködésre is szükség volt, mert voltak olyan játékok, amikor együtt kellett működnie 2-3 gyereknek is. Voltak olyanok, amikor az egyéni ügyességüket fejlesztettük, illetve azt bontakoztathatták ki.
1: Mely intézményekből vettek részt a gyermekek ezen a napon?
2: A Mi Óvi óvodáiból nagy részt a sportóvodák, de csatlakoztak hozzánk közeli óvodák is, illetve olyanok, akik a sportot kiemelt figyelemben tartják.
1: Egy picit részletesebben szólhatunk a napnak a felépítéséről. A reggeli órákban megérkeztek a csapatok bizonyára.
2: Igen, 9 órakor kezdődött a verseny. Verseny, de igazán nem verseny, ez szinte egy játékfesztivál volt. 9 órakor érkeztek a csapatok, volt egy bemelegítő, az egyik kolléganőm tartotta ezt a nagyon jó hangulatú kis bemelegítő tornát, és utána mindenki egy versenyszámhoz ment, ahol elvégezte a feladatot, és mindig a következő versenyszám az egy csípszó után ment át a másik pályára. Nagyon hálásan köszönjük Pallai Sáréti Ritának, a DVTK kosárlabda szakosztály részéről, aki ezt az eseményt lekoordinálta, ő volt a műsorvezető, és ő volt mindig az, aki sípszóval irányította, hogy mikor mennek át a gyerekek egy másik pályára. Az is egy nagyon jó új ötlet volt, hogy mivel meleg volt, nem csak a végén, az elején és a végén volt ivószünet, hanem közben is, mikor láttuk, hogy a gyerekek egy kicsit fáradnak, vagy szomjasak lehetnek esetleg, akkor volt egy kis szünet, és akkor így felfrissülve tudták folytatni a feladatokat. 11 óráig tartott a rendezvényünk. A végén még volt egy közös tánc. Az egyik kolléganőnk a Diákolimpia zenéjére betanított nekünk egy táncot, és ez az óvodáknak annyira tetszett, hogy úgy gondoltuk, hogy itt ezen a fesztiválon minden csoport előadhatja együtt közösen, és elküldtük a videófelvételt minden óvodának, és ők is megtanulták, és közösen eltáncoltuk a végén, ami ennek a rendezvénynek igazán nagyon jó hangulatot adott, és úgy búcsúztunk el a gyerekektől, hogy jövőre újra találkozunk.
1: És ugye akkor 10 csapat, 10 különböző helyszín, feladat, típus, akkor így megvolt a folytonossága a dolognak, bizonyára ez nem véletlen.
2: Így van, ez volt a célunk. Az, hogy egy versenyen egy gyerek csak áll és vár, még a többi gyerek végzi a feladatot, ennek úgy gondoljuk, hogy a mai korszerű pedagógiában nincs helye, és ez úgy a legjobb, hogyha mindenki folytonos mozgásban van. Úgyhogy úgy állítottuk össze a feladatokat, hogy pörgősek is legyenek. Egy pályánál általában 2 feladat is volt, hogy a gyerekek még jobban, tehát legyen annyi idő, hogy amíg végigmegy az egyik a pályán, addig a másik elkezdhesse, és ne legyen olyan, hogy várakozik a gyermek. Mert ez a legjobb, hogyha ez az igazi mozgás, hogyha folytonos, és nem várakozással telik el az idő.
1: Egy-egy ilyen fesztiválon, sporteseményen való résztvétel a sporttevékenységen túl miben fejleszti egy gyermek személyiségét, miben fejlesztheti?
2: Hát már az, hogy kimegy az óvodából és felkészül egy ilyen versenyre, az már egy nagyon nagy pozitív élményt ad neki.
1: Bocsánat, hogy itt közbeszúlok. Akkor volt ennek egy felkészítési íve is, hogy készültek a gyermekek az intézményekben?
2: Persze, elküldtük a gyerekeknek a feladatot is, minden óvoda megkapta, és kipróbálhatták otthon is, hogy már ne úgy jöjjenek ide, hogy ismeretlen számukra ez a feladat. Ez a gyerekeknek mindenképpen fontos, hogy ne ijedjenek meg, ne azt lássák, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Itt az a lényeg, hogy a gyerekek boldogan végezzék ezeket a feladatokat, azt meg csak akkor tudják végezni ilyen örömmel, hogyha biztosak a tudásukban. És nem szabad megijeszteni egy gyereket, ezért már ez, hogy kijöttek az óvodából, és ők részt vehetnek egy óviolimpián, ez már biztos, hogy egy nagy örömet okozott a gyerekeknek, és pozitivitást. A másik, hogy itt csapatban dolgoztak, tehát a csapatszellem kialakítása szintén egy nagyon jó dolog az óvodai életkorban, és kis csapatban voltak, kis létszámú csapatokat alkottunk. Ez is nagyon fontos, mert sokkal jobban össze tudnak dolgozni a gyerekek. A másik, hát itt a sport értéke végül is, tehát ezeken a feladatokon végigmenni, ez mind fejlesztő hatású. Tehát olyan feladatok voltak, amiknek mind megvan a fejlesztő hatása, tehát nem öncélúak, hogy csak végigmennek és kész. Van, ami a rugalmasságot, ügyességet fejlesztette, a mozgáskultúrát mindenképpen fejlesztette bármelyik feladat, és igyekeztünk, hogy újszerűek legyenek. Nem az a megszokott óvodai, amit a mozgástevékenységeken általában használunk, hanem mindegyik egy kicsit új feladatot okozzon a gyerekeknek, tehát legyen miért csinálni és miért kipróbálnia. És a végén, mikor beszélgettünk a gyerekekkel, megkérdeztük, hogy hogy érezték magukat, mindenki azt mondta, hogy nagyon jót játszottunk. És ennél nagyobb dicséret azt gondolom, hogy nincs az óvónéniknek.
1: A közösségépítő jellegét miben látja egy ilyen találkozónak, milyen lehetőségek voltak erre a gyermekek számára?
2: Az elején volt a közös mozgás, a bemelegítő mozgás, ahol egymás mellett és egymással is tornáztak a gyerekek, és a végén a táncnál beállítottuk őket, hogy csoportonként álljanak, de azért mindenki egy kicsit ismerkedett a másik gyermekkel is, illetve az óvodapedagógusok is örömmel köszöntötték egymást, mikor találkoztak.
1: És akkor, ha jól értettem a beszélgetésünk elején, akkor jövőre tervezik folytatni ezt a programot.
2: Igen, a 10 óvoda nevét feltüntettük, és kihúztuk egy kalapból, hogy ki lesz a jövő évi szervező, jövő évben egy másik óvoda fogja szervezni. Nálunk van a Vándorkupa, és jövőre mi átadjuk egy másik óvodának, aki a szervező lesz.
1: Reménység szerint erről is be tudunk majd számolni a későbbiekben, műsorunkat pedig hamarosan folytatjuk, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban marad című magazinműsorunk Tóth Edinával, a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Stadion Sport tagóvodájának tagintézmény igazgatójával, óvodapedagógussal beszélgetünk, és azt szeretném kérni, hogy itt a folytatásban tagintézmény igazgatónő mutassa be a Stadion Sport tagóvodát.
2: Óvodánk 1975-ben épült, akkor nyitotta meg kapuit a gyerekek előtt. 1990-ben szakmai megújítási törekvésként a mozgásműveltség fejlesztő óvodai nevelési programot alkottuk meg, akkori vezetőnkkel, Patolcs Bélánéval. Ebben a programban, mivel rájöttünk, hogy a gyerekek mozgásszegény életmódot élnek a lakótelepen, ezért ebben a programban arra építettünk, hogy minél többet mozoghassanak a gyerekek, és az egészséges életmódot tartsuk kiemelt figyelemmel. Óvodánkban elkezdtük az úszásoktatás lehetőségét. Először még kis csoportosok is jártak, ők januárban kezdték az úszást, de a mostani kis csoportosok elég kicsik, úgyhogy most már csak középső csoporttól járnak a gyerekek úszni, de rendszeresen szeptembertől májusig. A korcsolya oktatás is folyamatosan működött az óvodába, először szeptembertől márciusig, most már csak egy hat alkalmas korcsolya oktatáson tudunk sajnos részt venni, mert úgy megnövekedtek az árak, hogy ezt a szülők nem tudják a gyerekeiknek biztosítani. Azon kívül mindenféle sportot bevonunk az óvodába. Szinte sportban mindenevők vagyunk. A multisport keretein belül mindenféle mozgást, ritmikus sportgimnasztikát, kosarat, birkózást megismertetünk a gyerekekkel. Nagyon szépen köszönjük a Nagy Lajos Király Általános Iskolának, hogy az ő testnevelő tanárai eljöttek hozzánk, és heti rendszerességgel a gyerekeinket megismertették a sportágakkal. De nem csak a sport van az óvodában természetesen. Igyekszünk a gyerekeket boldog gyerekként nevelni. Ez kifejezett célunk. Boldog óvoda vagyunk, a boldogság programba csatlakoztunk már az elsők között. Az a célunk, hogy a gyerekek szeressenek óvodába járni, mert aki szereti a felnőtteket, szereti a gyerekeket, szereti az óvodát, az olyan biztos burokban nevelkedik, hogy amikor iskolába megy, akkor erős energiákkal felvértezve nagyon jól fogja magát érezni, és nagyon büszkék leszünk rá, mert jól fog tanulni.
1: Még hogyha picit részletesebben szólhatunk a nevelési programról, ugye a mozgásműveltséget fejlesztő óvodai nevelési programról hallhattunk. Hogyan épül fel, vagy hogyan képzelhetjük el mindezt a mindennapokban?
2: Az ONA szerint mindennapos mozgásnak minden óvodában lennie kell. Ez nálunk ugyanígy van, mint minden óvodában, azon felül vannak még ezek a mozgástevékenységek. Heti rendszerességgel járunk úszni a középső csoporttól. A kis csoportosoknak, mivel láttuk, hogy mindig csak a nagy csoportosokra épül minden, azt találtuk ki, hogy mesetornát vezetünk be. Egy pályázat segítségével lehetőségünk volt rá, hogy ezt bevezethessük. Azon kívül, amikor nincs mozgás, akkor még ezeket az érzékelő párnáinkat, mindenféle olyan eszközünket, ami a gyermekek idegrendszeri fejlesztéséhez szükséges, kitesszük a hatalmas nagy tornaszobánkba, és bármikor használhatják a gyerekek. Csoportonként bemegyünk, amikor rossz az idő és nem tudunk kimenni, akkor a tornaszobában tudjuk ezeket a feladatokat végeztetni a gyerekekkel, és akkor kimozoghatják magukat. A mozgástevékenység mellett természetesen minden más tevékenység megvan az óvodánkban. Egy kicsit sokszor másképp, mert kevesebb időnk jut rá, de akkor koncentráltabban adjuk át a gyerekeknek az ismereteket. A szabad játék viszont, mint minden óvodában nálunk is nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy a szabad játék szentségét nem is szabad feladni. Tehát a gyerekekkel mi nagyon sok időt töltünk az udvaron is, mert abban fejlődik a leginkább. Ő tudja, ő érzi, hogy neki mire van szüksége, milyen mozgásformában, milyen játékra van szüksége, és ő ott tudja azokat az ismereteket magába szívni, ami neki szükséges.
1: A szabad mozgás, vagy az irányított mozgás mind a kettő örömet tud okozni, mind a kettőnek megvan a pozitív hozadéka a több tekintetben is. A gyermekek, ugye óvodáskorú gyermekekről, ha beszélünk, akkor azért ők elég örök mozgók, fejleszti ugye az agy működését is a sok mozgás, és hogyha még itt a további jótékony hatásairól szólna, illetve hogy miért fontos az, hogy azért a mindennapi mozgás a későbbiekben is, gyermekkorukban, majd fiatal felnőttként is végigkíséri egy ember életét, a mozgás fontossága már ugye egészen ilyen korban megalapozódik, sőt már hogyha még a még kisebbekre is gondolunk, akkor természetesen már, ahogy megtanul járni, szaladni egy gyermek, ebben is ki tudja fejezni az örömét.
2: Igen, hát amikor bekerülnek a gyerekek 3 évesen az óvodába, általában azt mondják a szülők, hogy nagy a mozgás igénye. Ez rendben van, tehát, hogy fut, szalad, mindenre felmászik, de ezeket a mozgásokat finomítani kell. Tehát az, hogy ő tud futni, és nem összerendezett még akkor a mozgás. Tehát ez az óvodáskornak a feladata, az óvoda pedagógusoknak a feladata, hogy a mozgásokat finomítsuk. És a mozgásban nem csak maga a tevékenység a fontos, hanem annak a, úgymond a hatása is. Tehát amikor a gyerek mozog, akkor fejlődik az agya, fejlődik a gondolkodása. A mozgás nem csak azt jelenti egy öncélú tevékenység, hanem abban a hallása, például a víznek a csobbanása, hogy megyünk a vízbe, hogy mennyivel másként hangzanak ott a szavak, mennyire másként hangzanak a szavak mondjuk a tornaszobába. Amikor énekelünk, abban is az énekes mozgásos játékokban is mozgunk végül is. Tehát az énekhez is kapcsolódik a mozgás. Amikor ábrázoló tevékenységet végez egy gyerek rajzol, az is először kell ugye a nagy mozgásokat fejleszteni, és utána fejlődik a finom motorika. A kettő fel nem cserélhető. Mindenféle tevékenységgel a mesét, például azért azt is összevontuk a mozgással, a mesetornával, mert az is sokkal jobban megmarad a gyerekekben, hogyha egy mesét, egy verset mozgással kísérünk, főleg kisebb életkorban, tehát a kisebb csoportokban, nagyon-nagyon fontos, hogy minden mondókához valami mozgást találjunk ki, mert sokkal jobban rögzül, és abban a gyerekek sokkal, tehát figyelmesebbek, jobban érdekli őket, és jobban fejlődnek.
1: Az izmokról is, vagy a fizikai hozadékairól is szóljunk.
2: Természetesen hát az izmok fejlődése az egy nagyon kiemelt feladatunk szintén. Tehát egy óvodapedagógus, amikor felkészül egy mozgástevékenységre, akkor át kell gondolnia, hogy most melyik izomcsoportot szeretné fejleszteni. A koordinációs, kondicionális képességeket esetleg, vagy az ügyességet szeretné fejleszteni, vagy mind a három benne lesz, általában azért benne van mind a három egy mozgástevékenységbe, ami általában egy olyan 45 perces, játékokkal tűzdelve természetesen, és akkor meghatározza, hogy melyiket fejleszti. És mindig egymásra épül minden. Tehát ha látom, hogy már a csoport nagy része már ezt nagyon jól tudja, akkor tudok tovább lépni. De természetesen mindig differenciálunk. Egy gyereket mindig saját magához mérten fejlesztünk. Soha nem az átlagot nézzük, hanem azt, hogy az a gyermek hol tart most a mozgásfejlődésben. Nálunk a mi óvodánkban tiszta csoportok vannak. Ez azt jelenti, hogy kis csoport, középső csoport, nagy csoport, illetve van egy vegyes csoportunk is. Az óvodánkat 2023-ban adták át újra, egy hatalmas felújítás után, akkor kaptuk a tornaszobánkat is, és 5. csoportunk is lett. Általában a gyerekek 3 vagy 4 évig járnak óvodába, de legtöbben 4 évig. Így 4 csoport volt, ez így ideális volt, hogy mindig megvoltak a csoportok, viszont lett 5. Őket nem tudtuk már hova tenni, úgymint, hogy most ő kis csoportos lesz középsős, és ezért ők lettek a vegyes csoport. Érdekes így látni az óvodát, tehát teljesen más a struktúrája is, mert amikor azt mondjuk, hogy mennek a nagy csoportosok bárhova, akkor másik csoportból is jönnek gyerekek, tehát ezt még újra kellett tanulnunk.
1: Hiszen ugye itt azért más foglalkozásokon vesz részt egy nagy csoportos korú gyermek.
2: Így van, illetve ők, tehát van, amikor nekik van a multisport, például nagy csoportosoknak volt, akkor a nagy csoportosokat onnan kihoztuk, és ők akkor igazi nagy csoportosokkal voltak együtt.
1: És ugye azért pici átfedés van, hogy egy kis, középsős vagy nagy csoportos akármilyen mozgás tevékenységeket is végez, vagy akár itt az időbeni eltérés, hogy mit bírnak, vagy milyen különbözőségekről beszélhetünk.
2: Mint ahogy mondtam az előbb, minden gyereket magához képest fejlesztünk. Meglátjuk, tehát az óvónénik felmérik először évelején, hogy hol tart a csoport, mert lehet, hogy 2-3 hónapos nyári szünet után is annyit fejlődnek, hogy nem is ugyanazok a gyerekek szinte, akik visszajönnek, és felmérik a gyerekeket, és ahhoz képest egy éves tervet készítenek. és meglátják, hogy hol tart a gyerek. Van olyan kis csoport, aki a középső csoportosokat meghazudtulóan ügyes, de van olyan nagy csoport, akinek még a középsős tevékenységek is gondot jelentenek időnként. Nekem is volt olyan csoportom, aki a versenyjátékokat nagyon nehezen tudta megtanulni, a másik csoport azt nagyon ügyesen, de például a padgyakorlatok sokkal nehezebben mentek nekik. Tehát ezt az óvónéni mindig látja, hogy melyik az a terület, ami arra a csoportra íródik.
1: A környezet hogy tudja inspirálni a gyermekeket, vagy a tevékenységüket, ezt hogy látja?
2: Hozzánk a mi óvodánkba azok a szülők hozzák a gyerekeiket, akik nagy mozgásigényűek. Nem csak a mi körzetünkből jönnek gyerekek, hanem a város másik részéről is elhozzák, mert tudják, hogy itt a mozgásigényük ki lesz elégítve, illetve olyan mozgásformákat tanítanak, mutatnak be a gyerekeknek, nem tanítunk semmit, megmutatjuk a gyerekeknek a mozgásformákat, amit esetleg más helyen nem szerezhetne meg. Így a társadalmi környezet, tehát ezek a szülők általában a sportosabb elfoglaltságúak, akik szeretik a sportot. Egy páran vannak olyanok, akik a körzetből jönnek, és esetleg nem, de most már ők is, akik elhozzák hozzánk a gyereküket, azok mind a családok is átváltoznak, és ők is ezek után szeretik majd a sportot.
1: Egy picit, ha még maradhatunk ennél a gondolatnál, amikor a gyermek viszi haza akár a sport szeretetét is egy családban, vagy hogyha néhány olyan mozgásformát ajánlana, amit otthon is a gyermek a szülővel együtt örömet okozva is végezhet, és jótékony hatása is van a mindennapokban beépíthető, és az sem elhanyagolható, hogy azért közösen végezzenek tevékenységet a családok.
2: Hát, amit én szeretnék, hogy a szülők a gyerekekkel minél többet játszanak. Azt gondolom, hogy a mai digitális kultúra világában ez a leginkább kevesebb, és elég régen vagyok óvónő ahhoz, hogy látom, hogy a gyerekek sokkal kevesebb időt töltenek együtt a szülőkkel, illetve az az idő sem minőségi. Hogyha lehetne és kérhetném, akkor az lenne a kérésem, hogy a gyerekekkel minőségi időt töltsenek, amikor rájuk figyelnek. Amikor jó idő van, játszóterezni lehet menni, ami a gyerekeknek a legjobb lehetőség. És akkor a gyerekre figyelni. Lehet, hogy akkor is lehet a telefonnal foglalkozni, de ilyenkor a gyerekkel kellene egy kicsit, hogy én már milyen ügyes vagyok, hova tudok felmászni, megmutatni nekik. A szülők is, tehát vannak olyan játszóterek már, ahol a szülők is segíthetnek a gyereknek, és ők is felmehetnek, és ez egy hatalmas élmény a gyerekeknek. Ha elmennek sétálni, akkor is nézzék meg a kis bogarakat, nézzék meg a leveleket, nézzék meg a fákat, mert ez a gyerekkel töltött idő soha nem jön már vissza. És ezek elvesztegetett idők lesznek, azt gondolom, a szülőknek később. Most még nem biztos, hogy értik, de már nagyon büszke vagyok, mert azért van már egy pár ilyen szülő nemzedék, aki próbál a gyerekével minél több időt tölteni, és igen, a mozgással is, de nem csak a mozgással, bármivel, ami közös, ami a családokat összefogja, hogy ne csak az, hogy mert egy család vagyunk, hanem igazán együtt tudjunk lenni a gyerekünkkel.
1: Most pedig azt szeretném kérni, hogy ezt a gondolatot folytassuk, még én is ezt szerettem volna kérdezni az előbb, hogy így a több évtizedes óvodapedagógusi szakmája során hogyan látja így a változást a mindennapokban? Egyrészt ugye már ebben a válaszában is hallhattunk, itt akár a digitalizációra is gondolva, de sok mindenben történt ugye olyan változás, olyan fejlődés, aminek így a pozitív hatása is érzékelhető. Mik még azok, amiket így kiemelne? Nagyon sok mindenről lehetne ugye beszélni, de talán a legfontosabbak, amelyek most így először eszébe jutnak.
2: Nagyon sokat változott a világ, mióta én óvodapedagógus vagyok. Azt gondolom, hogy nagyon sok jó hatása is van. Én magam is változtam. Tehát egy idősebb óvodapedagógus sem lehet ugyanolyan, mint régen volt, mint pályakezdő koromban. Teljesen más tartottam fontosnak, teljesen másként éltem én is az életem. Most tudom, hogy a kutatások igazolják, és látom a gyerekeken, hogy ezek a gyerekek már nem bírnak el sok minden olyat, amit a régiek igen. Tehát régen kiálltunk, elmondtuk nekik, amit kell, 30 perces foglalkozásokat, és úgy, hogy a gyerek csak nézett minket, frontális foglalkozásokat. A mai gyerekek erre már nem alkalmasak, illetve nem is kell, hogy alkalmasak legyenek, mert az ő idegrendszerük fejlődése még nem tart azon a fokon ebben az életkorban. Most tevékenykedtetni kell a gyerekeket. minden manipuláljanak közben. Tehát ha bármiről beszélgetünk, akkor tudja megfogni, tudja megérezni, tudja megszagolni, tudja megtapogatni. Az, hogy csak elmondjuk, az a gyereknek már nem érdekes. Ennek mondjuk legfőbb baja ez a digitalizáció, ami szerintem a gyerekekre nagyon rossz hatással van. Amit még kérhetnék esetleg a szülőktől, hogy pici babakorban nem kell a gyereknek a kezébe adni a telefont, hogy azzal csendben marad. Amikor étkezik, akkor nem kell a telefonra étkezni, mert amikor bejön óvodába, akkor először vannak olyan gyerekek, akinek minden unalmas. Mert nem pörögnek az események, mert nem pörög a kép, hanem csak beszélünk, elmondjuk nekik, hogy mit kell csinálni, hogy most le kell ülni, és miért. Mert otthon ezek a közös étkezések is, tehát ami fontos lenne, hogy a kisgyerekek megtanuljanak egy bizonyos kultúrát is. Persze egy szülőnek a gyereke a legfontosabb, az ő gyereke, de más gyerek is van az óvodában. Tehát ezt egy kisgyereknek meg kell tanulni, és ha egy szülő próbálja őt erre nevelni már kisebb korától, akkor neki könnyebb lesz. Azt szoktam mondani, hogy az óvodába bejönnek a királynők és a királynék, és utána egyszer csak alattvalóká válnak. Mert amikor otthon csak az van, amit ő akar, és ha nem akar leülni, étkezni, ha nem akarja ezt csinálni, ha nem akar elpakolni, akkor anya, apa szalad és megcsinálja. Az óvodában viszont közösen csináljuk ezeket. És nekik ezt meg kell tanulni, és sokkal könnyebb annak a gyereknek, aki otthon már valamilyen szinten ezt elsajátította, vagy valamilyen szinten ő el tudja pakolni maga után a játékot, vagy tud az asztalnál étkezni a szüleivel, mint annak, akinek nem szükséges. Lehet, hogy akkor jó neki, amikor az van, amit ő akar, de amikor már közösségbe kerül, akkor ez már kevésbé jó neki. Az óvodában az élet is teljesen megváltozott végül is, mert mi tudjuk, hogy ezek a gyerekek másak már, mint a régiek voltak. És nekünk kell alkalmazkodni. A gyerek nem fog alkalmazkodni hozzánk, ez mindig az óvodapedagógusnak a feladata, hogy ő találjon ki olyan feladatokat, olyan játékokat, ami a gyereknek érdekes. Ha látom, hogy nem érdekli, hiába van megtervezve, hogy mit kell csinálnom, de ha látom, hogy nem érdekli a gyereket, akkor váltani fogok, és rugalmasan kezelem, mert annak nincs értelme, hogy a gyerek csak néz, és semmi nem megy a fejébe, mert nem érdekli. Azon kívül a gyerekeknek, ami megváltozott, a figyelme. Tehát a régi gyerekek, ők figyeltek ránk, mert otthon megmondták, hogy azért az óvónéni, amit mond, azt figyelni kell, arra hallgatni kell, tehát ő jót akar neked. Most már ez kevésbé van, és ha nem vagyunk érdekesek, akkor ők ezt ki is fejezik. És erre nagyon kell figyelnünk.
3: Mert ahogy mondta is, ugye sok olyan digitális eszköz, ami másképp működik, mint mondjuk egy könyv, amikor átlapozzák, tanulmányoznak akár együtt, ugye különböző oldalakat is a szülőkkel együtt, vagy az óvodában, ugye az óvodapedagógusokkal együtt, társaikkal együtt, hogy máshogy működik ez a két dolog, de azért még ezek a dolgok is bizonyára sok családban, vagy sok helyen megvannak és működnek.
2: Igen, nagyon örülök neki, hogy sok családban szeretnek társas játékozni például. Ez egy hatalmas öröm a gyerekeknek. Könyveket már azt ritkábban nézegetnek, illetve van egy pár felkapott a bíró, akinek a könyvét még mesélik a szülők a gyerekeknek, de ez a ritkább. Inkább a digitális, tehát hogy megnézzünk egy mesét, az sem baj. Tehát én azt gondolom, hogy ha tévén megnéznek egy mesét, az nem okozott még senkinek kárt, csak ott is a legfontosabb, hogy a szülővel együtt nézzék meg, és megbeszélik a végén, hogy miről szólt, mit lehet levonni, milyen következtetést ebből a meséből, szerinted milyen volt. Az érzések kifejezése például a mai gyerekeknek borzasztó nehéz. Ez a boldogságprogram, amiben mi részt veszünk, ez segíti. Mi folyamatosan a gyerekeket megtanítjuk arra, mert újra kell tanítani, hogy mit érzel, mikor mérges vagy például, mit érzel, mikor boldog vagy, hogyan lehetne a mérgedet kivenni magadból, hogyan tudnád ezt áttenni arra, hogy öröm legyen, mikor érzel örömet. És ezt a gyerekeknek most tanítgatjuk, és egy kis csoportossal még csak elkezdjük, de a nagy csoportosok már nagyon-nagyon ügyesek, és olyan szépen meg tudják fogalmazni azt, ami bántja őket például.
3: Talán itt is a mértékletesség ugye az a kulcs szó, amit ugye sok esetben használunk így a mindennapokban is, és sosem késő ezen változtatni, hiszen úgy gondolom, hogy egy gyermek nyitott arra, hogy megfogja a szülő a kezét, és együtt menjenek játszani, és egy ilyen tevékenység talán azért sokszor hibogatóbb lehet, mint mondjuk egy tévé elé leülni.
2: A gyerekek, ők mindig a szülővel szeretnek játszani. tehát ők mindig a felnőtt, ők azt szeretik, hogy csak rájuk figyelünk mi is. Na most ez 25 gyerek között azért nem mindig sikerül nekünk, ezért a szülő feladata az legfőképp, hogy a gyerekével játszon. Együtt legyenek, ha csak elmennek, elutaznak valahova, ha busszal utaznak, vagy villamossal, akkor nézzenek ki, nézd már ott egy piros autó, hányan ülhetnek benne, tehát hogy lehet olyan dolgokat is megbeszélni a gyerekkel, ami fejlesztő hatású. Ott lehet mindenről, hogy mi történt veled aznap. Ez a beszélgetés, ami a legfontosabb talán, hogy a gyerekeknek a szókincse ilyenkor fejlődik. És a szülő is mondja el a gyereknek, hogy mi történt vele. Ebből rengeteget tanul a gyermek, hogy milyen napja volt anyának. Amikor azt mondja a gyerek az anyukájának, hogy szép napot, anya, legyen szép napot. Tehát ez számomra ez egy borzasztó örömforrás, mert akkor érzem, hogy akkor ez oda-vissza van, tehát akkor a gyermek is ebben nő fel, hogy a szülőnek fontos a saját gyereke. Ez a lényeg, hogy együtt legyenek, nem sok idő, mert már egy 16-17 éves gyerek azért már a kortársaival szeretne lenni. Ilyenkor van az az idő, amikor igenis a gyerekre kell koncentrálni, hogy a családok közösen együtt játszanak, együtt legyenek mindenféle tevékenységben. Teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, hogyha a szülő dolgozik is akár, akkor a gyerek tud benne segíteni. Azt a részét a munkájának, amit lehet, hogy elront, lehet. De ha ő anyával vagy apával együtt tud valamit tenni, akkor ez azt gondolom, hogy a gyerek számára ez a legszebb élmény.
3: És itt többször elhangzott már azt hiszem az a kulcs szó, hogy játékosan kell ugye azokat a tevékenységeket végezni, hogy játékként élje meg gyermek azokat a tevékenységeket, amelyekre akár a szülő hívja mindennapokban, még egy pakolás is lehet ugye játék, és így fejlődik a gyermek.
2: Igen, az a legfontosabb, hogy a gyereknek ez nem feladat legyen, mert ha feladat vagy munka, akkor az egy gyereket már elrettent. Mindenből lehet játékot készíteni, minden olyan tevékenység, ami a szülőnek fontos, az a gyerekének is fontos. Ha főzünk, akkor is oda lehet állítani a kisgyereket, hogy főzzön, válogasson ki valamit, tegye jobbra, tegye balra, ez már egy fejlesztés, tegye előre, tegye hátra. Amikor ír valaki, a szülő bármit a számítógépen, akkor mellé teszi, és akkor ő addig rajzolhat. Tehát mindenből lehet játékot készíteni, és ez a legfontosabb, hogy a gyerek jól érezze magát. Mindenféle tevékenységben, ha egy gyerek nem érzi jól magát, úgyis ezt el fogja mondani, illetve akkor semmi nem fejlődik. Tehát akkor tud fejlődni a gyermek, hogyha jól érzi magát abban a tevékenységben. Bármilyen, hogyha a szülőnek olyan feladata van, ami esetleg nem is gyerekbarát, de mellé tud menni a gyerek, és eljátszik mellette olyasmivel, ami nem is gondolja a szülő. Például a tollakat egymás mellé teszi. Ha arrébb teszi, akkor három, hogyha elvesz belőle, akkor na most mennyi a toll. Tehát mindennel lehet játszani, és mindennek van fejlesztő hatása. És a boldogság, az öröm, hogy együtt vagyunk.
3: Igen, és talán az érzéseket is úgy megélni, felnőttként is, a gyermeknek megmutatni, kifejezni őszintén, hogy abból is tanul a gyermek, és akkor ő is jobban fogja érteni, hiszen hallhattuk, hogy tanítják az óvodában is már, hogy bizonyos érzéseket hogyan lehet megélni, vagy hogyan lehet feldolgozni, de ha ezt mintaként nem eltitkolva végzi a szülő.
2: Természetesen, tehát a szülőnek joga van szomorúnak lenni egy anyukának, joga van mérges lenni egy apukának, és ezt a gyereknek meg kell értenie. Tehát ő úgy is látja, hogy valami baj van. A kisgyerek az óvoda pedagógust, hogyha szomorú, akkor odajön és megvigasztalja, mert érzi. Tehát ő ezt tudja, hogy valami nincs rendben. Az, hogyha szokták mondani a szülők, de ők egymással például nem vitatkoznak a gyerek előtt. De ha feszültség van, azt is érzi a gyerek. Nem kell ahhoz elmondani semmit, mert ők a legjobb lokátorok, tehát ők észreveszik azt, hogy egy szülő esetleg mérges. Akkor el kell mondani, hogy én most mérges vagyok, ezért és ezért. És hogy dolgozom fel, de majd ezt úgy és úgy oldom meg. Mert ha a gyerek kap egy irányt, ő neki nem az lesz a problémája, de ha látja, hogy igen, anya is lehet mérges, és ő is szokott mérges lenni, de ezt csinálja, akkor én is megpróbálok rá egy megoldást találni. Az a lényeg minden ilyen érzés kifejezésében, hogy ha nem jó az érzés, akkor fel tudjam dolgozni. De ezt csak akkor tudja a gyerek feldolgozni, ha van rá valami paletta, amiből tud válogatni.
3: És itt beszélgetésünk végén, még hogyha az óvoda mindennapjairól szólunk, ugye hallhattuk már azokat a tevékenységeket, amelyeknek a mindennapba való beültetésével játékos formában fejlődnek a gyermekek, fejlődnek különböző készségeik, különböző területeken ugye jártasabbak lesznek, itt ugye sokat szóltunk természetesen a sportról, de emellett a rajz, az ének, különböző tevékenységek is szóba kerültek már. Még egy picit, hogyha itt záró gondolatként összegezni mindazt, ami itt az eddigiekben elhangzott.
2: Óvodánkban tehát, mivel mozgásműveltségfejlesztő óvodai nevelési programmal dolgozik, kiemelt célként a mozgásfejlesztése áll, de ugyanakkor mindenféle tevékenységet ugyanúgy megtartunk, és ugyanúgy nagyon gondosan megtervezve, megvalósítva a gyerekeknek, mint másik óvodákban. Az a legfontosabb, hogy az óvodánk hiába sportovoda, nem az a célunk, hogy élsportolókat neveljünk. Az a célunk, hogy a gyerekek mozogjanak, boldogan mozogjanak, örömmel tegyék mindezt, mert a mozgásban fejlődik minden. Ezt az új kutatások már igazolták, de ez biztos, hogy a gyerek, hogyha mozog, és úgy éli meg a napjait, hogy minél több lehetősége van arra, hogy minden játékban legyen egy kis mozgás, akkor annál értelmesebb lesz, és annál jobban fejlődik. Lettek egyébként sportolók óvodánkból, tehát vannak, akik az óvodákba jártak, és utána sportolók lettek. Most a legnagyobb örömünk Büki Ádám, aki részt vett a téli olimpián, de vannak más sportoló gyerekeink is, akik esetleg már nem élsportolók felnőttként, de nekik is a mozgás nagyon fontos maradt az életükbe. Nekünk ez a lényeg, hogy az egészséges életmódot képviseljük, hogy a gyerekeink tudják és érezzék, hogy mozogni jó, és úgy éljék majd a napjaikat felnőttként is, meg először iskolás korukban, utána felnőttként is, hogy egészségesek, és emlékeznek még az óvodánkra is.
3: Tóth Edinának, a Miófi Stadion Sport tagóvodája, tagintézmény igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
3: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Maradt című magazinműsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.

0: annál nagyobb lesz a gazdasági megtérülés is az ország számára. A miniszter rámutatott arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. Az állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot. A közoktatásban és a kisgyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár, ismertette Lannert Judit hozzátéve, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. A miniszter hangsúlyozta, saját kérése volt, hogy a gyermek szó bekerüljön a minisztérium nevébe. Fontos újításnak nevezte továbbá, hogy most először külön államtitkársága van akkor a gyermekkornak. Új elnököt és elnökséget választotta a Megyei Jogú Városok Szövetsége szerdai közgyűlésén. A továbbiakban Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy 2 millió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet, közölte a Székesfehérvári önkormányzat. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát az elnöki tisztségre. Cser Palkovics András közösségi oldalán azt írta, elnökként fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket. Vállalásai között említette, hogy világnézeti pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kért közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az élelmiszeripar aktuális kihívásaival foglalkoztak a szakemberek, a vállalati kereskedelmi és tudományos szektor képviselői a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara által nemrég megrendezett gazdálkodás konferencián. Az élelmiszerbiztonság javítása, az ellátási láncok rövidítése, a fogyasztói bizalom erősítése egyaránt fontos kérdés, amikre megoldási javaslatokat kell kidolgozni. A marketingben is innovációkra van szükség. Mindenről Szűcs István, a KAR Ökonómiai Intézetének egyetemi tanára, a rendezvény főszervezője beszélt rádiónknak.
1: Ez a konferencia nem igazán termeléscentrikus, hanem sokkal inkább kereskedelem, marketing, fogyasztócentrikus. Szólamok szintjén nagyon sokszor elhangzik az, hogy rövidíteni kell az ellátási láncokat, gondoskodni kell az élelmiszerbiztonságról, az élelmezés biztonságról, az élelmiszereknek az ökológiai lábnyomait, különös tekintettel a széndioxid lábnyomra például, a vízlábnyomnak a csökkentésére mindenképpen oda kell figyelni. Na most egyik dolog az, hogy ezeknek próbáljunk megfelelni az új kihívásoknak, az ESG-nek például a teljes élelmiszerlánc, élelmiszer vertikum mentén. A másik dolog dolog pedig az, hogy ezt hogyan tudjuk beépíteni a promócióba, hogyan tudjuk ezt elfogadtatni a fogyasztókkal, és ugye ez nem egy egyszerű történet. Éppen ezért a konferencia próbálta, hogy mind a termelői oldalról, mind a kiskereskedelmi oldalról, mind a piackutatás oldaláról, mind a tudomány oldaláról legyenek olyan képviselők, akik ezeket a kérdéseket körbejárják, és szakértő szintű válaszokat fognak tudni adni. Nagyon szépek ezek a célkitűzések.

0: Az, hogy legyen rövid ellátási lánc, növeljük a hazai élelmiszereknek az arányát, szerepét a kiskereskedelmi szektorban. Ezzel általában egyet is szoktak érteni a fogyasztók. Legtöbbször az a probléma, hogy ennek a plusz költségeit nem tudják a szektor szereplői áthárítani a fogyasztókra, és azért ez nagyon komoly konfliktusokat szokott okozni. Ezt próbálnánk tényleg körbejárni, feltárva a legfontosabb kihívásokat és megoldási javaslatokat is adni ezekre a kihívásokra.
1: Kezdődik a szenvedélyes juniális idei program sorozata Debrecenben, már hagyományosan ezzel vezetik fel június 26-át, a kábítószer elleni küzdelem világnapját. A szervező a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, annak tagszervezetei, de partnerek a kulturális egészségügyi civil egyházi szervezetek is. A hónap folyamán sokféle rendezvénnyel hívják fel a figyelmet a drogok és más addiktív szerek veszélyeire, és hogy van kiút a függőségből. Az első esemény június 4-én a faültetés lesz, amivel a szenvedélybetegségek áldozataira emlékeznek. Az elmúlt években több intézménynél ültettek egy-egy emlékfát, ezúttal a Debreceni Javító Intézet lesz a helyszín. Juhász Béla Szilárdot, a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai vezetőjét hallják.
2: A kábítószer ellenes világnak kapcsán országosan mindig rendezvények voltak, akár 15-20 évre visszamenőleg. Debrecenben kevésnek éreztük ezt az egy napot, hogy erről beszéljünk. Azt szoktuk mondani, hogy mi nem a kábítószer ellen harcolunk, hanem valami mellett tesszük le a voksunkat. Mi inkább az egészségfejlesztést helyezzük fókuszba, és ezért azt gondoltuk, hogy először kibővítjük ezt az egy napot 2-3 napra. Akkor lett egy hét, ez a szenvedélyek hete volt, és akkor kiterjesztettük egy hónapra, és így alakult ki 8 évvel ezelőtt ez a szenvedélyes juniális, és azóta ez egy hagyományjá vált, hogy a június hónapot ennek jegyében próbáljuk különböző programokkal megtölteni. Kezdődik rögtön a héten, 1-én a Göszörmény úti javítóintézetben lesz egy emlékfaültetés, ami már szintén hozzátartozik a szenvedélyes juniálishoz. Azoknak az elhunyt szenvedélybetegeknek az emlékére ültetjük, akik eltávoztak. Ezzel is a javítóintézetben egy kicsit emlékeztessük a fiatalokat, akik ugye nem véletlenül kerül oda, érzékenyítsük, edukáljuk őket ez ügyben. Délután lesz bent lévő fiataloknak egy roadshow, ahol különböző tagszervezeteink különböző állomásokat fognak vinni, hogy ott is egy kicsit a probléma különböző megközelítéséből beszéljünk. A juniálisnak vannak konstans rendezvényei, ilyen például egy általamcsökkentő program, ez az éjszakai pingpong a Moonshine, lesznek konferenciák, színházi műhelyek, ifjúsági vetélkedők, kiállítások.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió kedves hallgatóit. Ottenberger Balázs vagyok, és a borsodi Nekézseny község református gyülekezetében szolgálok, ahol immáron feleségemmel és két lányunkkal élünk. A mai napra szóló igét hallgassuk meg a rómabeliekhez írott levél 16. részének 16. verséből. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete. Amen. Köszöntsétek. Ennek a szakasznak ez az ünnepélyes szó az újra és újra visszatérő ritmusa. Mert az ige megérkezik oda a római levél végére, amiért az egész levél fontos. Mert megváltottságunk nem élhető meg magányosan, ha csak ez nem egy speciális élethelyzetből következik. A Krisztus testvérként hív bennünket. Még ha egészen egyedül lennénk, akkor is Isten hívő közösségének a nagy családjába köt bennünket, szerte ezen a világon és református egyházunkon keresztül. Ez az, amiért Isten életünket oly korán igyekszik megszólítani. Olyan nagy öröm, hogy ez a köszöntsétek azt is jelenti, hogy van egy élő hitű közösség. Van Isten szeretete, amely segít a befogadásban. Van Isten szolgálatra hívó igéje, amely olyan sokféle módon gazdagítja egy-egy gyülekezetnek és közösségnek is az életét. Csodálatos módon számolhatjuk imádságunkban, hálaadásunkban, hány és hány ember szorgoskodik, munkálkodik azon, hogy az Isten tisztelet létrejöhessen. Hányan és hányan vannak azon, hogy ne csupán szavakban, hanem tettekben is megnyilvánuljon Isten szeretete ebben a világban. Hányan dolgoznak akár diakónia, akár másfajta szeretetszolgálat által azok között, akiknek valódi szükségeik vannak. Hányan gyógyítanak, ápolnak az Isten hívására. És ne felejtsük el Calvin szavait, aki azt mondta, hogy minden hivatás végezhető Isten dicsőségére. Micsoda nagy dolog, amikor így látjuk az Isten által elhívott egyházat, mint az ő dicsőségét zengő közösség, amely nem csak vasárnap, hanem a hét minden napján őt magasztalja. Amíg lehetőségünk van arra, hogy egy gyülekezetnek fizikálisan is, valósan is része legyünk, nem virtuális gyülekezetbe hív bennünket. A különböző szolgálatok kiteljesednek, megérnek, és ezek által növekedik a gyülekezet Krisztus testévé, mint egymásnak tagjai. Az Úr kiteljesíti életünk, hiszen mindannyiunk szívére bíz nem csak fontos ügyeket, hanem olyan személyeket, akikről gondoskodhatunk, akikért imádkozhatunk, akiknek segítségére lehetünk. És éppen ugyanígy indítja őket is a mi megerősítésünkre. Bár Pál még nem járt személyesen a római gyülekezetben, számtalan személyt név szerint üdvözöl. Így adhatunk hálát mi is gyülekezeti, testvérgyülekezeti közösségeinkért, és egyházunk meg annyi szolgáló tagjáért. Nem vagyunk egyedül, mert az Isten munkálkodik. Olyan felemelő, amikor egy tágabb közösség tagjaiként látjuk és érezzük magunkat. Olyan nagy dolog nekünk is Nekézsenyben, amikor imádkozhatunk Lénártfalvi testvéreink mindennapjaiért, akik testvérgyülekezetünk lehetnek, vagy egész egyházunk magyarországi és határon túli gyülekezetéért, vezetőiért. Egy szóval szeretett közösség az, amiben hív minket az Úr, és az itt újra felbukkanó házi gyülekezet kifejezés arra is indíthat, hogy mi se csak a vasárnap találkozásaira gondoljunk. Fogadjuk be egymást, legyen imádságos közösségünk, olvassunk együtt Bibliát, imádkozzunk és készítsünk kicsiny szeretet vendégséget testvéreink számára, hiszen olyan kevés a valós és élő barátság és szeretet átadó közeg. A szent csók abban az időben, családban, gyülekezetben a szeretet, a tisztelet megadásának a jele is volt. Hálás szavak és tettek által mi is fejezzük ki egymás felé örömünket és megbecsülésünket. Nem kerül sokba, szokták mondani, de mégis felüdíti a másikat, hogy Isten észreveszi, látja azt, amit igyekszünk érte megtenni, és egymásért. Hiszen Isten ajándékozott meg bennünket egymás által. Így adhatunk hálát a gyülekezetünkben szolgáló lelkészek, gondnokok, presbiterek, szívvel és kézzel munkálkodó, sokszor csak kevesek számára ismert testvérek életéért. Köszöntsétek egymást, legyen a mai nap és minden vasárnap ennek az áldott köszöntésnek és közös örömnek az alkalma az evangélium által. Legyen az Úr magasztalásáé, aki megláttatja velünk hány és hány hívő testvér volt segítségünkre, életünk folyamán abban, hogy hívőkké lehettünk. Amen. Imádkozzunk. Szerető Urunk, dicsőítünk és magasztalunk. Kérünk, hogy erősítsd meg azt, hogy igéd adjon nekünk valódi sasszárnyakat, hogy örömökön és bánatokon felülemelkedve tudjuk a te látószögedből tekinteni életünket. Kérünk, hogy légy a mi erős kővárunk, légy oltalmazó, irgalmas atyánk minden megpróbáltatás, kihívás és kísértés között. Erősítsd a mi gyülekezeti kötődésünket. Hadd tudjunk hálát adni minden általad küldött kedves testvérért, akik által ma azok lehetünk, akik által ma is munkálkodsz szerte a világban, hogy meghallhattuk hívó szavadat, hogy megérthetjük életünkre vonatkozó akaratodat. Így könyörgünk ma azért is, hogy te légy gyülekezeteink, egyházunk minden szolgálattevőjével. Te légy a mi megerősítő Urunk, aki szeretettel fegyelmezed, és utat mutatsz egyházunknak, hogy hűséges és hiteles követőid és hirdetőid lehessünk. Így légy velünk ezen az egész napon, és egész életünkben. Amen.

Kassák Lajos. Harangszó. Feltámadott, mondják a népek, és megsüvegelik nevét a názáretinek, ki az Ács fia volt, s megenyhült már a szél is, s a rügyek kisarjadtak. 2000 éve látják őt a vének és a gyerekek, amint hosszú fehér ingecskéjében lépeget, s alszik a tengerre szállt halászok bárkájában. Én is emlékszem rá, mint az egykori játszótársra. S ti is, útszéli csavargók és mesteremberek, akik hű követői vagytok valamennyien a nincstelenségben, az útban és az igazságban. Igen, igen, az ő árnya és visszhangja vagyunk mi. S bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát, mindennapi kenyerünkben s vízünkben dicsérjük, hogy vérünkből való, s meghalt értünk a keresztet.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Palkó bajba kerül. No, nem sokáig aludt, mert egyszerre csak érezte, hogyha eddig nem volt baj, most már van. Rajta ütöttek kacskaringi bújtorján istrázsái, és mire kidörzsölhette volna szeméből a mézes álmot, már bele is vetették egy zsákba, a zsák száját bekötözték, lóhátára dobták, aztán neki az útnak. Sokáig lovagoltak, nagyon sokáig. Gyöngyharmat Palkó úgy érezte, széjjel szakadt testének minden porcikája. Már azon volt, hogy elmondja az Irgundum Burgundumot, és oda szólítja óriás szolgáit. Amint így zögyköli a ló, és ott kucorog a sötét zsákban, elgondolja, hogy vajon lehetne-e még rosszabb is a rossz? Hát, biza lehetne, mert azt is megtehették volna ezek az istrázsák, hogy ott helyben összekaszabolják, miszlikbe vágják. Az pedig rosszabb lett volna, mint a zsákba dőlni. Ha pedig így van, akkor még ráér az órojások szólongatásával. Ebben aztán szépen meg is nyugodott. Egyszer aztán nagy csörgéssel, csörömpöléssel megálltak az istrázsák, és kirángatták Palkót a zsákból. A legényke körülnézett, hogy ugyan mit lát. Hát egy várat.
1: Ez lenne a kacskaringi bújtorján híres nevezetes gyémánt kastélya?
0: Pittyeztette el a száját.
1: Mert ennek biza füstös volt a fala, és nem kristályból csiszolt gyémántból rakták, hanem kövekből, és még azokat se faragták meg, csak tél túl.
0: De rücskös volt a strázsák képe is. Gúnyájuk meg csupa rongy. Mérgesen villogtatták feléje a láncsájukat, és kard hegyével döfögették a hátát, úgy mutogatva az utat, hogy merre van a merre. Ment is Palkó, hogy mit tehetett egyebet. A kovácsok egy-kettőre láncot kovácsoltak, kezére, lábára, derekára, de még a nyakára is. Úgy adták át az egyik istrázsának, hogy vigye be az úrhoz. Az istrázsa kirántotta a kardját, a hegyét neki támasztotta a gyöngyharmat Palkó szívének, és úgy noszogatta. Amint így mennek végig egy hosszú folyosón, megkérdi őrzőjétől. Hová viszel, te istrázsa?
1: Nagyon nagy úr elé kerülsz, magának kacskaringi bújtorján fő-fő komorásának a zinasa elé. Úgy hívják, hogy délig evő. Ő a mi kapitányunk. Az ő méltóságos szájából hallod meg ítéleted. Bizonyosan levágatja a fejedet, hogy ide merészkedtél.
0: Hát nem kacskaringi bújtorjánhoz viszel. Az istrázsa elkacagta magát.
1: Ha, hallott ember! Kacskaringi bújtorján olyan nagy úr, hogyha ezer esztendeig élnél, akkor se érhetnéd meg, hogy bár egyszer megsimítsad azt a helyet, ahová ő 100 esztendővel ennek előtte a lábát tette.
0: Beszédes kedvű ember volt az istrázsa, és tám mutatni is akarta, hogy ő milyen sokat tud, ezért aztán tovább fecsegett.
1: Kacskaringi bújtorján a mi úrunk olyan nagy úr, hogy annál nagyobb már nem is lehet. És még az is nagy tisztesség számodra, hogy legkisebb kapitánya délig evőn leméltóztatik csapatni a fejedet.
0: Mondhatta volna Palkó, hogy köszöni a tisztességet, nem kér belőle, de inkább tovább kérdezősködött.
1: Aztán milyen ember ez a kacskaringi bújtorján? Hogy is gondolod, hogy én láttam valaha?
0: Ilyet meg az istrázsa. El is vakulna tőle a szemem világa. Hát azt mondják, csupa fényesség.
1: És olyan jó illatú körülötte a levegő, hogy üvegbe lehetne tölteni. Meg erős is a mi urunk. Olyan borzasztóan erős, hogy elég, ha ránéz egy vasrúdra, és az menten ketté roppan. Mi, őrző istrázsák, persze csak kívülről kerülgetjük a földjét. Hajtjuk be az adót a népektől, és megyünk a háborúba, hogy még fényesebbé fényesítsük az ő fényességes nevét, hogy hordjunk újabb kincseket teli kamrájába, ha teljék öröme benne, mert úgy tud meg, hogy semmi egyébtől nem vidámodik meg az ő szíve, csak kincsek láttán is. Vannak olyanok is, akik azt beszélik, hogy nem is eszik egyebet, csak merő gyémántot és kárbunkulust.
0: Idáig jutott a beszédben, amikor elérték a folyosó végét. Ott volt egy nagy vasajtó. Azon bementek. Oda bent egy nagy kerek szobában, a közepén, egy kerek asztalnál ült egy ember. Már legalábbis az lehetett, mert volt neki két keze, két szeme, meg két lába, hanem a szájának annak többnek is kellett lennie, mert úgy tömködte magába az ételt olyan gyorsan és olyan sokat, hogy az egyetlen szájba be nem férhetett. De kövér is volt jócskán, három széken ült, és így is éppen csak, hogy elfért. Ez volt az istrázsák kapitánya, Délikevő. A teremben elő-hátra sürgölődő kukták, inasok, ételhordók forgolódtak. Ott aztán láthattak ételt. Egészben sült vaddisznókat hoztak ezüsttálon úgy, hogy négy szolgánál kevesebb nem is bírta. Ott várakoztak az asztal előtt a tálakkal, tányérokkal. A három széken ülő ember pedig szép sorjában bekebelezte a tömérdek ételt. Közben-közben oda hengerítettek egy-egy hordó bort is, azt egy szippantásra kiitta, aztán egyet szusszantott, és már is evett tovább. Mire mindent elpusztított, éppen dél lett. Az ételhordozók eltakarodtak, és az egyik szolgaféle előbbre taszigált a gyöngyharmat palkót. Az istrázsa, aki idáig hozta volt, menten hasra vágta magát Délikevő előtt, de palkó megállt, annál keményebben, és a szeme közé nézett a nagy tónya kövér embernek.
1: Ki vagy te, hogy ide merészkedtél a fényességes és jó illatú kacskaringi bújtorján birodalmába?
0: Kérdezte Délikevő.
1: Én vagyok gyöngyharmad palkó. Mit keresel itt?
0: Kacskaringi bújtorjánt a maga személyében.
1: Mit akarsz tőle?
0: Az az én bajom. Megmérgelődött a kövér.
1: Hallod-e te, gyöngyharmad palkó? Három singnyire nyújtatom ki a nyelvedet, ha nem felelsz.
0: Ha mérges lett Délikevő, hát palkó még mérgesebb. Nem sokat kerülgette, hanem odavágta.
1: Már pedig én csak magának, kacskaringi bújtorjánnak mondom el, hogy mit akarok.
0: Te?
1: Bújtorján uraságnak? Ilyen bolondot se hallottam.
0: Palkó azt várta, hogy menten lenyisszantják a fejét, de nem ez történt. A nagy pöfetek Délikevő elkezdett kacagni, de úgy kacagott, hogy a gombok sorra lepattogzottak a kabátjáról, és szerteszét ugráltak a szobában. Rezegtek az ablakok, táncoltak az asztalon a puharak, belekékült, beleveresedett a hahotázásba. Vele együtt vihogott a sok étek hordozó, palást emelgető, meg mindenféle ringy-rongy udvari légykergető, mert itt az volt a szokás, hogyha Délikevő kacagott, akkor mindenkinek kacagnia kellett. Mikor aztán Délikevő selyemkendővel megtörölgette, a kacagástól elkönnyesedett szemét így szólt.
1: Na te gyöngyharmad, palkó, úgy megnevettettél ezzel a bolond gondolatoddal, hogy lássad a jó szívemet, megkegyelmezek neked, nem vágatom le a fejedet. De van az én váramnak a pincéje fenekén egy grádics, annak 77 foka. A 77. fok aljában van a börtön. Oda én téged bezáratlak. Ott aztán élhetsz boldogul egész halálod napjáig. Enni ugyan nem kapsz, mert ami kevesen van, az nekem magamnak is kell, hanem a börtön fala elég nedves ahhoz, hogy a haszt nyalogatod, hát combján nem veszel.
0: Akkor elkezdett megint hatalmasan hahotázni, és közben leste, hogy a legényke mit szól a kegyetlen ítélethez. De annak még a szeme pillája se rebbent meg. Palkónak nyakába akasztották a tarisznyáját, kezébe nyomták a botját, hátba ütötték, és vitték a legmélyebb pincének a legalsó fenekére, onnan le a 77 grádicson a legalsó börtönbe. Ott jó ízűen megette a cipót, ivott rá a kagylóból, és lefeküdt aludni. És mivel éhes embernek nem kell déli harangozás az evéshez, másnap is ugyanígy cselekedett, harmadnap sem másképpen. Eltelik egy hét. Él kettő. Egyszer csak jönnek az istrázsák, gondolták már régen éhen halt. Azt ugyan várhatták. Olyan fürge volt akár a csík, még ki is gömbölyödött a sok alvástól, helybenüléstől. Az istrázsák, amikor látták, hogy gyöngyharmad palkónak nem ártott meg a nehéz rabság, nagy mérgesen rácsapták az ajtót. Megint eltelik két hét. Nézik.
1: Hallják, még fütyörészik is.
0: Nézik egy hónap múlva, hát olyan, mintha tejbekásán hízlalnák. Mikor eltelt egy esztendő, palkó csak élt, virult, pedig egy falás ételt, egy kort italt sem adtak neki. Az istrázsák jelentették a kapitányoknak, Délikevőnek. Az meg hírt adott róla magának, a főkamarásnak, estig evőnek.
2: Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsikőre, fűre, fára, szőlőtőre, minden téged dicsélőre. Ámen.

Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Manda vagyok. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő százezres magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, ezt jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Magyar Péter úgy fogalmazott, az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddiginél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat, emelte ki a miniszterelnök hozzátéve, amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárnia mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötő erővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben, írta Magyar Péter. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban, ezt írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Mint írta, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és Európai Szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. A miniszter azt mondta, mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, ennek részeként Csehország

0: meg egy dandárt küld a Multinational Division Center kötelékébe, ezzel is tovább erősítve a térségvédelmi együttműködését. Elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet közleményében azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. A Hungaromet az éghajlatváltozási multidisziplináris nemzeti laboratórium részeként az elmúlt években számos fejlesztést valósított meg az éghajlatkutatás, az adatszolgáltatás és az alkalmazkodás támogató szolgáltatások területén. A felhalmozott szakmai tudás, adatvagyon és információk átláthatóbb bemutatását szolgálja az új éghajlati portál, az éghajlat.met.hu. A felület célja, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tudományos eredmények és adatok minél szélesebb körben hasznosulhassanak, támogatva a döntéshozókat, a gazdasági szereplőket és a lakosságot az alkalmazkodási feladatokban, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának felvételi időszakáról, Nyírmártonfalva frissen beiktatott lelkipásztoráról, de először Hosszópályba látogatunk, ahol május 10-én iktatták be az új református lelkipásztort, Keresztény Károlyt. Az előző lelkész Balogh Barnabás nyugdíjba vonulása után hívta meg őt a szolgálatra a Hosszúpályi Református Egyházközség presbitériuma. A közösségépítő munkát, a gyülekezet erősítését szeretné folytatni Keresztény Károly, amit az immár megújult templomban végezhet. Az ünnepi istentiszteleten az épület több lépcsőben megvalósított külső-belső korszerűsítéséért is hálát adtak. A lelkipásztorral beiktatás apropóján Olá Ilona beszélgetett.
2: Lelkipásztor életében fontos állomás, amikor elérkezik a pillanat, hogy hivatalosan beiktassák egy gyülekezetnél, és érdemes ilyenkor kicsit vissza is tekinteni, hogy milyen út vezetett idáig.
3: A lelkész beiktató istentiszteleten és igehirdetésemen a Zsoltárok könyve 37. rész 5. versét olvastam. Hagyd az Úr a utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És el is mondtam akkor ott a gyülekezetnek, meg a jelenlévő ünnepi közösségnek, hogy elég rögös volt az út, amit én megtettem a Hosszúpályi gyülekezetig, és hát ez az ige is volt az, amiben tudtam kapaszkodni, hogy hagyd az Úrra utadat, és elmondtam, hogy meg sem gondoltam volna soha, hogy én a Hosszúpályi gyülekezetbe egyszer beiktatásra kerülök, mert hát teljesen más céljaim, terveim voltak az életem felől. Kárpátaljáról származom, és én a teológia elvégzése után is Kárpátaljára mentem haza segédbe, osztott lelkésznek, és valahogy az Úristen mégis úgy alakította az életemet, hogy visszatértem, meg akkor már visszatértünk a feleségemmel, családommal, és ezt követően pedig egyébként én az újlétai gyülekezetben szolgáltam 6 évet. Megyén belül voltam, tehát a Debreceni Református Egyházmegyének a lelkésze voltam azt megelőzően is, és tudtam azt, hogy az elődöm Balogh Barna tiszteletes már tudatosan készül a nyugdíjba vonulásra. Sokszor találkoztunk, meg beszélgettünk, nem az utód választással kapcsolatban, és tehát én elmondtam, hogy meg nem gondoltam volna azt, hogy én az ő utódja legyek a gyülekezetben, amíg meg nem keresett a presbitérium ezzel a szándékával, és elmondtam a beiktató istentiszteleten is, hogy hát ez az ige volt az, ami engem akkor is vezetett, meg egész életembe is vezetett, mert egyébként ez a konfirmálásomnak volt az alapigéje, a hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, és hát akkor azt mondtam, hogy Uram, hogyha te így gondolod, meg így látod jónak, akkor én ezt elfogadom, hogyha az ellenkezőjét, hogyha nem ezt látod jónak, és nem tőled van ez a szándék a presbitériumban, akkor nekem úgyis teljesen jó. És hát végül is engem kerestek, meg engem hívtak meg, és végül választott meg a gyülekezet, meg a presbitérium, úgyhogy ez számomra is egy megerősítése volt annak, hogy hát ez az Úr akarata, és hogyha nem én gondoltam, meg nem az én gondolatom volt, de rá tudtam hagyatkozni, és így érezhetem azt, hogy valóban a helyemben vagyok a Hosszúpályi gyülekezetben.
2: A presbitérium bizalma mégiscsak egy fontos állomás volt, hogy tényleg ide kösse ki a hajóját ön is, illetve a család.
3: Igen.
2: Ez most akkor egy megérkezés tulajdonképpen.
3: Igen, tehát szerintem mindenképpen megérkezésnek tekinthetjük, meg reménység szerint egy nagyon hosszú útnak a kezdete, mikor meghívott a gyülekezet, és először még a presbitérium egy bemutatkozásra, egy elbeszélgetésre, akkor megkérdezték, hogy mik a szándékaim, vagy hogyha elhívnak, akkor hány évre tervezek, és mondtam nekik, hogy hát nekem még eddig emberi számítások szerint 30-35 év van a nyugdíjazásig, úgyhogy hát maximum ennyit tudok ígérni. Reméljük, hogy az Úristennek az áldása lesz az ott végzett szolgálaton, és tényleg nagyon hosszú ideig tudok szolgálni a gyülekezetben, meg a közösségben.
2: Ha valaki hosszú távra tervez egy helyjel, egy településsel, egy közösséggel, akkor tényleg érdemes átgondolni azt is, hogy mik lehetnek azok a célok, amiket meg lehet fogalmazni, amiket rövid távon, középtávon vagy akár hosszú távon ki lehet tűzni. Tehát milyen elképzelésekkel érkezett a gyülekezet élére?
3: Tudni kell azt, hogy a Hosszúpályi gyülekezetben azért most az elmúlt időben is, meg akiket én ismertem, lelkészeket, tehát hogy nagy elődök voltak a gyülekezetben, és szerintem meg is látszik a munkájuk, meg a szolgálatuknak a gyümölcse. Tehát én azt tapasztaltam, hogy egy nagyon jó közösség fogadott, várt, nem csak a presbitérium, hanem az egész gyülekezet. Nagyon sokaknak fontos a gyülekezet, és szívén hordozzák az egyházközségnek a sorsát, alakulását, már csak a beiktatással kapcsolatban is, tehát nem csak én izgultam, hanem az egész gyülekezet, hogy minden szépen és ékes rendben történjen, és ez egy nagyon jó érzés volt, hogy a gyülekezetet foglalkoztatja ez, és ilyen szempontból tehát azt lehet látni, hogy van egy jó közösség, hát az én célom az, hogy ezt a közösséget megtartsam, megerősítsem, és igazából hosszú távon tényleg a lelki építkezés, amit szeretnék a gyülekezetben végezni, aminek minden tekintetben nagyon jó alapjai vannak.
2: Beszélgessünk egy kicsit a gyülekezetről, mekkora közösségről van szó, milyen aktív az ottani gyülekezeti élet?
3: Ugye Hosszúpály maga egy nagy község, és szokták is a hosszúpályak mondani, meg dicsekedni vele, hogy három templomuk van, tehát van görög-római katolikus gyülekezet és református is, de a református felekezet az, ami dominál a településen, tehát a reformátusság az, ami igazából meghatározza a településnek a lelki arculatát, meg szellemiségét, és létszám tekintetében körülbelül 300 fő a választói névjegyzéknek a száma, bár ugye ez egy ilyen képlékeny szám, tehát ez az, amit mi magunk is nyilván tartunk, de 1500 református van a faluba, vagy a településen, és én azt látom egyébként itt az elmúlt 9 hónapban, mióta a gyülekezetbe szolgálok, hogy talán most egy kis lendületet is tudtunk a családommal, a feleségemmel vinni a gyülekezetnek az életébe. Alakult egy már lassan 30 fős kórus, amit tényleg nagy örömmel látunk, hogy a kórustagok örömmel jönnek a próbákra. Ez is egy nagy lendületet tudott adni. A gyermekistentiszteletek indultak az istentisztelettel párhuzamosan, és így ez kicsit talán még az istentiszteletre járásnak a létszámát is megemelte, vagy tapasztaltunk most egy kis fejlődés, változást.
2: Egy átlagos vasárnapon egyébként hányan ülnek a padokban?
3: Hát itt vidéki gyülekezetkép, tehát most jelenleg ilyen 50-en vagyunk körülbelül. Én azt mondom, hogy itt a vidék terén, hogyha ezt szemügyre vesszük, akkor ez még viszonylag egy jó szám, és mondom, hogy talán most az elmúlt fél évben emelkedő tendenciát mutat, és hát reméljük, hogy ez a szám növekedni fog.
2: Hát akkor, mint más vidéki kisebb településeken, itt is az lehet a cél, hogy aktivizálják egy kicsit a híveket, tehát, hogy meg lenne a mag, meg van az alap, csak be kell őket jobban vonni, meg kell őket jobban mozdítani, és akkor ezen az úton el is indultak gyerekistentisztelet, kórus, gondolom a női kör esetleg aktivizálható, és akkor egy picit még élénkebb lehet a településen a református közösség összetartása vagy aktivitása.
3: Igen, igen. Megmondom azt is őszintén, hogy tehát ugye mióta oda mentem, azóta még itt az első nagy közös célunk, tehát a hálaadó istentisztelet és beiktatásnak a lebonyolítása, bár tényleg programok, alkalmak terén, meg szervezés terén, tehát már kirándulni is sikerült elmennünk, meg több ilyen rendezvényt lebonyolítottunk, ahol, tehát én azt látom, Istennek az áldása volt. Ez egy mérföldkő volt ez a beiktatás, tehát ezt szerettük volna szépen meg ékesen megrendezni, és hát igazából a lelki munka, meg az építkezés, ez meg szerintem mindentől fog még inkább elkezdődni, meg kibontakozni. Illetve azt is szeretném megemlíteni, hogy ahogy én oda mentem rögtön, sőt már a beköltözésünk előtt a parókiára elkezdődött a templomnak is a felújítása, mivel ugye ez nem csak egy lelkészbeiktató istentisztelet volt, hanem egy hálaadó istentisztelet is a templom felújításért, és ez is azért emberpróbáló nagy munka volt az elmúlt fél évben, vagy kicsit több mint fél évben.
2: Mit sikerült megvalósítani?
3: Akik a hosszúpályi gyülekezetnek a templomát az elmúlt időkben, években meglátták, azok láthatták azt, hogy sajnos az időnek a vasfoga az nagyon-nagyon kemény és nagy munkát végzett rajta. Nagyon, ha fogalmazhatok így, katasztrofális állapotok uralkodtak az elmúlt esztendőkben, kívülbelül le volt romolva a templomnak az állapota, és én úgy gondolom, hogy akik elmentek a településen, nem csak a református tagoknak sajdult bele a látványba a szíve, és az elmúlt évek során már az elődöm munkája révén is több ütemben több felújítás kezdődött el, aminek most a befejezéséhez értünk. Tehát a templomnak a tetejét egy nagyobb ütemben lecserélték, a tetőszerkezetet felújították, és most pedig állagmegőrzés címszó alatt, de kívülbelül teljes mértékben megújulhatott a templom, és utolsó etapként még itt az utolsó hónapokban, meg hetekben, sőt igazából beiktatásnak a hetén adták át a templomot számunkra is, hogy érkezzünk még előkészülni. A templom belső terének a teljes burkolását is meg tudtuk tenni, tehát tényleg én azt tudom mondani, hogy most már tudja hirdetni Istennek a dicsőségét a templom, és mindenki tud gyönyörködtetni.
2: Egyébként milyen régi épületről van szó?
3: Tehát a templomunk az több mint 150 éves. Néhány évvel ezelőtt volt a templom építésének a 150. évfordulója.
2: Nagy munka lehetett visszahozni a 21. századba, hogy a gyülekezetnek méltó helyet biztosítson, és istenházaként méltó módon tudjon szolgálni. Énkor mindig felmerül a kérdés, hogy főleg egy kis közösségről van szó, milyen forrásból sikerült ezt megvalósítani, mert általában saját erőből nem nagyon lehet ekkora volumenű munkákat elvégezni.
3: Igen, tehát ez nem csak a gyülekezetnek az áldozat készsége révén valósulhatott meg, bár azért meg kell említenem, meg ki kell emelnem, hogy az adakozás terén a gyülekezet is derekasan kivette a részét a felújítási munkálatokból, adományokból, és igazából mindenki, ahogy tudott, igyekezett hozzájárulni, és hadd emeljem ki, hogy nem csak a reformátusok, tehát hogy még a katolikus hívek is, hogyha úgy volt, akkor odaálltak és segítettek, tehát ez is szerintem példaértékű, és ugye ezen felül Magyarország kormányának a támogatása, illetve az egyházkerületünknek is a segítsége közreműködése által, hát az elmúlt néhány évben több mint 100 millió forintos beruházást tudott megvalósulni több ütemben.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Nyírmártonfalvi Református Egyházközség lelki pásztorával beszélgetünk, akit szintén a közelmúltban iktattak be. Nagy Norbert Adrián már 5 éve szolgál a gyülekezetben. Egy alig 70 tagot számláló egyházközséget vett át, amelynek 2016-ban volt utoljára helyben lakó lelkésze. Ma már több mint 200 név szerepel a választói névjegyzékben, megújultak a helyi református épületek, és igyekeznek az újonnan beköltöző családokat is elérni. Mielőtt rátérnénk arra, hogy a nyírmártonfalvai gyülekezetben milyen úttal jutott el nagy tisztelt úr, én arra lennék először kíváncsi, hogy egyáltalán a lelkipásztori szolgálati útra mi hívta el.
1: Ez egy olyan kérdés, amelyen újra és újra eltöprengek. Ez ugye korral jár, hogy az ember visszatekint életének útjára és azoknak eseményeire, és mindig olyan megelégedett és Istenben bízó szívvel tekint egyes momentumaira, hogy valójában mi miért történt, de az én lelkipásztori elhivatásom szerintem javarészt a középiskolai tanulmányaimhoz kapcsolódik. Tehát én nem egy református felekezetű iskolában végeztem, de egyházi iskola volt, tehát ez a nagykárolyi kalazanci Szent József Római Katolikus Iskola Központ volt, ahol neves pedagógusok és hitben élenjáró tanárok neveltek, és ők csillantották fel először előttem ezt a hivatást, a lelkipásztori szolgálatnak a hivatását, és tették számomra vonzóbbá az ő példaképükkel, az ő munkásságukkal, az ő hitben járásukkal, és ez indított el, gyakorlatilag ez volt az a momentum, amely rá irányított erre a lelkészi hivatásra. Persze aztán ugye életem folyamán, ugye teológián is újra és újra megkérdőjeleztem az én alkalmasságomat, de hála Istennek, hogy ahogy teltek múltak az évek, Isten mindig adott lehetőséget az újratervezésre, és adott számomra olyan megerősítő jeleket, amelyek ezen a pályán tartottak engem, is tartanak mind a mai napig.
0: Ugye, ahogy említi, hogy nem református intézménybe járt, akkor szerintem valahol kicsit adódik a kérdés, hogy akkor miért például a református teológiára jelentkezett, hogyha az előjárók és illetve a példamutatók nem ehhez a felekezethez tartoztak.
1: Hát ugye az én családom az református, de hát ugye, hát mint minden ugye átlagos református család, tehát ugye sátoros ünnepeken vettek részt az istentiszteleteken, tehát nem volt jellemző annyira a túlzott templomba járás a mi családunkban, de mégis azért a gyökerekhez csak a reformátusságom kötött. Illetve egy nagyon érdekes történés is történt, ami gyakorlatilag visszavitt engem a református valláshoz, mint pedig az, hogy 2012 tájékán a helyi református gyülekezetben a kántori állás megüresedett, és úgy én akkor kezdtem el hangszeren tanulni, tehát még nagyon gyerekcipőben jártam a hangszer játékot illetően, de mégis ugye a szükség nagy úr volt, ezért kaptam egy felkérést, hogy a helyi gyülekezetben azzal a kis parányi tudásommal, amivel rendelkeztem, tehát hogy szolgáljak az istentiszteleteken. Aztán persze később ebben jártasságot szereztem, és egyre jobbá vált az én játékom, de mégis ez volt az a pont, ami gyakorlatilag visszavezetett az én hitemhez, az én vallásomhoz.
0: És akkor hogy vezetett az út a teológiáról Nyírmártonfalvára?
1: Ez is egy nagyon érdekes út volt, hiszen ugye én a Párciumban nőttem fel, Nagykárolyban. Gyakorlatilag nem állt szándékomban semmiféleképpen Magyarországon szolgálni. Én otthon csak a sajátjaim körében éreztem magam valójában jól, és nekem számomra az volt a haza, és az volt a természetes, hogy én itt maradok, és továbbra is ott szolgálok. Viszont az Istennek más tervei voltak számomra. Segédlelkészi szolgálataimat Nagykárolyban, majd a Szatmárnémeti Szigetlankai gyülekezetben végeztem, és utána pedig, mivel akkoriban a környékünkön nem nagyon volt lehetőség lelkészként nálóan elhelyezkedni, így jött ez a felkérés egy akkori lelkipásztor testvéremtől, aki Vámospércsen szolgált, Komor Csaba személyében, aki akkoriban 5 gyülekezetet vitt a környéken, tehát Vámospécset, Nyírmártonfalvát, Nyíracsádot, Fülöpöt és Nyírábrányt. Tehát ez egy lelkipásztornak, ez borzasztó sok, és szükség volt a segítségre. És jött egy ilyen megkeresés, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha beosztott lelkészként ő mellette ketten vinnénk ezt az 5 gyülekezetet. Hát nagyon sokat gondolkoztam ezen a felkérésen, de végül is, mivel Vámospécs nincs olyan távol, sem Debrecentől, sem az én szülővárosomtól, Nagykárolytól, tehát így úgy gondoltam, hogy hát miért ne. Végül is itt vagyunk a közelben, annyi, hogy egy határ választ el bennünket, de hát ez nem nagy távolság. És így kerültem erre a vidékre, erre a környékre, és egy darabig ment is az, hogy gyülekezetet vittünk ketten, de akkoriban Esperes úr úgy látta jónak, hogy mégiscsak egy gyülekezet úgy tud fejlődni, hogyha önálló és helyben lakó lelkipásztora van. És jött a határozat, hogy egy lelkész csak egy gyülekezetben szolgáljon, és azt teljes mértékben építse, mert így tud egy gyülekezet teljes mértékben fejlődni. És gyakorlatilag így lett Nyírbátorfalva az enyém, azóta is itt szolgálva hűségesen, lelkesen az itt lévő nyájat.
0: Akkor már jól ismeri, mint a beiktatás időpontját nézve, azelőttről a gyülekezetet és annak az életét és múltját. Egy picit mutassuk is be, hogy hány lelket számlál ez a gyülekezet, hányan gyűlnek össze Isten tiszteltenként, és ha már számoknál tartunk, akkor hányan fizetnek egyházfenntartói járadékot?
1: Követően nagyon távolról fogok indulni. A gyülekezetről azt kell tudni, hogy 2016 óta nem volt helyben lakó lelki pásztora. 2016 volt az az év, amikor az előző utolsó helyben lakó lelki pásztor nagy tiszteletű néhai Pázmány József nyugdíjba vonult, aki 1989 óta szolgált a gyülekezetben. És az ő utolsó éveit sajnos, hogy a betegség nagyon meghatározta, a szolgálatait már nem tudta ugyanolyan lendülettel, frissességgel végezni, és ez rányomta a pecsétjét a gyülekezet életére is. Az ő nyugdíjba vonulását követően pedig még jobban romlott a helyzete a gyülekezetnek. Helyettesítő, beszolgáló lelkipásztorok voltak itt vasárnaponként, mikor, honnan, hol Vámospércsről, hol a környező települések gyülekezeteiből érkezett egy lelkipásztor, hogy a szolgálatot elvégezze. Hát 2016-tól 19-ig nagy tiszteletű Petró László vámospércsi lelkipásztor látta el a szolgálatokat, majd Komor Csaba, majd a Simon Mátyás is, az ő kedves felesége voltak, akik beszolgáltak, de ugye ez mind-mind kevésnek bizonyult, hiszen tényleg, ahogy az előbb mondtam, egy gyülekezet csak akkor tud fejlődni és épülni, hogyha helyben lakó, itt lakó lelki pásztora van. És 2021-ben, amikor ugye ide kerültem, nagyon siralmas és keserves állapotokkal szembesültem. Mind külsőleg és mind belsőleg a gyülekezet egy óriási mély ponton volt. Külsőleg ugye a parókia épülete romokban hevert, tehát lakhatatlan volt. Ezért én egy évig ingáztam, tehát rá voltam kényszerülve, hogy saját gépjárművemmel otthonról lássa meg a szolgálatokat. A templom is felújításra szorult, hiszen az állaga akkora már nagyon megromlott. A templom kertben is mindenfajta növények elburjányzottak, tehát borzasztó látvány volt. A gyülekezeti ház bár felújított állapotban került, de egy lezáratlan pályázat miatt a gyülekezet nem tudta azt birtokába venni, tehát egy óriási hiánnyal indítottuk a szolgálatot, és sajnos ez a hiány még inkább a lelki téren is jelen volt. Hát akkoriban, jól emlékszem, Isten tiszteleteken olyan 10-15 ember, ha járt, egy teljes lelkészi állást természetesen nem tudtak fenntartani, tehát alig-alig azt a minimális fizetés sem tudták biztosítani. Istennek legyen hála, elkezdtük a szolgálatot, azzal a tudattal, hogy a bizalmat az sokkal nehezebb megnyerni, megszerezni, mint azt eljátszani. És elindultunk, hogy megismerjük a települést, a falut, és a családlátogatások nagyon nagy kulcsszerepet játszottak az én szolgálatomban, amikor szemtől szembe megismerhettem azt, hogy kik is laknak ezen a településen, kik a reformátusok, kik tartoznak mi hozzánk. És így sikerült nagyon sok emberhez eljutni, őket elérni, megszólítani, hívogatni, dédesgetni, és így, hála Istennek, hogy a választói névjegyzékünk, hát a közel 70 főről 200 fölé emelkedett, tehát jelenleg is 204 főt számlál a választói névjegyzékünk. Gyakorlatilag ugyanennyien fizetnek egyházadót is, hiszen az kerül be a névjegyzékbe, aki fizeti a járulékot, de ettől sokkal több református tartunk nyilván, tehát jelenleg olyan 400 főtről tudjuk, hogy református vagy volt valamilyen kapcsolata a gyülekezetünkkel.
0: Azért elég nagy kihívás volt akkor önálló lelkipásztorként elkezdeni Nyírmártonfalván a szolgálatot, de gyönyörű épülésről hallhatunk, mind lelki, és talán ez a legfontosabb értelemben, mind pedig ugye infrastruktúrálisan. Most már megtörtént ugye a beiktatás, ami mondhatjuk úgy, hogy végleg hivatalossá tette ezt a szolgálatot és a szolgálati helyet. Milyen tervek fogalmazódtak meg önben? Mi az, amit még szeretne fejleszteni? Legyen szó tényleg akár a lelki vonalról, vagy akár ugye az épületeknek a felújításáról?
1: Hál' Istennek az épületek, ahogy elhangzott, mostanra már teljes mértékben megújultak. Nyilván vannak még tervek, jelenleg is folyamatban van egy munkálat. Gyülekezeti ház előtetejét építjük, egy 18 méteres hosszú előtetőt, ami ugye egy teraszként funkcionál, ami a nyári programokhoz egy fedett részt biztosítana a kinti alkalmakhoz, illetve lefedni ezt a részt, a bejárati részt, védve a fagytól, az esőtől, meg mindentől. Tehát ugye ez a munkálat most jelenleg is folyamatban van, és ugye hozzáteszem, hogy Istennek legyen hálát, hogy ezeket a munkálatokat, majdnem mindegyiket szinte teljes mértékben a gyülekezet önerőből tudta megvalósítani. Persze az egyházmegye és az egyházkerület is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a lezáratlan pályázatokat ki tudja a gyülekezet fizetni, rendezni tudja. Tehát nagy segítségünk volt onnan is, az egyházi felsőbbségtől is, de a hívek alázatos, áldozatos hozzájárulásából is azért nagyon sok minden megvalósulhatott, aminek külön örülök, hiszen ezáltal a magukénak is érezhetik ezeket az épületeket, hiszen így látják az ő kezüknek munkáját, az ő anyagi fáradozásuknak az eredményét, hogy valóban ők is hozzájárulhattak mindehhez. Lelki téren pedig hát továbbra is fontosnak tartom azt, hogy minél több emberhez elérjen az evangélium üzenete, hogy ez az sorsfordító, életeket átformáló isteni erő megérintse minél több ember szívét. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fiatalokat megszólítsuk, a fiatal családosokat, akik újonnan beköltöztek a településünkre, és keresik a helyüket, keresik a közösséget. Hál' Istennek egyre több ilyen család érkezik a településre. Debrecen közelségéből adódóan egyre többen vesznek itt házat, és telepednek le. Tehát nekik a megszólítása most már ugye elsődleges célpont, illetve a helyi, most már református fenntartású intézményben a gyermekeknek a nevelése, oktatása és hitre juttatása egy további fontos célunk lesz. Munka bőven van, az ember talál magának feladatokat, hogyha tényleg szolgálni akar tiszta szívből, akkor erre lehetőség adatot millió egy alkalom, amiben helyt kell állni. Bízunk a legjobbakban, és hitünk és reménységünk szerint az az Isten, aki egykor velünk volt és megsegített, az ezután is továbbra is előttünk jár, mint vezérlő csillagunk, és bevilágítja előttünk azt az utat, amelyen ennek a gyülekezetnek járnia kell.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma és diákotthona felvételi időszakáról szórunk. Az intézmény a következő 2026-27-es tanévben, ahogy már megszokott, 3 új osztályt indít. Ezekben az osztályokban összesen 99 diákot tudtak felvenni. Az idei felvételi eljárás során is többszörös túljelentkezést tapasztaltak, a tanulók igen magas pontszámmal kerültek be az iskolába. Erős a képzés a nagymúltú intézményben, erről tanúskodnak évről évre az érettségi eredmények és a továbbtanulási ráta is. Mindezekről Olá Ilona interjújában Iváné Nagy Erzsébet Bernadett igazgató beszélt.
1: Mint minden középiskolának, a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának és diákotthonának is fontos az, hogy egy-egy felvételi ciklusban hány diákot sikerül megszólítani, és az ő irántuk érdeklődő fiatalok közül hányat sikerül felvenni a következő tanévre. Kezdjük a konkrétumokkal, mit mutatnak a számok?
2: Az idei számok azt mutatják, hogy a Debreceni Református Gimnázium beiskolázási programja az elmúlt évek szervezettségének és most már mondhatom azt, hogy gyakorlatának megfelelően alakult, sőt, hogyha jobban belegondolunk, akkor azt is kimondhatjuk, hogy talán az elmúlt évek egyik legjobb beiskolázási időszakát zártuk. Összesen 99 tanulót sikerült az idén felvennünk, és azért vagyunk nagyon hálásak, mert nem csak, hogy minden létszámot maximálisan feltöltöttünk, hanem több olyan diák is van, aki sajnos helyhiány miatt nem tudott bekerülni az intézménybe. 3 osztályt indítunk az idén is, ahogy ez az elmúlt években is történt, és összesen 4 tanulmányi területet hirdettünk meg. Nagyon jól látszik az, hogy az intézmény egyik legnépszerűbb tanulmányi területe, és így egyben osztálya is, az általános kerettantervű osztály, ahová az idén mintegy 6-szoros túljelentkezésünk volt, és a másik 2 olyan terület, amely azt mutatja az elmúlt években, hogy egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik iránta, az a biológia-kémia tagozatunk, valamint a matematika tagozat. Itt 4,5-szeres túljelentkezés mutatkozott az idén, és a nyelvi osztály, ami szintén erős, de jelen pillanatban azt látjuk, hogy a 3-szoros túljelentkezés mellett ők azok, akiknél még van hová fejlődnünk, ahol át kell gondolni, hogy hogyan lehet még megszólítani gyermekeket és tanulókat, hogy magát a nyelvi képzést is minél népszerűbbé tudjuk tenni, és valóban tudjunk rá megfelelő keretet találni és biztosítani. Így is elégedettek vagyunk, hiszen azt gondolom, hogy a 3-szoros túljelentkezés itt is nagyon-nagyon jó, de ami talán az egyik legerősebb mutatószám az idei felvételinél, hogy a maximális 200 pontból átlagosan 160-165 pont körüli értékekkel kerültek be gyerekek, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép mutató.
1: A számokat most már átfordítva a tapasztalatokra, amiket ebből le lehet szűrni, ugye egyrészt a többszörös túljelentkezés azt mutatja, hogy van érdeklődés a gimnázium iránt, míg az idegen nyelvi képzésnél is elmondhatjuk ezt, azért 3-szoros túljelentkezés sok iskola összetenni a kezét, hogyha ezt úgy általánosan tapasztalhatná, de a többi specializációnál, illetve pont a nem speciális osztálynál pedig még magasabb ez az arány. Másrészt pedig ez a magas pontszám azt is mutatja, hogy nem csak ötletszerűen jönnek a gyerekek, nem csak azért, mert nincs jobb ötletük, vagy nincs jobb lehetőségük, hanem igenis jó alapokkal érkező, okos, jól felkészült, jó tanulmányi eredményekkel rendelkező gyerekek tudatosan választják a gimnáziumot.
2: Így van, és azt gondolom, hogy az elmúlt évek beiskolázásának ez volt az egyik legfontosabb szempontja, hogy olyan gyerekeket tudjunk megszólítani, akik célzottan és valóban tudatosan a Debreceni Református Gimnáziumban szeretnének tovább tanulni. Ez azért is nagyon fontos, mert azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy azok a fiatalok, akik célirányosan érkeznek, akiknek van kötődése, akiknek van célja és van elképzelése a Református Gimnáziumról, azok sokkal jobban tudnak alkalmazkodni ahhoz a rendszerhez és azokhoz a tanulmányi elvárásokhoz, amit a Református Gimnázium elvár a diákjaitól.
1: Hiszen itt azért van egy olyan évszázados hagyomány, amihez igazodni kell, aminek meg kell felelni, és azzal, hogy egyházi egy intézmény, azzal is jönnek bizonyos normák, amik az alapot adják.
2: Így van, és azt gondolom, hogy azok a fiatalok, akik már eleve ebben a rendszerben szocializálódtak, ebben nőttek fel, ezért nagyon fontos számunkra az, hogy a református fiatalokat, a református köznevelési intézményben tanuló fiatalokat meg tudjuk szólítani. Ők egy egészen más perspektívából képesek szemlélni azt az intézményi keretet, amiben mi élünk és amiben mi dolgozunk. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a hagyományainkat őrizzük és ápoljuk. gondoljuk. És ezek a hagyományok nem csak a kulturális területeket érintik, és nem csak a külső megjelenéseinkben vannak jelen, hanem valóban azokban a református értékekben is, amelyeket rendkívül fontosnak tartunk, és azt gondoljuk, hogy a minőségi oktatás mellett ez az az alap, amire később a fiatalok, amikor majd kikerülnek ebből az intézményből, vissza tudnak nyúlni, és ami tulajdonképpen segíti őket majd abban a, így szoktam fogalmazni, őrülten gyors és talán egy kicsit kaotikus világban és társadalomban, amit most élünk ebben a korban. És én hiszem azt, hogy ez a gimnázium valóban képes megerősíteni őket lelkileg és mentálisan is úgy olyan formában, hogy ez később majd a hasznukra váljon, amellett, hogy egyébként valóban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az oktatásunk minőségi legyen, és egy olyan alapot tudjunk nyújtani és biztosítani a fiataljaink számára, ami nem csak a továbbtanulást segíti elő, hanem az egyetemeken való bennmaradást is.
1: Mindjárt beszélgetünk erről is, bemenet után a kimenetről is, de még maradjunk a felvételinél. Három osztályt említett, de többfajta tematikát, ezt azért tisztázzuk egy kicsit. Egyrészt az idegen nyelvű képzés, az angol nyelvű képzése.
2: Az idegen nyelvű képzésünk tulajdonképpen két nyelvre specializálódik. Az első nyelv az angol, ami mindenki számára kötelező, a második idegen nyelv pedig választható, vagy németet, vagy franciát tanulhatnak a fiatalok, és attól lett egy picit más az elmúlt években, hogy áthelyeztük a hangsúlyt a második idegen nyelvre.
1: Hiszen manapság ez az elvárás szinte, hogy egy angolul beszélő fiatal tudjon még egy nyelvet, azzal tud már kitűnni, mert az angol most már alap.
2: Pontosan, és ezt tapasztaltuk mi is, hogy a diákjaink többsége nagyon jó alapokkal érkezik angol nyelvből, viszont a második idegen nyelvet a nulláról kezdik ezek a fiatalok, és azt gondoltuk, hogy ha magasabb óraszámban és valóban emelt szintű tartalommal töltjük meg ezt a nyelvet, akkor azon túl, hogy egy középszintű vagy egy emelt szintű érettségi vizsgát le tudnak tenni belőle, valóban kapnak egy olyan nyelvi alapot, ami majd később az elhelyezkedésüket, vagy egyszerűen csak az életben való igazodásukat segíti majd.
1: A másik osztály pedig ez a reál beállítottságú osztály, és ott van többféle tematika, ha jól emlékszem, három kiemelt tantárgyat is említett, tehát ez hogy oszlik meg?
2: A B osztályunkat, mi csak így hívjuk őket, tulajdonképpen két csoportra bontjuk. Ennek az osztálynak a kétharmad része biológia, kémia tagozatos, és az egyharmad része, tehát egy kisebb csoport matematika tagozatos diákként kezdi meg a tanulmányait.
1: Ide olyan gyerekek jelentkeznek, jól gondolom, akik már nagyon konkrét továbbtanulási elképzeléssel vágnak neki a gimnázium éveknek?
2: Így van, ők a legcéltudatosabbak, tehát ezt látjuk. Nagyon komoly célokkal, nagyon komoly elhatározásokkal érkeznek hozzánk, és ezt minden egyes igazgatói tájékoztatón elmondom a szülőknek és a diákoknak is, hogy aki ezt a tagozatot választja, az egy nagyon komoly elhivatástudattal kell, hogy rendelkezzen tulajdonképpen is kitartással, hiszen nagyon-nagyon magas óraszámokkal dolgozunk ezekben az osztályokban. Ahhoz, hogy valaki orvosi pályára vagy mérnöki pályára bekerüljön, és ott tényleg kiváló tanulmányokat tudjon majd folytatni, ahhoz nagyon komoly alapokat kell letenni. És azt gondolom, hogy aki egy kicsit is ismeri az érettségi követelményeket ezekből a tantárgyakból, biológiából, kémiából és matematikából, az tudja, hogy komoly kihívások elé állítják a fiatalokat. Mi ennek próbálunk a magasabb óraszámokkal és az emelt szintű tematikával megfelelni, és mindenben segíteni és támogatni a fiatalokat.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk, hallhattak a Debrecen Református Kollégium gimnáziumának felvételi időszakáról, valamint Nyírmárton falva és Hosszúpályi frissen beiktatott lelki pásztoraival is beszélgettünk. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Muzás Borit hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
1: Oh, I've been desperate.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig 3 héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. A kormányfő szerdán párizsi látogatásán a közmédiának nyilatkozva elmondta, a német kancellár és a francia elnök is tájékoztatta arról, hogy a múlt héten fontos politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró, majdnem 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogy hogyan tudják tovább fejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen. A miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy mindkét vezető nyitott volt a kapcsolatok fejlesztésére, hiszen Németország Magyarország legfontosabb befektetési kereskedelmi gazdasági partnere, és mintegy 45 ezer magyarnak adnak munkát a francia cégek. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén két közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Új elnököt és elnökséget választotta a Megyei Jogú Városok Szövetsége szerdai közgyűlésén, a továbbiakban Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy 2 millió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet, közölte a Székesfehérvári önkormányzat. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát az elnöki tisztségre. Cser Palkovics András közösségi oldalán azt írta, elnökként fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket. Vállalásai között említette, hogy világnézeti pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a kamara. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték a közös agrárpolitika stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek pályázati felhívások változásait, ezek miatt ugyanis módosul a kérelmek beadása. Segítségért telefonon lehet keresni a falugazdászokat, elérhetőségüket a kamara keresőjében tették közzé. A kérelembeadási időszak április 15-én kezdődött, keddig a gazdálkodók 133.275 kérelmet adtak be, 94.366-ot a kamarai falugazdászok segítségével. Tavaly 154.586 egységes kérelmet.

0: Kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz, idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésen lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, olvasható a közleményben. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrenföld Fizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A közlemény szerint a hónapban a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitudójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitudójú földrengés keletkezett, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrög sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: December elején történt az első fagyos napon. Az egyik fiatal ácslegénynek neve napja volt, és néhányan a munkások közül ott ünnepelték meg vele együtt a közeli kocsmában. Úgy 10 óra lehetett, amikor félig részegen beállítottak a professzorhoz a bódéba. Sörös üvegeket hoztak a kezükben, hangosak voltak és vidámak. Itt van az öregünk, kiáltotta az egyik vízvezetékszerelő, aki elsőnek nyitott be a bódéba. Hoztunk sört neked, öreg, gyere, így áll velünk. Emberek vagyunk mind, nem igaz? Mit búslak, hogy te itt egyedül? Isten éltessen, öreg! Megtöltötték az egész bódét. Sörös üvegeket nyomtak a markába, és innia kellett az ünnepelt ácslegény egészségére. Az ácslegény részegen ölelgette, és meghatott szavakat motyogott. Így áll, öreg, ne búsulj! Te is csak egy szegény ördög vagy, mint én. Látod, nekem se anyám, se apám, senkim a világon, még csak hazám sincs, és mégse búsulok. Szervusz, öreg apám! Ekkor az egyik kőműves hangosan odaszólt. Vigyázz, te! Ez nem csak olyan egyszerű éjjeli őr, ez valamikor úr volt. Az ácslegény fátyolos szemmel nézett rá, és ingatta a fejét. Mi voltál, öreg apám? Mondd meg, hogy tudjam. Ácspallér voltál talán? Mi? Hova való vagy, öreg apám? Königsbergi, felelte a professzor. Königsbergi! Gyere, hogy öleljelek meg! Kelet-Poroszországból vagyok én is, földiek vagyunk, erre iszunk egyet, fogd az üveget a hazánkra, testvér, éljenek a kelet-poroszok, hoch! Aztán mit csináltál te ott, testvér? Mi voltál otthon? Egyetemi tanár, testvér, felelt a professzor, és nagyot húzott a sörös üvegből. Az ácslegény egy pillanatra meghökkent, és a részegek bambaságával merett rá. Aztán munkától kicserzett vörös keze, mint egy nagy lapát, végig szántotta a levegőt, ahogy legyintett. Mindegy, testvér, akármi is voltál, földiek vagyunk, az a fő, s hazamegyünk, az a fő, a többi az gané. Ez itt minden gané. Ölej meg, testvér, és mondd te is, hogy hazamegyünk, hallani akarom, érted? Hallani akarom. Aztán az üvegek kiürültek, és a részektársaság hangos énekszóval elvonult. A professzor még ott állt a bódé nyitott ajtajában, és fejcsóválva nézett utánuk, amikor a sötétségből valaki belépett a nyitott ajtón kiáradó lámpafénybe, a vízvezeték szerelő volt. Megengedi, professzor úr, hogy néhány percet még itt maradjak, kérdezte, és a hangja komoly volt. Arcán nyoma sem látszott a részegségnek. Tessék, felelte a professzor, és visszament az asztalhoz. A szerelő betette maga mögött a rozog a deszkajtót, aztán odament a kályhához, és leült a mellette lévő ládára. Kint hallani lehetett még a távolodó énekszót. Jó fiúk, kezdte egy idő múlva a szerelő, nem szabad rossz néven venni tőlük, ha olykor isznak. Mit tegyenek mást? Dolgoznak egész nap, mint az állatok, este várja őket valahol egy fűtetlen, sötét odú, és tudják, hogy akár mennyit dolgoznak, nem lesz ez másképpen soha. Fáradtak és szomorúak, mert mindig az otthon jár az eszükbe, ahol minden szebb volt, jobb volt, másképpen volt, és ahonnan elverte őket a politika, amit az urak játszottak az ő bőrükre. Mit csináljanak ellene? Isznak, hogy elfeledjék a fáradtságot, az órabért, a rongyos inget a testükön, a lyukastalpú cipőt, a fűtetlen odut, s a síró gyermekeket esetleg, ha van olyan is. Isznak. És akkor előjön gátlásaik alól a honvágy, amit bent hordoznak magukban, könnyes lesz a szemük, és otthoni dalokat énekelnek, és részegségükben hinni tudják még, hogy egyszer újra jó lesz minden, és hazamehetnek, hát persze, hogy isznak.
3: Professzor lehajtott fejjel ült az úcska széken, hallgatta a szerelő szavait és bólogatott.
2: Igen, gondolta.
3: Talán igazuk van ezeknek az egyszerű durva embereknek. Talán ez még segít rajtuk valamit. Néhány órára feledni tudnak, és gondolkodás nélkül érezni. Csak érezni, hinni, remélni. Más semmit. Ön tanult ember, folytatta egy idő múlva a szerelő ugyanazon a lassú tűnődő hangon. Úr volt valamikor egyetemi tanár professzor, ahogy azt az urak egymás között mondják, most éjjeli őr, lássa! Én nem örülök ennek, pedig bizonyára sokan vannak ma, akik azt mondják, úgy kell neki. Eleget uraskodott a fejünk fölött, most tapossa meg őt is a nyomorúság egy kicsit. De én azt mondom, lássa, elég baj az, hogy maga tanult ember létére így kell megkeresse a kenyerét. Nekünk is baj, nem csak magának. Mert hogy mehessen nekünk jól egy olyan világban, ahol rosszul megy azoknak is, akik többet tanultak és többet tudnak, mint mi? És hogy bízunk mi abban, hogy a politikát csináló urak segíteni akarnak rajtunk, ha még egy maguk közül valón sem segítenek? És elnézik azt, hogy egy ilyen nagy tudományú úr, aki sokkal hasznosabb és fontosabb dolgokkal kellene foglalkozzék, buta deszkákat őrizzen éjszakánként. Okádnivaló ez az egész világ. Hanem mondok magának valamit, professzor úr. Az úri osztály kimondta saját magára a halálos ítéletet. Azzal, hogy magából éjjeli őr lett. Hiszi? A professzor ott az asztal mellett fölemelte a fejét és ránézett a vízvezeték szerelőre. Nézte a fiatal sápat keserű arcot, aztán vállat vont. Nem tudom, mit ért úri osztály alatt, kedves barátom. Vannak orvosok, mérnökök, tanárok, vannak bankigazgatók és gyárigazgatók, vannak nagykereskedők és nagyvállalkozók, de ezek mind csak emberek, egyes emberek. Nincsen egymáshoz semmi közük. Nincs? Kérdezte a szerelő, és a szája megrándult. Ha egy nagyvállalkozónak a lányát megkéri egy orvos, vagy egy mérnöknek a lányát megkéri egy gyárigazgató, akkor szó nélkül hozzáadja a feleségül, ugye? De ha én megkérem, akkor kirúg, vagy legjobb esetben kinevet. Ha egy orvos leül egy asztalhoz, amelyiknél már ül egy mérnök vagy egy bankigazgató, akkor udvariasan bemutatkoznak egymásnak és illedelmesen elbeszélgetnek, mert ugyanahoz a társasághoz tartoznak. Szabályaik vannak és társadalmi formáik, amelyeknek a betartására rettentően kényesek. Hogy nincs úri osztály? De mennyire, hogy van? Próbáljak én elmenni közéjük. Úgy kidobnak, hogy a lábam sem éri a földet. Úri osztály igenis van. Egy zárt, elszigetelt egység, amelyik fenntartja magának a jogot, hogy irányítsa és vezesse az országokat, az ipart, a kereskedelmet és a politikát. De ugyanakkor csal és hazudik, mert azt hazudja az emberiségnek, hogy nem a maga egyéni érdekeit nézi, hanem a köz érdekeit. Azt hazudja, hogy szolidáris velük, a néppel, pedig nem tartja ezt a szolidaritást még a saját soraikból valókkal sem, mert különben maga nem lenne most éjjeli őr. Hát látja, ezt akartam mondani akkor, amikor azt mondtam, hogy az úri osztály kimondta a saját halálos ítéletét. Mert ha magán, aki közülük való tanult úriember, ha magán nem segítettek, akkor hogy tudjam elhinni nekik én, aki nem tartozom közéjük, akit lenéznek, mert csak öt iskolám van, hogy higgyem el nekik, hogy rajtam segíteni fognak? Látja maga tanár, folytatta csöndesebben, maga úriember, egy másik társadalmi osztályhoz tartozik, és én mégis bejöttem ide magához, és leültem erre a ládára itt, hogy beszélgessek magával. És a többiek is. Egyiknek sincs közülük iskolai végzettsége, mégis idejöttek, ittak magával. Bevették maguk közé, még testvérnek is nevezte az egyik, pedig soha nem látta azelőtt. Kérdem, miért nem jönnek el magához a gyárigazgató urak, a nagyvállalkozók, az orvosok, a mérnökök, A többi tanárok. Igen, kérem, a többi tanárok, a saját kollégái. Miért nem jönnek ide? Miért nem mondják azt magának, hogy testvér? Miért nem? Miért nem osztják meg magával a sörüket? Miért nem veszik be maguk közé, mi? Hát én megmondom miért. Mert önzők. Mert hazugok. Mert addig tartják csak a barátságot magával, amíg jól megy magának is. De ha bajban van, akkor félnek magától, mert esetleg segítséget kérhetne tőlük. És ezekben bízzak én? Ezeknek a segítségére számítsak én? Ezeknek az ország vezetésétől várjam a magam sorsának jobbra fordulását? Látja, mi mindenkit beveszünk magunk közé. Nem kérjük, hogy honnét jött, miért jött. Ember, hát ember. Magunk közé ültetjük, testvérnek nevezzük, és aszerint becséljük meg, amennyit ér. És látja, ez jól van így. Mert rendre mindenki ide kerül majd közénk. Ma maga, holnap az a másik, aki ma magával nem vállalja a szolidaritást. És holnap után a következő, mert ahhoz sem lesz szolidáris senki, ha ő kerül bajba. És aztán mi itt magunk között majd megismerkedünk rendre mindegyikkel, és megrostáljuk őket, aszerint, hogy mit érnek, mint emberek. És aztán, ha majd választani kell, nem lesz szükségünk semmiféle pártra többet. Mert tudni fogjuk, hogy kit válasszunk meg. Aki majd a mi szolidaritásunkért cserébe szolidaritással fizet. És ugyanakkor tanult ember lesz mégis, és úr, valódi úr. Érti, hogy mit akarok mondani? Én csak egy vízvezetékszerelő vagyok, és nem tudok olyan szabatosan beszélni, mint azok, akik iskolákat jártak. De remélem megértett már. Békés éjszakát kívánok. Sok idő van még reggelig. Vajon a többi tudós uraknak könnyű álmuk van-e ez alatt, amíg maga itt virraszt? Ezt szeretném tudni. Na Isten áldja, s harag nincs, ugye? Nem, nem volt harag. Inkább valami furcsa meleg érzés volt, ami ott maradt a beszélgetés nyomán, és végig kísérte Habicht professzort azon az éjszakán. Ez az érzés okozta, hogy először tudott őszintén és józanul számot vetni magával. És a számadás így ütött ki. Magamra vállaltam, hogy nem leszek gyilkosa az emberi világnak. Az út, amit ezáltal meg kellett járnom, az egyetemi laboratóriumból ide vezetett az őrbódéba. Meglátjuk, hova vezet még ezután. De bárhova is vezessen, legalább megtettem a magamét. S ha egy szép napon minden ember így cselekszik majd, mint én, nem lesz több háború a földön. Hónapok óta ez volt az első reggel, hogy Habicht professzor vidáman és derült kedvel érkezett haza a romház alatti pince lakásba. Karácsonyra még egy kétaraszos fenyőfácska is jutott, és Kriszta kalácsot sütött hozzá. Délben elmentek együtt a templomba, s komoly ünnepi hangulat volt. Szilvesztert a bódéban töltötte, s éjfélkor néhányan a munkások közül oda gyűltek köréje a kocsmából, forró grogot ittak, és otthoni emlékekről beszélgettek. Aztán fölírták az új évszámot egy darab szénnel a deszkafalra, és elmentek. Az idő telt, és nem történt semmi. Tavasszal Kriszta elkezdett rajzolni, és május végén megnyert egy kis divatterv pályázatot. Ekkor határozta el, hogy divattervező lesz. Nagy lelkesedéssel fogott hozzá a tanuláshoz is. Úgy látszott, hogy van tehetsége hozzá. Akkor fejezték be az építkezést a bódé mellett, és az új lakók elkezdtek beköltözni a házba. Június végén a vállalat Habicht professzort egy másik helyre küldte. Ez valamivel közelebb volt, és nem kellett csak egy jó fél órát gyalogolni a munkahelyig. Itt is egy kiégett bérházat építettek újra. Ugyanazt a deszkabódit állították föl megint, ugyanúgy állott körülötte rakásban a tégla épületfa homok malter, már valósággal otthon érezte magát ebben a környezetben. Augusztusban valami különös fájás támadt a lábában. Csak bottal tudott járni, és a betegsegéző orvosa, aki az előtt való nap tért haza egy kéthetes nyaralásból, azt tanácsolta, hogy menjen tengeri fürdőre vele. Mikor megkérdezte tőle, hogy hol van az a tengeri fürdő, amelyikben éjjeli őrré lett egyetemi tanárokat ingyen kezeltetnek, az orvos vállat vont és azt felelte, hogy ez a fájdalom az idegekkel van összefüggésben, és nem valószínű, hogy magától megszűnjön. Minden esetre azt tanácsolta, hogy pihenjen és óvakodjék a nyírkos levegőtől, a megerőltetéstől és az idegizgalmaktól. A professzor megköszönte a tanácsot, és visszament a bódéba. Októberben már erősen sántított, és csak nehezen tudott járni. Abban az időben sokat gondolt a tábornokra. Tartjuk magunkat az utolsó lélegzetig, hallotta olykor az éjszaka csöndjében az öreg harcos recsegő hangját, ha fájó tagokkal bicegve végigjárta a telepet, és arra gondolt, vajon én is ilyen Don Quixote vagyok? Pusztulásra ítélt ős állat, ahogy annak idején a dramaturg mondta. Megjöttek újra az esős idők, a mély hideg ködök, melyek az érkező tél nyers szagát odaragasztották a házfalakhoz, s a professzor újra ott bicegett botjával a deszkarakások körül, és hulladékfát gyűjtött a kis vaskályhához. November vége felé volt már, amikor egy este, még nem is volt késő, 6 óra lehetett talán, de az alacsony súlyos felhők s a lassan szemerkélő eső korán lenyomták a sötétséget a városra, valaki kopogott a bódé ajtaján. A professzor éppen a kis vaskályha előtt térdelt háttal az ajtónak, és kínlódott a tűzzel. Tessék, mondta anélkül, hogy hátra nézett volna. Nyírkos fadarabokat kotort ki a kályhából, melyek csak sisterektek, de nem akartak égni. Hallotta nyílni az ajtót, hallotta azt is, hogy valaki bejött. Jó estét, mondta egy szerény hang, kissé rekettes, idegenes kiejtéssel. Dr. Habicht professzort keresem. Én vagyok, felelte a professzor csodálkozva, és hátra nézett. Egy középtermetű öreg úr állott a bódé közepén téli kabátban és fekete kalapban. A kalapról csöpögött a víz. A nevem Baradlai, Reverend Baradlai, lelkész Amerikában, mondta az idegen. Kérem, ne zavartassa magát a világért sem. A tűz, motyogta a professzor zavartan, nem akar égni, vizes a fa, tudja, tűz nélkül pedig rossz. Megbocsát, azonnal készen leszek, tessék helyet foglalni. Az idegen körülnézett, aztán leült egy ládára. A professzor fújni kezdte a parazsat, apróra hasított száraz lécdarabokat szórt rá, és a láng hamarosan felkapott. Óvatosan megtöltötte a kályhát fával, megvárta, amíg a tűz megerősödött, aztán gondosan becsukta a kályhajtót, és fölemelkedett. Leverte térdéről a port, és ránézett a látogatóra. A kedves lánya küldött ide, mondta az, meg sem várva a kérdést. Ügyes a leány, láttam a rajzait. A professzor odabicegett a rozog a székhez, és leült. Amerikai pap? Kérdezte. Igen. Bólintott a másik. Valamikor európai voltam én is. Egy falunak voltam a papja lent messze keleten egy kis országban, amit Erdélynek hívnak. De az régen volt, még egy másik Európában. Ezt itt, ezt az Európát most látom először. Meg vagyok döbbenve tőle. Ez az új Európa nem sokra becsüli a tudósait, hogy deszkát őriztet velük. A professzor gyanakodva nézett a vendégre. Európa nem tehet erről, felelte lassan. Európa a valóságban nincs is többé. Szétosztották maguk között a barbárok. A pap halkan nevetgélt. Van valami abban, amit mond. Azonban nem szabad elfeledni, hogy ezeknek a barbároknak egy részét valamikor Európa dobta ki magából. Most csak visszajöttek a fegyver erejével. De ez mind nem fontos. Szabad egy kérdést intéznem önhöz? Tessék. Ha nem akar felelni rá, ne feleljen. Volt önnek valóban valami tudományos fölfedezése, amit eltitkolt mind a németek, mind az angolok elől, vagy csak szóbeszéd az egész? Mondtam, ha nem akar felelni rá, ne feleljen. A professzor arca megkeményedett. Miért ne felelnék? kérdezte szinte ellenségesen. Volt egy felfedezésem. Most már azt is megmondhatom, hogy mi. Ugyanaz, amit a maguk tudósai 2 évvel ezelőtt világgá kürtöltek. A különbség csak az, hogy én annak idején, amikor a nyomára kerültem ennek a titoknak, arra gondoltam, hogy milyen mérhetetlen hasznot jelentene ez az emberiségnek. És amikor rájöttem, hogy pusztításra és rombolásra akarják felhasználni, akkor eltitkoltam előlük. Maguknál oda át pedig kimondottan azért foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hogy romboló fegyvert csináljanak belőle. Ez a különbség. Az öreg pap elgondolkozva bólogatott. Igen, lehet, hogy igaza van, és egyedül csak ez a különbség. Aki a háborút szolgálja, milliókat keres, aki a békét szolgálja, az koplal. De engedjen meg még egy kérdést. Hisz ön abban, hogy minden embernek van valamilyen feladata ebben az életben? Igen, bólintott a professzor, ebben hiszek. Úgy. És azt hiszi, hogy önnek, mint tudósnak, mint különösen nagy képzettségű és tehetségű tudósnak, aki már ilyen óriási felfedezést tett, önnek az a feladata ebben az életben, hogy halála napjáig deszkákat őrizzen? A professzor arca elsötétült. Néhány pillanatig mereven nézett maga elé, aztán hirtelen fölállt a székről. Bocsásson meg egy percre, mondta. Meg kell néznem, mi van odakint. Rögtön itt leszek újra. Fogta a botját és kivicegett. Kint hűvös sötét éjszaka volt, az eső még mindig esett, a szemközti gázlámpa sárgás fénye dideregve küszködött a köt súlyos burka alatt. Amikor visszatért a bódéba, a különös öreg pap még mindig ott ült a ládán. Szó nélkül megrakta újra a kályhát, vizes kabátját felakasztotta a szögre, aztán bocsánatkérő mosollyal a vendég felé fordult. Elnézését kérem, hogy nem kínálhatom meg semmivel, még csak egy jobb ülőhelyjel sem szívesen átadnám ezt a széket, de aki nem tud ülni rajta, az alatt összetörik. A furcsa pap szemei fürkészve nézték az arcát. Nem azért jöttem, hogy alkalmatlanságot okozzak, mondta csöndesen, hanem hogy elbeszélgessek önnel, professzor. A professzor óvatosan leült a székre, a botot az asztalhoz támasztotta, és fájos lábát megemelve kissé odatartotta a kályhához. Ön azt kérdezte az előbb, kezdte el lassú hangon, hogy ezt a foglalkozást itt életfeladatnak tekintem-e. Hát én erre azt felelem önnek, hogy igen. Ma már igen. Az én életemnek ma már csak az lehet a feladata, hogy megvárjam, amíg a leányomból ember lesz. Elindítsam őt a maga útjára, s azzal vége. Tudom, azt akarja mondani erre, hogy ezért kár volt annyit tanulni és annyit dolgozni tudományos téren, de szabad én is kérdezzek valamit? Hogyne, tessék. Mit gondol ön, mint pap? Megtörténhetik-e, hogy az ember azt a feladatot, aminek az elvégzésére élnie kellett, egyszerűen elhibázza? Nem oldja meg. Nem. Felelte a pap, és megrázta a fejét. Ezt nem hiszem. A feladat, amivel Isten megbízott, kívül áll a mi hatalmi körünkön. Végre kell hajtsuk, akár tetszik, akár nem. A professzor elgondolkozva nézte a kályha repedésein át a tűzvillogó játékát. Arca fáradt volt és öreg, ahogy lassan mondta. Látja, én hiszem. Sőt, majdnem azt merem mondani, biztos vagyok benne, hogy elhibáztam a feladatomat. Elmulasztottam megtenni azt, aminek az elvégzésével az öröklődés láncolatán keresztül a fejlődés törvény által megbízattam. És tudja, mi az érdekes? Hogy nem is bánom. Nem is bánom, hogy elmulasztottam a feladatomat. A törvény azért, ha egy kis késéssel is, de beteljesedett. A természet pótolja a hézagokat. Az én feladatomat elvégezte más. És én nem is bánom, hogy így történt. Érti ezt? Nem bánom. Szívesebben őrzöm a deszkát éjszakáról éjszakára, és átrágom magam valahogy az életen, sem mint hogy magamon viseljem annak a feladatnak az emberfeletti súlyát, amivel megbízattam. Mert az én feladatom az volt, hogy ezt a felfedezést megtegyem, és odaadjak az emberiség kezébe egy olyan szörnyűséges játékszert, amelyhez fogható még nem volt. Ez volt az én feladatom, és én kibújtam alóla. Ön tehát azt gondolja, professzor, szólalt meg egy idő múlva az öreg papaládán, hogy Isten gonosz feladatokat is bízhat reánk, emberekre? A professzor szomorúan elmosolyodott. Tudom, hogy nem illik papokkal ilyesmiről beszélni, de meg kell mondjam, hogy én Isten fogalma alatt valami mást értek. Valami mást? Kérdezte az öreg pap szinte vidáman. És mi az a más? Az ok és okozati összefüggések láncolatának törvényét. Vagyis az én szempontomból nézve azt a törvényt, amely az emberiség sorsát meghatározza. Na és? Kérdezte az öreg még mindig vidáman. Eddig nincs közöttünk nézeteltérés, legfeljebb a kifejezésekben. A professzor arca elkomorodott. Az én Istenem nem az a szerető édesatya, akinek a papok mondják. Az én Istenem egyszerűen egy természeti törvény. Nézze, kérem, ha én annak idején átadom a felfedezésemet, ma néhány millió emberrel kevesebb él a földön. És mégis ez a néhány millió életben maradt ember arra ítélt, hogy éjjeli őr legyek. Miért? Mert a törvény, mely az emberiséget kormányozza, egyszerűen akarja a rosszat, akarja a pusztítást, akarja, hogy néhány millió emberrel kevesebb legyen. Ennyi az egész. Hogy én kihúztam magam a rám szabott feladat alól, ez az én magánügyem. Az óramű azért megy tovább. A törvény engem megbüntetett, látja, itt vagyok. És gyorsan pótolt másokkal. Az óramű nem állhat meg, s a törvény ellen nincs fellebbezés. A homokórától az időzített pokolgépig egyetlen acéllánc az egész. Egyik láncszem kapcsolódik a másikba. Az óramű egyszer eljut ahhoz az előre meghatározott ponthoz, amelynél robbannia kell a pokolgépnek. Aztán, hogy ezt utolsó ítéletnek nevezzük, világkatasztrófának, vagy különös természeti tüneménynek, egy jelentéktelen bolygó pályafutásán, ez már igazán mindegy. A lényeg az, hogy a törvény kérlelhetetlen, és én örvendek, hogy kivontam magam a rám bízott feladat alól. Hosszú ideig csend volt a bódéban. Csak a tűz sistergése hallatszott, és az eső halk kaparászása a tetőn. Az öreg papott a ládán felsóhajtott. Érdekes elgondolás, mondta lassan és dörmögve, mintha önmagával beszélne csak. És eszembe jut erről egy öreg halász, aki ott élt egy folyó mellett, ahol valamikor pap voltam. Mondtam, ugye, hogy egy faluban voltam pap valamikor régen, lent Erdélyben. A közelben egy nemzetközi diáktáborozás volt valamikor, és egy csónak 6 gyerekkel majdnem alázuhant a vízesésen. Emlékezteti ez valamire? A professzor felütötte a fejét. Vízesés? Nekem is volt gyermekkoromban egy csónakkalandom valami vízesésnél, valahol Ausztria keleti csücskén. Az öreg pap mosolyogva bólintott. Erdélynek hívták azt a keleti csücsköt, és Magyarországhoz tartozott akkor. Szóval ott voltam pap, ahol ez a csónak szerencsétlenség történt, azaz csak majdnem történt, mert nem történt, meg mégsem. Az utolsó percben, mondja csak professzor, gondolkozott már azon, hogy az a csónak miért nem zuhant le akkor a vízesésen? Úgy emlékszem, valami megakasztotta. Hogyan is jutott az eszébe az egész dolog? Jaj, milyen régen volt. Látja, az még egy rendes világ volt akkor. Igen, felelte a pap, mintha az utolsó szavakat nem is hallotta volna. Valami megakasztotta. És ez az éppen, Nevetni fog, ha azt mondom, hogy Isten akasztotta meg a csónakot? Nem fogok nevetni, miért? Nem a kifejezéseken múlik. Az volt a törvény, hogy ez a csónak az utolsó másodpercben megálljon. És mit gondol, miért? A professzor vállat vont. Azt nehéz lenne levezetni, mint ahogy minden történést nehéz levezetni. Az okok és okozatok hosszú láncolatán múlik. Baradlay tiszteletes elgondolkozva nézett maga elé, csöndesen hüngetett, aztán azt mondta, lehet, így is lehet mondani, ugyanoda jutunk vele. Vagyis, hogy annak a hadgyereknek életben kellett maradni, mert feladatuk volt még a földön. Egyetértünk eddig? Igen, bólintott a professzor. Érdekes, hogy milyen kicsi a világ. Szóval ott volt pap azon a környéken. És most itt találkozunk össze, érdekes. Az öreg pap elmosolyodott. Igen, ez érdekes, de én arról a bizonyos öreg halászról akartam még mondani valamit, és azt hiszem, hogy abban is egyetértünk majd. Öreg halász? Kérdezte a professzor, és csodálkozva rázta a fejét. Nem emlékszem semmiféle öreg halászra. Nem is fontos. Talán nem is találkozott össze vele, minden esetre övé volt az a bizonyos csónak, amelyik a végén mégiscsak alázuhant és összetörött. Ja úgy, de nem a csónakról akarok beszélni, hanem a halászról. Öreg ember volt már, és képzelje el, nem hitt az Istenben. Az ő szavaival élve tudta, hogy nincs Isten. És ezt tudta akkor már majdnem 40 éve. Valami történt az életében, és azon átjutott el idáig. Sok emberrel előfordult már, de nem ez a fontos. A fontos az, hogy ez az öreg halász 40 éve tudta már, hogy nincs Isten, és egész jól megvolt vele. És akkor egyszerre történt az a dolog magukkal, az öreg megnézte a helyet, ahol a csónakja a hadgyerekkel megakadt, és nem talált ott semmit, ami megakaszthatta volna. És akkor egyszerre csak megrendült benne a 40 éve őrzött biztonságos tudat, hogy nincs Isten. Hogy úgy mondjam, kételkedni kezdett a maga hitében, és elhatározta, hogy bizonyságot szerez. Tudni akarta, hogy van-e Isten, vagy nincs. A bizonytalanság félelemmel töltötte el. Nekem így fejezte ezt ki akkor. Nem lehet élni úgy, hogy az ember tudja is, meg nem is, hogy van Isten, és tudja is, meg nem is, hogy nincs. Érdekes, ugye? És mindezt az önök csónak balesete váltotta ki belőle. Érdekes, bólintott a professzor. Igazán érdekes. Soha nem gondoltam volna. Látja, ez a láncolat törvénye, amiről beszéltem. Minden láncszem kivált egy másik láncszemet. Nem csak bennem, akivel történik, hanem másból is, akit esetleg nem is ismerek. Nagyon bonyolult hálózat ez. Igen, szóval a halász, az öreg így okoskodott. Ha én is beleülök egy csónakba, és én is oda tereltetem magamat a vízzel, akkor megoldódik a titok. Ha velem is megakad ugyanott a csónak, akkor nincs Isten. Csupán egy természeti törvény van, mely szerint a csónakok meg kell akadjanak azon a helyen. Ha pedig lesodor a víz és meghalok, akkor van Isten. Egy olyan Isten, aki fölül áll természeti törvényeken, ok és okozati összefüggéseken. Ért engem? És mi történt azzal a halásszal? Kérdezte a professzor felelet helyett, és az arca feszült volt és figyelő. Meghalt. A víz besodorta a csónakkal együtt a vízesés alá. Egy ideig hallgatott, és a professzor arcát figyelte, aztán lassan tűnődve hozzátette, de volt az életében egy pillanat, az a bizonyos legutolsó pillanat, amikor tudta, hogy van Isten. És talán ezért kellett éljen 70 évig, hogy ezt megtudhassa. Egyedül csak ezért, az egyetlen pillanatért. Nem gondolja, hogy ez lehetséges? A professzor néhány pillanatig maga elé bámult, aztán ránézett az ismeretlen öreg papra egyenesen a szemébe. És ön ezért jött át Amerikából Európába, és ezért kutatott föl engem ebben a bódéban, hogy ezt elmesélje? Az öreg pap apró kék szeme visszamosolygott rá. Ezért, felelte csöndesen. S fél évre rá, 1950. június 13-án este, Herbert Habich professzor ott állt a hannoveri állomáson, és várta a München-brémai gyorsot. Krista a reggeli vonattal beutazott Hamburgba egy divat bemutatót megtekinteni, és hogy néhány rajzot megszerezzen, amiről azt gondolta, hogy oda át használni tudja majd. Úgy beszélték meg, hogy onnan egyenesen utazik tovább, és Brémában találkoznak a pályaudvaron. Krista lelkes örömmel készült Amerikára. Nagy tervei voltak, és ez a lázas lelkesedése az apjára is átragadt. Ott áll tehát a professzor az állomáson, egy olcsó kis kofferrel a kezében is várta a vonatot. Este volt, langyos jószagú nyár elejé este. Néhány órával azelőtt zápor futott át a város fölött, és tisztára mosta a levegőt. Az állomás épület körül virágoztak a vadgesztenyék, és fehér gyertyáik csillogni látszottak az ívlámpák fényében. Amerikára gondolt, és a laboratóriumra, amelyikben annyi elveszett év után újra elkezdheti a munkát. Békés, hasznos, tudományos munkát az egyetlen nagy komoly célért, az emberiség boldogulásáért. Egy pillanatra eszébe jutott a szegény, jó kis szemüveges Bömke kisasszony, és érezte, hogy hiányozni fog. Sok évig nem hiányzott, de abban a pillanatban, amikor újra belép egy laboratóriumba, fájni fog, hogy nincsen ő is ott. A pályaudvar fölött megszólalt a hangszóró, és akkor már látni lehetett a mozdonyt, ahogy mint egy nagy fekete szörnyetek füstöt lihegve feltűnt a váltóház mögött. Ezt is a tudomány adta a világnak, gondolta a professzor. Mindent a tudomány adott, jót és rosszat, vegyesen. De lehet az is, hogy a tudomány csak jót adott, és az emberek csináltak rosszat belőle. Ki tudhatna ezeket? Ki láthat be tisztán és világosan a nagy összefüggések hálózatába? A gyors vonat megállt. Emberek kiabáltak, hordárok rohantak, egy szürke ruhás nő hangosan veszekedett valakivel. A professzor megindult a vonat mentén, kezében a táskájával. Sovány testén lötyögött a ruha, kitaposott cipőjében, sántított egy kicsit, egy pillanatig arra gondolt, hogy a botot mégiscsak el kellett volna hozni. Aztán a leghátulsó kocsi egyik ablakában meglátott egy integető kezet. Baradlai volt a pap. Kihajolt az ablakon, és vidáman integetett feléje. Ide, professzor, ide! Kiáltotta, és elégedett nevetés volt az arcán. Egy újságárus hangos kiabálással tolt a kocsiját, valaki éles rikácsoló hangon narancsot, cigarettát, cukorkát kínált, emberek jöttek-mentek ideges sietséggel, és ahogy a professzor bicegve haladt a vonat mellett, az integető kéz felé valami megnevezhetetlen furcsa érzés fogta el. Mintha egy ismeretlen, idegen világ borzongató lehelletét érezné az arcán.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvészanyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró, majdnem 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogy hogyan tudják tovább fejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen. A miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy mindkét vezető nyitott volt a kapcsolatok fejlesztésére, hiszen Németország Magyarország legfontosabb befektetési kereskedelmi gazdasági partnere, és mintegy 45 ezer magyarnak adnak munkát a francia cégek. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén két közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Új elnököt és elnökséget választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége szerdai közgyűlésén, a továbbiakban Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy 2 millió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet, közölte a Székesfehérvári önkormányzat. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát az elnöki tisztségre. Cser Palkovics András közösségi oldalán azt írta, elnökként fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket. Vállalásai között említette, hogy világnézeti pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a kamara. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték a közös agrárpolitika stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek pályázati felhívások változásait, ezek miatt ugyanis módosul a kérelmek beadása. Segítségért telefonon lehet keresni a falugazdászokat, elérhetőségüket a kamara keresőjében tették közzé. A kérelembeadási időszak április 15-én kezdődött, keddig a gazdálkodók 133.275 kérelmet adtak be, 94.366-ot a kamarai falugazdászok segítségével. Tavaly 154.586 egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz, idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésen lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, olvasható a közleményben. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrenföld Fizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A közlemény szerint a hónapban a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitudójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitudójú földrengés keletkezett, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet.

0: de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás.
1: Meg ezt az egészet, és abszolút így hozzátett a teljesítményemhez, hogy úgy álltam hozzá, hogy nincs vesztenivalóm, és csak élvezem ki, amennyire lehet. Úgyhogy ez szerintem mindig egy jó megközelítés, hogy nem foglalkoztam másokkal, mások eredményeivel, vagy hogy ki milyen versenyző, hanem tényleg így próbáltam magamból a maximumot kihozni. Volt egy kisebb betegségem sajnos így az olimpia előtt közvetlenül, egy ilyen vírusos fertőzés, de még azt mondom, hogy szerencsére abból is sikerült annyira helyre jönni, hogy azért, ha nem is életem csúcsformájában, de jó formában, és abból a maximumot kihozva tudtam versenyezni. Úgyhogy tényleg én most már azért ugye 30 évesen jutottam még ki az olimpiára, és hát azért gyakorlatilag 14 éve készültem komolyabban így a sífutásra, biatlonra, úgyhogy tényleg egy olyan pillanat volt, amire már nagyon régóta vártam, és emiatt ugye nagyon tudtam értékelni ezt az egészet, hogy tudtam, hogy mennyire sok munka meg áldozat van mögötte, hogy én itt lehetek, és kijutottam, és hát ugye azért is hálásak lehetünk, hogy mi gyakorlatilag így, hogy minden versenyszámba rajtozálhattunk, így 3 hetet kint tölthettünk Valdi fiamében, mert azért ez egy szerintem kivételes helyzet.
2: Maga belülről a verseny, vagy a különböző versenyszámok milyen élményt adtak neked, illetve mely versenyszámokban tudtál elindulni, és milyen eredmények sikerültek?
1: Igazából a siatlon versenyszámmal kezdtünk, ami nekem nem egy legerősebb versenyszámom, ez 10 km klasszikus stílus és 10 km korcsolyázó stílus. Itt igazából az volt a cél, hogy itt elég rövid körökön futjuk a versenyt, és az volt a cél, hogy minél tovább eljussak a versenyben, mert itt ugye lekörözés van, tehát amikor a legjobbak gyakorlatilag utolérnek ezen a körön, akkor ki kell állni, vagy kintenek, sőt még nem is amikor utolérnek, hanem kicsivel ugye hamarabb. Ez igazából egy úgymond bemelegítő verseny volt nekem a többi versenyszámra, meg egy kicsit a formafelmérést is szolgálta így a betegség után, hogy mennyire sikerült helyre jönni. Úgyhogy szerencsére azért összességében kifutottam magamat, és kiosztam magamban a maximumot. A következő versenyszám az egy klasszikus stílusú sprint volt, igazából nekem ez a úgymond leggyengébb számom, mert se nem vagyok sprinter alkat, illetve a klasszikus stílusra is gyakorlatilag én azóta készülök egy kicsivel komolyabban, amióta ugye biatlonról sífutásra váltottam, de azóta is egyébként inkább a korcsolyázó stílusú távolsági versenyekre fókuszálok, vagy így a felkészülésem alapját, úgyhogy itt igazából semmilyen elvárás nem volt magammal szemben. Itt egy kicsit az időjárás körülmények nehezítették meg a versenyt, úgyhogy amiatt egy kicsi maradt az eredményben, de egyébként nem volt egy nagyon rossz futás. A 10 kilométeres skating egyéni indításos verseny volt ugye nekem a főszámom, amiben 86. helyezést értem el, 110, most nem akarok butaságot mondani, de talán 113 vagy 116 indulóból. Tényleg ez volt így a főversenyszám, meg ugye ezen indulhattak a legtöbben, tehát ebben volt a legnehezebb jó helyezést elérni. Szerintem a helyezésben abszolút elfogadható, meg sikerült nálam egyébként jobb versenyzőket megelőzni. Az időhátrány az egy picit lehetett volna jobb. Ott megint az volt, hogy egy egyenindításos versenynél a jobbak elindulnak a mezőny elején, tehát gyakorlatilag mi mondjuk ilyen, van akihez képest, hogy ugye 96-os rajtszámmal indultam, azt hiszem, tehát több mint 3-4 órával a versenyinduló után indultam, és amikor melegszik a hó, akkor azért az akár egy ilyen fél perc, egy perces különbséget is jelentett a pályában, ahhoz képest, aki korábban indul, tehát ezt egy kicsit sajnálom.

0: sajnáltam, hogy ez az idő hátrányom emiatt egy kicsit talán több lett, de teljes mértékben kifutottam magam, tehát nem maradt semmi a pályában, sikerült jól felépíteni a versenyzést, és a következő versenyszám a csapatsprint volt, ahol szerintem így messze sikerült felülmúlnom az elvárásokat, mert én is meglepődtem, hogy igazából ennyi hátrányal be tudtam érni, és még egy csapatot meg is tudtunk előzni, mert ott végül 27 csapat volt, ami ugye már eléggé limitálja a résztvevők körét, tehát ez ugye mindig az arra utal, hogy a mező viszont akik vannak, azok nagyon erősek, és így nézegettük a rajtlistát, és hát nem nagyon volt olyan, akit így reálisan előre azt mondtuk, hogy hát akár csak meg tudunk közelíteni, de szerencsére így, hogy tényleg egy úgymond magamhoz képest extrát sikerült futni, illetve hát ugye az Ádi is nagyon jól futott, így meg tudtunk előzni egy csapatot, és a zárószám az pedig az 50 kilométeres klasszikus stílusú versenyszám, ahol a siatlonhoz hasonlóan ugyanolyan célokkal vágtunk neki, hogy minél tovább eljutni a versenybe, mert az is tömegrajtos verseny lévén a lekörözéses verseny volt. Ott még kevesebb induló volt, mint a siatlonon, mert azért egy 50 kilométeres versenyre már nem áll oda mindenki. A sprinterek például nem nagyon, ugye még egy 20 kilométeresre csak odaállnak, mert ott azért el lehet jutni a bollyal, és akkor a hajrá versenyben a sprintereknek is van esélye. Itt az 50 kilométeresen azért így, hogy a norvégok gyakorlatilag az elejétől kezdve elég komoly tempót mentek, és azért a bolyt szétszakították, gyakorlatilag sprintereknek gyaklábon kívül, aki, de ő nem is fejezett sprinter, mert ő távolsági versenyeken is iszonyatosan jó eredményeket tud elérni, de hogy innentől kezdve ugye, mivel erre számítottunk, ezért egy szűkebb mezőny indult, így végül is 54. helyen köröztek le, ami szerintem helyezésben elég jó. Még egy kicsit jó lett volna ott menni, de igazából ez is klasszikus stílusban volt, és bár egy 50 kilométeres versenyszám az elég közel áll hozzám, én szeretem a minél hosszabb távokat, és ott ugye állóképességből tudom valamennyire kompenzálni a technikai hiányosságokat, úgyhogy így azt gondolom, hogy ameddig eljutottam a versenybe, az így rendben volt, és elég jól tükrözte az aktuális állapotomat, meg a teljesítményemet.
1: Így egy év sportolója díj után és egy téli olimpia után egy azon éven milyen jövőbeli tervek vannak még? Miket tervezel, mi vár rád?
0: Ezt az évet most egy kicsit szeretném mindenképp az ábra venni, mind edzés, mind versenyzés szempontjából. Vannak persze célok, ugyanúgy edzek, csak nem szeretnék magamra semmilyen nyomást helyezni, meg azért kimerítő volt így az olimpiai kvalifikációs időszak. Iszonyú mennyiségű verseny, tényleg ilyen 40-50 verseny per évet csináltam az elmúlt 2-3 évben, úgyhogy ezt mindenképp most egy kicsit szeretném, hogyha kevesebb lenne, kicsit a magánéletre koncentrálni, meg igazából az egész az a célom, hogy feltöltődjek és bele tudjak vágni a következő olimpiai felkészülésbe, és ezzel most így le is lőttem előre, de szeretném folytatni a következő olimpiáig, és igazából jó lenne egy második olimpiára is kijutni, meglátjuk, hogy ez sikerül-e.
2: Kedves hallgatóink, Miskolc város napján az Él sportolója díjban részesült Bükki Ádám sífutó, a miskolci honvédese sportolója. Ennek apropóján beszélgetett a sportolóval Sütő Dávid Pelé.
3: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható a világszintéren egy-két hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt. Az autóbuszos utazások iránti érdeklődés megnőtt az utóbbi időszakban, a repülőgépes nyaralások száma pedig alig esett vissza. Továbbra is a legnépszerűbbek a közeli, a földközi tenger medencéjében elterülő üdülőhelyek, valamint a Török Riviera, a Görög-szigetek, Egyiptom vagy a spanyol tengerpart. Hogyan érintette a régió utazási irodáit a Dubaj és a környező országok elleni támadás? Milyen kihívások elé állította a szakembereket ez a váratlan helyzet?
2: Az kétségtelen, hogy minket is meglepett az első pillanatban, amik történtek, és annak a hirtelen reakciói sem mutatták azt, hogy ebből esetleg majd ilyen eszkaláció lesz, vagy pedig egyáltalán más irányt mutatnak. Az események hát sajnos pillanatilag nem túl jól áll a helyzet, legalábbis a közel-kelet és arra lévő desztinációk irányában. Azt azonban talán szerencsésnek mondhatjuk a szerencsétlenségben, hogy ez gyakorlatilag a téli egzotikus szezonnak majd, hogy nem a végén következett már be. Tehát a nagy utazások, a távoli utazásokat ez már kevésbé befolyásolta, illetve a végét sajnos igen, hiszen ott azért kellett csoportokat, utasokat hazahozni. De alapjában véve a téli egzotikus utak már nagyjából lecsengtek.
1: A konfliktus kirobbanása óta mit tapasztalnak az utazási irodák? Visszafogta-e a vállalkozói, illetve utazási kedvet, vagy inkább csak az úti célok változtak meg? Mennyire lettünk óvatosabbak az úti célok megválasztása terén?
2: Hát az első pillanatban nyilván mindenki megriadt, és nekünk is az volt az első gondolatunk, hogy valószínűleg felértékelődnek az autóbuszos és a saját gépkocsis utak, talán a repülős kárára, de azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi foglalási adatok nem ezt mutatják. Tehát az biztos, hogy azok a közeli földközi tenger medencében elterülő üdülőhelyek, tehát gondolhatunk itt esetleg a Török Rivierára, gondolok itt a Görög-szigetekre, vagy Egyiptomra, vagy esetleg Spanyolországra, ezek pillanatilag nem mutatják, hogy nem lenne komoly az érdeklődés. Egy picit nyilván kevesebb, mint a tavalyi, de egyáltalán nem esett olyan mértékben vissza az érdeklődés a repülőgépes nyaralások iránt, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Az kétségtelen, hogy az autóbuszos utak száma megnőtt, illetve hát azok gyorsan beteltek, vagy legalábbis nagy részük betelt, és hát az is várható, hogy a személykocsis utak kapcsán pedig nyáron ki lehet tenni valószínűleg Horvátországba megtelt táblát, annyian fognak gépkocsival elindulni a legközelebbi horvát tengerpartra, de azt kell mondjam, hogy a jelenlegi állapotok szerint, én sem tudom, hogy egy hónap múlva mi várható. A jelenlegi állapotok szerint úgy néz ki, hogy egyáltalán nem csökkent az érdeklődés a Török Riviera, a bulgár tengerpart, a Görög-szigetek irányába, sőt Albánia is most már feliratkozott, és a spanyol partok is megmaradtak az érdeklődés középpontjába. Tehát pillanatilag azt tudom mondani, nyilván mindenki óvatos. Tehát nagyon sokan vannak úgy, mint ön, hogy meggondolják, hogy akkor most foglaljak, vagy ne foglaljak, vagy mi lesz, vagy megyünk, nem megyünk, vagy csak itthon maradunk. De én például tegnap jöttem haza Balatonról, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Balatonon sem mondják azt, hogy már olyan óriási nagy a belföldi érdeklődés. Tehát ez egy érdekes szituáció, mert nyilván a belföldre is és a külföldre is bizonyos utasok kivárnak, viszont van egy alapvető probléma, egy helyzet, hogy minden nyaralásnál mindenütt a helyszínek azok adottak, tehát a helyszínek és a helyek. Tehát pillanatilag az van, hogy aki nem mer foglalni, az valószínűleg később egy emelkedett árral fog, vagy éppen foglalt táblával találkozni egy bizonyos üdülőhely tekintetében. De azt kell, hogy mondjam, a repülős utakra visszatérve, hogy vannak például olyan utaztatóirodák, utazási irodák, akik most már garantálják, hogy ugyanazon az az áron, vagy egy minimum áron, de el fognak menni az utak. Hát nyilván mindenki bizakodó, és még a nyári szezon, hál' Istennek, azért kicsit odébb van, azért egy-másfél hónap még van, addig pedig várhatóan megoldódnak, vagy oldódnak meg problémák, de alapjában véve a foglalások alapján ezt tudom mondani.
1: A hírekből viszont azt halljuk, hogy egyre több légitársaság jelenti be, hogy ritkítja a járatait, illetve lehet, hogy bizonyos idő után el se tudnak indulni a kerozin hiány miatt. Lehet ilyen körülmények mellett is tervezni?
2: Ez egy egészen más álláspont vagy állapot. Ezek a nagy légitársaságok, és nem is mondjunk neveket, mert nem illik, valószínűleg nagyon sok olyan járatot szüntetnek meg, amik eddig sem voltak eredményesek. Tehát amikről úgy tűnik, hogy nem hozta a várt eredményeket, azokat nyugodt szívvel lezárják és nem indítanak. Ugyanakkor azokat a járatszámokat, amik akár Budapestről egy London vagy bármelyik irányba eddig elindultak, egyáltalán nem csökkentek és nem is állnak meg. És a másik érdekes dolog, hogy a fapadosok közül a két komolyabb, ugye a Ryanair és a Wizz Air, ők egyértelműen bejelentették, hogy ők tovább repülik a járatokat, náluk nincs probléma kerozin hiánnyal, vagy nem tudom, hogy legalábbis hogy fogják majd megoldani, de pillanatilag abszolút pozitívan állnak a dologhoz, és azok a légitársaságok pedig, akik a charterjáratokat csinálják a földközi tenger különböző üdülőhelyeire, azok is egyelőre pozitívan állnak a dologhoz, úgyhogy én bizakodok, hogy ez valószínűleg a szezon önmagában szolidabb lesz, mint a tavalyi, de hogy nem lesz benne olyan nagyon komoly kiakadás, mint a Covid esetében, vagy mondhatom a előző olajválságot is.
1: Van-e arra valamilyen vész intézkedési terv abban az esetben, ha például tovább súlyosbodik a konfliktus a Közel-Keleten, nem lesz üzemanyag, és esetleg vissza kell mondani majd utazásokat, erre készül-e valamilyen vészforgatókönyv?
2: Hát általában, ha egy ilyen szituáció bekövetkezik, akkor nyilván nem az utas a hibás, és azt valószínűleg az utaztató meg is téríti. Tehát ott valószínűleg nem fog az utas rosszul járni, ha valami olyan ok miatt nem tudja elindítani. De én úgy gondolom és úgy látom, hogy a különböző más területekről, más irányból próbálják beszerezni az olajat. Nyilván én sem látok bele teljesen a légitársaságoknak a hátsó dolgaiba, de alapjában véve mindenki igyekszik más, még ha drágábban is, igyekszik máshonnan üzemanyagot nyerni. Pillanatnyilag azok a hosszú járatú utak, amik tényleg komoly problémát okoztak, mert ott azért óriási mennyiségű kerozin fogy egy távol-keleti, vagy egy még távolabb menő utaknál. Ezeknél valószínűleg lesznek járat felfüggesztések, ha nem változik a helyzet, de ezek a rövid távú 1-2-3 órás utak, ezek szerintem nem hiszem, hogy olyan komoly helyzetet eredményeznének, hogy ne lehetne megvalósítani. Bár jós, én sem vagyok nyilván, és én is a szakma oldalát képviselem, és reménykedem benne, hogy nyilván pozitívan fog eldőlni a helyzet, de én azt mondom, hogy pillanatnyilag ne temessük még el a nyarat.
1: Ha valaki most bemegy egy utazási irodába, és tanácsot kér arra vonatkozóan, hogy milyen úti célokat javasolnak számukra a nyári időszakban, milyen lehetőséget tudnak nekik ajánlani teljes biztonsággal?
2: Vannak olyan üdülőhelyek, üdülőcélok, amik már évtizedek óta bejáratottak, akár gondolhatunk egy Bulgáriára, vagy a Görög-szigetekre, de ugye azt tudjuk, hogy az utóbbi évtized legfelkapottabb úti célja az a török riviéra. Ez azért érdekes, mert árérték arányban, még ha emelkedtek az árak a korábbihoz képest is, árérték arányban egyszerűen ez verhetetlen úti cél, ott a kiszolgálás, a minőség, a kapott mennyiség, az valóban egyensúlyban áll azzal a költséggel, amit fizetni kell. Más területeken még ez nem járatott be, bár a görögök is most már igyekeznek bevezetni ezt az úgynevezett all-inkluzívos szolgáltatásokat, de hát az övéké azért még mindig görögös egy kicsit, nem igazából hasonlít a törökhöz, de nyilván máshol is próbálkoznak vele. És aztán beléptek ugye az új célok, belépett Bulgária ismételten, mert ő egy hosszú éven keresztül kimaradt, belépett Albánia mellé, érdekes módon egész télen és nyáron is megmarad érdekes és forgalmas desztinációnak Egyiptom, tehát a Vörös-tenger, és a másik irányban pedig a Tunézia is ismételten jön, emelkedik fölfelé, és a másik irányban pedig Spanyolország most már nem csak a kiemelt részek, tehát akár a Barcelona, akár a Malaga, tehát az északi déli, hanem az egész a spanyol tengerpart most már érdekes lett, hiszen több helyre repülnek közvetlen járatok, és ugye ott van még mellette a Kanári-szigetek is, ami kicsit távolabb, de izgalmas hely. Tehát én úgy gondolom, hogy a repülős utaknál ezek maradnak a fő desztinációk a nyáron is.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról. Ezt mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. A nap folyamán Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György elmondta, konkrét ügyekről nem esett szó, de a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. Ez tartalmaz sürgős, de még az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke arról beszélt, hogy üdvözli a Tisza képviselői által a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és reklámhálók

betiltására vonatkozó törvényjavaslatot, bármint fogalmazott, lesznek a végrehajtás szolgáló jogtechnikai módosító javaslataik, az irányt kedvezőnek tartja. A törvényjavaslat az önkormányzati világ számára az első pozitív kézzel fogható jel, hangsúlyozta a